0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Babits Mihály. Mit láttam benned? Hős, szentet, királyt. Mit láttál bennem? Rendetlen szabályt. Mit láttam benned? Magam végzetét. Mit láttál bennem? Egy út kezdetét. Mit gyászt, magányt, titkokat? Mit bennem te, dacot és szitkokat? Aztán mit én, jövőm rémálmait, s te egy torzomboz állat vágyait. Én, Istent, akit meg kell váltani, te, hogy jönnek a pokol zászlai, s később, hogy az ellenség én vagyok, s én, azt, akit soha el nem hagyok. Te, 10 év múlva, tán mégis fiad, s én, 20 év múlva, láss már, égi vak, s 20 év múlva te, nincs mit tenni, kár. 20 év múlva én, nincs mit tenni, fáj, s a legvégén te, így rendeltetett, s én ma s mindig nincs senkim kívüled.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek, így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett, jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimban fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapja alkalmából 1963. július 17-én.
3: Milán bácsi, aki megírta a Sandabohócot, a Gordnágyel Efraim kalandjait, hát azt egy suhant írta, nem a 70 éves Füst Milán.
4: Nem tudom. Mindegy. Ma már mindegy. És az ember miért meghal, akkor össze szabad tébeszteni, hogy nem én írtam ezt vagy azt, hanem valami baj ebből nem származik, mert én rám nem sértődtök mi.
3: Karintira sem, ő is elvállalná.
4: Na jó, de nem érünk már, tehát nem tudunk róla, teljesen mindegy. Hogy egy fantomnak áldozunk-e, hogy a névnek a fantomja, Platónon úgy beszélünk, mintha élne. Én velem megtörtént egyszer Berlinben, hogy az utcán megyek, és eszembe jut egy mondás. Szóval hűve okos volt ez a Goethe, még ezt is tudta. És aztán este elmentem a Nemzeti Színházba Berlinbe, és ott a Wallenstein halálát adták. Nagyon rosszul persze, mert a naturalista módon ez a Kotuljusos dalabot, egy versekben írt dalabot, prózai módon, mint hogyha a Borbénál volna valaki, és ott beszéljük. Hát nagyon rosszul, egyszer csak ezt a mondást kiderül, hogy a Wallensteinben van, és hogy nem Goethe írt, hanem Schiller. És én literátus ember összetévedt, amit ezt is Goethe-nek tulajdonítom. Amit Schillernek, mikor ez eszébe jutott, akkor azt hitte, hogy a világot megváltja, zavarosság. Föl is írta rögtön. Aztán belenyúlta az egyik művébe, és akkor el volt ragadtatva, hogy na, ez világ megváltó. És akkor én még ezt is elvettem tőle, hogy hát van meg, meg van sértve, ezáltal Schiller nincs, mert ő nem hitte. Nem lehet megsértve, se Goethe nem lehet megsértve, hogy ez vagy az. Szóval halálom után tessék, minden kutyi muti ezt a
3: vagy. Milán bácsi, mi az oka annak, hogy másod harmadrendű művek, másod harmadrendű íróktól, azok azonnal visszhangra találnak, jó görög szűzként, és elsőrendű művek pedig 10-20-30 évet várva, lát boldogtalanok, bukkannak fel
4: is. Nem is tudom, hogy így van, mert vannak könnyen érthető művészek és nehezebben érthető művészek. Petőfi például aránylag könnyen érthető művész, hogy különösen a rossz munkái azonnal közkeletűek lettek. Edgar Allan Poe pedig nehezen érthető művész, az közkeletű sose volt. Ma talán már ebből beérett annyira, hogy az emberek elismerik, anélkül, hogy ismernék, de kevés verset írt. Ez a kis termésű művészek, de a legnagyobbak közé tartani. Nagyon nehezen érthető kis termésű nagy művészek. Egyébként, mint Hölderlin, annak is csak 4 vagy 5 verse van, de az a legnagyobb, a németség legnagyobb költő. Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de ugyan nagy művész van, arról szó sincs. Hát az például nem művészi munka. Csak rendkívüli képességgel, nagyszerű képességgel volt, egy filozófiai munkát, az egy kis rang, hogy filozófia. Filozófikus munka. És az új kritika Goethe-t végre is a filozófusok közé is sorolja, és még
5: költő, drámaíró, novellista, esztétista, professzor, minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 Pistmilán ismernek valaki, és ha nyugati nyelvre egyet fordítanának egy műfajban is, az is meg lenne veledem. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő Pistmilán mióta hallgat már, és miért hallgat?
4: Hát
5: nem tud vecsni. Miért nem tud vecsni?
4: Hát nem, mert ahhoz egy különleges világának kell lenni. Néha kiáll az emberből a költő, és néha visszatalál a költésekhez az ember. Úgyhogy ének általában a világnak periódusai vannak. Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek, és pedig az egy fiatal korban indul meg. A líra az, amely fiatal korban élik meg, az a bámulatos dolog a lírában, hogy fiatal korban kiérik egy lírai periódust. Na most a legtöbb lírikus, miután az első lírai periódus lezajlott, tovább is lírikus akar lenni, csak hogy nem tud, tehát utánoz a saját magát. Ez még adnális szempontból. Na, körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismerte. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt, még egy harmadik is volt idősebb koromban. És ez az egész, azért van nekem összesen csak 71-nél 72 versen. Mert a rosszakat nem adtam ki. Mert közben próbáltam én is írni valamit, ami közben nem tudtam már, hogy hogy ilyen. Elfelejtettem a módját, a lírai versenyt. Keletkezése nem volt bennem. Aztán megint visszataláltam hozzá, hogy hogy kell azt csinálni, és öregkoromban írtam a legszebbeket. Na,

Hol vagytok, ószernei, hogy áldoznak éltetek egy arcot? S hol vagy ó csodálatos hülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől? S hol vagytok fogaim ti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szabóta, de az annál duzzadtabb,

Nem értett egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, s hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a sötétben elé. Hallgass rám, mondjuk, volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén, mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül is a vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük, s egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa derengék.

0: Hát engednek bennünket. Ugyanerre a tengerészek, mint magyarok voltak a tengerészek, igen, ő voltak lázadva. Én is odaálltam közéjük, hogy ne vegyük le a fegyvert, elviszük haza, mert lehet erre szükségünk. Től a fegyvert, ne vegyük le, át fogunk törni. Kiadták a jelt, voltak köztünk százados tél a tengerész, aki azt mondta, hogy fiú csataláncsra fölvergődni, és támadás az állomás ellen. Én is beálltam a csatasorba, a karabélyommal, belátoltam, rohamkész előhúztam a gyomromba, megindultunk csatalánccal befelé. Négyet vitt a négy ágyunk az állomásra, akkor 30 fő, két géppuskával, meg kispuskával ütte a főutcát, avval a vonat pedig szépen haladt köröttül az állomáson, ahogy köröttül haladt az állomás, úgy ültek fölfele. Fegyverestül együtt.
1: Hazajönnek a fegyverek.
2: 1918. augusztus 6-a. A honvédelmi miniszter utasítása valamennyi katonai és csendőrparancsnoksághoz a katonaszökevények elleni eljárásról. A 13.889/1 számú rendeletemmel utasítottam a kerületi parancsnokságokat, hogy a katonai parancsnokságokkal egyetértésben tartsanak a katonaszökevények befogatása véget portyázásokat. Különös fontossággal bír, hogy a szökevények

0: Növények garázdálkodásának sürgősen vége vétessék. Ez a cél csak a legkíméletlenebb erély alkalmazása által érhető el. A fenyegető rákiáltásra, tehát egyszeri és nem háromszori rákiáltásra nem áll meg, úgy a járőr, őrség, csendőr vagy csendőrség megerősítésére vezényelt karhatalom haladéktalanul használja fegyverét. A miniszter rendeletéből Dani altábornagy.
1: Zürichből táviratozzák. Svájci lapok jelentése szerint Thunban minap szakértő bizottság előtt bemutattak egy újfajta géppuskát, amely szenzációként hatott. A találmány túltesz mindenen, amit eddig etéren elértek. A mechanizmust villanymotor hajtja, ami rendkívül sebessé teszi a működést. A legnevezetesebb a találmányon az, hogy a lövések minden detonáció nélkül történnek. Felfedezték a hangtalan gépfegyvert.
2: Milyen Magyarország 1918-ban?
3: A gyárokban katonai parancsnokság volt, ahol csendőrség is tartozott a kezek alá, akik állandóan őrjáratszerűen jártak a műhelyekbe. A gyár területén fogda is volt, aki fegyelmezetlen volt, akkor kihallgatásra vitték, és annak a gyári parancsnoknak az volt a mániája, hogy aki kihallgatásra ment, az mindegyiket kopaszra nyiratta a haja volt, és lecsukták a gyári fogdába a vétkezőket.
4: Volt bent a gyárban, ha emlékszik, Cimmerrel társam, egy sztrejk, békesztrejk és bérharc egybekötve. Mi bizalmiakat összehívott akkoriban, egy alezredes volt a gyár parancsnoka, a acélöntőde és a öntvénytisztító közé meg akar tizedelni azzal, ugye, hogy ezt a trejkot kirobbantottuk, emlékszik rá?
3: Emlékszem.
4: Fölállítottak ott bennünket sorba, hogy megtizedelnek.
2: A képviselőház 1918. június 20-i vitájából. Gróf Károly Mihály.
5: Felszólaláson tárgyát egy szomorú, hogy úgy mondjam, vérlázító esetszolgálatot.

0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
1: Kedves hallgatók! Ebben az órában úgy fejezetet nyitunk a Magyar Rádió történetében. A rádió hosszú évekig a hazugság szert támadott. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta ebbe hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kihívta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közül bellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, a perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti kocsint és tekéti nevén. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot a felújításban vagyunk. Egy részet kövegünk az ország szemtőtől. Kérjük, adják meg azt a bizalmat kutatnak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallani országvilág előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. De ez Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.
0: Ugyanaznap délután a Magyar Rádió, a forradalom új hangja felolvasásban közli Nagy Imre üzenetét a magyar néphez.
1: Magyar testvéreim, tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjet hadsereg csapatának kivonulásának tettünk. Minden hatóság, az ország minden polgára, az elvonulás teljes megbiztosítása érdekében tartózkodjuk minden provokatív, zavaró vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon a szovjet hadsereg csapatának kivonulásának.
0: A Szabad Kossuth Rádió október 30-án este válaszol a magyar hazafiakat leginkább gyötrő két kérdésre.
2: Magyarok, mindnyájunk vágyalmat, mindnyájunk szégyenet, a szenvedélyek felkorbácsolója két rendelet volt, melyek miatt százak és százak vére húlt. A szovjet csapatok Budapestre hívása volt az egyik. A szabadságharcosok fejére kitűzött gyalázatos határium volt a másik. A történelem színe előtt felelősségünk teljes tudatában jelentjük ki, hogy Nagy Imre, a minisztertanács elnöke erről a két elhatározásról nem tudott. A minisztertanács szovjet katonai segítséget kérő határozatán és a tatáriumot kihirdető rendeleten nincs rajta Nagy Imre kézjegye. Ez a két intézkedés Hegedűs András és Gerő Ernő lelkén szárad.
0: Október 31-én szerdán a Magyar Honvédség új irányítás alá kerül.
3: Szeretetik rádióidat, 12 óra egyszer. Figyelem, figyelem, kedves hallgatóink, fontos közleményt olvasunk fel.
4: Tudnivaló közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat, Az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:45-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a maradásban.

0: Portugal, da, cosa te vuoi sapere?
1: Portugal, se Portugal se viesse, ismerte, e il viletlen folyamán, mert a hugom, aki egy ilyen, hát mondjuk a dilettantizmus és a művészet határán álló csellista volt, és Hopper Dávidnak volt a tanítványa. Amikor ő tanult, akkor a Hopper Dávid és Toman István ajánlatára a fiatal Bartók, aki akkor még zeneakadémiai hallgató volt, ő tanította a zeneelméletre a hugomat. Ilyen módon minden héten egyszer láttuk egymást, és jó napot kívánt, hogy akár Bartóknak eszébe jutott volna velem beszélgetni, akár én, nagyon szimpatikus volt Bartók rögtön, mint mélyen érezve a saját inkompetenciámat a muzsikában, beszéltem volna Bartókkal. Most Bartókkal szemben nálam maradt egy nagy szimpátia, ami megnyilvánult már akkor, amikor a Weilbauer Quartett előadta a Bartók és Kodály dolgait, és nagyon fokozódott a Kékszakálló Herceg és a Vábor Falakot királyfi után. Úgyhogy akkor létrejött ez a diktatúrában ez a zenei direktórium, a Bartók, Kodály és Normándiból, amennél én egy teljesen fejbólintó Jánossá változtam át, aki végrehajtotta mind azt, amit a szellemi vezetője ennek a direktóriumnak Bartók volt, amit Bartók akart.
0: Te abban, hogy kit választott ki munkatársaknak, bár ez választott volt, nem tudom pontosan,
1: ezek bizonyos fokig maguktól létrejöttek minden területen, a legprogresszívebb embereknek, hát tettem én így a képzőművészetben, Kerstok és mások, az irodalomban a nyugat emberei, ami elment akkor a fiatalokig annyira, hogy Déri és Kassák is tagjai voltak ennek a direktóriumnak. Itt azok, akik a régi rezsim elleni ellenzékben, mint vezető művészek szerepet játszottak, ez a zenében oly világos volt, hogy ez Bartók és Kodály, és bizonyos fokig már egy bizonyos kompromisszummal Dohnányi, hogy ez egy magától értetődő dolog volt, még hozzávéve azt, hogy a mi apparátusunkban a zenei ügyeket a Reinitz Béla intézte, aki Bartóknak fanatikus híve volt. Ennél fogva Bartók tényleg minden zenei kérdésben köröztünk tudta vinni a maga akaratát.
0: Azt hiszem tipikus a magyar jelenség, hogy a század forduló nagy egyéniségei, azok szinte alig voltak személyes kontaktusban, mert úgy tudom, hogy Adi és Bartók sem.
1: Semmiféle kontaktusban nem voltak. Ez onnan ered, hogy tudnék, rendkívül zavaros volt mindenkinek az ideológiája. És ennél fogva mindenki ment a maga útján, annélkül, hogy nagy a szabados ezt a szubjektív dolgot mondani, de van nálam egy érdekes dolog, hogy én a magyar mozgalmak közül a képzőművészet mozgalmával voltak kezdettől fogva jó személyi kapcsolatai. Vedressel és Cigány Dezsővel egyenesen baráti viszonyban álltam, később pedig Ferencivel, Fényessel, Kerstokkal, Ferenci Bénivel, egészen Nemes Lampérti nagyon jó kapcsolatai voltak. Úgyhogy itten például ezen a területen sokkal több személyi kapcsolatom volt, mint a nyugatnál.
0: Most lehetséges, hogy ennek a jelenségnek az is az oka, ami a magyar szellemi életben, azt hiszem, hogy nagyon sokáig megvolt ez a bizonyos elmélet nélküliség, szóval bizonyos idegenkedés az elmélettől.
1: Nézze, ez megint egy természetes dolog. Elmélet ott jön létre, ahol úgy alakulnak a társadalmi körülmények, hogy az elmélet egy szükséges faktorrá válik egy rendszer fönnmaradásának vagy elbukásának. Ha visszagondol a 18. század Franciaországára, ott természetes, hogy a felvilágosodás készítette elő a nagy francia forradalmat ideológiaira. Ugyanúgy van az orosz irodalommal, zenével, kritikával és így tovább, Puskintól egészen Csehovig. Most Magyarországon, ahol egy elvtelen paktum képezte az alapját az egész fejlődésnek, tudni, 49-től egészen 18-ig, ennek az elvtelen paktumnak csak egy ideológiája lehetett. A híres magyar józanságnak a dicsérete, amely nem hajlandó ilyen teoretikus vagy ilyen általános dolgokból kifolyólag cselekedni, ami nagyon korán megnyilvánul, mert ha megvizsgálja Kemény Zsigmondnak a regényeit, például nem tudom én az ott időket, ahogy ő ott Verbőcit kritizálja, és Verbőci alatt tulajdonképpen Kossuthot érti, ott tulajdonképpen még az a kevés teória, ami a 48 előtti fejlődésben is van, Kemény Zsigmondnak sok. És nézze most megint hozzávéve, hogy az egész nyugat generációnak a legtehetségesebb kritikusa kétségkívül Ignótusz volt. Most Ignótusznak az volt az álláspontja, hogy az új magyar irodalomnak érvényt és helyet kell szerezni a fennálló gentil irodalom mellett. Nem arról volt szó, mint Adinál, hogy a költőcske Mihályokat meg kell semmisíteni, hanem hogy a költőcske Mihályok mellett legyen hely Adrészére is. Most ennek az álláspontnak nincs teoretikus kifejthető
0: volta. Igen. Most azt hiszem, hogy ezen a területen bizonyos változás azért létrejött a magyar szellem életbe a felszabadulás után.
1: Én azt mondanám, hogy még korábban. Itt érdekes, Magyarország ebben nagyon igazolja, hogy az ellenforradalmi talaj is forradalmi, hogy a 19 után föllépő emberekben sokkal kevésbé volt meg, most nem arról beszélek, hogy kommunisták lettek-e vagy nem kommunisták, de az ilyesféle puszták népe egy sokkal radikálisabb szakítás a gentili Magyarországgal, mint amilyen még a 19 előtti Móricsikban is volt. És ez nem csak Jéslér van, ez megvan József Attilánál, megvan Radnótinál, megvan Bálint Györgynél, megvan Derkovicsnál, Dési Hubernál, és így tovább. És ebben az időben a csúcspontját éri el Bartókban. Úgyhogy itt Magyarországon én egy ilyen periodizálásról szóló vitában én a 49-től 19-ig tartó periódus tartom egy fő periódusnak, és 19-en bizonyos fokig egy új periódus kezdődik.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, mindent szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó fél században új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók-e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünk él külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudtam még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. A vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú, vagy a hat vonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha effajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és oszthatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

Végül még egy szót a néphagyomány és a történeti anyag összefüggéséről. Már régebben többször elmutattam, hogy nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másutt, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, és így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Írások a könyvtárak mélyén, épületek a föld alatt inkább megmaradnak. Az élő hagyomány naponta pusztul. Annak kutatása sürgősebb minden könyvtári munkánál és ásatásnál. Mert tudomány és művészet sem lehet el egymás nélkül. A művész, ha nem részese az élő hagyománynak, szárazra vetett hal. De a történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. Ennyiben a zene tudósai is segítik a zene művészet építését, még ha személyükben nem is művészek. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk. Ezzel a zenetudomány kiemelkedik szakmai öncélúságából, így válik a nemzeti kultúra egyik fontos hajtóerejévé, a tisztult magyar öntudat a magyar jövő formálójává.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót cimbalmon? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy alárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát, és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy cimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos cimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány cimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcser, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: ami nem azt jelenti, hogy ott voltak már kifejlett ideológusok, hanem hogy ez a fajtája a kompromisszumnak az intelligencia legjobb részében nem jön létre, mert végre van egy bizonyos jogosultsága azt mondani, hogy ez létrejött Ignótusznál, és nem jött létre Bálint Györgynél.
1: Igen. Na most ennek a periódusnak, a 19 után periódusnak hát, valószínűleg a legradikálisabb képviselő József Attila.
0: Csak ne felejtse el, és ez én nagyon fontos dolognak tartom, annak idején írtam is róla, hogy senki nem gondolta volna, amikor megindult annak idején a nyugatban Babits, hogy Babits a Jónás könyvével fogja végezni.
1: Igen.
0: A fiatal Babits verseiben nyoma nincs annak, ami a Jónás könyvében végre.
1: Igen. Na most úgy tudom, hogy József Attilával is volt bizonyos személyes kontaktus.
0: Egy egész véletlen kontaktus, tudnék, lehet a humorisztikus részét is elmondani, hogy József Attila Bécsben nagyon rossz viszonyok között volt. És egyebek között vállalt ilyen bútorhordást költözködéseknél. És amikor a Lesznai Anna költözködött, akkor történetesen ez a József Attila csoport hordta a bútorokat, és a Lesznai Annának föltűnt, hogy az egyik ember lépcsőn fölmenet és lépcsőn lemenet mindig ad verseket szavar. És ezért megismerkedett vele. És ez volt a Lesznai Anna és József Attila ismerettsége, amikor aztán ő megmutatta a verseit a Lesznai Annának, aztán tudja a József Attila 60-i kapcsolatot, azt tudja, hogy a Lesznai Anna unokatestvére volt 60-i Lajosnak, hogy ezt a Lesznai Anna csinálta meg, és így jött létre az a bizonyos beszélgetés köztem és József Attila között, amit aztán egy ilyen humorisztikusan leír József Attila egy a nővérének őszintézett levélben.
1: Mit?
0: Ő ott azt mondja, hogy ő beszélgetett Lesznaival, Balázs Bélával és velem, és mi mindjárt nagyon lelkesedtünk a verseiért, és különösen én lelkesedtem, aki azt mondtam, hogy ő az első magyar internacionalista költő, akiben ennek ellenére semmiféle kozmopolitizmus nincs. És hozzátette József Attila, ennél körülfogva minél előbb és minél nagyobb pénzküldeményedet várom.
2: Most az érdekelne, hogy olyan valaki, aki egész életében a társadalmi cselekvés fősodrában élt, az hogy ítéli meg ma egy cselekedni akaró ember lehetőségét?
0: Nézze, a cselekedni akaró embernek a cselekvési lehetősége természetesen nem óriási nagy. Viszont nem létezik olyan idő, ahol valamit csinálni ne lehetne. És különösen, és ez most tulajdonképpen a döntő kérdés, nem lehet megakadályozni, hogy a teoretikus hajlandóságú emberek a teória kidolgozása felé forduljanak, és ezáltal egy bizonyos befolyásra tegyenek szert, megint ezekkel az összes nehézségekkel és félrevezető és rossz útra terelő dolgokkal. Most egy olyan folyamatban vagyunk tanulni a kapitalista országokban, ahol a marxizmus, amelyet 45-ben egy elavult 19. századbeli ideológiának tekintettek, megint egy fölfelé menő vonalban van. A fölfelé menő vonal egyáltalában nem jelenti, hogy már a helyes vonalon van. Mert most megint, hogy megengedi, hogy egy történelmi analógiát mondja, ha összehasonlítja az angol géprombolókat, mondjuk a Proudhon elméleteivel, nem kétséges, hogy egy óriási haladást jelentett, hogy egy Proudhon fölépett Franciaországban. Ennek ellenére, mint Marx bebizonyította, a Proudhon elmélete lényeges kérdésekben teljesen helytelen. Úgyhogy én nem állítom azt, hogy a most mind mindenfelé létező áramlató gondolok, a francia marxistákra gondolok, nem tudom én, Marcuse-ra, Blokkra és másokra.
1: Olaszoknál.
0: Hogy ezek mindenütt helyes álláspontokon állnak, de két dologra van szükségünk. Egyrészt visszatérni az igazi marxi módszerre, másrészt marxi elemzésnek kell alávetni a kapitalizmusnak azt a folyamatát, amely Marx és Engels halála után lejátszódott. Úgyhogy tudnunk kell, hogy ez a mostani állapot bizonyos fokig egy szükségszerű kezdeti állapota egy átalakulásnak, és nem véletlen, és én ezt ebből a szempontból annak idején melegen közöltem, hogy az olyan természetű reform kérdések, mint a mi mechanizmus kérdésünk, szükségszerűen fölmerültek. Most én akkor, ha szabad magamra hivatkozni, amikor bevezették nálunk a mechanizmus, az új mechanizmust, akkor én egy az Unitának adott interjúban teljesen az új mechanizmus mellett foglaltam állást, két történelmi előfeltételt állítva hozzá. Egyrészt, hogy az új mechanizmusra való áttérés létre fogja hozni az igazi marxizmushoz való visszatérést, másrészt, hogy a mechanizmus megvalósítása létre fogja hozni a proletár demokráciát.
1: Ön élete során azt hiszem állandóan viták keresztüzébe ért, tehát vitatkozott és vitattál. Sok nehéz vagy tragikus pillanat is volt az életébe. Mégis kitart egy 50 évvel ezelőtt választott út mellett.
0: Nézze, ez egy döntő választó út volt. Én ismétlen egész korai időtől fogva elégedetlen voltam azzal a társadalommal, amelyben éltem.

amelyek kínzó jelenlététől csak úgy tudott szabadulni, hogy újra meg újra kénytelen volt megfogalmazni őket. Játékkal feloldani a feszültséget. 1926-ban József Attila Párizsba ment, és itt élt 1927. júniusáig. Hallatlanul lelkesen, éhesen. Itt is játszott. Játszva tanulta a francia nyelvet. Egész egyszerűen kezébe vette a szótárt, és betűrendben tanult franciául. Mikor egyik este éhes barátja meglátogatta, és kérdezte, nincs-e kenyere, azt válaszolta, még nem tartok a szótárban a P betűnél. Pen, kenyér. Az így tanult nyelvvel azonnal elkezdett játszani. Egyik versét két francia sorral kezdi. Je n'ai aucun du thème, excepté que je t'aime. Nincs semmi témám, csak az, hogy szeretlek. József Attilát kevés kortársa értette. Egész kitűnő szellemű emberek is csak később fedezték fel költői nagyságát. És a sors iróniája, hogy halála után hetekkel, hónapokkal népszerűsége hirtelen megnőtt, költeményei eljutottak a munkásosztályhoz, mozgósították a tömegeket, vagyis bekövetkezett mindaz, amire hiába vágyott életében. Engem gyötör a lelki furdalás, hogy életében egyetlen költeményét sem adtam elő. Halála után is hosszú ideig kevés sikerre. Azóta igyekeztem sok gyakorlással felidézni, hogyan adta elő költeményeit ő maga. Szóval sajnos csak halála után hirdettem a költőt.

Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdők, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csendet találtam meg. Termékeny csendet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyományt.

0: Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lár pur lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madarak. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide trocheusi ritmust adott a versnek.
1: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
2: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsam. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási

Távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok közt 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta, a köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiből. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. És hogy végül egy szép magyar költemény szavait idézzem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha el nem felejtem, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó minnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveiben. Reményteljes boldog új évet! Mindnyájuknak!

0: teljesen. Ne égjen ki az, se az ifjúság, semmi, teljesen. Átléptük a 12 órát.
1: A bűvös 12
2: órája bent vagyunk.
0: Tisztelet az öreg asszonynak, Hont és Annának.
2: Így van. Igen. De rám mutogattam. Tisztelet Arakának az öreg asszonynak.
0: Nem, én arra gondolok, aki kideugrál
3: a bőgébe. Igen, aki lettem a nagyanyja helyett anyja éppen.
2: Igen. Akkor én vagyok a nagyanyja a műsornak, tehát egy...
3: A hóhérka becenében volt.
2: Na jó.
0: Azt tudnod kell, hogy adásunk szellemi konzisztenciája a reménytelenség, a sötétség és a péntek körül forog, amelyben egész bizonyosan állíthatjuk, hogy nincs remény. Ennek ellenére mindig valami más bizonyosodik be, például, hogy a hallgató hallgatja az adást.
2: Igen, és akkor...
4: Nincs remény, gyerekek, nincs remény.
2: Miért mondod ezt?
0: Még jó. Mindig nincs.
2: Ő azt mondja, hogy nincs remény.
0: Ja, hogy nincs remény, oké, jó, köszönöm.
3: Hát örülhet, mert valaki mondja, hogy nincs.
1: Én is megállom.
0: De mutasd be Marcent,
2: így van, hogy, szeretném, ha szóhoz jutnék, köszönöm szépen.
0: De hogy azonnal nyilatkozzon a reményügyben.
2: Azonnal megmondom, kincses Marcel, mondjuk így, jó, ez így jó?
5: Mondjuk így,
2: mondjuk így, szuper, jó. Ugye, ami kapcsán ide hívtuk, ugye a Coming Out című könyvnek kapcsán hívtuk ide, és akkor meg is kérdezem alapból, hogy szerinted van remény?
0: Ebben a témakörben például.
2: Akár ebben a témakörben.
0: Nem, most ebben a témakörben, aztán persze, hogy nincs, csak hogy ebben a témakörben. Hogy érzed?
5: Hát szeretném azt hinni, hogy van remény. Ez tudom, olyan off-topic hangzik most akkor az adás koncepcióját illetően, de
0: olyan szinte, mint Londonban? Vagy mihez méred a reményt?
1: Londonban van remény?
0: Ja, ott a homoszexualitás az például nem hátrány. Az állami elővit.
2: Nem hátrány.
0: Igen, jól, pontosan fogalmaztam, tehát bárki bármi lehet, bármilyen tisztséget betölthet.
3: Szerintem hallgassuk meg Marcát. Ja, van-e remény, vagy nincs?
5: Ja. Igen. Hát, hogyha most maradok ennél a kérdés, hogy van-e remény, hát azt gondolom, hogy onnan tudok elindulni egyes szem első szemében, ahol én éppen tartok a saját utamon, és kell, muszáj legyen remény. Tehát olyan nincs, hogy...
1: Különben nem indulnál el?
0: Miben kapaszkodik a reményed, akkor inkább akkor pontosítom.
5: A reményem abban az alapfeltevésben kapaszkodik, hogy kurva sok minden múlik rajtam. És hogy az az élet, amit én élek, azt én csinálom magamnak. Uh-huh. És szeretném minél kevésbé vagy, hogy más csinálja az én életemet. Az alaptörvény ezt nem így gondolja.
0: Igen, nem akartam még szólni.
5: Igen, de hogy ez egy sok vetülete van ennek a kérdésnek, azt mondom, hogy egész sok minden múlhat azon, hogy én hogy kelek föl reggel az ágyból, reményen vagy remény nélkül. És hát akkor rögtön bekapcsolom ide a hit témáját is, mert hogy
0: csak azért... nem idegen.
5: Ennek örülök, mert hogy azért is szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy van remény, mert egy olyan Istenben hiszek, vagy egy olyan Isten hívására lettem ifjúsági pásztor, hány évesen, 20 pár évesen, voltam 2,5 évig, aki olyan módon jött be az életembe, hogy úgy éreztem, hogy kell, hogy legyen remény. Akkor is, amikor a reményem abban az irányban mutatott, hogy ki fog gyógyulni a melegségből, az is egy reménység volt.
0: Számomra nyilvánvaló, hogy Istenben sokkal nagyobb a szeretet, mint a törvény hatalma. Uh-huh. De attól félek, a Földön a törvény hatalma az fontosabb, mint Isten szeretete. Tehát amikor a Bibliára hivatkozva akarnak a társadalomból a pokol mélyére közösíteni ki, akkor mindig ige helyekkel támasztják alá. Holott, én mint katolikus újszövetséges, ha egész pontosan emlékszem, azt mondja Krisztus az utolsó és egyetlen parancsom, hogy szeressétek egymást. Csak hogy nem teológiai problémának érzem, amiről beszélünk, szerintem nem Isten a probléma, hanem az ő egyháza.
2: Igen.
5: Ez kétségtelen. Tehát,
0: ebben is reményt látsz, és érzel, hogy az egyházi kereteket ez ügyben lehet szétfeszíteni?
5: Kell, hogy higgyem.
0: Figyelj, Ferenc pápa, most én hiszek, mert Ferenc pápa transvestitával is találkozott.
3: Ja, megint nem utogatsz.
0: De a Ferenc pápánál nem rá gondoltam. Na. Csak azt mondtam, hogy látok
5: azt
0: némi...
5: Látok
0: némi jeleket, de ez szinte csodára, rendkívül kuriózumnak gondolom.
5: Tehát abban makacs reménybe kell kapaszkodnom, hogy ez, és így fogalmaztam máshol, hogy amikor éppen ki voltam akadva az egyháza, és így mondtam az úrnak, hogy uram, ezek a te kölykeid, csinálj velük valamit, mert ez nagyon gáz, hogy viselkednek. Uh-huh. És hogy...
2: Hadd kérdezek, bocsi, közben, igen. Hogy te végig azt gondoltad, hogy ezek a kölykök rosszak, az ő hozzáállásuk, vagy azért volt benne egy olyan dilemma, hogyha mindenki, vagy nagy részük ilyen furán és ellenségesen és hülyén áll az egészhez, akkor bennem van. Tehát, hogy hol volt egy ilyen pont, és mikor tértél át arra a pontra, hogy nem
0: igen.
2: A hiba.
0: Mennyit szenvedtél?
3: Ugye, erről egy könyvet is írtál.
2: Konkrétan erről, igen.
0: Azért is
5: könyv. Igen, az a könyvem címe, hogy Coming Out könyv, egy meleg ifjúsági lelkészülő bujásának története, és hát ebben is leírom azt, hogy és mi volt az első kérdés?
2: Tehát, hogy mikor jöttél rá arra, hogy nem te vagy a hülye, hanem tényleg a sok kis kölyök.
0: Mikor álltál a sarkadra, vagy mikor egyenesedtél föl ebből a helyzetből?
5: Nagyon sokáig, tehát egy másfél, laza másfél évtizedet, tehát az életem két harmadát szántam arra rá, hogy onnantól kezdve, hogy észleltem, 11 éves koromtól kezdve, 27 éves koromig gyakorlatilag ez ott volt a valóságomban, és nagyon szerettem volna, hogy ne legyen ott. És abban a környezetben nőttem föl.
0: De te is az ige helyek alap miatt akartad, hogy ne legyen ott, ugye?
5: Hát igen, meg az a környezet, a gyülekezet, ahol fölött a család, amiben keresztény családban felnőttem, a tény, hogy nem ismertem igazán melegeket, mielőtt... Hát,
2: igen, ha valaki amúgy tőzsgyökeres keresztényként nő fel, nem nagyon ismerhetett, hogy ez... Ahol én fölnőttem, amilyen családban is fölött, olyan tőzsgyökeres keresztényként... Tehát, hogy nem nagyon találkozhattam, mert az bűnös dolog volt, és nem, tehát olyan emberekkel én nem érintkezhettem. Tehát én Harry Pottert sem olvashattam, mikor kisebb voltam. Tehát, hogy nem...
0: Jó, igen, értik, hogy mire mondtad, de elég sok meleg paffanak kiáltitkolja.
2: Persze, de hogy...
5: Persze. Elég sokáig elhittem heteroszexuálisoknak, akik magyaráznak nekem arról, hogy én mit érzek, vagy mit nem érzek. Hogy elmondják nekem, hogy amit én érzek, az nem létezik, vagy hogy megmondják, hogy mit gondoljak arról, amit érzek, és ezt éveken keresztül hagytam, hogy a időzelben, vagy hát akkor nem időzelben, normális emberek, érst heteroszexuális emberek a normatívájukat tolják rám, és hát nagyon sokáig el kellett mennem ahhoz, és nagyon sokat kellett koppannom, egy pár ördögűzésen át kellett mennem, 4 évnyi lelki gondozáson kellett.
2: Valódi ördögűzésen.
0: Hát, kábé, kvázi.
2: Nem, kvázi, azért kvázi. Érdekelted, hogy tényleg mondjuk volt, hogy leültél mondjuk a pásztorral, és akkor úgy kiűzte belőled a meleget.
0: Igen, ez mondjuk, hogy kvázi.
5: Konkrétan.
0: Az ördögöt.
2: Erre voltam kimenni. Igen, homoszexualitás.
1: Te próbáltál heteroszexuálisokat?
0: Azt hogyan tudtad megőrizni az Isten képedet, amikor közben hallgattad a heteroszexuális bölcseket? Mert ugye oltatlanul Isten is kivetíthetjük azt, ami ezzel kapcsolatosan mondanak. Tehát hogy olyan kegyelemben volt részed, hogy nem szakadt meg Istennel a kapcsolatod? Megszakadt, gondolom, nem. Hívő vagy most is?
5: Így van, hívő vagyok most is, de megértem a hadakutyát, mert voltam, amikor ezt nagyon hasítottam, ez két külön világ, az ember vagy keresztény, vagy meleg, és hát nagyon sokáig nagyon hívő identitásom, mert nem akartam elengedni, és aztán volt egy ilyen 6-9 hónapos ilyen lázadó korszak, 21-22 évesen, amikor ott hagytam a gyülekezetet, ott hagytam Istent, és akkor bele akartam vetni.
0: De most már lehet ott képzelni Magyarországon azt, hogy ez a kettő együtt legyen?
1: Együtt van,
5: tehát, hogy...
0: Jó, igen, bocsánat.
5: De azért válaszoljuk az előző kérdésre, hogy meg kell tapasztalnom azt a gyakorlatilag a létemet fenyegető félelmet, fájdalmat, hogy én most elveszítem magamat, elveszítem Istent, és aztán rájönni, hogy frászt veszítem el Istent, nálam nehezebb esetekkel is boldogult már, és nehezebben szerethető embereket is nagyon szeret, és rá kell tűnöm, hogy holnap is fel fog kelni a nap, akkor is, ha Marci bármit gondol a világról, vagy önmagáról, és aztán szépen elkezdtem barátkozni azzal, hogy Isten sokkal nagyobb, mint az én félelmeim, sokkal nagyobb, mint azok a vádlások, amik bennem vannak, vagy amiket kívülről hallok, és el kellett fogadnom, hogy ez, és ezt így írom a könyvben, hogy ez egy olyan út, amin csak ketten mentünk végig, Isten meg én.
3: És azt megnevezed, vagy elmondod, hogy mindez melyik gyülekezetnél, vagy melyik felekezetnél történt veled? Mert mint
0: hadd azonosítsanak be jóval, alaposan, vagy mi
3: nem úgy,
0: hanem jó, az, hogy... viccelgetek.
3: De nem úgy, hanem az, hogy például akkor azt mondom, hogy olyan szellemiség volt-e, hogy például egy ifjúsági lelkésznél támogatták-e, tehát, hogy...
0: Mit?
3: Hát így a kapcsolatokat, vagy hát...
2: Lényegében mit szóltak a gyülekezetben? Nem, azt kérdezik.
1: Nem, most ezt a melyik volt a gyülekezet először, azt volt a kérdés.
2: Azt szerintem nem lényeges, az sokkal
3: kérdezik. Nem, nagyjából az, hogy ott, tehát az, hogy neked ott a gyülekezetben szükségszerű lett volna kialakítanod esetleg valami kapcsolatot, vagy házasságot kötni.
5: Értem. Nem nevezem meg sem most a könyvbe a felekezetet, azzal tudom lehatárolni, hogy egy protestáns és egy házi karizmatikus közösségről beszélünk.
3: Tehát,
5: hogy na, tehát házasság előtt szexuális, nem?
1: Igen,
5: tehát, hogy az, hogyha én egyházi vezetőségre aspirálok, az nem menti automatikusan a cölibátus, mint ugyan a katolikusoknál, hanem abszolút ott van ez a dimenzió, hogy nem csak ajánlották, hanem kifejezetten hát kvázi elvárás.
1: És próbáltál te ennek megfelelően heteroszexuálisan létezni?
0: Hát mondta, ez igen.
5: Igen, volt barátnőm, akivel...
0: Szerintem mindent elkövetett.
5: Fél évet voltunk együtt, és szintén írok, hogy aztán azért, hát nem én szakítottam el, hanem ő velem, mert neki lett tele a hócipője velem, mert annyira szétcsúsztam lelkileg ebben a riadalomban, hogy itt vagyok egy gyönyörű lányon, akivel a nagyon jól kell, hogy érezzem magam, és közben meg fiúk után fantáziálok, de akkor nem voltam annyira bátor, hogy ezt...
0: Szerinted ez mi lehet? Sors?
5: Ezt most megint.
0: Hogy az, hogy az ember ennek születik, szerintem születik, nem vagyok benne biztos, de azt mondják, lássuk, genetikailag is valószínűsíthető a dolog, hogy mi lehet ez? A sors különös játéka? Vagy minek fogod föl? Tehát Isten különös akarata? Számadatában is mindenféle értelemben azt mondhatjuk, aki egy ennek születik, annak azért az élete nagyon érdekes lesz.
1: Én pont azt mondom, hogy hiszel az eleverendelésben? Tehát mennyire
0: a predesztinációt én is meg akartam az előbb kérdezni, mert a rettenetes szabadságvágyra való törekvésedből gondoltam azt, hogy protestáns közösségből jöttél.
5: Ez egy fontos teológiai kérdés. Én azt hiszem, hogy ott abban a közösségben nem volt ennek ennek a teológiai nem volt nagyon kistályosítva az eleve rendelésről.
0: Tehát nem luteránus közösség volt, akkor nem
5: rájöttem. Érzem a barkóban jelleget az olyan.
2: Fakfektről annyit elmondok, hogy a Marti az éjfi lelkészen volt.
0: Oké.
2: Egy gyülekezetben nőttünk fel.
5: Igen.
2: Mondhatjuk így, igen.
0: Oké.
3: akkor lehet nincs igaz, amire
2: gondolom. Még jobban összezavartunk mindenkit.
5: Tehát, hogy így születik az ember, szerintem ahhoz kell, a könyvemben igazából egy gondolati paradigmát viszek végig, és az az, hogy megtanultam békességben lenni a nem tudom állapotával, és ugye nekem ehhez nagyobb bátorság, nagyobb bizalom kell Istenben, mint ahhoz, hogy azt mondjam, hogy te ennek teremtettél, és
0: de akkor... De ki bírod ezt a nem tudom választ? Érted? Te pszichésen elkileg is az ember keresi, kutatja önmagam. Nem, mert az önön saját életed okát és célját kutatod, az arról nem könnyen mondani.
1: Nagyon sokan találják
0: ám. Jó, csak azt mondom, hogy képes vagy azt mondani, hogy el van zárva előlem ez az igazság, és majd megtudom valamikor.
5: Nem, én azt mondom, hogy nekem az nagyon szimpatikus, mondhatok ilyet ilyen skizofrénban a saját istennevelő járásomról, hogy nekem ez teljesen koherens, hogy az én életem is egy út, egy journey, meg hogy a bibliai szereplőket is az Istennel való útjukban, az élet útjukban ismerjük, és nem pontszerű katarzisok vannak, hanem ilyen kiteljesedő megértések, és hogyha ezek egy üdvtörténetet nézzük, és, de akár ez személyes emberi sorsokat, és nekem ez teljesen belefér a pakliba, hogy Isten úgy bánik velem, hogy nem dobja le masniba csomagolva a kínatkoztatást ebben a kérdésben, hanem arra hív, hogy bízzak benne, és elégedjek meg éppen a következő lépéssel. Szerintem ezt az üzenetet nagyon gyakran hozza a Biblia, hogy legyen neked elég az, hogy bennem bízzál. Úgyhogy
2: hát örülni. Bocsi, csak az elején mondtad, hogy amikor reményről kérdeztünk, hogy jelenleg, ahol te tartasz, úgy gondolod, hogy kell lenni a reménynek. Hol tartasz most akkor ebben az úton lényegében?
5: Már akkor is ez egy ilyen antireakció volt, hogy ugye kaptam egy erős levelet rakva az asztalra, hogy nincs remény, és akkor ezzel szembe akartam megnyilatkozni. Pont ma is kócsoltam valakit, és mostanában gyakran jön fel az üzenet önkéntelenül, hogy akkor mondja az ügyfél, hogy ezt is ezt kell csinálnom, és akkor ezt így szépen lefejtem, hogy ezt a kellt, ezt így szerint lélekkel engedjük el. Tehát, hogy nem kell, hanem kijelentő módban van remény. Van remény, és nem valami feszítésbe kell valami után nyomakodni, hanem átölelem ezt a reményt.
1: Nekem azon a kérdésem, mert itt több, mondjuk nem, számolja olyan mondás van. Uh-huh. Egyik az, hogy te azt mondod, hogy végül is ebből a konfliktus egyből, ami kerültél, egyfajta kiutat, vagy már feloldatást nyertél ezzel, hogy ezt a döntést meghoztad, ugye? Tehát talált egy utat, amiből hogy lemondtál a lelkészi tisztségről, de nem találod még meg a... Nem találod meg az út. Nem tudom állapotában paradigmáját viszed végig a könyvben, és ennek függvényében kérdezem azt, hogy ha ez van, és te persze elfogadod ezt az állapotot, akkor mégis mi vitt rá a könyv megírására? És mert én azt gondolom, hogy az ember akkor ír át a könyvet, vagy akkor teszi ilyet, amikor valamilyen felismerésre jut. És én ezt nem látom
5: Kornásnak
1: ezt a kettőt.
5: Tök örülök ennek, amit levezettél. Én abba bízom, hogy van reményem, hogy több is van ott, mint csak a nem tudom egy. Illetve, hogy úgy fogalmazok a könyvben, hogy korábban is volt a nem tudom, de a nem tudomtól nagyon féltem, attól rettegni kellett attól a nem tudomtól. Mm-hmm. És a jelenben, illetve akkor, amikor el tudtam indulni, akkor az Istennel való szeretett teljes bizalmam, vele való kapcsolatom arra tett képessé, hogy ezt nem tudom, ne kelljen félni, hanem ne legyen fontos. És nem csak egy ilyen fehér vagy szürke köd van, hanem van bennem egy jó bizalom, egy jó remény, egy alapvető béke magammal. És
1: akkor ezt akartod megosztani?
5: Igen, azt gondolom, hogy ez 2015-ben Magyarországon ez már egy megmutatni való állapot. Ahol,
1: biztos.
5: Ahol
0: milyen reakciókat kaptál?
3: Hát előtte kérdeztetek meg a reakciók előtte egyet? Hát az az, hogy például a maga a felekezet, vagy gyülekezet, hogy viszonyult hozzád? Tehát ugye mondtad, hogy egy ilyen hosszas procedúrán túl kellett esned, néhány ördögűzés, és tehát ez azt is jelentheti, hogy az, amit te, ami ellen te küzdöttél, és végül is felvállaltál, az az ő szemükben valahol bűn, vagy egy démonizált állapot. Tehát akkor ez valahol nem egy meghasonlás, hogy ők azt mondják, hogy az Isten szerint ez, viszont te meg azt gondolod, hogy az Istenőnél sokkal kegyelmesebb. Hogy ezt így hogy tudtad feloldani magad ezt az ellentmondást?
5: Kaptam is egy levelet nem olyan nagyon elég pár hónappal ezelőtt a jelenlegi vezetőtől. A könyv híre őket is elért, illetve konkrétan el is küldtem nekik, és...
0: Mondom, egy köszönő levél volt.
5: És sajnálom, nem tudom szó szerint idézni, de a gondolatisága az volt, hogy azzal az alázattal nyúlt hozzám, hogy a kérdéshez, hogy fenntartjam maguknak is a jogot arra, hogy nekik náluk sincsen tökéletes megértés erről a témáról, de ami limitált megértésük van, az szerint nem értenek velem egyet, és meg azt is írta, hogy hát zavarba hozom őket, mert hogy azt implikálom az egész attitűdömmel, hogy ők értik rosszul a Bibliát, és én értem jól, és hogy ez egy ilyen kilóra mérhető objektív valami lenne, amiben most akkor vagy nekem van igazán, vagy nekik, és hát azért finoman, de úgy határozottan oda tette, hogy nem gondolja, hogy ne ő nekik lenne igazuk a jelenlegi megértésükben, és azt is kérte, hogy ne agyusztáljam a gyülekezett tagjait a könyvemmel tovább. Én gyakorlatilag ebből azt olvastam ki, hogy valamiféle káros.
2: Tehát aki nem meglátják a könyvedet, azt megégetik, vagy...
0: Nem, csak hogy...
5: Nem akarom elérni, de hogy azt, hogy finoman, de szeretettel elhajtott, hogy te balra, mi jobbra, és hagyjuk egymást. Szóval ez van.
3: Amikor még nem volt a döntésed véglegesen, csak benne voltál ebben a folyamatban, addig végig ilyen megértés vagy segítőkészség vett körül, vagy találkoztál ilyen látens, vagy mit tudod, az ilyen bujkáló kitaszítottság érzéssel is, amikor ugye így, hát nem tudom, a harmadik ördögűzés után is mondják, hogy hát, na most akkor mi történik? Vagy érted, hogy ők valahol ezekben a folyamatokban, amit ők szerettek volna, vagy ami az ő hitük szerint való siker, tehát ők kudarcot vallottak, sikertelnek maradtak. Te pedig döntöttél, és léptél.
5: Ez egy nagyon árnyalt kérdés, hogy én, mint magánszemély, én, mint gyülekezeti tag, én, mint Isten gyermeke, aki ott pásztorlás alatt voltam szintén, nekem hol a felelősségem, és hol van mások felelősségem velem szemben, de én, mint vezető, aki 50-60 fiatal élete fölött szintén felelősséget vállaltam, és tehát azzal végig menni, hogy én mondok le, és nem engem váltanak le, hogy hogyan teszem be számomra.
3: Valahol azért kilelmesek is voltak, ha azt veszük, de vagy nem?
5: Tehát igen, tehát az, amit le is írok a könyvben, hogy ez...
0: Meg is ölhették volna.
3: Nem erre gondoltam.
5: Hogy alapvetően hát hasonló mentális, hogy mondjam, ilyen... Tehát, hogy nem könnyek között, meg nem krízis helyzetben mondtam el ezt a vezetőtársaknak, hogy alapvetően érzem ezeket a vágyakat, de hogy én nem élem ezeket meg. Ez nem egy akut kérdés, ami két napja tört rám, hanem krónikus, és hogy én így vezettem az IFIT az elmúlt hónapokban is, és hogy nincsen bennem olyan gátja annak, hogy még néhány hétig elvezessem az ifjúságot, csak azért, hogy ne kelljen itt valami kráter becsapódásszerű krízist okozni a közösségben. Tehát az, hogy az én krízisem ebben hol van, azt én kicsit hátra soroltam ebben, vagy hát lejjebb soroltam a prioritásban, mint az, hogy nekem vezetőként dolgom ezt jól lemondani, meg és ennek szellemében tartottam azt is fontosnak, hogy hogy mit ennél mondtam, oda vonzolja magam még vasárnaponként az Isten tiszteletre.
2: És szívesen fogadtak utána?
5: Nehezen, tehát ez egy
0: nem
5: nehéz...
0: Nem tudtak mit kezdeni,
5: igen,
0: szerintem.
5: Igen, nem tudtak mit kezdeni, ez egy nehéz lépkör.
0: Őket is
5: volt.
0: Megkérdezi a kérdés, igen, érted?
1: Tehát hát mert csak... ez egy lehetetlen lépés, hát... mert a legtöbb ilyen szolgálatban lévő emberek, mint az Istennek szenteli magát, az ezt nem, de nem tárja a világ el, és maximum ilyen más módon próbál kielni ezeket a vágyakat. Az sokkal elfogadottabb az, mint a tied.
3: Igen, csak amikor az őszinteségnek idézőjelben jutalma a mondjuk ez a feszült légkör,
1: hát
3: vagy
1: mondom,
3: ez a...
1: de hogy a máshol, aki meg nem vallja be, és mondjuk molesztál, nem tudom kiket, tehát bizonyos személyeket a környezetébe, ott meg volt egy ilyen évtizedeki vagy
3: érzelő társadalmi összekacsintás. Tényleg az ilyen azért paráznák, meg házasságtörök, az ő általában így bennmaradnak.
1: Meg aki molesztál, a gyerek molesztálok is bennmaradnak sokáig, és nincs, itt, ennek sokkal nagyobb a negatív visszatolása, nem?
5: Azt mondani kell, hogy a vezetőtársaknak mondtam el a vágatlan rendezői változatot, tehát a teljes igazságot, arról, hogy meleg vágyaim kapcsán mondok le, a teljes gyülekezetnek nem mondtam el. Igazából ők tehát, hogy ott nem volt egy ilyen közvetlen visszacsatolás.
3: Mert mint, hogy akkora volt a diszkréció a vezetőtársakban, hogy ők ezt nem...
5: Ez nem az én ügyem. Hogy ez nem is érdekel annyira, de amúgy igen, tehát hogy nem, ez nem foglalkoztat, hogy
2: van, akivel még tartozunk.
0: Hiába jártam teológiára, azért szerettem bele Freudba, mert nagyon okosan kiszúrtak, és mind a mai napig gondolom, hogy az egyház a hatalmának jó részét a szexualitáson keresztül próbálja kifejteni. Mi az, hogy persze, Ibrahim? Hát az, érted az egyház elméletét. Jó.
6: Hello.
2: Szia.
1: Hello.
6: Hogy az előbb nem szólt a rádió, és hogy ennek a könyvnek lehet tudni a címét?
3: Hogy ne lehetne?
5: Ilyen coming out könyv, egy meleg ifjúsági lelkész előbújásának története az Underground kiadótól.
6: Jó, most nevetettem teljesen, de majd visszahallgatom.
2: A Coming Out könyv.
6: Aha.
3: Az a könyvnek a címe, hogy Coming Out, és egy kiadó...
5: Coming Out könyv.
3: Coming Out könyv.
6: Aha.
5: Igen, Underground kiadó.
6: Aha. Jó, köszi.
2: Szívesen. Szia.
3: Szia.
1: Sok felkérdést kapsz azóta, amiért ezt történt, hogy nyilatkozz különböző fórumokon?
5: Hát az elmúlt egy évben, igen, azért... mindig jött
0: valami. Milyen reakciókat kapták?
1: Szelektálsz a most között, hogy kinek nyilatkozol, kinek nem? Vagy bárkinek, aki fölkér?
5: Volt már, hogy nemet mondtam. Igen.
0: Kuruc infónak.
5: Én küldtem el egy után elnéven.
0: Milyen reakciókat kaptál?
5: Kitől?
0: Hát bárkitől. Tehát nem, arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan veszik ezt. Nem tudom, hogy hogyan értelmezik a magyarok a mások szexuális életét. Érted?
5: Most meg a közösség dimenziában vagy?
0: Megjelent a könyved, onnantól egyrészt
5: a
0: neten keresztül is kaphattál, biztos Facebookozon is, nem? Fiatal ember vagy Facebookozon,
5: igen,
0: nem?
5: Igen.
0: Na, akkor jól mondom, hogy milyen reakciókat kap?
5: Volt különféle hullámok, érdekes, hogy pont egy éve, vagy januárban egy éve valahogy megtaláltak a meleg keresztények, és akkor így a bokrok közül
0: bújtak a
5: meleg keresztények, és irogattak, és hát szóval nagyon-nagyon megható ilyen katarzisokról számoltak be, hogy
0: elkezdted unni a saját történeted, másolatait.
1: Én olvastam, volt az interjú Magyarországon, utána akkor ő számban volt egy ilyen, hogy mutatott ilyen meleg keresztény közösségeket, hogy ilyen heten, 80 összegyűlnek egy lakányt.
0: Persze.
1: De ez,
2: erről mesélj egy kicsit.
1: De ez te annak része van, vagy ez külön van tőled?
5: Jártam,
1: interjú volt ez?
5: Nem, ez egy külön. Az én narancsos interjúm után kereste meg az újságíró a Mozaik meleg keresztény közösséget. Tehát, hogy mi két külön cég vagyunk, de jártam oda két és fél évig. Ez egy nagyon-nagyon aranyos kis csapat.
0: Miben más egy meleg, mint egy hetero közösség? Te mind a kettőt láttál.
5: Hát,
0: mármint Isten hit szempontjából kérdezem most.
1: meg a közösség atmoszférája.
5: Igen.
0: Igen, igen, tehát mi a jó, igen, hogy...
5: Azt kell mondjam a mozaik közösségről, hogy én azt gondolom, hogy amikor én jártam, 4 éve kezdtem járni, akkor nekem az akkor a katarzis volt, hogy mikor csak egy maroknyi 8-10 fő is volt, de hogy egy húsvér emberek, akik
0: nem vagyok egyedül.
5: Nem egyedül, és hogy Isten is ott van velünk, és imádkozunk, és simogatjuk egymás buksi fejét, és mondjuk, hogy nincs semmi baj. Tehát, hogy van egy ilyen
1: folgalítás,
5: terápiás jelleg, egy ilyen segítő csoport jelleg. Tényleg van egy ilyen dinamikája, ahol egyébként, hát ezek mind velem együtt aztán bőven traumatizált emberek.
2: Ugye az Isten tisztelet is mondjuk erről szól, hogy lényegében olyan igeidőket,
0: nem Isten tisztelet.
5: Igen, nincsenek Isten tisztelet dimenziója, és nem is akarják magukat gyülekezetként definiálni, és nem is akarnak olyan vezetőt, aki pásztor lenne, vagy bármilyen értelemben kimagasló szellemi vezető, hanem ezt egy nagyon lapos hierarchiával tartják, nagyon demokratikusan, abszolút helye van a szkepszisnek, gyakorlatilag akit nem tűnének a soraik között, az a megmondó ember típusú bármilyen szinten. És ez teljesen érthető, ezt gondolom.
1: De a korábbi, végülis abban a közegben, ahonnan kiléptél, ott kevésbé volt jelen a kételj?
5: Azért azt gondolom, hogy volt ennek kultúrája, hogy az Isten ez nem csak a dörgedelmes, kínatkoztató, megmondó ember, illetve az ő apostolai. Tehát volt azért ennek is kultúrája, de sokkal inkább hátra lehetett dőlni abban a székben, ami arról szólt, hogy nálunk az igazság, vagy hogy Istennél az igazság, és mi jól értjük őt.
1: És most mit gondolsz, hogy melyik a helyes megközelítés?
0: Hogy
1: melyik a közelebb?
5: Szerintem most akkor a közhely bombát akartam.
1: De most független szexualitást.
2: Mondjad,
1: látsz, egy tagja volt egy közösségnek, ami inkább erre az ortodox szállásponton volt, és kevésbé ismerte a kételyt, és inkább kinyilatkoztatott. Te átkerült egy másik közegbe, tök mindegy, hogy milyen okból. Akkor utána, hogy tekintesz vissza arra a közegre, ilyen szellemi távlatból?
5: Ezért szeretném védeni azt a közösséget, ahol felnőttem. Nem volt ennek szektás jellege. Láttam szektákat, akik tényleg durván tolják ezt a nagybetűs igazságot. Nem gondolom, hogy az a közösség ilyen lett volna.
0: Mert a levél is udvarias, amit kaptál.
1: De szkepticizmus viszonyulsz hozzá most. A régi közösséget, a szkepticizmussal viszonyulsz?
5: Szeretem őket. Szeretem
0: igen, őket. Nem, nagyon hiányoznak. Az a baj, a kérdésedből, hogy tolod a választ.
2: Igen.
0: Nem, mert tényleg, és ő nagyon helyesen ellenáll. Jó, oké. Igen, bocs.
5: Akkor ezt
0: a mozaik után hova mentél? Mert mondtad, hogy azt már nem...
2: 2 évig toltad utána.
5: És azért mentem el a mozaikból, mert kezdett nagyon kicsi lenni, vagy igen, tehát úgy érzem, hogy kinőttem, hogy vágytam volna arra, hogy merjük magunkat. Az volt a problémám, hogy szerintem azért, és ezt legnagyobb szeretettel mondom, a mozaik hallgatja, legnagyobb szeretettel mondom, hogy, és ezt el is mondtam nekik, hogy szerintem azért nem merik hivatalossá tenni magukat, úgy értem, hogy kimondani ezt, hogy mi az Isten népének a része vagyunk, mert akkor azt kellene kimondani, hogy mi az Istennek nem a mostó gyerekei vagyunk, hanem az édes gyerekei. És hogy úgy érzem, hogy ez a kérdés elódázásával igazából ezt az egzisztenciális kérdést nem merjük.
2: Miért nem merjük szerinted?
0: Mert nincs remény.
2: Nem, az ilyen embereknek van a legtöbb reménye, nem mondhatsz. Tehát van benne egy kis sajnáltatjuk magunkat.
0: Figyelj, Hóérka, nézd ide a szemembe.
2: Igen.
0: Hazamész, és megnézed a Fassbinder 111 újhold van egy évben című filmjét. Akkor mondd nekem, hogy van remény. Ez pont erről a kérdésről szól. A világ legszomorúbb történet.
1: 13
2: újhold. Persze, de most
0: 113.
2: Itt
0: vannak ezek. Jó, mindegy.
2: Itt vannak ezek.
0: Bocsáss,
2: az emberek.
0: Bocsáss, mindig happy.
3: Válaszoljon,
1: Marca. Az a legik kedvenc film.
3: Na most gyerek, nem is akarok egyetlen kérdés, hogy válassa a szájába. Jó, mert az nagyon érdekel, hogy mit mond.
5: Most annyira bevonottam ebbe, és elvesztettem a fonalat, miről beszéltem.
3: Hát, hogy miért nem merik felvállalni a kis közösségek a...
5: Szerintem hogy annyira nagy a fájdalom, annyira nagy a trauma, amitől elfekítesz.
3: De mi miatt?
0: A kiközösítés.
5: Igen,
0: a kiközösítés.
5: Igen, hát szóval vannak cifra történetek, ahogyan emberek eljönnek, vagy ott, vagy abban az időben volt fele katolikus, fele mindenféle talkabalka a protestáns, úgyhogy nagy az Isten állatkert, de a keresztény állatkertben is voltunk mindenfélék. És,
0: természetesen.
5: És ehhez kell egy bátorság odalépni az Isten elé, és őt átölelni. És hogy bőven elég volt sokaknak, hogy már nem ütik őket. Tehát, hogy ahhoz még egy hosszú út vezet.
0: Jó, igen, hosszú az út, igen, világos.
5: Ja. De hogy egy gyülekezet, azt gondolom, hogy ebben a paradigmában mozog, hogy mi az Isten édes gyermekei vagyunk, és szaladunk apu ölébe. Ezt most nem cinizmussal mondom, hanem jó értelemben, és a meleg keresztények meg ezt nem, nekik ezt nem. Az édes gyerekek, amivel kezdtem, hogy a tekölykeit csináljuk valamit, mert ők nem engednek minket oda apuhoz. És na, most ez
0: mélyre
5: jött, igen.
0: Nem, teljesen...
1: Nekem nem tudom, hogy egy kérdésem van, szerintem szükségszerű az élethez a pátosz? Az élet elviseléséhez?
5: Mire gondolsz? Mivel vezetsz most értem?
1: Nem, így az egész témakör kapcsán kérdezem, nem sem tudom jobban kifejteni.
0: Érzelmek? Most nem a pátosz, igen, amit értesz?
1: Az érzelmek szempontjából.
3: De mint
1: az emelkedettség, úgy értem, pártok.
0: Az élet elviselése?
3: Vagy a valami idealizálás? Vagy
0: túl sok Graham Greene könyvet olvastál? Vagy a viszkit fogyott el? Vagy mivel? Persze.
3: Az már rég elfogyott meg.
0: De nem.
5: Hát, na, fogadom a, nem tudom, kérdést, vagy amit én hallok belőle, amit bennem elindít. Én szeretem azt a világképet gondolni, hogy én és mindannyian szeretetből lettünk ide rakva a földre, és hogy nem, ez feltételezi a szubjektivitást, hogy...
0: A pátoszt.
5: A pátoszt. Nem tudom, érzést magam húzni, de nem tudom mondani ezzel kapcsolatban.
2: Köszönöm. Mondtad, hogy a bokor aljából is előbújtak a meleg keresztények, hogy...
0: De akkor ne a Bulányi Gyuri bácsira gondoljatok, és a bokorra hallgatok, csak gondolom, hogy...
2: Biztos nem lehet számszerűsíteni, de mondjuk milyen nagyságrendű az, hogy hány, mondjuk Budapesten vagy Magyarországon, milyen nem tudom, tehát hogy mennyien vannak, de mekkora a tömeg, vagy van egy tömeg, tehát hogy lehet ezt így mondani.
0: Hát szerintem nem tudom, nem lehet megsatszolni, nem?
5: Nézd, akik engem megkerestek, akikkel én levelezek, vagy akikkel találkoztam, az egy-két tucatnyi ember, inkább ez egy, mint kettő. De havonta egy-két e-mail jön. Nem szűnnek meg emberek előbújni. Tehát vannak, akik egy-két hónapja merik csak ezt a kérdést közel engedni magukhoz, és mert annyira sikerült az országot beterítenem a könyvvel, vagy így az arcokba ömlik, ami a coming out könyv, úgyhogy ez nem ennek örülök.
0: És arra gondoltál esetleg, hogy miután minden nyilvánvaló és tiszta lett, mint majd, mikor szíró-szíró látunk, hogy valami feladatod van ezen belül neked? Mármint égi küldetésű feladatod?
5: Egy kicsit inkább pszichologizálóan tudom ezt vinni, hogy eszméletlen nagy igényem van arra, hogy legyen értelme a szenvedésemnek. Tehát, hogy...
1: Itt a szenvedés kérdőled még most is meg?
5: Nem, tehát az elmúlt.
0: Nem lehetett könnyű, Ibrahim, légy, és nem idegesítsen.
1: Csak azt mondom, hogy főleg most ilyen perspektívával visszatekinteni, nem gondolom, hogy most már szenvedés azért kérdezik.
5: Nem, a jelenben nem. Nem, a jelenben
0: a... Akkor azért a küzdő... Szegény Pilinszky, hogy mondjak egy gyerekek, meleg volt. Ő nagyon érdekes kérdés volt, mert nem élte meg. Az életszentség nagyon magas foka.
3: Pilinszky
0: János, igen, vett tudomásul, csak elhallgatják. Hát figyelj, már sokan vannak melegek. és attól még kiváló költő vagy kiváló hívő lehet. Nincs összefüggése. Igen, semmi. Jó, csak mondom, hogy ő azért egész életét végig magányoskodta, szorongta. Az nehéz, mert akkor valamit föl kell vállalni, az egyedül létet vállalta fel. A szenvedés az megspórolhatatlan, ha egy ilyen útra lépsz. Nem?
5: Szeretném azt hinni, hogy van remény, és a következő generációnak és van ez a nagyképű ambícióm, hogy, hogy akár az én üzenetemnek köszönhetően is, vagy a könyvemnek köszönhetően egy hangyafényével könnyebb lesz.
2: Tehát kezdett kitaposni mondjuk egy
5: olyan nagyon jó. Igen, igen. De ezt én nem spirituálom, vagy hát lehet biztos, de ami könnyebben belátható nekem is, meg szerintem mindenkinek, az mondom, az a pszichológiai szint, hogy facsarom ezt a gyümölcsöt, és az utolsó cseppig az előnyömre fordítom, vagy szarból várat építek, vagy nevezhetjük, ahogy akarjuk. És szerintem az bárkinek óriási lelki pluszt adhat, hogyha egy olyan élménye lehet, hogy másokért tehet, és hogy egy ügy mögé rakhatja magát, és hogy embereknek ettől jobb lesz, és könnyebb lesz, és hogy egy teljesen önző indítékból várom ezeket az üzeneteket,
0: hova küldhetik? Mondd ide bele.
5: Mit hova küldhetnek?
0: Ha valaki akar vele kapcsolatban lépni, vagy segít, mondjál
5: egy
0: címet.
5: Igen, köszönöm. A comingoutkönyv.hu a honlap, és van Twitterem is, meg egyebek, és ott e-mail is van. marcel.kincses@gmail.com.
0: Ez az.
2: Szia, adásban.
7: Hello. Hello, Iván vagyok. Sziasztok.
2: Szia.
7: Kis Tibor Noé neve ismerős, vagy olvasta valaki esetleg az Inkognitó című könyvet?
2: Nem, szerintem nem.
5: A neve ismerős, de nem olvastam.
7: Szerintem nem fogod tudni letenni. Futballedző és coming outor nem csak ezzel a könyvvel, az se egy könnyen befogadó világ szerintem, tehát...
2: Igen.
5: Hogy ja, láttam, igen, a vs.hu-n a cikket.
7: Blogja is van egyébként, azt is érdemes olvasni. Már azt hiszem több könyve jelent meg, de az Inkognito az letehetetlen, ezt mindenképpen olvassátok el. Kis Tibor Noé.
1: Ez köszönöm. Most
7: jelent, ugye?
0: Köszi, Kis Tibor.
1: Igen, ez mostában jön meg ez a könyv.
0: Noé, jó.
2: Azt már említettem, hogy a magával a gyülekezettel, vagy azért, hogy élted ezt meg, de mi engem érdekel, hogy a te saját kis magánszféleddel, a családoddal és a best friendekkel, tehát hogy tényleg akik közel álltok hozzá, barátok, akár gyülekezeten belül, vagy kívül, nem tudom, hogy volt-e olyan, ők velük hogy jártad végig ezt az utat? Tehát, hogy ők mit szóltak ehhez?
0: Mit szólt anyád?
2: Mit szólt anyád? Szépen leegyszerűsítetted a szép kérdésemet.
5: Igen. Édesanyám hívő, meg testvéreim hívők, és hát nem volt egyszerű, és a jelenben sem egyszerű ez a kérdés. Úgyhogy ilyen tyúk lépésben haladunk. Igazából azon a dimenzión tudtam hozzá kapcsolódni, meg hozzá kapcsolódni először, hogy nem az elsődleges kérésem, vagy kérdésem, hogy elfogadják-e, vagy hogy fogadják-e a homoszexualitásomat, hanem az, hogy akarjanak kapcsolódni velem, és kezdjünk el, legyenek empatikusak, és kezdjenek el gondolkozni azon, hogy beleérezni, hogy milyen lehet nekem most kb. Az életem. Úgyhogy messzire mehetünk, de jobban.
1: És most neked szükségszerű volt valami civil foglalkozást választani, hogy ott ezt a lelkészi pályát?
5: Így van. Egy érettségim volt, meg egy félben maradt egyetemem, és aztán a teológia, amit azért elvégeztem, és utána aztán szupervizor lettem, illetve üzleti coach, illetve tolmácsként működöm. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és nagyon szerencsés is vagyok, hogy ezek nem csak ilyen kényszer melók, hanem ezeket nagyon szeretem, és nagyon sok átfedés is van azok között, a skillek között, amit pásztorként is működtettem, és azt is szerelem választottam. Igen, igen, igen.
1: Leadott, jó adottságos van hozzá, szerintem.
5: Köszönöm.
2: És van olyan, akivel mondjuk a Gyulibe olyan mély barátságot kötött életében, még most is tudott tartani a kapcsolatot?
0: Maradt-e egy olyan?
2: Hó,
0: szép. Jó, mindig kicsit keményebb.
3: Szép, de jó a kérdés.
5: Jó, jó a kérdés, és jogos a kérdés. Hát egy fél maradt, mert hogy alig jár már ő oda a közösségbe, de...
0: De ha ő jár, akkor van, ne?
5: De vele mondjuk tegnap küldtem el neki egy linket, valamelyik cikket, úgyhogy ő tényleg kis kamaszkorom óta jó, jó barátom. Egy dolgot hadd...
0: Mi a bátorság?
1: Meg a pátosz.
0: Mi a bátorság és a pátosz, igen. Mi a bátorság? Nem azért az érdekel a bátorság, mert ez bátorság kérdés a te történet.
5: Bátorság számra azt jelenti, és nézzük az a félre, hogy pátoszméter kiakad.
0: Semmi, ki van éve, cinikus.
1: Nem, én nem tudom, kíváncsiak egy ilyen ember, mint
0: az Jean-Paul Sartre.
1: Neki mi a pártos, hogy definiálva.
5: Igen. A bátorságom arról szól, hogy igazából nem tudok bukni, mert elkap az Isten. Szeretve vagyok, és...
0: Végülis nem féltél.
5: És méltó, és nagyon örültem, hogy összevágták a HVG-s mondatokat, HVG-s videóriportba azt a mondatomat, hogy méltó maradtam a szeretetre. Tehát ott van a kőszikla nálam, hogy ez a tudás, hogy méltó maradtam a szeretetre, és a dílem igazából Istennel van, és pont. Uh-huh. És ebből tudok az emberi kapcsolataimra, önmagamra, meg az emberi kapcsolataimra aztán ki vonatkoztatni. Tehát, hogyha az origó, hogy én el vagyok fogadva, hogy én szeretve vagyok, akkor van remény.
1: De ebben a megközelítésben akkor minden olyan magatartás, ami ezen a bátorság, mert nagyon tiszta választottál, és nagyon, nekem nagyon tetszik ez a válasz, mert egy is értek, hogy akkor azért kezdem a pátosz, mint, hogy akkor végülis minden olyan magatart, minden olyan, ami ezen nem ez irányba mutat, az már pátosz.
0: Miért szavart téged?
1: Nem, mint nagyon kíváncsi, mert nem...
0: Pátosz ellenes bizottság
2: elnöke vagy. Olvastam, hogy egy új szót, aztán
0: Nem, most hát én elkezdett izgatni, hogy...
1: Nem.
3: 20 percen belül 3-4 pátosz, tehát igen.
0: Az Isten, ahol kapcsolatodban van pátosz, kétségtelenül valószínű a méretei, a végtelensége és a fölfoghatatlansága az ember lelkébe okoz valami felülemelkedettséget, gondolom, nem?
5: A teológián is megkettem meg ezzel a kifejezéssel, hogy az Isten misztérium, és hogy hála Istennek, hogy ő misztérium, és nem kevesebb. Tehát, hogy ha őt össze be lehetne csomagolni, mint a hentes a húst, hogy
0: vagy mint Margitka, a filozófia fogalmat.
5: Igen, akkor már büdös lenne, akkor már nem Istenről beszélnek. Az utolsó pillanatban kevésbé patetikus, de csak így a hallgatóknak a kis bogatak el akarom ültetni a fülébe, hogy csináltam ezt a hétnapos kihívás nevű kis projektemet, ami a könyv egy gondolatáról ihletődött, ami arról szólt, hogy hetero pároknak nyitva áll a lehetőség, hogy egy héten keresztül viselkedjenek úgy egymással publikus közegben, ahogyan szerintük tennék, hogyha azonos nemű pár lennének.
2: Gyönyörű.
5: Tehát, hogy te a résztvevő maga önszabályozó módon, tehát nem én mondom meg, hogy mi a játékszabály, hanem ő a saját percepciójában állítja föl a párjával együtt a játékszabályokat, és éljen végig 168 órát, úgyhogy nem tesz többet, mint amit szerinte tenne, hogyha melegek lenne.
2: Mint egy meleg pár.
1: Tehát, nyilvános helyeken,
5: ahol tétje van. És ezt megcsinálták egy pár, lett ebből aztán egy cikk, és hát volt, aki nem, tehát a hatodik nap végén szakított a párjával, mert annyira krízisbe jöttek. Tehát, hogy ki hozott egy csomó minden nyilván, de hogy nem

0: megszégyenítő állapot, amikor ki kell nézni oldalra, hogy megcsokoltam a páromat, vagy csak átölelhetem a... Tehát, hogy ilyen annyira evidens dolgokat kell hirtelen vonalzóval méregetni, hogy ez méltatlan. És aztán betudtam őket, hogy nyilván hintsék az igényt, meg számoljanak be a social médián. Volt egy ilyen badge, amit fel lehetett venni a Facebook profilképre, meg egy hashtag, ez a hashtag 7 napos kihívás, de ez folyamatosan lehet csinálni.
1: Hát akkor mindenkit buzdítunk a reményre, igen.
2: Meg a bátorságra.
3: Hát azt hiszitek.
2: És a bátorszmentességet.
0: Jaj, pipa.
2: Nem értem előzettem a pátoszt, mert az mondom, hogy ilyen döntésekhez pátoszmentesség kell, hogy meghozom a döntést. Azért voltam kíváncsi, hogy értjük a pátoszt ebből a kontextusba.
1: Hát most már mennyit használtuk ezt a szót, hogy jövő évig nem is lehet, ki is koptattuk szerintem.
3: Jó.
1: Ezt a kifejezést nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm.
1: Marcának, hogy eljött hozzánk.
0: Én is köszönöm.
1: Dobunk valami hatalmas ritmust, a Puszi Nyuszi rám kacsint és dob valami nagyon szexit,
3: a lesbikus Puszi Nyuszik.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Kedves közönség, elmondok önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi állt vádlottként a járás bíróság előtt, mert a villamoson egy idegen nőt pofon ütött. Szólt a bíró, egy nőt pofon ütni bizony nem való, mire a vádlott ajkáról válaszol, így szállt a szó. Az adott helyzetben az ember más meg nem tehetett, elmondom a bíró úrnak úgy, ahogyan megesett. Villamoson üldögéltem nyugodtan ön feletten, felszállt a nős, helyet foglalt pontosan én mellettem. Hiszket mozgott, hogy a padon kényelmesen ülhessen, mikor jött a kalauz, és kérte, hogy jegyet vegyen. Erre a nő elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a pénzt, azután behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, pénzt adott a kalauznak, s mikor jegyét megkapta, a következőképpen a táskájába elrakta, hóna alól elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, beletette a kis erszényt a cipzárját.

táskáját a zóna alá eldugta. Amikor ez megtörtént, egy ellenőr belibegett, és a nőz odaérve kérte tőle a jegyet. Erre újra elővette a nagy kézi táskáját, egyrántásra szétrántotta a táskáját, a cipzárját. Belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskára a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi.

engem folytatna, újra a kezébe vette a nagy vízi táskáját, egy rápással szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskát, a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, s újra a kezébe vette a nagy vízi táskáját, egy rápással szétrántott a táskáját, a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá

0: jakem nuvel hotel pogotošom, amik megvalto stotni nem tudok. Od bátorságot, hogy megváltoztatkosom, amik meg tudok változtatni, és a bölcsességet ahhoz, hogy mindig meg tudjam különböztetni egyiket, tavasz, nyár, ősz, tél. És hol van mindez? Hol van a nyár? Hol van a tél? Nem látom? Nem. Hát lehet manapság igazán évszakokról beszélni. Valamikor régi. Ez volt. Akkor igen, ha? És most nem mondom. Most is van, valami van, igen, valami van, de ez nem ez az igaz. Nem. Aj, emlékszem 100 évvel ezelőtt. Akkor voltam az igazi dolgok. Aj, mindent elöntött a víz, mindent. Még egy kémén se látszott ki. Ez volt amcsak az igazi tavasz. Vagy a nyár? Ujjjjj, 66 fok meleg. Árnyékban, minden odajegyett, minden. Ajjaj, és manapság. Nem mondom, most is van, valami van, de ez nem az az igazi. Ne. Oda át. Értettem? Oda át. Ott, igen. Tavasz, nyár, ősz, tél, rendszer. Rendszer van. Szisztema. Oda, a tél. Nevezem. Na, és nálunk? Nem mondom valami van. Igen, van valami. Na ja, etwas is on da. Ich will nicht sagen, ja. Aber es ist nicht das. Igen. Na. Az erdőben egy medve volt a nyúl. Hogy történt az? Az erdőnek medve kellett, de csak nyúlra volt kellett. A medve így is vállalta, és medve munkát végzett, nyúl illet medve. Amíg meg nem tudta, hogy ugyan ebben az erdőben egy nyúlot neveztek ki medvenek. Felbösszült a medve, hát ez mégis csak sok. Egy inci-finci nyúlkap medve fizetést. Panasztett a főerde hatóságnál, kiszálltak az oroszlánok, egy egész bizottság, bédeztek a nyúlot és a medve. Ön medve? Kérdezte a bizottság a nyúltól. Az vagyok, válaszolta a nyúl. És mutatta az iratait. Valóban ön medve. De hisz én vagyok a medve, bődült a medve. Igen? És hol vannak az iratait? Miért vitatkozik medve társ? Itt világosan az áll, hogy ön nyúl. Azt kérdik, hogy mi ebből a tanulság. Milyen tanulság lehet, amikor a bizottságban az oroszlánok funkciójában szomorok ültök?
1: Я не фатки мене. Я не фатки мене.
2: Сервус.
1: Сервус.
2: Сервус.
1: Сервус.
2: Вон.
1: Ну, вала ми вон.
2: Вон, вон. Ну, коптал, ветел, іген?
1: Хат, вала ми твет, ветел.
2: Надя, ну я, Надя, ну я. Ну, а, берег, берег, воч. Тут там киткел, елкюн, дени. Ну, это, хат, вон, тис электромош кеменце,
3: іш... Нинч.
2: Хоч, хоч, нинч. Нинч?
3: Нинч.
2: Нем ветел шемит?
1: Веттем.
2: Vettem? Igen. És mit vettél? Mit vettél? Na, mi? Kérem, kérem mi? Szépen. Mit vettél? Na? Na? Mit vettél? Na?
1: Frigider.
2: Micsodát?
1: Frigider.
2: Frigider?
1: Igen.
2: Aha. Frigider. És mi lett nekünk frigider?
1: Mi?
2: Minek nekünk frigider?
1: Igen.
2: Frigider. Frigider. Frigider. Minek nekünk frigider?
1: Nyáron bekapcsoljuk.
2: Nyáron be.
1: Igen.
2: No, és akkor mi lesz? Mi lesz?
1: No,
2: én is azt kérdem, mi lesz? No, mi lesz?
1: Mi? Jó, hideg sör lesz.
2: Hideg sör lesz. Nagyon, nagyon finom. Hideg sör, nagyon finom. Ezt látod? Tudod, mit kapsz? Ez volt az utolsó dolgos. Csipész. Aj, Frigider. Van elektromos kemence. Utolsó dobás. Értem?
1: Értem.
2: No, menjük tovább. Szerszámokot vettél?
1: Nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Semmit se vettél?
1: Valami van.
2: Vettél. No, no, mi? Mi? Mi? Mi van? Mi van?
1: Igen. Igen.
2: No, mit kaptál? Festéket.
1: Nem.
2: Nem.
1: Nem? Nem.
2: Ládakot. Nem?
1: Ne, nem.
2: Betonkeverő.
1: Nem, nem, nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Mit, mit, mit? No? Na, na, na! Nyugd már ki! Na!
1: Zongora.
2: Micsoda?
1: Zongora.
2: Zongora?
1: Igen.
2: Aha, Jézus Mária.
1: Zongora.
2: Köszönöm szépen.
1: Szívesen.
2: És mire lesz jó a zongora?
1: A zongora?
2: Igen. És mire lesz jó a zongora? Igen, igen, és mire lesz jó a zongora?
1: A bejárathoz állítjuk.
2: Aha, a bejárathoz állítjuk. És mi lesz? Akkor?
1: Mi lesz?
2: Igen. Mi lesz?
1: Mi lesz?
2: Mi lesz? Akkor?
1: Elő-kelő lesz.
2: Elő-kelő lesz. Elő-kelő lesz. Igen. Ez nagyon jó. Nagyon érdekes. Komoly dolog lesz, ha a zongorot a zöldségraktárunk bejáratához állítjuk.
1: Jézus Mári!
2: Értem?
1: Értem.
2: Utolsó dobásod. A zongora nagy?
1: Nagy.
2: Fedele van?
1: Van.
2: Anna, mindegy. Majd a krumplit és a uborka toroljuk benne. Teroljuk benne. Érted?
1: Értem.
2: Utolsó dobásod. Tovább. Szemvételi könyvek vannak?
1: Azok speciál nincsen.
2: Nincs?
1: De a flexometereket, mik mindig sorban állok.
2: A derék, derék vagy. Na? Mi az? Mi az? Flexometer? Flexometer?
1: Nem mi? Tudom. Talán nem vegyük meg.
2: Dehogy nem. Vegy az évnek a pénzt, a keretet, Úgy is el kell költeni. Csíjes a flexometereket! Basta!

0: táltos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak Galambfalván. Volt egy dali pásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy botja, és egy huncfut táltos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baj a bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jóseregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a botját, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a botját, hát akkor a lik van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a botját, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hup, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap, 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és így egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek, hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyuk voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e kezefogója. Mindjárt körbevette az a sok szép leány, megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e, te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül. Hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyet halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszöni a legény a szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár. Hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leány.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Eleget esküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hányt, és a legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg, szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra, és ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöndült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tett, és tovább mentek. Amint rendek mendegéltek, egy ezüstvárhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. szóba legyennek vele, s megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, s a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból im csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s im egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatta a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár, hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinkek?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testiről. Hely, megörült a leány, örömibe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintotta az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma, és azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával, és addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amint így bucsálódnak, valami kecske megegést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském megegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant.
2: Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke!
0: Felelt vissza a kecske.
2: Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke! Hányan vagytok?
0: Kérdi a táltos kecske.
2: Csak négyen,
0: kiállta a legény.
2: Hát aztán, persze meg többet,
0: kérdi a kecske.
2: Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet.
0: Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, és legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak, buktak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ. Azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant.
1: Hely, de elbúsulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok.
0: Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. Nos, most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredj? Merre facsarodjék? Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, és a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évedünk, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerődzik fel a fán, és egyenest a fészeknek tart. No, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondta a legény magában. Az ugyi neki, csak beléfogódzik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, és olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És im, egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek fölött. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja legényt a fészek mellett, és nagy mérgesen feléje legyint egy szár tollával.
1: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
0: Oly, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
1: Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
0: Hely, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
1: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
0: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
1: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
0: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátára, s ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, és azzal a lik száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná a három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, fülel mindenfelé. Ez bizony az én tártos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat ér. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. S azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüstvárhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, s a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végigjárt a rengeteg nagy szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkor át sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki.
2: Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó,
0: s a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta.
2: Te az enyém, én a tiéd. De bezzeg,
0: lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, elegenül a tártos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvibe.
2: Holnap a kecske legyen a vendége.

0: hetet hét országon innét, az óperen kidőlt kemencének bédőlt oldalában, volt egyszer egy szegény özvegyember, s annak két szép leánykája. De olyan szépek voltak ezek a leánykák, hogy király kisasszonyoknak is beillettek volna. Éppen a szomszédban lakott egy özvegyasszony. Azt mondja egyszer a nagyobbik leánykának, Cerceruskának. Hallod-e te, Cerceruska? Mondd meg a te édesapádnak, vegyen feleségül engem, s én eztán titeket tejbe, vajba fürözgetlek. Megörült Cerceruska, mondja az apjának, hogy mit üzent a szomszédasszony. Az özvegyember bizony nem is vár két üzenetet, feleségül veszi a szomszédasszony. Na volt-e vígélet egy hétig, kettőig? De ez csak egy hétig, kettőig tartott. A szegény leánykák már a harmadik héten többször kaptak verést, mint enni. De ők ezt nem tűrik, inkább világgá mennek. Megegyeztek, hogy elmennek az erdőbe eprészni, s többé vissza nem térnek. Mikor felkészülődtek, s kívül voltak a kapun, a gonosz mostoha utánuk kiáltott. Az Úristen engedje meg, hogy amiféle állat lába nyomából isztok, olyanná változzatok! A kisebbik leányka nem hallotta az átkot, de igen, Cerceruska, s mikor az erdőbe értek, ugyancsak a lelkére kötötte, hogy ne ígyék semmiféle állat nyomából, akármennyire megszomjuhozzék. De eprészés közben a két leányka elbódorgott egymástól, s a kisebbik csak nem tudá eloltani a szomjúságát eperrel, nekidült egy őzlába nyomának, ivott abból, és láss csodát, mindjárt őzzé változott. Egyszer csak keresi Cerceruska mindenfelé a testvérét, kiáltozza, de nem találja, nem veszi semmi hangját. Sírt Cerceruska keservesen, hogy csak úgy zengett belé az erdő. Amint így bolyongál a keserves sírással, meglát egy kicsi őzecskét. Hát, az a kicsi őzecske úgy nyihog, úgy fut ő hozzá, nyalja, csókolgatja. Jaj, az az ő testvér. Sírt Cerceruska még keservesebben, aztán megölelte az őzecskét, és úgy vezette keresztül az erdőt. Mennek, mendekélnek, és egyszer csak Cerceruska egy vadászt vesz észre, amint kopójával jő az úton szembe velük. Haj, de megijedt szörnyűségesen! Most, ha az a vadász meglátja, bizonyosan meglövi az ő testvérét. Néz erre, néz arra, hogy hová rejtőzzék el. Meglát félre az úttól egy szénabogját, s szépen oda behúzódnak. Alig, hogy elhelyezkednek, hát jön a vadász kopója, kezd a bogja tövében szimatolni. Azzal hirtelen megfordul, visszafut a gazdájához, s egyre csak ugrál reás, elkezd keservesen vinnyogni, mintha éhes lett volna. A vadász kivesz a tarisznyájából egy darab kenyeret, odadobja a kopónak. Usd neki, vesd el magad! Úgy elszalad a kenyérrel, mintha ostorral kergették volna. A bogjához futott, a kenyeret beadta Cerceruskának, aztán ismét visszafutott a gazdájához, s vinnyogott keservesen. A vadász másodszor is vetett kenyeret neki, s a kopó most is elfutott azzal. De csak hamar visszafordult, s harmadszor is kenyeret kért. Megállj, mondá a vadász. Adok harmadszor is, de most már megnézem, hogy hová viszed a kenyeret, mert nem hiszem, hogy magad ennéd meg. De bezzeg elállott a szeme szája a vadásznak, mikor látja, hogy a bogja aljából egy szép növendékleány s egy őzecske dugja ki a fejét. Megijed Cerceruska szörnyűségesen, hogy vége őnek és az ő testvérének. Meglövi az a vadász, bizonyosan meglövi. Oda kiállt a vadász. Hát te ki vagy? Mi vagy? Hogy kerültél ide, szépséges, szép leányka? Azt felelte Cerceruska.
1: Megmondom, ha nem bántja ezt az őzecskét, édes vadász bácsi.
0: Csak gyertek ki, ne félj, nem bántlak. Erre Cerceruska kibújt a bogja alól, s vele a testvére is. Elmondta, hogy ki is mi ő, meg ez a kicsi őzecske. Azt mondja a vadász. Ne búsulj, ne sírj, te szép leányka. Én vagyok Fejérország királya. Elviszlek az udvaromba belső leánynak a feleségem mellé. A testvérednek is jó dolga lesz. Külön kertben tartom, nem lesz semmi bántódása.
1: Azzal elmentek haza a király palotájába. Cerceruskából belső leány lett, az őzecskét pedig olyan kertbe zárták, ahol csupa aranyfák voltak, és azokon mind aranymadarak énekeltek éjjel-nappal. Közben legyen mondva, s minden ember jól megjegyezze, a fehér király még egy esztendős házas sem volt.
0: De a királyné nem hiába volt a fekete király leánya, olyan csúnya volt, mint a rút idő. Hiszen egyéb sem kellett neki, hogy ilyen szépséges szép leányt hozzanak belső leánynak. Egy napig, kettőig csak elnyomta a mérgét, de azután elé állott, s azt mondta az urának.
1: Hallá-e, kied! Eltakarítsa innét ezt a leányt, mert nem áll ennek a keze semmiféle dologra!
0: De a király azt felelte. Ha nem áll annyi, akkor ne dolgozzék.
1: Telt múlt az idő. A király egyszer egész udvarával elment vadászni, csak a felesége meg Cerceruska maradtak otthon. A gonosz lelkű királynénak sem kellett több. Szép, mézes, mázos szavakkal elhitt a Cerceruskát abba a kertbe, hol a kicsi őzet tartották. Volt abban a kertben egy feneketlen tó. Amint ennek a partjához érnek, azt mondja a királyné.
0: Nézd bele, Cerceruska! Nézd, milyen szép vagy!
1: Cerceruska belenézett a tóba, s a királyné nagy hirtelen beletaszította. Látta ezt az őzecske, nyihogott keservesen, de a királyné azt mondta.
0: Nyihogj, nyihogj, csak ne beszélj!
1: Hazajön a király, és kérdi. Hol van Cerceruska?
0: Hímezett, hámozott a királyné, hogy ő bizony nem tudja. Talán nem tetszett neki a jó élet, s elszökött az udvartól.
1: Hely, búsult a király, hogy szinte felvetette a bánat. Kerestette Cerceruskát az egész országban, de csak nem tudták megtalálni. Egyszer a királyné nehéz beteg lett. Azt mondja az urának, hogy vétesse ki a kicsi őznek a szívét meg a máját, rántassa meg neki, mert egy őszember azt mondotta neki ma éjjel álmában, hogy addig meg nem gyógyul, míg annak a kicsi őznek a szívét s a máját meg nem eszi. Eleget mondta a király, hogy álom, s esős idő, de a királyné erősen rászegődött, s nem hagyott békét neki.
0: Gondolja a király, elmegy vadászni, lő egy őzet, s majd annak a szívét s a máját megsütteti. Az ősz csak ősz, mindegy forma szíves mája van.
1: Hanem míg a király odajárt, a királyné fölkelt. Nem volt annak a gonosz asszonynak semmi baja sem ezen a világon. Mészárost hivatott, s elmentek a kertbe, hogy megöljék az őzecskét. Meglátja a szomorú kis állat a királynét, s a mészárost a nagy késsel. Mindjárt tudta, hogy ezek az ő életére törnek. Hiába csalogatták mindenféle jóval, úgy nyargalt körül a kertben, mintha a szemét vették volna ki. Eközben megjött a király, s egyenest a kertbe ment. Hát, az őzecske éppen a feneketlen tó szélén áll, s mind azt mondogatja.
0: Kelj ki, édes Cerceruskám, tónak fenekéből, nagy halnak beléből, felig a kés gyenge bőrömnek, mossák a résztányért piros véremnek.
1: Hallja ezt a király, mindjárt összekiabálja az egész udvar népét, a feneketlen tavat kimeredte, a nagy halat kifogatta, s kivágták belőle Cerceruskát. S hát, lásd, csodát! Cerceruska élt, s még százszorta szebb volt, mint annak előtt. A kis őzecske örömében keresztül bucskázott a fején, s ismét leányka lett belőle.
0: Haj, de elönté a méreg a királynő. Még szólni sem tudott, megpukkadt a nagy méregtől. A királynak is csak ez kellett. Az ármányos asszonyt beledobatta a feneketlen tóba, s még aznap feleségül vette a szép Cerceruskát. éppen 7 álló hétig tartott a lakodalom. Akkor a fiatal pár dióhéjba kerekedett, s a küküllőn leereszkedett. Holnap legyenek a ti vendégeitek!

0: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csizmadia, meg egy varga. Csizmadiát Tücsöknek hívták. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Valamikor ettek, valamikor nem. Megunták a sok éhezést, elhatározták, ha a mesterség nem megy, szereznek pénzt úgy, ahogy lehet. Kifundálták, hogy ellopják a bírónak a 6 lovát, kiviszik az erdőbe, egy nagy fához kötik, a csizmadia pedig elmegy a bíróhoz, és kiolvassa, hogy hol vannak a lovak. Mert a csizmadiának volt egy csodás könyve. Úgy is lett. A varga kivitte a lovakat az erdőbe, egy nagy fához kötötte, a csizmadia pedig elment a bíróhoz. No, bíró uram, mit fizet, ha nyomra vezetem? A bíró 300 forintot ígért neki. A bíró elindult a csizmadiával. Ment az egész faluval, kibaltával, kifejszével, kivillával. Szemük, szájuk tálva maradt a csodálkozástól. Csak ugyan ott volt mind a 6 ló, egy nagy fához kötve. A bíró örömébe mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 forintot. Híre ment az egész országban, hogy Tücsök uramnak van egy olyan csodás könyve, amiben minden bele van írva. Meghallotta ezt a király, mert éppen azokban a napokban veszett el a királyné legszebbik gyűrűje. Nagyon busolt a királyné, belebetegedett. Hiába írtak az orvosok mindenféle gyógyszert, nem tudták meggyógyítani. Azt mondták, ha a gyűrű nem lesz meg, a királyné bele is halhat. A király elküldte az udvarmestert, hogy hozza el Tücsök uramat. Megérkezett. Elmondta, hogy mit üzent a király. Tücsök uram hiába tiltakozott, hogy ő neki már elveszett a csodás könyvje. Nem tud semmit. Kékült, zöldült, remegett, mint a nyárfa levél. De az udvarmester azt mondta, jönni kell. Mit volt mit tennie, elbúcsúzott a feleségétől, a gyerekeitől és Varga komától. Beült a hintóba, egész úton a szavát se lehetett hallani. Megérkeztek a királyi udvarba, a király örömmel fogadta. Azt mondta, 6 szekér aranyat ad, ha meg lesz a gyűrű. Tücsök uram 3 napig kérte a királyt, hogy hadd gondolkozzon. A király beleegyezett, a legszebb szobát adta neki. Finom ételeket, italokat kapott, azt se tudta szegény fején, mit igyon, mit egyen. Eltelt egy nap, nem is gondolkodott, hiába gondolkodott volna, nem jutott eszébe semmi. Eltelt a második nap, a harmadik nap, gondolta magába. Na, Tücsök, vége lesz most a jó életednek, én utoljára megszámolom, hány fogást kapok vacsorára. Közben kopogtak az ajtón, belépett az inas. Ahogy meglátta Tücsök uram, azt mondta, itt jön az első ára, az inas úgy megijedt, lehetette a tálat, és kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van! Ez a csodás ember tudja, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Közben legyen mondva, csak ugyanaz inas, a szakács és a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a második fogást, mondja a szakács. Ahogy meglátta Tücsök uram, azt mondta, itt jön a második. Ő is megijedt, lejtett a tálat, kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van, tényleg tudja ez a csodás ember, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a harmadik fogást, mondja a kukta. Ahogy meglátta Tücsök uram, azt mondta, itt jön a harmadik. Ő is megijedt, leejtette a tálat, nem csak leejtette, hanem térdre borult, és azt mondta, jaj, ne árulj el a királynak, mert fejünket vétetik, inkább adunk 300 forintot fejenként. Előadatta a gyűrűt, beledugta egy kenyérbélbe, éppen akkor mentek el a király pulykái, ledobta, a legnagyobbik pulyka felkapta, lenyelte, szaladtat, Tücsök uram jelenteni a királynak, megvan a gyűrű. Felséges királyom, megvan a gyűrű. Vágassa le a legnagyobbik pulykáját, annak az uzájába megtalálja. A király levágatta a pulykát, felvágták az uzáját, és csak ugyan benne volt a gyűrű. Szaladt a királynéhez, megvan a gyűrű. Egyszerre meggyógyult, mint az arcáról letölötték volna a betegséget, meggyógyult. A király megadta ígéretét, megrakadott 6 szekeret alanyjal. Még egy regiment katonát is adott melléje, hogy az úton a rablók el ne vegyék tőle. Gondolta magába az udvarmester, megtréfálja a Tücsök urat. Leszállt a hintóból, markába szorított egy prücsköt, és kérdezte. Na, Prücsök, mi van a markomba? Vakarta a fejét kinnyába, azt mondta. Na, Prücsök, most megszorultál. Az udvarmester szétnyitotta a kezét, és azt mondta. Csak ugyan nagy tudású emberken. Közben hazaértek, behordták a tenger sok aranyat, Tücsök uram nem volt irigy, 2 marékkal osztogatta, de azért legtöbbet a vargának és a bírónak adott. Jövendőmondásért hiába jöttek, mindenkinek azt mondta, elveszett a csodáskönyv. Ha a csodáskönyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy apóka meg egy anyóka. Apókának az volt a dolga, hogy télen a kis madarakat etesse. Egyik reggel nagy hó esett, apóka így szólt anyókához. Anyóka, kimegyek az erdőbe, megetetem a kis madarakat, és magocskát tett a tarisznyájába. És felhúzta a jó meleg kesztyűjét, kiment az erdőbe. Lehúzta a kesztyűjét, hogy jobban tudja etetni a kis állatokat. Valahogyan kiesett a zsebéből az egyik kesztyűje. Mikor elvégezte a dolgát, hazament. A kesztyű ott hevert a hideg hóba. Arra ment a béka. Felkiáltott. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Jó lesz télen megkuzodni a hideg elől. Azzal belebújt. Egy idő múlva arra ment a kisegér. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka. És te ki vagy? A kisegérke. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már ketten laktam. Egy idő múlva arra ment a szarvasbogár. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka és a kisegérke. És te ki vagy? A szarvasbogárka. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 3 laktak. Egy idő múlva arra ment a hangyácska. Ő is meglátta a kesztyűt. Megkérdezte, lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka, és a kisegérke, és a szarvasbogár. És te ki vagy? A hangyácska. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 4 laktak. Telt múlt az idő, egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy nagyon ropog a hó, és kíváncsian kidugták a fejüket. És akkor látták, hogy a nagy barna medve cammogott arra. Brum, brum, nicsok, egy jó mölök köztjük. jól lesz tőlem meghúzódni. A kisállatok könyörögni kezdtek. Kedves Petve bácsi, te nagy vagy, a kesztyű pici, nem férsz bele, csak nekünk való. De a medve

0: próbálta, de már el volt szakadva. Egész úton azon törte a fejét, hogy mitől szakadhatott el a kesztyű. Hazavitte anyukának, hogy varja meg. Mái napig is azon törték a fejüket, hogy mitől szakadt el a kesztyű.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt, minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghal. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott éjségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öregasszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatnám meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög, a te bugatta legénye! A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkoznak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott termett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha! No, ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamarom utánoz engem? Azzal felpattant a szamára, s mondta. Gyíj, csacsi! Mondta a szamár is. Gyíj, csacsi! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megmérgesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról-szóra mondta utána a szamár is. Megmérgesedett Palkó, leszállt a szamárról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi, még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, s vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálos ítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Palkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor oda vezették a szamarát, Palkó a király elé fordult, letérdes, mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett eleszörnő a gyálmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebb-nézebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mégis megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

a mezei egér meg a házi egér. A mezei egér megunta a mezőn való lakozást. Hely! Sóhajtozott magában. Mennyivel jobb dolga van a házi egérnek? Eső, hideg szél nem sanyargatja, s nem éhezik, mert mindig kap valami morzsalékot, hulladékot a házban. Addig-addig sóhajtozott, kesergett, hogy egyszer csak rászánta magát a nagy utazásra, s meg sem állott, míg a faluba nem ért. Ott betért egy házhoz, s nagy hirtelen beszaladt a patka alá. A házi egér éppen szundikált a jó melegségben. Jó napot, házi egér! Neked is jó napot, mezei egér! Hát te miért jöttél ide? Azért, hogy adj nekem szállást. Keserves az élet a mezőn. Sokat kell ám ázni, fázni, sanyarogni. Elhiszem neked, mezei egér, de bár én férhessek itt el. Aztán ne hidd, hogy olyan jó dolgom van itt. Sokat éhezem én is. Mégiscsak úri dolgod van az enyémhez képest, mondta a mezei egér. Kérlek, szoríts egy kis helyet nekem. Nem lehet, bizony nem lehet, hanem eredj fel a patkára, ott lakik a király, az talán ad szállást. Fölment a mezei egér a patkára, s hát csak ugyan ott volt a király, mármint a macska. A hasával a tűznek fordult, s úgy aludt, mint a bunda. Leszólt a mezei egér a házi egérhez. Nem merem megszólítani, mert alszik. Ne is szólítsd, hanem dugd a farkincádat az orrába, s mindjárt felébred. No, a boldogtalan mezei egér meg is fogadta a házi egér tanácsát. A farkincáját bedugta a macska orrába. De bezzeg felébredt a macska, s ahogy meglátta az egeret, egyet sem mozdult, és ham, bekapta. A házi egér nagyot kacagott a patka alatt. Úgy kell neked, te oktondi! Minek jöttél ide, ha nem tudsz bánni a macskával? Híre ment ennek a szomorú esetnek a mezei egerek országában, s azóta egy mezei egér se jön be a házba. Tovább sanyarodott a mezőn.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy öreg apó és egy öreg anyó. Egyszer az öreg apó azt mondta az öreg anyónak, süssön egy kis vajaspánkot, egy csöpp lisztünk sincs. Kapasz fel a kosár oldalát, biztos, hogy jut egy csöpp kis liszt. Úgy is lett, felkaparta a kosár oldalát, s jutott is egy csöpp kis liszt. S abból a csöpp lisztből az anyóka sütött vajaspánkot. Amikor kitette az anyóka az ablakba vajaspánkot hűlni, megunta ott magát a vajaspánkó, és legurult a lépcsőre, lépcsőről az udvarba, udvarból az erdőbe. Gurult, gurult tovább, találkozott a nyullal, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél sanda szemű, inkább mondok neked egy mesét. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban seperták, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazdulamtól, asszonyomtól, mert miért félném, nyúlt-e tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott az ordas farkassal, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél ordasfarkas, inkább mondok neked egy mesét. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, miért félnénk ordas farkas te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a medvével, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél tányér talpú, inkább mondok neked egy mesét. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakba hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, miért félnék medve te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a rókával, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél rókakoma, inkább mondok neked egy másik. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavártak, kemencén sütöttek, ablakba hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, megszöktem a medvétől, miért félnénk róka te tőled, mindjárt megszököm előled. Felséges ének, szólt a róka, csak már az a baj, megöregettem, és már rosszul hallok. Ülj csak ide az orromra, mondd el még egyszer. Vajaspánkó a nevem, ebben a pillanatban bekapta a róka.

Quante cele? Ni una che è roca. A roca. Ik beleefd het magana kazikot, anul hazikot. Elérkezett a tavasz, a róka házikója. Elolvadt, de a nyúlé megmaradt. Oda ment a házikóhoz, és bekéreckedett a nyúl házikójába, és kikergette a nyúlacskát. Keservesen sírdogált a nyúlacska, akkor jött a kutya. Wow, wow, miért csirdogálsz, nyulácska?

0: görgete. Ne sínyulácska segítek a bajodon. Lentak a házi kuhat. Váú, váú, rókat akarod?
1: Ha kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az írhádat.
0: Megérte a kutya és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyilacska. Akkor jött a bika. Bú, bú, miért sírdogálsz, nyulacska? Hogy ne sírdogálni? Házgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
2: Ne félj, nyulacska, segítek a bajodon.
0: Mentek a házikóhoz.
1: Bú, bú, róka, takarodj! Ha kiugrom, megtépázok, szétszaggatom az irádat.
0: Megijedt a bika és elszállt. Akkor jött a Mati.
1: Brum, brum, miért sírdogált nyulacska?
0: Hogy ne sírdogálni? Házgyökérből fontam házat, a róka meg gyíkből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
2: Ne félj, nyulacska, segítek a bajodon.
0: Mentek a házikóhoz.
1: Brum, brum, róka, takarod. Ha kiugrok, megtépázlak, szétszaggatom a bundádat.
0: Megijedt a Mati és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyulacska. Akkor jött a kakas.
2: Kukuriku, miért sírdogált nyulacska?
0: Hogy ne sírdogálni? Ázgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
2: Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon.
0: Mentek a házikóhoz.
2: Kukuriku, itt vagyok, éles kaszát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hozd el füstént az írhádat, róka, takarod.
1: Felveszem a szép ruhámot.
2: Kukuriku, itt vagyok, éles kaszát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hozd el füstént az írhádat, róka, takarod.
1: Felveszem a csizmámot.
0: De a kakas még egyszer elkezdte.
2: Kukuriku, itt vagyok, éles kaszát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hordd el tüstént az írhádat, róka, takarodj!
0: Megijedt a róka, és kiszaladt a házikúból, és a kakas kapta a kaszát, és lecsapta a róka fejét. A nyúl visszament a házikóba, és boldogan élt, még meg nem halt.

Servus, hol nem volt az operenciás tengeren is túl, hol a kurta farkú malac is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy vettő. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáig se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra leves se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy barazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki barazsat. Így járt a falu végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy ősz üreg apu ült a tíz mellett. Jó napot, üreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merít célra menni kell. Megmerítette, de valamit még mondom. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el honlapra. Úgy is tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, honlapra állt. Reggel kivissza, hát száma szállott átmaradó, a nagy csodálkozástól, parász helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédba lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe raktam, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámbe. Ő este ment, hogy ne lássa senki se. És ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, üreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánatát. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, üreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsba. Megmerítette, a jó megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet letakarta és holnapra rakta. A nagy örömtől még nem tudott aluni se, mindig kukucsál be, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz, úgy lehet.

számolítettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megszirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lécdarab. 6-7 acél hur rajta egy libatol vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből. Afrika az őserdő legbelseje. Most ezt tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztarálsz egresen, engem nem bánt. A szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenem.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Rövidesen nyílik az ajtó, és belép a szobába Vanek úr egy kosárral. Szemeinek a szoba félhomája még sötét, de nem gyújt villanyt. Leguggal az állathoz. És mit tesz Vanek úr? Előhúz a kosárból fém tálcát, egy csörgő kígyót. Lehetséges. Egy szakállas törpe varázslatát nem is említeném. Mi lehet az, amit ebben a szituációban egy oroszlán előtt kizárólag Vanek úr vehet elő az egész világon soha és senki más? Megfogóckodtak? Egy úgynevezett komplett kávéházi reggelit. Na, becsület szavamra. Szédültem. Ilyen nem létezhet. Szép, fényes fémtálcán kávé, dzsem, vaj, tojás, sonka és apró nikkeltartályban néhány kockacukor. Ez volt a kosárban. Nem állom. Kitölti a kávét egy tálra, megkavarja kávéskanállal, leteszi Vendrénen úrnak a dzsemmet, a habot és felkeri a vajat két zsömlére. Szabályszerű szendvicset készít. Aztán letesz az oroszlán elé egy csomag cigarettát. Látom, hogy mellettem horpat homlogú, aki közben magához tért, keresztet vet az asztal alatt. Lehet, hogy Vendréner úr mégiscsak Franciaországban nyomorgó artista, aki állatbőrben lakik. Úgy nyomban kidobja kezét a száján keresztül, behúzza a cigarettát, a gyufát és rágyújt. Amely esetben a horpat homlokú itt mellettem meghal. Szerencsére ettől a látványtól megkímélt a sors. Vendréner úr megszagolja a cigarettákat, és azzal a kérdő, unatkozó pillantással néz Vanek úrra, amelytől olykor az ember azt hiszi, hogy a bestia azonnal vállat von. Nézze, magyarázza a ragadozónak Vanek úr, és lelögdösi a cigarettáról. Magának nem kell ezt elszívni, de azért széttiporni is felesleges. Nekem kötelességem ezt idehozni, nem magának nem kell elszívni. Ha sétálni akar, ott van magának a perzsaszőnyeg. És tessék, itt a 100 frankja. Ez nem vicc. Letesz az állatnak 100 frankot. Most látom csak, hogy Vendrénen úrnak még szépecskén van megtakarított pénze. Legalább 3000 franknyi bankjegy tornyosul a sarokban egy nehezék alatt. Ebből már kezdhet valamit a bestia öreg napjaira. Ezután a házfelügyelő távozik, becsukja az ablakot, és én kissé kinyitom a másikat. Vendrénen úr a komplettjét hapsolja. Az ügy misztikus, de végre is apróságom a titokzatos eseményekhez képest, amelyeket nem értek. A mater is az övé. Kész kávéház. Nem volnék meglepve, ha váratlanul kopognának az ajtón, hogy Vendrénen úr a telefonhoz kérik. Közben a horpat homlokú rángatja félvállát, mint aki gránátnyomást kapott. Most rettek csak igazán, amióta Vanek urat látta. Ha a nagy férfiú valamilyen véletlen folytán bajuszkötőben jön a komplett reggelivel, akkor ez a betörő már nem él. A helyzetnek minden esetre megvannak a maga előnyei. Ezeket használjuk ki. Hát beszél vagy nem? Mi van azzal a gránátjelzésű halmival? Förmettem rá az ordonom. Nyelt és nagy nehezen megszólalt. Fél éve szabadultam. A kisasszony jött és egy munkát ajánlott. Sokszor jött, de kevés pénzt ajánlott. Egyszer a kapuig kísértem, és így megjegyeztem a házszámot. Mondja meg, milyen munkát kellett volna elvégeznie? Betörésről volt szó. Egy tárgyat kellett volna ellopni, amiben 7 lángú gránát van bepréselve. Kihez kellett volna betörnie? Egy Almási Péter nevű íróhoz. Mint a fejbe vágtak volna. Ott állt a megtermetten. A horpat homlokúnak bőségesen volt ideje ezt kihasználni és menekülni. Az oroszlán felé is vedeztem. Vendrénen úrra nézek. ő rám. Talán tudja, hogy most milyen nagyon fáj a szívem. Hát ezért volt a barátság, a plátói mese. Valamit szeretne megszerezni, ami a birtokomban van. Kábán néztem körül a szobában. A falon egy kép, hatalmas, tiszta portré. Idősebb ember, okos homlokú, roppant bajusszal, mely vastagon jön le a száj mentén, két oldalt maroknyi elágazással. Különös, hogy a két bozontos szemöldök egyike ferdén felível, amíg a másik, mint a lehúgyná, szinte rálapul a szemre. Jobb arcán hosszú forradás. Ügyvédben, katonatisztben, általában intellektuális vagy polgári egyénnél csak Oroszországban láttam ilyen bajuszt, bozontos szemöldököt. Az arc különben városias, okos, intelligens, magas homlokú, nyílt szemű. Érdekes, okos öreg úr arca volt, aki egyszer látta, nem felejtette el. A kereten ez áll. Alekszander Gorcsevnek barátai. Alatta ugyanennek az arcnak a halotti maszkja. Azután egy kisebb kép. Orosz stílusú síremlék, amelyen előbb Cyril, majd francia betűkkel olvasható. Alek Shermin Gorcsev élt 58 évet. Ez volt az egyik rejtélyes szereplője az évtizedes kísérteties póker tragédiának, amit utánam lopódzik Párizsban, és állandóan ijeszget, ösztökél, mintha valami tennivalom volna az ügyben, amit nem ismerek. Sorra járom a szobákat. Tanás tanul bolyongok a porlepte házban. Két szobán látszik, hogy laknak benne. Az egyik az a bizonyos erkélyes. Itt láttam kinézni Emin pasát. Tovább. Minden lépéstől olyat recsent a szúette falépcső, mint egy-egy puskalövés. A tágas ebédlő belső karzatára vezet. Itt úgy látszik, évek óta nem járt senki. Bizonyára vendégszobák nyílnak innen. Felérek. Úgy van, ahogy hittem. Sorban vendégszobák egymás mellett. A falon festmény, amely madár távlatból, a tenger habjaiból kiemelkedő szigetet ábrázol, előtérben fehér kastély, gyönyörű pálmákkal, és az alján, rézlapon odaírva, Kalád. Ennek a kicsinyített mását Nedda szobájában már láttam. A karzat közepéről egy széles szárnyú ajtó nyílik. Egy szerencsétlen idegen család legbelsőbb szentélye előtt álltam. Az ajtón keretben felirat. Ember, ismerős vagy betörő? Ha van lelked, ne nyisd ki ezt az ajtót. Itt dr. Alekszander Gorcsev megölte magát. Ő volt a legjobb, a legkellemesebb ember a világon. Az igazságot olykor eltemetik, de a hazugság mindig kiderül. Addig maradjon zárva a legszörnyűbb hazugság ajtaja. Visszatérek. Gorcsev Iván. Itt volt talán a barokk villa titkának a megoldása. Mellettem csak a kezemet kellett volna kinyújtani. De ez a tábla, mintha őrt állt volna mellette az idegen családfő. Elrohantam. Galahadi kaszinó. Gyors léptekkel mentem Párizs utcáin, mint akinek rendkívül sürgős dolga van. Még mindig lázas lehettem. Emin pasa, Gorcsev, a hordágyas menet, a horpat homlokú csavargó, Banek úr, az oroszlán váltakozva ugrándoztak lüktető agyamban, és mindig újra Nedda. Nedda! Ki ez a csodálatos nő, aki egyszer angyal, egyszer szélhámos nő, és akit annyira szeretek? Meg kell mutatnom neki, hogy én nem vagyok egy szánalomra méltó álmok futója a Párizsi utcának. Meg kell mutatni a bennem tomboló élni vágyást, akaratot és tehetséget. A Café de la Paix-hez érkeztem. Akkoriban a legendák, ha ilyesmi előfordult a világon, a Café de la Paix-ben kezdődtek. Mi ez a kávéház Párizsnak, Európának, sőt egy kicsit az egész világnak? Talán még akad alkalmas szerző, aki sok kötetben megírja, hogy milyen emberek, milyen idők és hangulatok örök bányája az öreg Café de la Paix. Teraszával a Place de l'Opéra felé, és hogy mellékesen a Boulevard des Capucines-re is kiraknak egy teraszt, esténként meg egy-két kokszkáját is. A tarka összevisszaságban, zsibongó vendégek között hajléktalan koltusok ülnek kifogástalan ruhában, lakcipőben, olykor enyhén púderezett arccal. Ágról szakadt egyének, ragyogóan tapató hajviselettel, hótiszta gallérban. Utolsó filléreikért itt drága kriszma cigarettát vásárolnak, mert talán éppen ma lesz szerencséjük. És ilyesmihez kriszma kell. Párizsban soha semmit nem lehet tudni. Ez az egy biztos. Itt vagyok például én. Nem is például. Itt vagyok én. Kizárólag és egyedül a világ tengelye, mely körül az egész föld forog. Ha a szerénységem nem tiltaná, azt is mondanám, hogy a naprendszer. Innen belülről nézve, ez határozott és rideg tény. Egy bizonyos korban csalhatatlan optikai csalódás. Szóval én véletlenül ellenőrizhettem a megdöbbentő és véletlen közjáték fontosságát. A nagy véletlen így történt. Bemegyek a Café de la Paix-be. Először Ribáriba ütközöm. Nagyképűen meséli, hogy megismerkedett egy braziliai özvegyel, Madame Tortellével. Vanek úrnak is bemutatta. Sír Lajosnak éjszakára szállása volt. A hölgy igen humánus. Ekkor érkezik Réz Jenő. Réz Jenő, aki nagyon szeplős és mindig vigyorog, mint egy amerikai cigarettareklám. Réz Jenő, aki azon felül harsány volt. Továbbá túl gyengéd jelzőkkel illette embertársait, nemre, korra való tekintet nélkül édesnek, cukrosnak, harmatcseppnek és gyöngyvirágomnak nevezte őket. Sajnos súlyt helyezett arra, hogy mindenféle találkozása az életben szenzáció legyen, az se baj, ha mindenki oda néz, amikor ő éppen felordít, vagy egy rossz viccen sikoltozva és ájulásig kacag. Ilyenkor az is lehet, hogy a viccet nem hallotta. Vigyázz! Ne vedd észre, jön a Réz! Súgja Ribári és elhúzódik, de közben még azt is hozzáteszi gyorsan, nem láttál engem még Párizsban. Egy perc és a kávéház egy vad indián csatakiáltása lesz figyelmes, néhány ideges járókelő besiet az utcáról. Mi van? Réz Jenő fotóriporter, és már kora ifjúságunkban, amikor még hittünk ösztöndíjainkban, okleveleinkben és a művészetben, ő már akkor is minden vidámsága ellenére rideg materialista volt. A fényképész majdnem kivétel nélkül tárgyilagos egyéniség. Réz Jenőnek külön fényképész filozófiája volt. Például, egy fotográfus materialista, mert hinnie kell abban, amit lát, mivel folyton megörökíti. Továbbá egy nagyító lencse szűk látókörén átnézi a világot. És megfigyelhetjük, hogy akik mindent felnagyítanak, azok általában szűk látókörű emberek. A szűk látókörű emberek nagyon keveset tudnak, de azt alaposan. Ezt megfigyelhetjük a kompurzárnál. Mennél szűkebbre állítjuk a függönyzár nyílását, annál élesebben mutat az objektív. Bizonyos fokig alacsonyabb rendű embernek tartottuk Réz Jenőt, ám bár rokon szembes volt, ha kisi parlag is, amit elsősorban az okozott, hogy sűrűn nevezte az embereket gyöngyvirágomnak. Ide figyeljen, gyöngyvirágom, felmegyek a várba fényképezni. Ha arra van dolga, elviszem kocsin. Útközben aztán fecseget, össze-vissza beszélt, esetleg énekelt is, közben a fényképezőgépet dobálta, majd ismét elkapta, miközben állandó rettegésben élt, hogy leejti. Csúf neve is volt. Mivel a fotóriportjai mellé ő írta a szöveget is, ami bizonyos megvetést jelentett nála az írás mesterségével szemben, mivel tudta, hogy gyatrán ír. De végre is a kép a fontos. Kit érdekel manapság, amit írnak? A kornyelve a fotó. Ezután írókép. A nagyfőnök volt a neve. Sőt, már úgy is nevezték, hogy nagykép az írófőnök. Alacsony, köpcös és vidám fiú létére, felsőbséges magatartásunk ellenére kedvelt bennünket. Most is, ahogy meglátott, ezt rikkantotta. Cukros almási, háló gyöngyvirágszál! Hát maga itt van? Még nem, de az esti gyorsan érkezem. Maga mikorra várható? Mit gondolt, hogy csak látszom? Isteni! És akkorát röhögött, hogy a pincérek idegesen forgolódtak. Tudja, hogy maga hallatlanul jó pofa? A kávéház Boulevard de Capucine felé néző frontján hosszú, keskeny asztal állt süteménnyel, bélszínnel, sonkával, tartárral és szendvicssel megrakva. Ide vonszolt nyomban, miközben lesodorták a kalapját, de nem törődött vele. Rettentő gyűrött, csúnya kalapjai voltak, és azt állította, hogy foglalkozása révén rendkívül rongálja a kalapokat. Itt a magyar válogatott Párizsban? Kérdeztem. Igen, megérkeztek a válogatott jópofák Párizsban. És evett, és belém is tömött néhány süteményt. Szokatlan eleganciával, életvidáman és jól tápláltan álltott, ami érthetően idegesített. Mi a Viola szál? Kérdezte. Vaka mit csinál? Dőbe jöttem. Ne kezdjen ez itt mindjárt sajnálni. Én igazán nem panaszkodhatom, fotóriporter vagyok. Jól megy. Igazán, feleli tisztelettel, csodálattal, kíváncsian, kérdezve és buzgón. Magám már otthon látszott. Ribári, aki eddig egy páholyra támaszkodva állt és figyelt minket, most könnyedén elhaladt előttünk gőgös arccal, ráncolt homlokkal maga elé bámulva. A Ribári! Süvölti rész, mint egy sziréna. A nagyember megfordul, fehér kesztyűs kezében lógatja az aktatáskát, szélénél fogva és bizonytalan arccal nézi részt. Várjon! Ne mondja meg! Gondolkozik kissé. Tudom, hogy ki. Jegyszedő volt a gőzfürdőben. De Ribári úr, hebegi, én Rész Jenő vagyok, a fotóriporter. Most azonban az előkelő úr felfedez engem. Nézd csak, Almási, mintha évek óta nem látott volna. Hát te mit csinálsz itt Párizsban? Miért nem láttalak eddig? Ribári! Kiáltottam nyomban, megértéssel és a nyakába borultam. Ha sejtettem volna, hogy Párizsban vagy, nem szoktál lapokat olvasni? Na nem baj. Gyere fel holnap a Klericsbe hozzám. Ha nem vagyok otthon, nézzel a külügybe. Hát maga, Rész, mit szándékozik itt csinálni? És megveregette a vállát jó akaratulak. Hát Ribári úr, tudja, riporter vagyok és fotografálok. Eljöttem szerencsét próbálni. Hol lehet itt jól ebédelni? Nálam van pénz? Az nem fontos. Kiültünk az étterembe, és Ribári nagy szakértelemmel rendelt. Elő ételnek rákmeridont. És sokáig veszekedett a pincérrel, mert a szerinte legjobb évjáratú 1920-as olasz Chianti pillanatnyilag nem volt felszolgálható. Ribári úr mit csinál Párizsban? Ha mondja, gyöngyvirág, hol él maga? 2 éve vagyok a francia külügyminiszter mellé beosztva, mint a magyar kereskedelmi kabinettiroda sajtóátasé helyettese. Te pedig, Almási, holnap elmész a szabomhoz, és csináltatsz egy smokingot. Az igaz, hogy volt egy szabója Párizsban, de ezt valamennyien elkerültük, mert egyszer Kárpát Renét odahurcolta egy rendőrhöz, hogy Ribári címét szedje ki belőle. Nagyon megdöbbent volna, ha beállítok hozzá, hogy Ribári számlájára csináljon egy smokingot nekem. Mondja, nem tud véletlenül egy ügyes fotóriportert? Kérdezte blazírtan. De kérem, hevegte Rész Jenő, itt vagyok én. Tudj Isten, na jó, hát majd hívjon fel egy fél óra múlva a Klericsben. Van smokingja? Hogyne? Ekkor megjelent Frederik, Ribári idomított telefonistája, és cinkosan, halkan a fülébe súgott valamit a nagyembernek. Mondja, hogy nem vagyok itt, felelte idegesen Ribári. Azonban a telefonos, akiben egy nagy színész veszett el, 14 éves fiú létére halkan, de hisztérikusan könyörgött, hogy mégis jöjjön, mert azt üzeni a gróf úr, hogy fontos távirat érkezett a stockholmi magyar konzulátusról. Ribári az ajkába harapott, és komoran felemelkedett. Bocsánat, mondta, nekem mennem kell. Kérem Rész, hívjon fel holnap a Klericsben. Maga pedig adjon fel egy sűrűgönyt, fiam, Budapestre, 100 szó. Átadott egy blankettát. Keresgélt a zsebében. Tud ezrest váltani? Nem tudok, monsieur. Ennyi. Adjál Almási 300 frankot. Köszönöm, Rész, nem fogadom el magától. Hagyjam maga ehhez. Végülis a fiú elvitte a 300 frankot, és tudtam, hogy 30-at kap ő belőle, 270 Ribárié. Nagy fiú ez a Ribári, mondta kis és sápadtan Rész. De elfelejtette kifizetni az ebédet. Látom, hogy maguk már itt jól gyökeret vertek. Nem mondaná meg, hol kezdjem. Nézd csak, talán lesz valami haszna az ugratásnak. Szívesen átsegítem magát a kezdet nehézségein, feleltem elgondolkozva. A ribáritól eltanulja ezt idővel az ember. Van gépe? Van egy gépem, 5 nyelven beszél. Gondoltam, keresek valami riport témát, amit együtt megcsinálunk. És azt a még meglévő utolsó ajánló levelemmel elviszi Réz a laphoz. Nem volt célhámosság. Mert senki sem kapott egyetlen fillért, amit nem érdemelt volna meg, és mindenki segített a másikon. És mégsem lehet mondani, hogy nem volt célhámosság. Most nem beszélek arról, hogy Ribári később kölcsönkérte egy életre Réz Jenő aranykeretes monokliát. Réz Jenő ezt úgy sem merte viselni. Ilyesmit a legnagyobb kockázat nélkül csak Ribári tehet fel. Az ajánlólevél átnyújtás babonájának ugyan én már régen nem voltam híve. Volt azonban egy ajánlólevelem Bourainhez, a Paris főszerkesztőjéhez, gondoltam, az megfelelőbb lesz Réznek, mint nekem. Kinéztem az újságból egy érdekesnek látszó hírt. Aha! Öngyilkos lett a Bank of the Mediterranean-nek egy kereskedelmi kiküldöttje. Ide menjen el fényképezni, mondtam nagy köhögéssel, és elolvastam neki a cikket. Gondolja, hogy ez jó? Kérdezte buzgón. Nézze, elmegyünk a családhoz. Én kérek egy pár adatot, fényképet. Maga lefényképezi a gyerekeket és az özvegyet. Réz nem tudta, hogy én nemrég Emin pasával és egy riadó készültséggel voltam együtt, és vonzott ez a hír, mert a kereskedelmi kiküldött valahol Galahad szigetén lett öngyilkos. Oda mentünk tehát, és rettentő rideg-fogadtatásba részesültünk. Minek felkavarni a szerencsétlenséget? Miért kell megírni és beszélni erről, és távozzanak az urak? Mondom én legalább 38 fokos lázzal, hogy jobb az ilyesmit szellőztetni a lapokban, hiszen bankembereknél elejét veszi a suttogásnak. Ebben a pillanatban láttam, hogy itt van valami. Az öreg asszony rémülten nézett a fiatalra. A fiatal tiltom az öregre. Közben Réz Jenő 5 felvételt csinált. Én még elmentem a bankba. Felvilágosítás. A banknak nincs követelése az elhunyt tisztviselővel szemben. De mi ez a rideg arca, hogy beszélnek? Odaadtam az ajánlólevelet, és Réz elment a képekkel. Az ajánlólevél nem volt hamis. Csak Réz hitte azt, hogy én írtam. Sajnos a képek nem érdekelnek. Nem is várom meg. Visszamegyek az özvegyhez. Asszonyom, a bankban voltam. A bankban? És elhűltem, mondja. Azt mondták, a bankban mindent elintéznek. Nézze, monsieur, magának nem áll érdekében engem tönkretenni. Én magam sem tudom, miről van szó. De jöttek, hogy ne beszéljek a férjemről, sem arról, amit írt. Akkor elintézik azt a hiányt a banknál. És én a gyermekeimmel járadékot kapok, mintha a vállalatnál lennék. És sírva könyörgött. Maga talál más hírt is, mint újságíró. De mi lesz belőlem? Mennyit kap havonta azoktól? 600 frankot. Rendben van, ne mondja semmit. De ha én szerzek magának havi 1000 frankot, akkor megmond mindent? Monsieur, akkor én boldogan elmondok mindent, amit tudok, de nem tudok semmit. Szóval minden titok itt. Felhívom telefonon Bourainhet. Miért? Hatalmas ember, és akarja, megadja az 1000 frankot. Monsieur Bourainhet? Igen. Egy rendkívül fontos közérdekű ügyben beszélnem kell önnel 4 szem közt. Én Almási vagyok. Gratulálok! Megvették a képeit, nagyon jók. Uram, atyám! Hát persze, hogy a levélben engem ajánlottak, és nem Réz Jenőt. Most elrontsam az ügyét? Szeretnék monsieurvel mégis beszélni. Kizárja ez az ügy, hogy aperitív mellett beszéljük meg a domban? Ahol parancsolja? Mit tesz Isten? Réz Jenő lejön a domba. Oda jönni nem mer, de tátott szájjal hajolt meg, amikor megtudta a pincértől, hogy Bourainhet-nel ülök egy távoli sarokban. Te jó Isten, mikor viszi neki így fel a dolgát Párizsban a szerencse? Köhögtem, lázas voltam és hajléktalan. De Bourainhet-nel ültem, ez tagadhatatlan. Elmondtam neki, hogy a banknál gyanúsan ridegek voltak. Az özvegynek tartásdíjat ígértek, és bizonyára megtérítették a sikkasztást a bankban. Érdemes foglalkozni ezzel. Megír-e havi 1000 frankot Bourainhet lapjának, ha ez a nő beszél? Bourainhet elgondolkozott. Mióta szaladgál az ügyben? 3,5 órája. Magát én le fogom szerződtetni. Az ügyre nézve beszélnem kell a Bank de Mediterrane igazgatójával, aki nagyon jó barátom. Ettől függetlenül jelentkezzék nálam. Egyrészt, mert átadta barátjának az ajánló levelét, másrészt, mert nagyon gyorsan csinálta ezt, és szenzációs dolog pattanhat ki belőle. Talán én is megtudok valamit, amíg felkeres. Hol lakik? Boulevard Saint-Honoré 27, mondtam a bozás nélkül, mivel a mosókonyha ebben a házban volt, és én ott laktam. Mikor elváltunk, még mindig köhögtem, de Réz Jenőt már nem láttam, pedig bizonyára pénzt tartogatott számomra. Mikor befordultam a Boulevard Saint-Honoré felé, valaki megállt előttem, szétterpesztett lábbal. Hatalmas, szélesvállú alak volt. Ha még egyszer meglátom, hogy a bankba is az özvegyhez szaladgál, így vágom el a nyakát. Könnyed mozdulattal hátrakapta a fejemet, és előhúzott egy kést. Iszonyú ereje volt. Könnyedén a kocsi útra lökött, és intett. Au revoir, ha kívánja. Másnap reggel már úgy ébredtem a mosókonyhában, hogy dolgom, célom van. Éreztem, hogy a Burennel való beszélgetés fordulópontot jelent életemben. Vanek úr már elment. Vendrénel úr külön lakosztályban lakik, és Nedda ablakai is zárva voltak. Tehát nincs otthon. Szeretem. Szeretem. Bármit is rejt a múltja. Biztos voltam, hogy az ő szemeivel, szájával és egész lényével nem lehet valaki gonosz, nem lehet szélhámos. Itt is valami titok van. Mindenütt titok. Elindultam Réz Jenőhöz, aki előző napon odaadta névkártyáját, melyet még Pesten nyomtattatott, mert egy barátja már előre műtermet bérelt részére az opera mögött egy kis utcában, és azt mondta, hogy ma reggel oda is költözik. Réz Jenő, aki éppen töménytelen fénykép szortírozásával és polcokon való elhelyezésével foglalkozott, úgy fogadott, hogy nem tudta, mit szóljon. Almási, hogyan éppen magába ütköztem, tudja, hogy a maga levelére mennyit utalt ki Burén a képekért? Ribári szerint, aki pedig igazán tud mindent, ennyit még fotóriporter nem kapott Párizsban. 600 frankot. És átnyújtott 300-at. Ide hallgasson, Réz. Ribári egy célhámos, akit nap mint nap lent láthat a Globban, az úgynevezett kozákok között. Nekem nincs lakásom. Az egész tegnapi ügy ugratás volt. Maga adjon ide 50 frankot, és hagyjon békében. Ne vicceljen, cicabogár. A maga ajánló levelére azt nem én írtam, hanem én is kaptam. Állt és gondolkozott. Aztán nevetett. Hát ide hallgasson, Almási. Ha tegyük fel, valaki megérkezik Párizsba. Becsapják. És jól keres. Miért kell annak mindjárt másnap szegénynek lenni? Azáltal, hogy nem csapják be. Maga meg erre magyarázzon. Maga kereste ki a riportot. Maga tud franciául, és kérem, hogy legyen a társa. Nem lehet, Réz. De szívesen fordítok magának francia lapokból fotóriport ötletet. Elvettem tőle 50 frankot, amit jogában áll minden pesti írónak minden fotóriportertől kölcsön kérni. Hát engem maguk nem fognak ugratni. Nekem a Ribári megígérte, hogy amikor a diszszemlére megérkezik a külföldi bizottság, szerez egy engedélyt az Elizébe, ahol nem szabad fényképezni. Ide figyeljen! Ide figyeljen! Én elmegyek magával az Elizébe, és ha ott fényképezhet,

0: kérdeztem hirtelen. Ismert ott valami Emin pasát?
1: Micsoda?
0: Hogy ne ismertem volna. Kis héján miniszterelnök lett. 50-szer is fotografáltam, cicabogán. Adja ezeket a hülye kiszólásokat. Tudja, hogy a pasa itt van Párizsban, és beszéltem vele?
1: Igen, beszélt vele.
0: Hát várjon, semmi. Csak azt mondtam, várjon. Lájkálni kezd a polcok tömkelegében. Fürgén jobbra-balra, közben egy valcert fütyül. Végre megtalálja a képet, és odadja. Ő az. A bolond, aki miatt a rendőrséget hívtam. A fez, a bajusz, és ahogy mosolyog, még a két platina fog is látszik.
2: Igen, tegnap előtt ebben beszéltem, mondtam.
0: Na, fordítsa meg a képet. A kép hátán ez áll. A török távirati iroda mai jelentése szerint Emin pasa vasárnap este ankarai házában főbelőtte magát. Egy pókerpartival kapcsolatban mindenféle suttogás középpontjába került, és állítólag ez adott okot tettére.
1: Ezek az 8.27.
0: Megdöbbentem. Mi ez? Újabb megoldhatatlan rejtély. Talán benne a hiba. Hát ide figyelje, Rézjenő. Én most adok magának egy kitűnő ötletet. Várjon meg engem a Café de la P-be, és ott lefordítok magának néhány párizsi újságból fényképezni valót. Nehogy Ribári tanácsát kövesse, mert az vagy a közvágóhídra küldi, vagy a hóhérhoz. Burenhez mentem a válaszért. Ma sem tudom, hogy mit beszélt Buren a bankvezérigazgatójával. Amikor beléptem hozzá, így fogadott. Monsieur Almási, én magát alkalmazom havi 1000 frank a riporternek. Nem sok. De ígérem magának, hogyha azt az ügyet, amiben belefogott, végigcsinálja. Maga ennél alapnál nagy ember lesz. Itt van önnek egy okmány, amely Madame Pollard, ha ön is úgy akarja, élete végéig havi 1000 frank életi járadékról biztosítja. A Credit Lyonnaise adta ki az okmányt az én folyószámlámra. És jöjjön, erre iszunk egy aperitifet. Már nem tudom, hogy köszöntem meg, Buren se sokat törődött vele, de lefelé menet figyelmeztetett, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. Ő szabát adta a bank vezérigazgatójának, hogy nem piszkálja lapjában az özvegy ügyét, de a riportere tovább fog dolgozni. Kiutalta az első havi fizetésemet. Erre én elmondtam az esetet Emin pasával. Gondolkozott. Nézze, fiam, egy lap nem foghatja meg itt az ügyet, de egy riporter igen. És nagy dolgot csinál belőle, vagy semmit. Maga havonta 1000 frankot felvehet itt, hogy utána járjon. És 2 hónapot kap. És én felvettem 1000 frankot. Elsősorban elmentem egyetlen nagylelkű támogatómhoz, a kapitányságra. Véletlenül ott volt ügyeletben a kapitány, aki 20 frankot adott, mikor lázas voltam. Megismer még, monsieur kapitány?
2: Az író, kiáltott a rövid gondolkodás után. Aki barátjánál lakik és hajléktalan. Továbbá török lázálmai vannak.
0: Úgy van. Megkérhetem, hogy segítségemre legyen?
2: Micsoda beszéd? Egy író?
0: Hát nem szoktam ugyan olvasgatni. De a ma nemzet tagjai közé tartozom, akik az írókat mindig nagyra becsülték.
2: Lelkesen mondta. Igaz, hogy már az aperitív idején túl, de azért őszintén.
0: Kapitány úr, én újságíró lettem, és életveszélyesen megfenyegettek. Feljelentést teszek.
2: Roven, a nyilvántartót.
0: Vagy egy órát lapozgattam. Miféle alakok léteznek a világon? Forradásokkal és torz arcokkal is. És itt az óriás.
2: A hosszú pól. Ezt én behozom délután. Ez a nőjénél van.
0: Ezután elmentem a kapitánytól az özvegyhez. Megmutattam neki az 1000 frankról szóló életjáradékot.
2: Hát kérem, nem tudom, megérje.
0: Az én férjem csak néhány szót írt búcsú levelében, és azt írta mellé, hogy hozzuk nyilvánosságra. A többi levelet nem említette, megmutathatom. Egy szó sincs róla.
2: Az utolsót mutassa.
0: Elvették, de tudom a lényegét. Azt írta, Galahad miatt halok meg. Rosszul van, monsieur?
2: A barokk villában 2-szer láttam ezt a szót. Először Netta szobájában. Ki vitte el a lapot? Valami fiatalember. Többet nem tudok mondani. Kitámolyogtam az utcára, és fejemben rajzottak a gondolatok. Az öngyilkos banktisztviselő és Galahad.

0: Barokvilla és Galád. A kártyabotrágyat öngyilkos, tehát halott Ebin pasa és a Barokvilla. Az éjjeli gyászos menet és Nedda. Nedda és újra Nedda. Észre se vettem, és ott álltam a villánál. Nedda ablaka nyitva volt. Felmentem hozzá. Nagyon barátságosan fogadott. Aggódva nézett rám, lázas vagyok-e még, és igazán jobban vagyok-e már. Nedda, állásom van egy nagy újságnál, és előttem az érvényesülés útja. De megszegtem a megállapodásunkat. Én szeretem magát, Nedda. Legyen a feleségem. Búsan nézett rám, de úgy láttam, nem volt meglepve. Szeretném, ha az igazi nevem megtudná. Nedda Gorcsebb vagyok, és ez a ház a fivéremé. Az apámé volt. Az apám öngyilkos lett, valami kártyahistória. Az ajkába harapott, csak nehezen tudta folytatni. És aztán 2 év előtt a fivérem, amikor már azt hittem, hogy végre révbe ért, hogy minden rendben lesz, akkor ő is belekeveredett valamibe, és kártya. Hamis kártyázás. Alig bírt beszélni. És el kellett hagyni a családot, feleséget, mindenkit. Beállt a légióba. Amikor apámmal ez történt, még kisgyerek voltam, és egy londoni rokonunk magához vett. Hát sokkal többet én sem tudok. A fivérem időnként megkért valamire, amíg betegen feküdt Afrikában. És mikor hazajött, szóval segítségére voltam. De úgy szólván nem is tudtam, hogy miben. Azt mondta, nem akar belekeverni. Vlasta gróf az egyetlen támaszom. És ki ez a Vlasta gróf? Kérdeztem. Az apám legjobb barátja volt, aki mellénk állt a szerencsétlenség után. Bennünket mindenki elhagyott. Csak ez az ember maradt meg mellettünk. A fivéremhez is jó volt Vlasta gróf, de nem használja a címét. Előkelő úr, és mégis kitart mellettem. És ez jól esik. És ha megkérné a kezemet, hozzámennék, és elpirult. Lehet, hogy meg fogja kérni. Homlokával az üvegnek támaszkodott. Nagyon nehezen jött a hang a torkából. Megkérte a kezemet. Mennyi minden omlott össze ezen a csökönyös kis pontján a rossznak. Az igazi harcon túl voltam, mert nem a végső siker a diadal, hanem az első. Az első komoly áttörés a nincstelenség frontján. A lehetetlen. Ez a nagyszerű. A többi szürke koldus elé ugrani, csak egy orhosszal. Csak egy kis igazolásul, hogy nem vagyok átlag. A következő 100 vagy 1000 kilométer már világhír, vagyon, rang, mind semmisége diadalhoz. De most minek? Illetve kinek? Homlokomat az asztalhoz szorítottam. Oda jött hozzám és átkarolt. Arcát a fejemhez támasztotta, és ideges ujjai rángva kétségbe esetten kúztak a hajamba, a vállamon. Nem tehetek róla, de hosszan, szenvedélyesen megcsókoltam. Könnyes szemekkel kibontakozott karjaimból. Ne kínozzuk egymást, Péter. Én is szeretem magát, de nem lehetek a felesége. A kártya, a hamis játék, ez úgy látszik, öröklődik, a véremben van. Vlasztához megyek, mert ő jó. És mindenki komisz volt hozzánk, mindenki pálcát tört, és én úgysem lennék boldog senkivel. Magában sem. És a szabad gondolkodó sírva panaszolt el a szabad gondolatok mögött raboskodó, tehetetlen asszony búját, aki saját sorsáért döngeti az élet zárt kapuit. Nekem nem lehet gyermekem, mert én nem akarok bűnöző hamis kártyás fajtát szülni. Én nem akarom, hogy gyermekem legyen, pedig úgy szeretném. Zokogva az asztalra borult, mit felelhettem? Durva árnyakká hasadozott a szoba sötétje, és egy távoli autókült különös sikoltással figyelmeztetett valamire. Azt mondja meg, kérdeztem hirtelen, mit keresett maga a Rue Forbin 18 szám alatt? Van egy titkom, mondta gyorsan és beismerően. Londoni rokonaimtól alig kapok pénzt, és hogy tanulhassak, ide járok hivatalba. Nyelt és kijavította. Manekken vagyok, rajta mutatják be az új kreációkat. Este vagy éjszaka, finom szórakozó helyeken kell megjelennem a vállalat új modelljeiben. És gróf Laszta elkísér ilyenkor. És miért akar maga egy belvili apacsal engem meglopatni? És min van, amit én nem adtam volna oda magának? Az arca ijedt lett és bizalmatlan. Vizsgálódó kifejezéssel ámult rám. Hátralép, és gyanakvóan riadta rám pillant. Maga tudja ezt? Kérdezi nehéz légzéssel. Tehát leskelődött utána. Feleljen! Maga feleljen! Hát megmondom, zokogta. Sába mielőtt ide érkezett, valahol találkozott Afrikában a fivéremmel, és hozott tőle valamit. Esküszöm, én sem tudom, hogy mit. Csak benne van a hétlángú gránát vastag aranyozással. Akkor magánál volt Sába holmia is. Hát persze, hogy a maga nevét mondtam. De Sába holmiáról volt szó. A fivérem írt erről. Sába miatt jártam maguk közé, de később megszerettem a fiúkat. Emlékszik? A macska lábba. És nem lehetett szólni sem Sábának, sem magának, mert a fivérem azt írta, hogy akkor jobban megnézik azt a tárgyat, rájönnek a titkára, és annak nem szabad megtörténnie. Miféle tárgya lehetett Sábának, ami fontos? Nézzen, Edda, mondta nagyon határozottan. Én nem mondok le magáról, és úgy érzem, hogy itt még vannak olyan dolgok, amelyek nem egészen világosak. Én mindent ki fogok deríteni. Péter, az ég szerelmére kérem, mondta Edda ijetten, ne avatkozzon bele semmibe. Ebből csak baj lehet. Ígérje meg, hogy nem tesz semmit. Nem ígérhetek semmit, mert az életemről, boldogságomról van szó. Holnap újra itt leszek, és búcsú nélkül elrohantam tőle. Köhögve igyekeztem a Globe-ba, Ribárival akartam beszélni. Ott áll a szuterén számos asztalainak egyikénél, nyugodt, kissé púderes, előkelő arccal biliárdozik. Nyers sejem ing van rajta, ezt naponta mossa és vasalja, amíg elszakad. És Vanek úr legszebb pöttyös nyakkendőjét viseli. Ezt véletlenül ismerem, mert patrónusunk szívből megsiratta, amikor elveszett. Megvártam, amíg befejezte a játszmát, és leültünk egy távoli asztalnál. Mi van a fiúkkal? Kérdeztem. Én Zomborival egy kényelmes, különbejáratú, világító udvarban lakom, a Saint-Sulpice tér 14 alatt. Bükk Ivánt egy afrikai csapat jobb szélsőnek szerződtette, és tegnap elutazott. Kárpát René orosz zenekart alakított, és a Place Pigalle játszik. Apropó, Sábával ma reggel találkoztam. Keresett nagyon bennünket, és részedre a következő üzenetet hagyta. Kis papírlapot vett elő az elmaradhatatlan aktatáskából, és átgyújtotta. Elolvastam. Ezt írja. Péter, ne aggódjatok miattam, jól vagyok, de rövid ideig még nem lesz alkalmam veletek lenni. Szeretném, ha elküldenéd a piros füzetet egy barátomhoz, aki a Boulevard de la Vie 9 számú házban lakik. Monsieur Alfred Pierret. Pista. Sír Lajossal mi van? Kérdeztem. Jó, hogy kérded. Ismét belenyúlt az aktatáskába, és átadott egy kézirat csomót. Itt a légiós regény néhány folytatása, és kéri, hogy sürgősen helyezd el valamilyen lapnál, és táviratilag értesítsd az eredményről. Hol lakik most? Látod, ezt elfelejtette megmondani. De lehet, hogy ő sem tudja pontosan, válaszolta Ribári. A piros füzetet nem adta vissza? Kérdeztem. Nem. Egyre kérlek még, mondtam Ribárinak. Rész Jenőt, ne ugrasd ezen túl. Lehet, hogy együtt dolgozom vele. Boren szerződtetett, mint riportert. Gratulálok, öregem, de Rész miatt sietned kell, mert egy óra múlva a tetemnézőben van találkám vele. Azonnal leültem és írtam egy lapot, amelyben értesítettem Alfred Pierret urat, miszerint közölje Sábával, ha találkoznak, hogy a piros füzet Sír Lajosnál van, aki regényünkön dolgozik. Sír Lajos pillanatnyi tartózkodási helyét természetesen nem ismerem. De miért pont én lennék a világon azon kevesek egyike, aki ismeri? Bedobtam nyomban a lapot. Aztán sürgősen Réz Jenőt kerestem fel, és még utolsó percben sikerült elcsípni őt, amint éppen smokingosan útra készült a halottas házba. Réz boldogan, de zajosan üdvözölt.
1: Gyöngyvirág, minden a miénk, megnyertük Párizst.
0: Önre hivatkozva az összes lapot felkerestem. Ribári tolmácsolt, de nem kellett sokkal többet mondanunk, mint a maga nevét, és ha keveset ígértek, kisé ordítozni franciául.
1: Almási, Almási!
0: És vették a képeket, vették, mint a pinty, és fizettek. A maga része, az én részem semmi. És egyszer és mindenkorra hagyja abba ezt a pénzkínálgatást. Tegnap óta rendes állásom van, és nincs szükségem a maga pénzére. Nem is hinné az ember, szólt Réz. Ilyen urak! Lett egy ötletem. Vad, különös idea. Réz, most rendkívüli tettemért viszonzásul össze-vissza dobálja a dobozait, és kiszedi belőlük azoknak a fényképét, akik 10 éven belül öngyilkosok lettek kártya miatt. De nagyon alapos munkát végezzem. Ribári lemondta a mai találkozót, és ő is arra kéri, hogy ezt a munkát nagyon sürgősen végezze el. Drágaságom, nálam a halottak képei csak időrendben vannak elfektetve. Temetői rendszerrel. De átöltözöm és megcsinálom. Mentem tovább. Még Burennel is beszélnem kell. Nyomban fogadott. Elmeséltem a bankerber búcsú levelét, a barokk villa titkát, Korcsev öngyilkosságát. Elővettem Emin pasa képét. Elmondtam, hogy kétségtelen az azonosság. Elvihették valahová, míg a riadó készültség ott járt. Nézze, fiam, magából még lehet elsőrangú riporter. Csak tudnia kell, hogy éppen az jelenti a szenzációt, ami most még hiányzik magának. Hová rejtették Emin pasát? Kik és miért? Milyen összefüggés van az öngyilkosságok között? Van-e? A hírlapi anyag nem kérdés, hanem felelet. A szenzáció az, ami összeköt látszólag egymástól távol álló eseményeket. Ezt jegyezze meg. Nem az esemény, az összefüggés kell itt is. De ez érdekes, amit maga itt elmesélt és mutatott. Nekem külön érdekes, mert Gorcsev jó barátom volt, és sohasem hittem, hogy hamisan játszott. Az eset egyre jobban érdekel. Azt megígérem, ha az ügyet kibogozza és hozzuk, vezércik lesz. Véletlenül nekem is ügyem. És azt is megígérem, hogy maga akkor egy igen jól fizetett újságíró lesz Párizsban. Mikor kijöttem Burentől, szinte rajzottak bennem a gondolatok. Hogyan tovább? De hirtelen rátöbbentem, hogy egész nap egy falatot sem ettem, és hogy vár rám a mosókonyha. És ekkor soha se felejtem el az ünnepi eseményt. Olyan volt, hogy szinte belebetegedtem. Olyan nagyszerű, megrázó és fenséges. Párizsban történt. Délután 7 órakor. Egy taxinak intettem, de ez még semmi. Beültem, és odabetettem a címet, Hotel Aragó. Amikor egy rándulástól hátra zökkentem a bőrülésen, és elindult az autó, úgy éreztem, mintha diadalmenetben haladnék a hömpölygő nép élén. Meghódítottam Párizst. Lakom.
1: Tessék?
0: Igen. 2 év óta vagyok Párizsban, és először lakom. Közben kallódtam. Most itt saját szobám lesz, ajkefém és kölném a tükörállványon. Megvacsoráztam, és kimerülten lefeküdtem. Aludni. Mélyen aludni. És holnap újult erővel hozzáfogni a megoldhatatlannak látszó rejtély kibogozásához. Nedda szeret. És ez határtalan erőt kölcsönzött nekem. Mély álomba merültem. Reggel 10 óra volt, amikor egészen különösen kipihent módon ébredtem. Egyedül aludtam egy igazi, komplett ágyneműs fekhelyen. Éreztem, hogy rengeteg dolgom van, hogy különös feladatok várnak megoldásra. Hol kezdjem? Először is menjünk el Rézhez.
1: Itt vannak Almásikám a fényképei,
0: fogadott büszkén Réz. A földön egy csomóban feküdtek azoknak a képei, akik kártya miatt öngyilkosok lettek. Ezt a Labovicot én is ismertem. Mutat egy képre, míg én lázasan dobálom szét a többit. Gorcsevet sehol nem találom, de egyszerre egy ismerős kép tűnik elém. Igen, ez Vanek úr. A kép alatt ez áll.
1: Gray egyiptomi főparancsnok, aki váratlanul felderítetlen okból főbelőtte magát. A dátum 7 év előtti. Ne, mégsem egészen a Vanek úr. Soványabb, és hát igen, sokkal értelmesebb az arca. Talán itt is van valami összefüggés. Ezt is megnézzük. Kis csibém, mondtam Rézjenőnek, hagyja külön ezeket a kártya öngyilkosokat, egyet elviszek. A Labovic nem jó? Kitűnő ember volt. Később esetleg arra is sor kerül, nyugtattam meg. Parisoir! Villám gyorsan megy most már minden. Gray, angol tartományi főnök helyettes, 5 napi kártya csata után mesés összeget nyert, és bizonyos suttogások miatt főbelőtte magát. Felmegyek az angol konzulátusra, és elfogulatlan arccal mondom, hogy Gray ezredes Párizsban élő rokona vagyok. Igen, azt hittük, hogy csak az az egy rokona van, aki tüdőbajban meghalt, és a Boulevard Honoréről eltemettük. Mi baja? Ja, tessék egy szék. Letámolyogtam az utcára. Itt van újra az összefüggés. Ez volt a gyászos éjjeli menet. De mit keresett Emin pasa és Gray ezredes öccse a barokvillában? Gyerünk a könyvtárba! Keressük a régi újságokban a részleteket. Könyvtárban beülök az olvasóba. Igen, most keressük azt, amit Buren így nevezett a szenzáció, ami összeköti az eseményeket. 15 féle újság, ugyanannyi évfolyam, és semmi, semmi, csak a szokványos jelentés az őrnagy fényképével. De áldja meg az Isten a képes folyóiratokat! Ott van Gray! De ez semmi! Gray Vanek urat megtalálta az a kedves Réz is. Azonban itt, most az illusztrált lapban, a kapitány képe mellett, sőt esetével egy időben, a Galahad kaszinó. És alatta rövid szöveg. Az elhunyt parancsnok tilalmat akart kibocsátani, mely szerint az Egyiptom felől közeledő hajók nem érinthetik Galahad sziget kikötőjét. A tilalmat azért tervezte, mert igen sok angol tiszt, átutazó gazdag kereskedő és diplomata pénzét ott hagyta a sziget kaszinójának zöld asztalain. Micsoda győzelem lenne, ha ki lehetne deríteni! És mégpedig úgy, hogy egyetlen cikkben megírni, hogy Gray, Gorcsev és Emin pasa, mielőtt még egy kártyabotrányba keverednek, valamilyen módon a Galahad kaszinó létét veszélyeztetik. Vezércikknek. Egy kérdés, ami felelet is. Ez a Galahad távol az áldozatoktól, mégis az egyetlen bűnös. És ha ezt a nyilvánosság követeli és mondja, akkor megoldódik magától. Addig nem. Burennek ez az elve nagyon jó. Na de hát ehhez 2 emberről kellene bebizonyítani, hogy összefüggésben állnak Galahaddal. Mi összefüggés lehet Emin pasa, az öreg Gorcsev és a Galahad kaszinója között? Egy távol Törökországban élő diplomatának és egy párizsi úriembernek, aki sohasem járt azon a vidéken. Hát nézzük meg először a Gorcsev ügyet. Nedda szerint 13 éves volt, amikor a tragédia történt. Újság után gyorsan, automatikusan lapozok és nézek. Az ördög vigyel. Az ördög? Ebben a pillanatban, mint egy hívásra, ott áll előttem a barokk ház fényképe. Nem kerül eladásra a szerencsétlen körülmények között elhalt dr. Alex Gorcsev lakóháza a Boulevard Honorén. Gorcsev. Lapozok. Az előző szám első oldalán óriási betűkkel áll. Dr. Alex Gorcsev tegnap este főbelőtte magát. Alatta kisebb szedéssel az ismert emigrációban élő orosz ügyvéd öngyilkos lett. És itt a neve. Leánya Nedda és fia Iván. Továbbá megtudtam, hogy mindenféle suttogások kényszerítették e tettére. Az igaz, hogy előzőleg mesés összeget nyert kártyán, de halála után kiderült, hogy ezt utolsó fillérig jótékony célra adta. Annál különösebb az ügy, mert a köztiszteletben álló dr. Alex Gorcsev nem volt gazdag ember. Kiszédelektem a folyosóra. Mi ez? Hogyan találkozik a barokk villa vonzásával, amely először Vanek úrral, majd Sábával,
0: majd Neddával kényszerít, hogy tegyek valamit, amit csak én tehetek. Ostoba babona. De hát így van. Itt az én életem valahol belekeveredett a légiós regény és a Gorcsev család tragédiája közé, összegyúrva egy különös masszába. És most már nem akadályozhatom meg, hogy elmenjek a barokházzal a világ végéig, mert én most már azt is tudom, hogy a mosókonyhában függő kabátból egy régi újságot húztam ki, és Vanek úr figyelmeztetett, hogy az a gazdájáé. Abban azt írják, hogy Gorcsev Iván Nizzában kártyabotrányból kifolyólag eltűnt. Visszamegyek és tovább olvasok. Itt ez áll. Az elhunyt Gorcsev legjobb barátja, Flasztagróf, jelen volt a kártya csatánál, és azt állítja, hogy dr. Alex Gorcsev a legjellemesebb és legkitűnőbb ember, akihez a vád semmiféle formában sem ér fel. Ez a Flasztagróf, ilyen első számú hős lehet ebben a misztériumban. Hol itt a bűn? És a szörnyű összefüggés? Illetve, hogy hol a riport? Na, nézzük meg Emin pasa esetét, hiszen a dátumot kívülről tudom. 1928-27-én főbelőtte magát Ankarai házában. A Parisoire a második oldalon parentálja. A nagy államférfiú erős kezű és hatalmi vágytól áthatott, már-már magához ragadta a hatalmat, mint hadügyminiszter, amivel hódító terveit érvényesíthette volna. Na, de ez azonban kevés. Talán a török újságból többet meg lehet tudni. Megyek a török újsághoz. 4-5 szoba, a szerkesztőség. Nagy felfordulás, és csak hihetetlen veszekedés útján sikerül rávenni őket, hogy hagyjanak kotorászni a régi évfolyamok között, mert nevet most már nem említek, csak dátumot. Na, ez más. Itt Emin pasáról és váratlan öngyilkosságáról szól az egész lap úgy szólván. És 8 féle térkép. Arábia, Szíria, Perzsia, akikkel a pasa bizonyos politikai tárgyalásokat folytatott. Végül egy csomó sziget, és ezek között, igen, egy csöpnyi folt. Galahad. Egy óvatlan pillanatban kitéptem a lapot, és megyek a Glob kávéházba. Ehhez ribári kell. Kártyázik. Szeretnék veled beszélni egy percre. Akkor vedd át a lapomat, és játssz el helyettem. Nagyon fontos ügyről van szó. A partnerek egy percre megbocsátanak. Ribári elegánsan rájuk néz, mogorván bólintanak, ribári int, mint egy főherceg, és eljön velem. Parancsolsz, kérlek, alássam. Szükségem volna valakire, aki törökül tud. Hát van itt egy török a Rom kávéházban. Gyere, elvezetlek. Úgyis vesztésben vagyok. A Rom kávéházban egy hosszú szakállas ősz úr a bizonyos török. Mikor meglátja Ribárit, két ujjával jelzi a pénzt. Ribári legyint, rám mutat és távozik. 3 frankért a török lefordítja a cikket. De Galahadról nincs szó. Forgatja, nézi a lapot, végül megállapítja, hogy Galahad egyike Amaki szigeteknek, amelyek Emin pasa elgondolása szerint okkupálandók. Megszállta volna, ő lesz a hadügyminiszter, de közben valami kártya ügybe keveredett. Hihetetlen sok pénzt nyert, és főbelőtte magát. Kezdenek az összefüggések alakulni. A banktisztviselő kártyaveszteség miatt öngyilkos lett. A részleteket és a kártyaklub nevét el akarják titkolni. Emin pasa megszállást tervezett. Mielőtt ezt megtehette, kártyabotrány. Öngyilkosság. Gré tartományi főnök rendeletet akart kibocsátani egyenesen a kaszinó ellen. Kártyanyereség, suttogás, öngyilkosság. De Gorcsevnél csak az öngyilkosság azonos előzményeit ismerem. De tudnom kell mást is. Mi köze volt Gorcsevnek Galahadhoz? Volt, hiszen ott vannak a képek. És Gré ezredes öccse Gorcsev házában halt meg. Emin pasával is ott beszéltem. Mit kerestek ezek a barokk villában? Visszamentem a könyvtárba. Nézzük át újra a cikkeket. Lapozom. Lapozom az újságok most már ismert számait. És íme a 8 féle gyászjelentés között megtalálom a Galahadi játékkaszinó őszinte részvétel tudatja, hogy köztiszteletben álló szeretett elnöke T. tragikus körülmények között elhunyt. Na, most mi ez? A kaszinó elnöke is főbelövi magát, és főbelövi magát valaki, akinek a ténykedése nyilván veszélyes volt a kaszinóra nézve. Ez még nem összefüggés, azt éreztem. Emin pasa, Gray ezredes szemben álltak a kaszinóval. De ezek szerint Gorcsev éppen a kaszinó oldalán állt. De miért lett öngyilkos? Na, hát itt még hiányzik egy láncszem. De a cikk megírásához már elegendők az eddigi adatok is. Előbb még beszélek Burennel. Megmutattam az eddigi adatokat, és elmondtam, mit szeretnék kihozni. Nézze, fiatal barátom, először is kiegészítem a maga adatait, mert én is találtam valamit. Átnyújtotta az újság egy sárguló példányát. Csodálkozva olvastam az aláhúzott sorokat. Jazmirov és Gorcsev elhunytával dr. Alex Gorcsev örökölte Galahad szigetét. Már az örökség átvételének napján felmondott a szigeten működő ismert kaszinónak is. A szerződés szerint tehát 3 éven belül megszűnik a Galahadi játékkaszinó. Á, világos! Amikor Gorcsev öngyilkos lett, az új örökös visszavonta a felmondást. Itt az összefüggés. Ez már nagy dolog. Ha nem is sejti az ember, hogy távol a kaszinótól, hogyan kever valakit hamis játékos hírébe Galahad. Már én is hallottam erről a kaszinóról, folytatta nyugodtan Burian. A gyarmati tisztviselők magasrangú emberek. Átmennek a gyönyörű szigetre, ahol rulett és egyéb játék folyik. Én néhány hónappal ezelőtt egy cikk sorozatban támadtam a földközi tengeri játékkaszinókat. És a maga cikke fogja most a döntő csapást megadni. A cikkben minden legyen benne. De remélem tisztában van azzal, hogy itt nem egy rongyos csavargóval állunk szemben, akit a maga rendőrkapitánya bevisz. Most ugyan kicsit elhallgatnak majd, de úgy látszik, mindenféle eszköz rendelkezésükre áll. Kötelességévé teszem, hogy ne hagyja elaludni, nézzen utána, de például, ha igen, ez remek ötlet, kutasson, hogy az elmúlt években a mi gyarmati tisztjeink vagy tisztviselőink közül kik lettek öngyilkosak ezen a vidéken. Egy hónap múlva itt a választás. Remélem akkor hatalmamban áll majd megtiltani a franciáknak. Megírtam a cikkekben, hogy egy angol, francia, török, görög és a többi környező nemzetiségből álló bojkottot kellene megszervezni Galahad szigete és a többi hasonló játékkaszinó ellen. Az urak tudják, hogy rólam van szó, de próbáljanak csak leteríteni engem itt Párizsban. Azt hiszem, túl kemény dió leszek. Valósága lázba hozta az ügy. Ahányféle módon megvilágította előttem a továbbiakat, az mind mutatta, hogy miért olyan nagy szerkesztő ez a Buren. Amikor a pénztárnál elhaladtam, ott állt egy szemüveges ember, és mosolyogva megszólított. Gratuláló, Monsieur Almási. Visszamenőleg duplájára emelték a fizetését. Napokig nem mozdultam ki a szobámból. Minden erőmet összpontosítanom kell a feladat megoldására. És írok, írok, írok. És itt van mellettem minden fotó, valamennyi egykori hír és a felvetett kérdés. Miféle pokali tragédia ölte meg a ma 3 embert, akik a Galahad kaszinó megsemmisülését jelentették volna? Cím? Galahad az erkölcsi halál szigete. Elkészültem. Újra meg újra elolvasom. Még néhány helyen belejavítok. Meg vagyok elégedve. Éles, kihívó, és mégis tárgyilagos. Vádirat és védőbeszéd egyszerre. Felveti a kérdéseket, és választ is ad rájuk. A többi már a rendőri nyomozás dolga, amely majd a még hiányzó láncszemet könnyedén tisztázni fogja. Nagy nap volt. Beléptem Burenhez, és mélyen megemeltem a kalapomat. Ő bólintott, szivarfüstje mögött kisé összehúzta a bal szemét, és körülbelül sejtette a kipirult, spanyol grandezzával köszönő ifjúról, hogy csodálatos eredményeket fog köszönni vele. Kisé fensőbséges orhangján, amely sohasem volt barátságtalan, szólt hozzá megszokott nyugalmával, ami inkább emberi méltóság volt. Hozott valamit? Pedig tudta jól, hogy mit hoztam, de mennyire. Egy cikket hoztam, főszerkesztő úr. Ma vettem fel a második hóra járó fizetésemet, és kérem a kiutalását, ezért az írásért, külön a főszerkesztő úrtól. Nyugodtan szivarozva olvasgatta a paksamétát, és végül változatlanul udvarias fejhangon megszólalt. A cikkért 10 000 frank nem sok, és a havi 2 000 is jár. Az új havi fixet később megbeszéljük, mert van sürgősebb is. Kérem, feleltem lehangoltan. Meg kell innunk erre a cikkre néhány aperitívet, mondta. A domból, ahol Borennel hosszasan beszélgettünk, Neddához siettem. Otthon találtam. Nedda, jöjjön velem, kérem, mondtam, és már húztam ki kezénél fogva magam után. Mi van magával, Péter? Majd mindjárt megtudja. És egy taxinak intettem. Beszálltunk, és én magamhoz mondtam. Jól tudja, Péter, és búsan lehajtja a fejét. Ezt nem szabadna, én jó, feleltem, hogy vigyázok, hogy ne kompromitáljam. Pedig most már nem kellene. Mi történt? A Pari az én vezércikkemet hozza holnap, és a cikk olyan szenzáció. Mit írt? Mondjam, hogy az apjáról is szó van? Mondjam, hogy félig meddig rehabilitálja? Nekem megmondja, hogy mit írt, ugye? Nem tehetem, Nedda. Egy vezércik anyaga az előző nap délutánján a legnagyobb titok. Mondja, mesélje. Lihegve kapaszkodott belém. Felbújt a karom mentén a nyakamig. Ilyesmi ellen az ember védtelen. Arról lesz szó benne, hogy a maga apja tisztességes ember, nem hamiskártyás, hanem úr. Igazi úr. Szerencsére az autó megállt a szerkesztőségnél. Erről nem szabad egy szót sem beszélni. A reggeli lapban az első oldalon úgy is olvassa majd. Most várjon egy percig, jó? Bementem a pénzért, részbe ütköztem. Kedvesen vállon veregetett. Maga nagyszerű fiú, Almási. Ma megtudtam, hogy ökör voltam. Maga meg a ribári ugrattak. A többi véletlen volt. Na látja, és nem fogadtam el a pénzt. Nézze, Almásikám, nekem jól megy most. Mégiscsak elfogadhatná. Vegyen el 200 frankot. Kis hiány rám erőszakolta. Most pillanatnyilag nem kell. Itt is van némi kiutalásom. A Pari pénztáránál már rendelkezésemre állt a 10 000 frank. Mintha nem is tudnám, hogy a rész mellettem áll, leszámolom, köszönök a pénztáros nőnek, és megyek. Na nézd csak! Egy pillanatra elfeledkeztem magáról. Hát részkém, holnap várom. Eddig még nem tudott szólni. Viszontlátásra. Az autóból még visszafordultam, és sohasem fogom elfelejteni Rész Jenő arcát. Teljesen tátott szájjal, két kezével egy-egy halántékát szorítva néz az autó felé. Botrány a kaszinóban. Most kivárni a reggelt. Elsősorban együtt uzsonnáztunk Neddával, fák és virágok között, Párizs egy gyönyörű cukrászdájában. De semmi sem akadályozhatott meg bennünket abban, különösen egy ilyen pompás délutánon, hogy veszekedjünk, ha éppen kedvünk van. Nem mondhatok többet. Amit eddig tettem, az is szinte újságírói büntény, hogy egy vezércik, amely másnap megjelenik, előző délután szóbeszéd tárgya itt. Péter, és simogatta a kezemet. Ezek után sírt egy kissé, de helyes ösztönével érezte, hogy minden további kísérlet hiába való. Tehát azt ajánlotta, hogy sétáljunk a Luxemburg kertben. A Luxemburg kertben, mivel Neddának valamilyen sürgős dolga volt, hamar búcsúzkodnunk kellett. Magamhoz vontam, megcsókoltam, és ő elsietett. Aztán egyedül álltam ott, és arra gondoltam, hogy mit csináljak reggelig, illetve hajnalig, amíg az első rikkancs, a diadal első heroldja, a győzelem voltaképpeni eredményét hozza. A vezércikkemet azon a helyen, ahol Buren 20 éve ír. Az én vezércikkemet. De mit tegyen az ember ezzel a nyomorult, leküzdhetetlen egy éjszakányi idővel? 10 000 frankom van, holott 100 000 vagy 100 millió frank is hiába való volna. Az idő pénz? De a pénz nem idő. Az idő legyőzhetetlen. Megvásárolhatatlan, elmulaszthatatlan. múlását az egész világ összefoglaló ereje sem tudná befolyásolni. A 23 esztendős Almási diákos félelemmel ment egy bárba. A bár az a hely, ahol a magamfajta emberen a legkirívóbban meglátszik a gyakorlatlan, félszeg vendég. Na jó, itt van a lapul. Nézzük! Volt körülöttem minden. 23 éves voltam. Vezércikket írtam. Újabb ünnepi pillanat volt, amikor először életemben minden különösebb anyagi megfontolás nélkül nyilvános helyen kezembe vettem egy étlapot. És természetesen nyomban pezsgőt rendeltem. A vacsorára azután már kellemesebb környezetbe kerültem ez szokatlan helyen, mert jöttek a bátorítók, a segítőtársak, akik többet tudtak rólam, mint magam, már amikor beléptem. A kedves kis párizsi nők körülfogtak, és ittunk, és... Aztán színesen forgott a fény, sok volt a pezsgő, azon felül a pálinkát jobban szeretem, tehát az egész mulatság mezítelen vállak, ékszerek, halakzene, itt ott egy hangos nevetés, ez mind-mind összekavarodott valami zavaros, szédült állapotba. És egyetlen pillanatra sem éreztem, hogy megszabadultam a diadalmas hajnal sürgető nyomásától. Aztán eszembe jutottak a fiúk. Fizettem és beszálltam egy taxiba. Rüsszia boá a pigálon! Kiáltom szédülten. A sofőr nekivágott. Nem árt, ha meglátogatom Kárpát Rönét. Ha szükséges, most segíteni is tudok nekik, és ők talán tudnak valami Sábáról. Sába szereplése Párizsban titokzatos. Állandóan eltűnik. Továbbá van egy kincstári tárgya, a légió hétlángú jelzésével, ami annyi komplikációt okozott. Kiszállok a pigálon. Megnyugtat a jó öreg Place Pigalle, ahol az igazi Párizs szórakozik. Az igazi Párizs, aki csak napközben fordul meg a Champs-Élysées vagy az opera idegenektől nyüzsgő vidékén, szívből nem szereti ezt a környéket, és az idegeneket dettó. Itt a Pigalle az más. Olcsó variettékben jó ízűen nevet és szívből rémüldözik vaskosan borzalmas gránginyolokon. Ide evakuálták a külföldiektől megszállott városrészekből magánéletük számára tartogatott vidámságukat. Mert a turistákat tisztelni kell, a fene egye meg őket. Azok hozzák a pénzt, és ez mindennél fontosabb. Hát legyen övék a méregdrága belváros. Itt a jó, egyszerű pigálon, itt vannak ők otthon. A járókelők nem rongyosak és nem elegánsak, csak amolyan párizsiasan kopottak, mivel okos ember csak a nőjét öltözteti. Itt aztán sört iszik, vicceket ordít, hencegés nélkül bemegy a munka után bármelyik lokálba az utcai ruhájában. És a legnagyobb hetsz, hogy fütyül, ha tetszik valami, és minden hamis hangra visszaköveteli a pénzét. Megtalálom a Frissier Bois helységet. Előtte tábla, amely Kárpát kolonelt hirdeti a volt szári gárda kapitányát, aki eredeti orosz és kaukázusi népdalokat énekel. Hol tanult Kárpát eredeti orosz népdalokat? Nem szólva a kaukázusiakról. A helyiségbe lépve döbbenten meg kellett állnom. Ijesztően idegen és mégis jól ismert alak közeledett felém. Nem is alak, hanem jelenés. Szőke nagy szakállal, tarkóig érő hosszú hajjal, egy szent vagy őrült, furcsa orosz ingben, amelynek derekán lazára kötött zsinórzat lógott le bojtos véggel. Te jó Isten! Kárpát René! De hogy nézett ki? Mint Tolstoy Leo gróf a Jasznaja Poljánai remete, vagy még inkább, mint Rip van Winkle az opera harmadik felvonásában. Kért, hogy ne csináljak feltűnést, az orosz zenekar vezetője és a szerződése szerint így kell járnia. Tangó énekes és ukulelén játszik, ibolya színű fényszóró hatás mellett refréneket ad elő, tölcséren keresztül, de azért operát komponál. Hallotta, hogy nekem is állásom van. Üljek le és hallgassam meg a műsort. Kérlek, szólt zavartan a füle tövéig elvörösödve. Pataki Mária is itt van. Egy duettet szoktunk esténként énekelni. De ha téged ez bánt, csak szólj, és én mindent visszacsinálok. Ugyan öregem. és nevetve ütögettem a vállát. Már régen vége mindennek. Csak örülni tudok ennek. A füstös lármás állatborszagú helységben lögdösünk és lögdösnek bennünket. Békés, jókedvű áradatban sodródtunk előre. Péter, Pataki Mária állított meg. Mint Kárpátröné vendége szokott itt énekelni, azon megállapodás alapján, hogy esetleg vacsorázhat is. Ez egy cipésztől függött. És csak ugyan rövidesen belépett egy harcsabajszú, részint szvetterbe öltözött cipész, teljesen részegen. Hatalmas kézelők lógtak kabátja alól az ujjahegyéig, és barna művész nyakkendőt viselt. Mikor Kárpát megpillantotta, odaszólt Máriának. Itt a vacsorád! Mária megrendelte a vacsorát, és az illető az asztal csapkodva nyomban ordítozott, hogy volgadalokat akar. Beszélgettünk Máriával, elfogulatlanul, barátian. Egyszerű rokon szem maradt csak a szerelemből. Itt működött Zombor is Halk Rudolf is, mint gyors rajzoló. Tény, hogy rendkívül gyorsan rajzolt, viszont alig helyezett súlyt arra, hogy a kép hasonlítson is a modellhez. Ezt a csekélységet gyengéd udvariassággal helyettesítette, és mindenkit szép, fiatalnak örökített meg, olyan eredménnyel, amely valósággal forradalmat jelentett volna, ha a kozmetika terén produkálja. De ha engedett is művészi elveiből, monoklia most is dőfösen feszült a szemén. Mi van Sábával? Kérdeztem Zomborit. Amióta eltűnt, nem láttam. Pedig tudja jól, hogy szükségem van a sálamra. Könnyen meghülök. Nem lehetett tovább beszélgetni, mert eloltották a lámpákat. Taps hallatszott. A karmester a közönség felé fordult, övigérő szakállal, ünnepélyes arccal. Egyszerű jámból, Strass fütyével üdvözli a közönséget, és halkan bemondja a címet. Zarusnya, ú Zarusnya. Honnan tud ez oroszul? Úgy látszik, ezt az orosz dalt szerethetik, mert összesúgnak izgatottam. De már azon nyomban Kárpát René a legnagyobb meglepetésemre a következő dalt adta elő. Csak egy zarusnya van a világon, Volga, Volga, gyönyörű, szentatyám, súgom Zomborina. Hisz ez a csak egy kislány van a világon. Pszt, ez itt a Pigálon a zarusnya, súgja Zombori. És elhűlve hallottam, égnek állt a hajam tőle, amint folytatta. A jó Nyeszter, jaj, de szeret engemet, o zarusnya nékem tégedet. És szomorúan nyekelek hozzá az ukulele, és síralmas orosz dalhoz illően tremolózik Kárpát kolonel hangja. Viharos taps! A kolonel ráadásnak, jobb kezének tenyerét a tarkóján elhelyezve, párhuzamosan lengedező térdekkel énekli, hogy Szevasztopolba kéne menni, pulykakakas kéne menni, lassan trojka lyuka, sakas, kiesik a volga, kakas. És tapsol és toppant, azt mondja, hely! Karbafont kézzel körbefordul, és a jókedve maximumával két tenyerével a földet csapkodva befejezésül elrikkantja egy gyors dalban, hogy sejhaj Lina, Vlagyivosztokban olcsóbb lett a liba, hej! És ledobban. Ez különösen tetszett a közönségnek, bár volt egy, aki a hullámzó Volga tetejént többre tartotta. Kárpát kolonel szereplése eleinte igen meglepett. Azonban később megszoktam, mint ahogy Párizsban, de főleg a Pigálon, a legszokatlanabb körülményekhez is idővel hozzászokik az ember. Közben megérkezik a világhírű, magyar származású filmfőrendező törzskarával, és vele a mindenható vezérigazgató, egy kis kecske szakállas. Turrog a pezsgő, röpül a hólabda és a szerpentin. Fehér szakállas idős urak turbánt vagy 2 centiméteres szalmakalapokat viselnek. És a rendező az asztal csapkodva követeli, hogy Kárpát kolonel énekelje el a Szibéria fent az égen hazafelé száldogál című dalt, továbbá a főrendező kedvencét azt, Orosházán nincsen Volga, csak kettő. Különösen ezért a dalért jár ide a főrendező, sokszor előkelő budapesti ismerőseivel. Mielőtt belépnek, apró tűket oszt ki a társaságának, és ezek kötelesek előadás közben szurkálni magukat, nehogy nevetésük Kárpát René karrierjét tönkretegye. Kárpát már holt fáradt, de végre az újabb szereplést is befejezi, Szokása szerint egy gyors kozák számmal, karba tett kézzel guggolva és kurjantva, hogy ritka gyeszte, ritka muzsik, ritka cár! A vadkaukázusi dal mozgalmas vége felé Ribári elismerőleg így szól Zomborinak a kolonelről. Szép teljesítmény a kapitánytól. Nálunk ilyen halhatna a francia, amíg a nagyapámat ilyesmire rávennénk, holott az öreg 2 évvel fiatalabb, mint Kárpát. És ekkor megáll valaki, és a vállamra teszi a kezét. Téged kereslek, Péter. Sába. Én is kereslek már régóta, mondta izgatottan. Hol beszélhetnénk? Nyugodtan itt maradhattok, mondta Ribári, mert nekem tárgyalnom kell segédeimmel a párbajról. Nyomban félrevonta Kárpát kolonelt és Zomborit. Másnap értesültem a párbaj kimeneteléről. Így történt. A felek egymással szemben álltak éles karddal. Panek úr elszántan és sápadtan. Ezután jött Ribári. Nagyon idegesen viselkedett. Egyik cigarettát a másik után szívta, és folyton húzta az időt, hogy leért a kardja. Fertőtlenítsék, és állandóan nézegette Panek urat, aki mereven állt, mint egy szobor. Egyik kezében a kardja, másikban a nadrágja. És amikor elhangzott a rajta kiáltás, és Panek úr állásba toppant, Ribári hátralépett, leeresztette a kardját, és mondta, hogy szívdobogása van. Várjanak egy kicsit. A házfelügyelő kara megvetően mosolygott. Adtak egy kis vizet Ribárinak, leültették, aztán újra felálltak. De Ribári eldobta a kardot, és azt kiáltotta, hogy a segédek az emberek. Ő özvegy édesanyját tartja el, fiatal még a halálra. Nem hagyja egy ilyen dúvattól lemészároltatni magát. B. Eduard! Kiáltotta, a véremet akarod? Hát ölj meg, döfd belém a kardot! Légy gyilkos a legjobb barátodnak! Panek urat szemlátomás megrendítette Ribári magatartása, és azt mondta, hajlandó beírni az ifjú bocsánat kérésével. Ribári megköszönte ezt, és a kint várakozó Madame Tortelli én hősöm felkiáltással borult Panek úr nyakába. Szóval kettesben maradtunk Sábával. Kérlek, én tudom, hogy te valami tárgyat hagytál nálam a podgyászodból, amit kerestek nálam. Erről akartam beszélni veled. Igen, de sajnos eltűnt. Egy sebesült barátomat illette. Nedda bátyját. Már tudod, annál jobb? Engem hivatott a fiú, amikor megérkezett és beköltözött a villa fölszintjére sebesültem. Várj csak, én egyszer a riadó készültséget hívtam. Ott voltam 1/2 lépésre tőled, mondta mosolyogva. Az a szegény elmeháborodott, akit Nedda bátyja magával cipelt, és segített is átkötözni Ivánt. Páratlanul nyakamra hozott téged. Az ajtó mögül láttam, amit elrohansz a rendőrségre, és erre gyorsan felvittem Ivánt, meg a bolondot Nedda szobájába. Akkor újra láttam a pasát az ablaknál. És a barátod meghalt? Nem, csak rosszul lett. Kórházba kellett vinni. És akkor éjjel halt meg ott Gré ezredes öccse. Nem bírtam tovább a füstös, zajos helyiség hangulatát. Elbúcsúztunk. Nedda és a vezércik járt az eszembe. Becsípve, szédelegve elhagytam a helyiséget, és elmentem megnézni a barokk villát. Az öreg barokk misztériumot. Nézem a mosókonyhát, Nedda ablakát, és az emeleten az ablakokat. Egyszer csak látom, hogy villany világít az emeleten. Hát én már sohasem láthatom úgy ezt az épületet, hogy ne csillanjon fel valamelyik lakatlan szobájának ablaka mögött ez a furcsa fény. És ahogy a szomorú fák között ebben a szürke megvilágításban nézem az ablakot és a többi ablakot, valami újabb furcsa érzés fog el. Az 5. ablak. Itt lett öngyilkos Alex Gorcsev. Kezeimmel és homlokommal a rácshoz rakadva állok. És most a rikkancsokat várom, pedig én jól tudom. A barokk ház most azt mondja, önző vagyok. A magam pályáján elértem vele mindent, de a titok, amiért annyiszor húzott magához, a titok nincs sehol. Az én vezércikkem semmi abból, amit ő követelt. Most elsötétedik az ablak. Hűlő érzéssel múlik a részegség. Fejem lábam nehezül és zsibbad. És egy pillanatban ez a zsibbadás a halál mozdulatlanságáig megmerevített. A középső ajtó hirtelen kinyílik, és valaki csikorgó, kemény csizmás léptekkel úgy, hogy Nettának vélem, elindul a kapu felé. Amint kinyitja a rácsos kaput, az utcai lámpa fénye rávetül. Az öreg Alex Gorchev lép ki. A halott dr. Alex Gorchev. Igen. A prémes kabátja, robosztus alakja, vastag bajusza, ferde szemöldöke. Ezt én láttam, tisztán így, fényképen. Ez így most igaz? Illetve nem igaz? A léptek elhalnak valamerre. Itt most az történt, hogy rájöttem a barokkház titkára. Halottak járnak benne. Mozdulatra képtelen tapadok a rácshoz, amíg eldöngenek a hatalmas ember csizmás léptei. Hogy 10 percig vagy fél óráig álltam-e ott, nem tudom.

Szép jó reggelt kívánok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3 MHz-en. A Drágám, hol a vacsorák, nőjogi aktivisták műsora kezdődik és tart egészen délig. A szokásos műsoridőnkben szólunk, de most persze a szokásosnál is tudatosabban fogunk foglalkozni a Tilos Rádió téma hetének a tartalmával, ugyebár diszkriminálni tilos címen tematikus hét folyik jelenleg a Tilos Rádióban, amelyről természetesen a tilos.hu-n bővebben tudtok tájékozódni. A mai témáink ennek megfelelően, az első témánk az a kötődni fog egyrészt a nők politikai képviseletéhez, amelyik hát ugye egy képviseleti demokráciában mindenképpen az egyik fokmérője a különböző társadalmi csoportok politikai képviselete, hogy valóban mennyire demokratikus ez az ország. Egyrészt ugye közelednek a választások, és a következő páradásban a választásokig figyelni fogjuk számotokra azt, hogy a különböző politikai pártok milyen retorikában keretezik a nemek egyenlőségét, vagy hát ez lehet, hogy időnként túlságosan túlzott elvárás úgy tűnik, hogy egyáltalán a nőket milyen tematikában keretezik, vagy egyáltalán előkerülnek-e, hát erre most csak egy valamit mondanék, utánam srácok, aki tudja, mit jelent, az tudja, aki nem, az keresse rá a neten. Beszélgetni fogunk a múlt héten lezajlott Választók neme című igen érdekes konferenciáról, illetve egy másik a diszkrimináció tilalmához, vagy a hátrányos megkülönböztetéshez kötődő témát fogunk körüljárni, ami egyébként is egy nagy kedvencünk, és ez az úgynevezett politikai korrektség, vagy PC témája, és persze hát az, hogy mégis Magyarországon mi is a helyzet ezzel kapcsolatban. Beszélni sokat beszélünk róla, de vajon csináljuk-e egyáltalán, olyasmit kritizálunk-e, ami tényleg létezik. Ezek lesznek nagyjából a mai témák, meg hát persze néhány kis színes témák.

0: things we don't understand either.
1: Tilos Rádió, drágám, ahol a vacsorámat halljátok. Ugye most a Tilos Rádió Diszkriminálni Tilos című tematikus hete alkalmából kifejezetten igyekeztünk olyan témákra kihegyezni, amik valamilyen módon a diszkriminációval, annak hiányával szól, és az első témához sok szeretettel üdvözlöm a vonalban Juhász Borbálát. Szia, Bori! Aki itt vagy, Bori? Ó, úgy tűnik, hogy nem hall minket ezek szerint. Megoldjuk a technikai problémát. Akkor egy rövid technikai szünet, elnézést, amíg újra hívjuk, mert ezek szerint megszakadt a vonal.

0: Szóval a Tilos Rádiót halljátok. Elnézést, eltartott egy ideig, amíg helyre tudtuk állítani a kommunikációs csatornákat. Bori, most vonalban vagy?
1: Igen, igen, hallom.
0: Jaj, de jó. Hát akkor sok szeretettel üdvözlöm Juhász Borbálát, akivel a Választók Neme című konferenciáról szeretnénk beszélgetni pár szót. Azért Borival, mert Bori a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökségi tagjaként részt vesz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők a politikai döntéshozatalban című munkacsoportjában. Egy picit erről is, hogyha mondanál néhány szót, hogy mégis hogy kell elképzelni egy ilyen minisztériumi munkacsoportot, hogy kerülnek oda civilek, mivel foglalkozik, és utána pár szót váltanánk erről a konferenciáról. Ugye mind a ketten ott voltunk, és kíváncsi lennék a te meglátásaidra azzal kapcsolatban. Volt néhány érdekes dolog szerintem, de először beszéljünk néhány szót a munkacsoportról magáról.
1: Jó, tehát néhány évvel ezelőtt, amikor az Európai Unió pontokba foglalta, hogy szerinte a nemek egyenlősége területén miken kéne még dolgozni. Ezt elnevezte nemek egyenlősége úti tervnek, gyakran angolul hivatkoznak rá, ez a gender roadmap. Ezt a tagállamok vagy felvállalták teljesen, vagy nem. Magyarország azt vállalta, és hogy ennek a témának a felelős a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a mindig változó nevű Szociális és Munkaügyi Minisztérium, hogy munkacsoportokat hoz létre. 6 ilyen téma van, és ezek egyike a nők a politikai döntéshozatalban. Hogy még milyen döntéshozatal van, például a gazdasági, az egy másik munkacsoport. És ebbe külső szakértőket hívtak meg, tehát vagy olyan embereket, akik a szakmájuk miatt a nemek egyenlőségének, vagy a politikának, vagy a gazdaságnak, vagy a médiának a szakemberei, illetve civileket. És így én a női érdek részéről delegálódtam ebbe a munkacsoportba. Tagja még dr. Ilonszky Gabriella, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen politológus, és foglalkozik a női kvótával, meg a női képviselőkkel. Hámor Szilvia független újságíró, és Sáfrány Réka a MONA alapítványtól, aki ugyancsak a női érdeket is képviseli. Tehát így vagyunk 4 ebben a munkacsoportban. Mindegyik munkacsoport az önállóan dolgozza ki az éves munkatervét. Mi már egyszer produkáltunk egy kis kék könyvet, a kvótavitát elemeztük. Ugye 2007-ben benyújtottak egy törvényjavaslatot a magyar parlamentben, hogy a listákon legyen 50%-os női kvóta, méghozzá egymást váltó arányban, tehát hogy férfi-nő, így legyenek a pártlistákon. Ezt aztán elvetette a parlament, de akkor nagyon érdekes vita bontakozott ki arról, hogy pró-kontra kiérvelt a kvóta mellett, ki ellene, és ezt elemeztük egy kis könyvben. Most pedig hát megszerveztük ezt a Választók Neme című konferenciát.
0: Térjünk is át akkor erre, hogy pontosan, hogy mi volt ennek az apropója, vagy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen konferencia, és hogy egyáltalán milyen, ami mindig fontos, vagy legalábbis számomra fontos, de nem annyit beszélünk róla, hogy mégis mit próbált elérni, vagy milyen céllal jött létre ez az esemény. Hát legalábbis titokban reménykedem, hogy nem az volt kizárólag a cél, hogy elköltsön egy kis adófizetői pénzt a minisztérium.
1: Igen, igen, nem csak a bakonyi sertésszelet elfogyasztása volt a cél, hanem ugye ez a 2010, itt most már a választások jegyében ég mindenki Magyarországon, és míg például a 2002-es, tehát a legutóbbi rendszerváltáskor, akkor a nő téma az eléggé az előtérbe került, talán amiatt is, mert még az uniós csatlakozás előtt volt Magyarország, tehát sokat beszéltek erről, politikusok ezzel járták az országot, és mondták, hogy a női esélyegyenlőség az így fontos, úgy fontos. Most azt vettük észre, hogy teljesen elférfiasodott a beszéd stílus is, tehát állandóan harcról, fociról, stb. Van szó már előre a politikusok beszédében, vagy hogy a legutóbbi gyöngyszemre utaljak, hogy a szocialistáknak a szombati nagy gyűlésén az volt a szlogen egy régi magyar gyerekfilmre utalva, hogy utánam srácok. Hát nem tudom, mi van a csajokkal. És arra gondoltunk, hogy így a választások előtt talán meg lehetne célozni a politológusokat, a politikai elemzőket és a médiát, illetve azokat a fiatal egyetemistákat, akik majd ilyen szakmában helyezkednek el, tehát ők fognak majd elemezni egy választást, vagy bemutatni a tévében, hogy hívjuk egy kicsit, hát nem mondom, hogy tetemre, de hát hívjuk elő a politikusokat, hogy mi a mondani valójuk ma erről a kérdésről, a nemek egyenlőségéről, a nők egyenlőségéről, az esély egyenlőségről, van-e a pártjuknak erről mondani valója, ők személy szerint mit gondolnak, illetve, hogy ez egy fontos kérdés, tehát a választási gyűléseken, vagy a kampány során kérdezzenek rá az emberek, a politológusok erről is beszélgessenek. Hát nem tudom, hogy ez mennyire volt sikeres, minden esetre elég sok ember eljött, ami nem mindig mondható el ezekről a konferenciákról, és aminek én nagyon örültem, hogy sok fiatal is volt ott, sok egyetemista is.
0: Te talán tudod arról, hogy kik jelentkeztek be konkrétan a konferenciára, mert mondjuk az nekem feltűnt, hogy így az arcoknak egy körülbelül olyan egynegyede az ismerős az elmúlt tizenvalahány év magyarországi nő mozgalomkájából, mondjuk így, hogy sikerült ezeket a célcsoportokat elérni? Tehát politikai elemzőket, politológusokat,
1: hát én azt hiszem, hogy a politikai elemzőintézetek nem igazán delegáltak senki, tehát onnan nem feltétlenül jöttek el, ahogy láttam, mert azért ott nagyon sok férfi dolgozik, és hát itt még mindig kevés volt az előadók. Kevés volt a közönség soraiban a férfi.
0: Hát szerintem egy kézen meg lehetett számolni. Abszolút. Abszolút egy kézen meg lehetett számolni. Igen, mondjuk a moderáló, tehát a politikusok beszélgetését moderáló politológus férfi is jelezte, hogy az ő szakmájában is nagyon alul képviseltek a nők, tehát valóban így ilyen deduktív alapon kikövetkeztethető. Ezt nem azért kérdezem, hogy na meg vagytok, mert ez azt gondolom őket minősíti, tehát a lehetőség megvolt. Azt én remélem, hogy tudtak arról, hogy lett volna ez a lehetőség, hogy itt legyenek, de mondjuk igazából ezzel csak persze ráerősítettek arra, amit aztán később a politikusok is mondtak ezen az eseményen. De kétségtelen, hogy érdeklődés az eléggé jelentős volt, ami viszont nem jellemző tipikusan, tehát hírből vagy személyesen már néhány ilyen minisztériumi nőügyi rendezvényt már megtapasztaltam, és általában nagyon-nagyon alul látogatottak, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez az átlagosnál is jobban sikerült.
1: Hát két dolgot emelnék ki, amivel próbáltuk egy picit biztosítani azt, hogy tényleg jöjjenek emberek. Az egyik egy apró technikai dolog, de szerintem nagyon fontos, pont az ilyen témájú konferenciáknál. Ugye ezek napközben vannak. Igen. Hétközben, napközben, amikor az emberek dolgoznak, vagy mondjuk a gyesen levő szülők, azok meg gyesen vannak a gyerekeikkel. Nyilván azért vannak akkor, mert a köztisztviselőknek ez munkaköri kötelessége, vagy egy politikusnak, hogy elmenjen egy ilyen fórumra és ott felszólaljon. Mi most itt elértük, hogy volt gyerekfelügyelet, hogyha valakit azt tartott volna otthon, hogy nem tudja hova tenni a kisbabáját, akkor ettől el tudott volna jönni. Illetve, hogy megpróbáltunk egy kicsit, bár nem mi voltunk a szervezők, mi csak az ECSZ-géberek voltunk, megpróbáltunk diplomáciai eseményt faragni a dologból azzal, hogy elhívattuk a svéd nagykövet asszonyt, Cecilia Björnert, ugye a svéd elnökség volt most januárig, és hát a svédek amúgy is elég jól állnak nemek egyenlősége szempontjából, erre komoly állami stratégiájuk van, nem csak a viking vér dolgozik ott, hanem komoly technikákkal érik el, hogy ez javuljon náluk, és eljött a spanyol nagykövet is, ugye most spanyol elnökség van, illetve a belga konzul. Ez ugye azért fontos, mert most már a trió elnökségben, elnézést, egy év múlva Magyarország lesz az elnöke az Európai Uniónak. Ez is nyilván azért vonzott közönséget.
0: Igen, és azt gondolom, hogy legalábbis a svéd nagykövetet például hallottam, és az ő előadása mindenképpen elég érdekes volt, és hát aztán később a mi politikusaink reagáltak is rá. Azt hiszem, hogy elhangzott a nem szabad figyelmen kívül hagyni a kontextust, vagy valami hasonló ilyen bevezetést azzal kapcsolatban, hogy miért reménytelen, hogy Magyarországon ezt megvalósítsuk. Ugye a svéd nagykövet az többek között arról beszélt, hogy ők már tényleg sokat elértek, de hát ez még messze nem elég, és hogy például most ők is Norvégiától óhajtanak példát venni abban, hogy bevezessék azt, hogy a bizonyos méretűnél nagyobb cégeknek a felügyelőbizottságában, vagy az igazgató tanácsában kinek mie van, abban is nemi kvóta legyen, ami ugye Norvégiában már adott, a svéd kormányzat az egyelőre csak álmodik erről.
1: Igen. És hát a politikai kvótán meg a svédek már túl is vannak, mert hát volt igen. Egy idő, amikor volt ilyen pártkvóta. Most már nincs rá szükség, mert 45 százaléka a képviselőknek az nő a svéd parlamentben.
0: Hát ugye ők már tényleg abban az állapotban vannak, amikor egyszerűen olyan a társadalmi közeg, hogy nagyon-nagyon kínos lenne egy pártnak, amelyik nem így indul. Tehát rettenetesen kellene próbálnia magyarázkodni, mert hogy biztos számon kérnék rajta, és nem nőjogi aktivisták, hanem a hétköznapi női és férfi választóik tartanák ezt rendkívüli módon furcsának.
1: Hát ez érdekes, amit mondasz, hogy milyen a társadalmi közeg, vagy milyen az a közeg, ahol egy politikus például mozog, hogy nem véletlenül találtuk ezt ki, hogy a politikusi beszélgetés, tehát volt egy olyan része ennek, amikor összeültettünk politikusokat, politikai elemzőkkel, fiatal politikai elemzőkkel, hogy beszéljenek erről a kérdésről. Valójában a kvótát vitatták meg végig, és hát természetesen így a választások előtt két hónappal egyfajta kis választási speech-ek hangzottak el. Most ezt direkt úgy szerveztük, hogy egy nő, egy férfi, egy nő, egy férfi jöjjön el. Végül is csak két párt szerepelt, a két nagy párt, tehát két MSZP-s és két fideszes politikus volt ott, és az elemzők is egy fiú volt és egy lány. És hogy hát a közönség is igen, mondjuk nemek egyenlősége barát volt, azt elmondhatom, és ahogy az elején elindult egy kicsit nekem ilyen rossz ízű jó pofizás a férfi politikusok részéről, hogy hát nem szolgálták fel őket kávéval a női politikusok a szünetben, akkor most ugye megengedi a közönség, hogy ők szolgálják fel a kedves politikus kolléganőket kávéval, és akkor volt egy ilyen kis játék, de ezen nem nevetett senki igazán, vagy csak kényszeredetten, és nagyon érdekes volt figyelni, ahogy az egész beszédmód, meg a viccelődések egy másfajta irányba mentek. És hát mindenkiről kiderült, hogy bár maga a kvóta javaslat szerintük akkor politikai formájában hát nagyon rossz volt és káros volt, de hát egyébként természetesen a nőknek helye van a politikában, és ez nagyon fontos, és hát ha valaki nem is értett egyet ezzel, de ő egyébként megszavazta, tehát hogy attól, hogy nők, férfiak pontosan egyenlő arányban ültek ott kint, szerintem egészen másként beszéltek. Nem tudom, hogy erről mi volt a véleményed.
0: Hát én azt is gondolom egyébként, hogy az, hogy ennyire másképp beszéltek, abban rendkívül nagy szerepet játszott az is, amit ők maguk is említettek, hogy a politikusokról a közvélemény azt tudja, amit a médiumok tematizálnak velük kapcsolatban. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amikor éppen valamiben, és egyébként ez elég gyakran előfordul, hogy különösen ilyen technokratább dolgokban meglehetősen nagy az egyetértés a parlamentben, akkor arról nem tudósít a sajtó. Tehát, hogyha egy bizottsági ülésről úgy lép ki az elnök és az alelnök, ugye, aki ugye tipikusan két ellentétes irányzékú pártnak szokott lenni a képviselője, hogy megegyeztünk, kisimítottuk a problémákat, és mindannyian támogatni tudjuk, akkor ez nem jelenik meg a hírekben. Tehát egyrészt kifejezetten a médiumok is a politikai botrányokra buknak, és gerjesztik azt a fajta elképzelést, hogy itt ilyen rettenetesen egymás embernek farkas a magyar politikai életben. És nyilván erre megreagál is a magyar politikai élet azzal, hogyha így lehet bekerülni a médiumokba, akkor nyilván ebből kell többet mutatni. És hát eznek egy ellentétes helyzetét láttuk itt most szerintem, ahol ezek a politikusok is pontosan tudták, hogy ez nem nagyon számíthat média érdeklődésre. Én a legelején nem tudtam ott lenni, nem tudom, hogy akkor csattogtak-e kamerák, meg ilyesmik.
1: Hát kamerák ott nem, fotózott valaki, aki gondolom, hogy az SMM-nek a fotósa volt.
0: Igen, tehát erre gondolok, hogy nem jelent meg újságírók hada, aki mikrofonokat és nyomott az arcukba, és vakukkal villogtatott, tehát ebből ők is pontosan levették, hogy ez itt most nem lesz ez egy korlátozott nyilvánosságnak készül, és ezért viselkedhettek úgy, ahogy nagy valószínűség szerint általában szoktak egymással emberek, akik egyébként igen hosszasan be vannak zárva egymással általában fizikailag egy helyre, és a büfében meg a WC-n is összefutnak, tehát így nem lehet folyamatosan ilyen haj meg utállak szemét, vagy bunkó, vagy üzemmódban működni természetesen, vagy nem mind ilyen természetesen, úgyhogy ez nagyon jól lejött ez a része a dolognak. Sokkal lájtosabban kampányoltak is, azt gondolom, mint tették volna, hogyha azt gondolják, tehát a picit azért ment, hogy persze A párt mondta, hogy ők most mennyire jól csinálják, B párt mondta, hogy ők mennyire másképp csinálnák, de nem volt annyira konfrontatív, és azt gondolom, hogy ez a fajta minőség is átjött. Ami nekem azért is volt érdekes ha így belegondolok, mert hogy nagyon gyakran elhangzik az én általam nem túl kedvelt érvelés a nők politikai részvétele mellett, hogy ez egy minőségi különbséget jelentene, mert hogy a nők
1: igen,
0: azok...
1: Igen, hogy lágyabbak.
0: Igen. És hogy...
1: Megváltoztatja az egész beszéd stílust...
0: Igen, és egyrészt azt gondolom, hogy az önmagában is diszkriminatív, hogyha valami külön feltételt szabunk a nők politikai jelenlétének, mert hogy láthatóan a férfiak politikai jelenlététől nem várja el senki, hogy attól valamilyenebb legyen a politikai élet, hanem az adott, hogy ők vannak, és ez önmagában diszkriminatív, hogyha a nők esetében ez felmerül. Másrészt pedig látható, most számomra ez világossá vált, hogy az bőven elég, hogyha nem... nincsen annyi kamera, meg nem azokat az embereket küldik, akiknek az a szerepe, vagy a szerepleosztása is a párton belül, hogy ők legyenek a, úgymond a pitbullok, mert mindegyik párt tart ilyet ezekre a média fellépésekre is.
1: Még egy, ha már ugye a Tilos Rádió is egy médium, akkor tematizáljuk azért azt is, hogy számunkra a legörömtelibb esemény az volt, hogy az Európai Női Lobbinak, az EVL-nek az elnöke el tudott jönni erre az eseményre, és megismerhette őt a magyar közönség, Brigitte Trinz, egy német asszony, aki az EVL-nek a vezetője, és előadta, hogy az Európai Unióban mikért lobbizik ez a civil ernyőszervezet, milyen helye van ott az európai intézmények között, milyen témák futnak most. Hát én nagyon remélem, hogy ezt sokan levették. Mi nagyon szerettük volna, hogyha európai parlamenti képviselők is, egy férfi, egy nő, mind a két nagy kinti pártból részt vesz ezen az eseményen. Sajnos ez nem így történt, mert hát ők azért eleve alapvetően az európai parlamenti képviselőkkel dolgoznak az EVL-nek a brüsszeli titkársága, és mi lennénk azok, akik itthon a terepen pedig dolgozunk a mi kis magyar képviselőinkkel. Nem tudom, neked mi volt a véleményed az előadásáról, vagy hogy hogyan fogadták szerinted a...
0: Hát azt gondolom, hogy vagy úgy tűnt, hogy ezért jó, hogy ez így a tisztázódott számukra, hogy pontosan mi ez a szervezet, mert hogy így eléggé megfoghatatlan többek számára. Bennem így önös érdekként még most így azt tartom fontos információnak, hogy Brigitte nem csak, hogy egy német, de a K német eredetileg, tehát én számomra például nagyon fontos, hogy most olyan elnöke van az Európai Női Lobbinak, aki az újonnan csatlakozott, sőt konkrétan a posztszocialista országoknak a valóságáról egy picit így saját bőrön több információval rendelkezik, mint mondjuk mások.
1: Úgyhogy igen, ebben teljesen egyetértek.
0: Azt gondolom ez is. Bár ő ezt ott nem hangsúlyozta, vagy nem mondta semmilyen módon. Szerintem egyébként nem lett volna rossz, de hát megértem azt is, hogyha nem gondolja ő, hogy ezzel kellene neki ottan, vagy nem, nyilván ő nem a saját személyét képviselte, hanem egy szervezetet. Hogy is mondjam, azt akartam még csak kérdezni, mert ugye voltak a végén ilyen kerekasztal beszélgetések is, ahol már be tudtak lendülni a résztvevők is, és aktívabban részt venni, és arra lettem volna még kíváncsi, hogy arról tudnál-e pár szót mondani, hogy mert
1: igen,
0: talán ott egy picit
1: ilyen...
0: jobban kiderült, hogy a résztvevőknek milyen folyamatai voltak egész nap.
1: Ezt én sikernek könyvelem el, hogy az ebéd után, ami sok volt és finom, nem rohant el mindenki, mert általában ez jellemző, sőt, a politikusok közül is az egyik az ott maradt a szekciókra. Három ilyen szekciót terveztünk, a nők és férfiak a médiában, nők és férfiak a politikában, illetve gender mainstreaming az EU-ban. Ugye ez a gender mainstreaming, ez a nők és férfiak egyenlőségének a stratégiai elve az államigazgatásban és mindenféle tervezésben, meg végrehajtásban. Ezt a szekciót vezettem én, ezt az utolsót, a gender mainstreaming az EU-ban, és sokan voltak mind a három szekcióban. Uh-huh. Nagyon sok fiatal, aztán beültek civilek is, de pénzügyminisztériumból is ült nálam például két köztisztviselő, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől is beült valaki, tehát hogy szakemberek is jöttek. És itt leginkább egyébként arról beszélgettünk, hogy a trió elnökség alatt milyen témák fognak felmerülni, és amikor Magyarország lesz az elnök, akkor a felmerülő két nemek egyenlősége témát, a káros sztereotípiák elleni küzdelem, illetve a munka-magánélet összeegyeztetése, ezt milyen formában próbálja majd Magyarország abszolválni, arról azért nem tudtuk meg túl sokat, mert egyelőre még a tervezés fázisában van ez a dolog.
0: És volt itt is, aki esetleg a résztvevők között aggódott, hogy a káros-sztereotípiák elleni fellépés az azzal járna, hogy betiltják majd, hogy a kislányok az óvodába szoknyát hordjanak? Vagy?
1: Azt hiszem, hogy ez múlt csütörtökön volt ez a konferencia, szerintem ez a hír, ez akkor egy később jött elő, és akkor ott azért úgy láttam, hogy értő fülek vannak, tehát ha ez már hír lett volna, akkor is reggel valaki olvasta volna az újságban, akkor se biztos.
0: Hát én feltételeztem, hogy önállóan is juthat valaki erre az elképzelésre, hogy...
1: Nem, azt hiszem, hogy itt úgy tűnik, hogy a sztereotípia szót azt értették annak eredeti jelentésében, mi szerint az nem
0: hasznos.
1: Egy jelleget jelent, hanem valamiféle rossz, káros dolgot, ami akadályozza az embereket, nem pedig olyat, ami hát Istenem.
0: És ami
1: szeretem, akkor rózsaszint és szoknyát akarok hordani, hogy nyugodtan hordjak szoknyát.
0: És ami rendkívül fontos, hogy nagyon gyakran képezheti diszkrimináció alapját, vagy egész pontosan ürügyévé válhat a valamilyen fajta diszkriminációnak. Azért többek között ezért károsak ezek a sztereotípiák.
1: Még egy dolgot jegyeznék meg, ha már itt a gender mainstreamingről beszéltünk, amit teljesen téves interpretációban olvas Magyarország 50%-a, amit nagyon sajnálunk, hogy az én tudtommal ez a konferencia volt a debütálása a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégiának, ami egy 10 éves program, egy kormányhatározat formájában lett nyilvános 2010. január 21-én a Magyar Közlöny január 21-i számában meg lehet nézni, és nem tudunk mi arról szakértők, vagy így női civilek, hogy ezt bárhol tartottak volna erről sajtótájékoztatót, mert ez a minisztérium dolgoztatta ki. Uh-huh. Tehát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium több éves munkafolyamata volt ez, amiben civileket is bevontak.
0: Hát ilyen szerények ezek szerint, nem verik nagy dobra.
1: Igen, és itt az államtitkár, aki az esélyegyenlőségért felelős, sőt Rauch Editnek hívják, ő beszélt erről részletesen, illetve a miniszter Herzog, miniszter úr is utalt erre, mert hogy ennek is egy fontos részét képezi ez a gender mainstreaming, de nem ezt a szót használták már, hanem ezt a bizonyos nemek egyenlőségének a stratégiai elve, ami egy elég jó fordítás egyébként.
0: Én épp akartam mondani, hogy rendkívül üdvözlöm, mert én már számtalanszor láttam embereket, akár csak a gender vagy gender szó hallatán is teljesen és totálisan és véglegesen bezáródni. Tehát ez az ország nem az az ország, ahol bár meddig el lehet jutni idegen szavakkal, hogyha csak az nem valamilyen trendi márkanév, ami éppen menő valakiknek
1: hát
0: a körében.
1: Igen, ugye én örültem, hogy ezt kitalálták, mert nagyon bonyolult körülírása volt egészen mostanáig, tehát az a nemek egyenlősége stratégiai elv. Egyébként ez egy államigazgatási technika, tehát nem egy... Nem is fogom akkor megismételni ezeket a káros sztereotípiákat, hogy mi is lenne az a gender mainstreaming, ami nem... De hogy nem, hát a lányok majd továbbra is, ha akarnak, akkor járnak szoknyába. De kisfiúk meg valószínűleg majd csak akkor, hogyha az már mainstream divat lesz, hogy a fiúk is járjanak szoknyába, de hogy nem teszi a minisztérium ezt kötelezővé.
0: Igen, ez meglepő is lenne, azt gondolom, ha ilyet tenne. Ennél szebb végszót azt gondolom nem is lehetne. Nagyon szépen köszönöm Juhász Borbálának, hogy megosztotta velünk a Választók Neme című konferenciájának a tapasztalatait, és hát további hasonlókat kívánok
1: így van.
0: Neked
1: köszönöm
0: és magunknak
1: szépen.
0: Is. Viszont szia!
1: Sziasztok.

0: A Tilos Rádiót halljátok a 90.3-an. Azon belül is a drágám hol a vacsorámat, ahol mielőtt áttérünk a következő nagy témánkra, még van egy apróság is, ami kötődik az előbb emlegetett konferenciához, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük. Halló, hallgató!
1: Halló! Sziasztok, vagy jó napot kívánok, Bárdos Dálkági vagyok.
0: Szia!
1: Csak annyit szeretnénk mondani az előzőekhez és az előző, elsősorban az előző megszólalóhoz, aki az interjúban, vagyis a telefonba bejelentkezett, ki volt ő?
0: Juhász Borbálának hívják, és ő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség egyik elnökségi tagja.
1: Nagyszerű. Tehát én azt mondom, hogy tök mindegy, hogy nő vagy férfi van ott azon a helyen, ahol van, hogyha demagóg. Tehát például ilyen, hogy pozitív meg negatív sztereotípia, ez egy akkora baromság. Tehát mi az, hogy negatív sztereotípia? Mi az, hogy 2002-es újabb rendszerváltással? Őszintén szólva, én azt mondom, hogy gondolkodó emberek jöjjenek, akik végig is gondolják azokat a dolgokat, amiket mondanak. Hát én kíváncsi lettem volna, hogy egy nemzetközi konferencián, hogy mit szólnak, hogy 2002-t rendszerváltásnak hívja valaki, nem kormány. Váltásnak. És így tovább, de ez a negatív sztereotípia, az meg teljesen, nézze már meg valaki, hogy az interneten, hogy mi az a sztereotípia, könyörgöm. Tehát az ilyen apróságok fölött én nem siklanék el, mert ez nem apróság.
2: Akkor köszönjük, hogy te nem siklottál el.
0: Hát jó.
2: De ez olyan mediász rész. Lett vége, de nem baj.
0: Igen, nem tudom, megszakadtam, nem mi szakítottuk meg, esküszöm.
2: Ha csak a Béla a titokban.
0: Nem, meg... Minden esetre akkor azt ott tartottunk,
2: köszönjük
0: hogy...
2: Köszönjük szépen a hozzászólást,
0: egyrészt. Szerintem egyébként káros sztereotípiákról volt szó.
2: És neked hát... abszolút vannak pozitív sztereotípiák, tehát az, hogy igen. A nők kurva jó fejek, ez egy pozitív sztereotípia lenne, mert nyilván pozitív dolgot állít egy csoportról, viszont tehát értelmetlennek, értelmetlen meg sztereotípia.
0: Igen. Na jól van. Ott tartottam az előbb, hogy ehhez a témához kötődik, hogy beesett a postaládámba a Geo magazinnek a legfrissebb száma, amelyiknek a társadalom tudományi szekciója az ezúttal kifejezetten a nemek egyenlőségével kapcsolatos különböző témákkal foglalkozik. Notabene két nagy cikk van, és a címlapcikk is egész pontosan a nők politikai részvételével foglalkozik. Hát annak persze egy ilyen, hogy is mondjam, maradjunk a poptudományos megfogalmazásnál. A nők, amikor kormányoznak címmel, gyakorlatilag a...
2: hajóskapitányokról...
0: Nem, természetesen nem a hajóskapitányoktól, hanem Hatshepsuttól, aki ugye a korábbi női fáraó volt, mert Kleopatra egy sokkal későbbi volt, de a Hatshepsut fáraó nőtől egészen Jadranka Kozor horvátországi miniszterelnök nőig felsorolja gyakorlatilag. Ami szintén fontos, hogy nagyon sok kontinensre kiterjedően, tehát az Amerikák, Távol-Kelet, Közel-Kelet, Európa, tehát amiről csak egyáltalán van valami fogalom, arról felsorolja, egyrészt összefoglalja a nőpolitikát. Erika kicsit fanyalgott ezen, itt a szünetben. Én azt gondolom, hogy azoknak, akik nem nagyon rendelkeznek ismeretekkel ezekkel a témákkal, az egy ilyen nagyon kellemes összefoglalás, és nagyon-nagyon korrektul írja le tényleg egyrészt a nőtörténelemnek a politikai vezetéssel kapcsolatos részét, és nagyon jó példákat hoz arra, hogy valóban történelmi példákat hoz arra, hogy egészen azokban a korokban is, amikor elvileg még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő bármi más csináljon, mint hogy házi munkát végezzen, meg a gyerekneveléssel foglalkozzon, hogy már azokban a korokban
2: nem,
0: is.
2: Szerintem ebben pont ez volt, vagyis hogy bocsánat, hogy így nem, de nem csak, vagy főleg nem, hanem szerintem ami ebben érdekes volt, az, hogy első Erzsébet az elsősorban nem nő volt, hanem az uralkodó osztály tagja. És hogy maga ez az egész koncepció, hogy a nők az egy társadalmi csoport, ez értelmetlen volt akkor, amikor a társadalmi berendezkedés fő szervezőelve az az osztályhierarchia, meg a, tehát hogy a nyilván a feudális államrend volt, és nem az volt, tehát hogy egy jobbágynő, meg egy arisztokrata nő között semmi azonosságot nem fedeztek föl. Nyilván tudta mindenki, hogy mind a kettő vérzik, meg szül, meg szoptat, de ez nem volt része a mindennapi témáknak, mert egyszerűen lényegtelen volt, mert az, hogy ki vagy, az nem azt jelentette, hogy mi van a lábad között, hanem hogy hova születtél.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy mind a kettő szerepet játszhatott, illetve a különböző társadalmakban nyilván különböző mértékben, mert különben nem kellett volna egy-egy férfi uralkodónak olyan nagy harcot vívni azért, hogy amikor világos volt, hogy csak női leszármazottja lesz, akkor ugye az majd átvehesse a trónt.
2: De hogy másképp, tehát hogy ott a házasodás miatt volt az egész buli, hogy meg az adott osztályon belül, persze, hogy nem lettek volna nők férfiak közötti hatalmi különbségek, csak hogy nem úgy volt, mint ma, tehát hogy nem egy demokratikusan választott, és a nők azért ne legyenek, mert irracionálisak, vagy ilyesmi, hanem akkor teljesen más dolgok.
0: Nem, ez számomra csak arra egy jó empirikus példa, hogy ha valaki ma azt mondja, hogy a nők erre alkalmatlanok, akkor számtalan példa van arra, hogy nagyon is alkalmasak voltak számosan, tehát hogy így a történelmen és földrészekre nézve is számtalan helyen ott voltak. Az például megint csak egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy említettem pont Hatshepszutot, mint a legkorábbit, aki a Krisztus előtt 1479-1458-ban volt fáraó, hogy például az ő esetében egy érdekes aspektus ennek, hogy a saját idejében, saját maga által állítatott szobrok nagy részében ő férfiként van ábrázolva, vagy vannak ilyen átmeneti figurák, tehát hogy eleinte nem, és aztán ahogy stabilizálni próbálta a hatalmát, vagy valami egyéb oknál fogva. Úgyhogy ezek ilyen érdekes aspektusok persze.
2: Ez egész tök érdekes, meg tök hasznos, csak azt a naív liberális hitet képeseli, hogyha valami tényeket leszögezünk, akkor attól megváltoztak az attitűdök. Miközben magyarul eddig sem volt titok, hogy első Erzsébet az egy királynő volt Angliában. Eddig sem volt titok, hogy Nagy Katalin egy cár volt Oroszországban, és mondjuk Magyarországon Mária Terézia még csak olyan iszonytatóan távoli múltba sem vész, hogy ne lehetett, tehát hogy az állítás, hogy a nők alkalmatlanok a politikára, eddig is rendkívül csuklóból megszáfolható volt.
0: Ez kétségtelen tény. Én nem tudom egyébként, hogy mennyire akarnak, vagy persze lehet, hogy ez lenne az elképzelés, hogy ezzel emberekre, én azt gondolom, hogy ez inkább, és nyilván azért is ebben a műsorban ajánlatom, ez inkább olyanoknak tud hasznos lenni, akik találják magukat olyan személyes beszélgetésben, ahol ez fölmerül, hogy kapjanak, amit zsigerből tudnak, hogy ez hülyeség, kapjanak néhány érvet is hozzá, vagy ilyen belső megerősítésnek. Tehát szerintem arra tud jobb lenni. Illetve van benne egy kis, mert ugye ebben is jó ügyesek azért, hogy azért tettek ehhez a társadalomtudományi cikkhez egy kis természettudományos mellékletet is, amelyik a különbözőség mítosza címet viseli, és hát erre azért akartam volna különösen fölhívni a figyelmet, mert én emlékszem is, hogy pár éve egyszer ebben a rádióban is valaki azzal jött, hogy de neki egy nem tudom hány ezer oldalas könyve van arról, hogy a nők adja különböző. De az is biztos, hogy persze hát egyébként, hogyha megnézzük a számos könyvtárakat, hogy mi mindenről írtak könyveket az évek során, akkor persze azt gondolom, hogy ez nem egy érv semmi mellett, de az minden esetre ebben a geócikben szerepel egy külön kis keretes írásnak mondhatnánk arról, hogy miért gondolják ma a mainstream természettudósok, hogy valójában mítosz a női agy és a férfi agy különböző képpen működése, és hát a különböző kutatásoknak és azoknak a kritikáját foglalja össze. Ugye az, amiről mi is szeretünk itt mindig beszélni, hogy valójában például az újszülött vizsgálatoknál, ha a felnőttek tudják, hogy milyen nemű az újszülött, akkor az ő viselkedésükben megjelenő elvárások olyan mértékben képesek a csecsemők viselkedését is befolyásolni egyrészt, másrészt pedig a megfigyelésüket fogják legjobban befolyásolni, tehát olyan mértékben szeretnék igazolva látni a nők és férfiak különbözőségét, hogy eleve olyasmiket fognak megfigyelni, vagy leírni, ami visszaigazolja az ő elképzelésüket, amire ugye az ilyen dupla vak kísérlet volt egy kiváló példa, amikor ugyanazokat a gyerekeket különböző neműnek álcázva adták oda a csecsemőket a megfigyelőknek, akik azt hitték, hogy ők megfigyelők, holott valójában ők kísérleti alanyok voltak, és hogy ugyanarról a csecsemőről egészen másokat írtak le a felnőtt megfigyelők, amikor kisfiúnak és amikor kislánynak gondolták azt a csecsemőt. Tehát ez, tehát a, és a másik, ami szintén nagyon érdekes egyébként, és ez nem csak a nemekről szól, azt gondolom, hanem egy picit a, az iszlamofóbiáról is, ha már itt egy antidiszkriminációs héten vagyunk, hogy, hogy a másik nőkkel kapcsolatos cikk az egy olyan női csoportról szól, akik Marokkóban a Koránt tanítják, és hogy az lenne a szerepük, ezt a marokkói király döntése alapján mostantól ott nők is taníthatják a Koránt, és hát erről szól a cikk. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban különösen, ahol a megint csak a terrorcselekmények és az ezt feldolgozó különböző filmek és filmsorozatok rendszeresen egy bizonyos színben tüntetik föl az egész iszlám világot, ami egyébként rendkívül bizarra belegondolunk, hogy mindannyian hogy meg lennénk sértődve, hogyha pár keresztény hátterű terrorista alapján az egész kereszténységről gondolna valaki valamit, aminek legalább annyi történelmi alapja lenne, mint az iszlámot erőszakosnak, és nem tudom milyennek gondolni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a cikk is, hogy egyrészt az iszlám, amelyikről szintén az az egyik ilyen elképzelés, hogy az úgy, mint olyan elnyomja a nőket, nagyon fontos látni azért azt is, hogy, hogy ez is nagyon-nagyon sokféle valójában, és hát egy hatalmas területről, meg nagyon-nagyon sok emberről van szó, és hogy őket épp ugyanúgy nem lehet leírni egy, két vagy akár három jelzővel, mint más vallások képviselőit. Hát ennyit a kis cikkajánlóról, és egy rövid szünet után folytatjuk a másik nagy témánkkal.

0: Jótékonysági felhívás következik. Tilos Rádió, a te adód. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-2-43. Jól vésd az eszedbe az alábbi két dátumot. Február 15-e. Ha egyéni vállalkozó vagy, az 1%-ról rendelkező nyilatkozatodat az adóbevallásoddal együtt küld el február 15-éig. Ha adóbevallásodat munkáltatód vagy az APEC készíti el, akkor az erről szóló nyilatkozattal együtt kell rendelkezned 1%-ot sorsáról, szintén február 15-éig. Május 21-e. Ha az adóbevallásod te magad készíted, akkor a nyilatkozatot az adóbevallással együtt május 21-éig ad postára. A rendelkező nyilatkozatot minden esetben zárt borítékban, névvel, címmel, adóazonosító jellel ellátva, és a hátoldalán, a ragasztáson keresztbe aláírva kell látni. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: A drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban. A mai adás készítői egyébként Tóth György és Kis Péter Erika, a DJ pultnál pedig Mérvadó Béla segít a zenével. És a másik téma, amit még beharangoztam az elején, az ez a bizonyos eredeti angol nevén Political Correctness, PC-nek rövidítik ebből magyarul is sokan, illetve hát néha mondják, hogy politikai korrektség, de az bénán is hangzik.
2: De ez nem gátolja meg.
1: De senkit nem gátol meg. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, tehát hogy én is nagyon gyakran találkozom ezzel a kifejezéssel Magyarországon, tipikusan olyan kontextusban, amikor valaki éppen arra készül, hogy valami rémbunkó dolgot mondjon, de próbál erre valamilyen módon felmentést találni, nem? Hogy igazából úgy állítja be, mintha most nagyon bátran megküzdene egy
2: óriási nyomással.
1: Óriási nyomással, vagy egy valamilyen fajta mainstream ideológiával szemben. És hogy ő most bátran mégis kimondja a mondani valóját. Én magam egyébként úgyis, mint valahai amerikanisztika hallgató, találkoztam valódi PC-vel is egyébként, és találkoztam azzal is, nota bene emlékszem egy ilyen amerikanisztika nyári egyetemre Prágában, amit ilyen egy rendkívül konzervatív amerikai egyetemnek a tanárai tartottak, és ott például számomra nagyon-nagyon világos lett, és nagyon jól átjött ezek az emberek, ami a szókincset illeti, tökéletesen PC módra beszéltek, és mégis teljesen átjött az is, hogy ők valami egész mást gondolnak erről egyébként. Bár nyilván mondom, a szavak szintjén ezt nem lehetett volna megfogni, csak a kontextusok, a hangsúlyok és minden egyébből világos volt, és például az volt a tapasztalatom, hogy azt ilyen rendkívül zavarónak

0: ezért, amikor Erika mondta, hogy erről jó lenne beszélni, és talált egy jó kis cikket is ehhez a témához, akkor mondtam, hogy nosza, úgyhogy...
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Eddig is beledumáltam, tudom, csak így a háttérből. Az van, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon régi terv, és a téma igazi szakértője, aki volt már ugyan a mi műsorunkban, csak akkor más témában, Barát Erzsébet, egyetemi oktató, ő egyszerűen nem képes ilyen szerda délelőttönként itt lenni mindenféle egyéb okok miatt, úgyhogy évek óta húzódik. És a végső lökést azt egy teljesen váratlan ilyen esemény adta meg nekem. Egy ilyen dolgoznunk kéne, de rohadtul nincs kedvünk típusú napon, amikor éppen a Tilos Rádió archívumában, illetve a Tilos oldalon hallgattam régi műsorokat. Azt hittem, hogy leesem a székről, mert az általam most minden iróniától távoli módon komolyan nagyon-nagyon-nagyon nagyra becsült Pillangó első látásra című műsornak egy 1000 milliárd éves, valami 1999-es adását hallgattam éppen otthon. És akkor a Simó Gyuri, aki most ugye így revivalben van a Kedd reggelben, azóta üvöltő 40-es, nem tomboló 40-es lett. Simó Gyuri ilyen teljesen fölháborodottan egy újságcikket így dühösen hajlítgatva a mikrofon alatt, így mondta, hogy ez mekkora baromság, hogy Magyarországon úgy tesznek egyes újságírók, mintha nálunk valaha lett volna egy PC mozgalom, ami annyira elhatalmasodott, hogy az ellen most már fel kellene lépni, és a vadhajtásait le kellene nyesegetni. Miközben a valóságban Magyarországon egyáltalán semmiféle PC mozgalom nem volt. És hogy ez mekkora baromság, hogy így tudod, amikor a feminizmus még soha nem érkezett el Magyarországra, de a feminizmus ellen hatását azt lelkesen fordítva, tehát hogy így lefordítva a nyelvet, mindent így.
0: Igen, a 80-as évekből eléggé jól meg is lehetett élni az antifeminizmusban Magyarországon.
1: És ezt a Simó Gyuri, aki a véres szájú feminizmussal, szerintem kevéssé volt vádolható 1999-ben sem, és most sem. Persze nem tudom, hogy ő azóta is tartja ezt az állítását, de hogy így az volt ez a végső lökés, hogy na, akkor mégiscsak a Tilos Rádióban kéne beszélni a PC-ről. Amellett, hogy szerintem ez izgi, meg érdekes. Főleg azért, mert hogy az egész nyelvhasználat, meg hogy a nyelvhasználat az miért fontos, vagy miért nem fontos, az nyilván egy rádióban eléggé magától értetődő, hiszen hogyha olyan baromira mindegy lenne, hogy hogyan beszélünk, akkor nem lett volna néha bezárva ez a rádió hónapokra és társai.
0: Valószínűleg igen, ez is egy lényeges dolog. Nekem még most az jut eszembe egy anekdotaként ebbe a témába, csak mint ilyen személyes megütközés arról, hogy azért nyilván én, mint ilyen most már 10 plusz éve nőjogi aktivistaként működő valaki, egy eléggé speciális szubkultúrában élem a napjaim nagy részét, mert ebbe a közegbe is dolgozom, tehát így nyilván eléggé kicserülődött az ismeretségi köröm is egy bizonyos típusú közegre, és ezért amikor hirtelen szembesülök a rögvalóságnak bizonyos formáival, az nagyon meglep. Most a rögvalóság alatt nem feltétlenül azt értem, hogy a benzinkutas buzizik, mert ez belefér, de amikor történet, de rájöttem a minap arra, amikor egy joghallgató, tehát egy jogász hallgató jelentkezett hozzánk gyakorlatra. És
1: egy nők elleni erőszakkal foglalkozó
0: civil szervezethez. És mint egy off így megemlítette, hogy és olvasott valamilyen cikkeket a homokosok mozgalmáról is, akkor azért így
1: pillanatra... Ugye nem vettétek föl?
0: Emiatt és szokmásolók miatt, de az akkor egy kicsit olyan volt, mint hogy egy ilyen kőfalnak neki mentem volna a sötétbe hirtelen. Váratlanul ért, azt kell, hogy mondjam, hogy váratlanul ért. Leginkább az, és azt gondolom, hogy ettől PC-ség ez a dolog, vagy a PC hiánya, hogy láthatóan nem tudta, hogy ezt a szót legalábbis ott, ahol éppen ül, és akikkel éppen beszél, hogy ott
1: igen,
0: ezt nem kellene használni.
1: Igen,
0: tehát hogy nem, ő azt, vagy legalábbis abban a pillanatban úgy tűnt számára, vagy úgy tűnt számomra legalábbis, hogy ő azt gondolja, hogy ez egy megfelelő technikus terminus. Tehát, hogy ez nem egy értékítéletet, vagy ne adj is
1: fogalmak áttekintésére, hogy egy csomó dolog van.

0: ami a mindennapi használatban keveredik, nyilván, mert hogy az emberek nem egyetemi tankönyvek bevezető fejezetei szerint élnek. És így az eddigiekből egyrészt ugye, hogy mi a PC, amit amúgy Magyarországon láttam már leírva rendesen magyarosan, tehát PC-nek így egy szóba. Ezen kívül az eufémizmus, ugye, amikor valami csúnyaságot így ilyen udvariaskodásból, vagy árudvariaskodásból, vagy effektíve tényleg valakinek az érzéseit, mit tudom én, megkímélendő, vattába csomagolunk, és hát ez egy kicsit ilyen körülírós, olyan fontoskodós is az eufémizmus, néha nem. Uh-huh. Tehát, hogy nem mondjuk ki az igaz valamit, hanem így kenjük egy kicsit. És aztán van az udvariasság, amivel úgy igazából senkinek semmi baja nem lehet, mert hogy ez a hé, büdös kurva, vagy az elnézést asszonyom között nyilvánvaló, hogy a különbség az nem ideológiai és politikai, hanem hogy azért mégis kivel mit, és hogy mit engedünk meg magunknak. Tehát, hogy igen, erősen meghökkenne mindenki a villamoson, hogyha menj arrébb te, és így szólnának, vagy úgy, hogy elnézést engedjen el, tehát, vagy álljon félre.
1: Hát még az, ha APEC revízióra hívnak, az APEC ellenőr, hogy meglepődne, hogyha durva módon apostrofálod, miközben a életedet, mint egy a kezében tartja.
0: Álló
1: hallgató.
2: Sziasztok, na bocsánat, megint én vagyok, Berdőzsel Kergi, csak gondoltam, hogy olyan gyorsan rávágtátok, hogy igenis van pozitív sztereotípia, ha még úgyis a beszédmódnál tartunk, mert tehát valahol a PC-ség is ugye egy ilyen gondolkodás és beszédmódot jelent. Megnéztem, tehát itt van előttem kinyitva, és akkor kíváncsian várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiát az hogyan fogjátok most megfogalmazni. Sztereotípia gondolkodásbeli sablonok, tehát lehet-e pozitív sablon, lehet biztos szerintetek. Közkeletű és felszínes általánosító vélemény, közhely, klisé. Szerintetek akkor van nőkre vonatkozó pozitív közhely, klisé. Aztán torzításokon, túlzásokon és leegyszerűsítéseken alapuló negatív elképzelések, előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. Tehát akkor várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiákról beszéljetek, ha van kedvetek, de nem muszáj.
3: Azonnal.
2: Csak én azt gondolom, hogy azért ez is demagógia, és ez sem PC, hogy hirtelen rávágni, hogy hát szerintem pedig vannak pozitív, és a nőkre vonatkozó pozitív, és akkor hallanám. Kösz.
0: Köszönjük szépen a hozzászólást.
1: Bár így egy kicsit nehéz beszélgetni, hogyha mindig megszakítja volna azután, hogy elmondtam.
0: Ja, hogy igen. Hát igen, mert ő nyilván a rádióban akarja hallgatni a válaszunkat, és akkor majd újra telefonál, és akkor így. Uh-huh. Na szóval, hogy tehát az udvariasság az nyilván egy létező fogalom, és hogy ezt így a PC-vel összemosni lehet ugyan, de értelme viszonylag kevés. Mert hogy pont ez a, hogy ki a közösség, ki a közönsége. Tehát nyilván uh-huh. az egyetemi órádon másképp fogsz megszólalni, mint a kocsmában a barátaiddal. Ehhez mondjuk nem kell nagyon észlénynek lenni. És akkor ezen kívül van egy ilyen nagyon általános szó, vagy mi ez egy kifejezés ez igazából, amit én magyarul még nem hallottam, úgyhogy most tükörfordítani fogom. Angolul verbális higiéniának hívják. Tehát nyilván ez egy általános, átfogó kifejezés, arra nézve is, hogy a nyelvnek, a nyelvhasználatnak, meg a szavaknak a megváltoztatására irányuló ilyen tudatos mozgalom. Ami sok volt, a PC, vagy amit sokan PC-nek hívnak, mondjuk így, mert még ez is egy külön aleset.
1: Hát olyat már hallottam, hogy anyukák azt mondták a gyereküknek, akik káromkodtak, hogy menj és most kiszappanna a szájadat, úgyhogy lehet, hogy a verbális higiénia ehhez a gyermekkori, vagy ebből szedte a szavát.
0: De hogy nyilván, tehát arra utal nyilván ez az elnevezés, amit a nyelvészek használnak. Nyilván nem minden nyelvész, meg nem minden területen, vagy nem minden ilyen irány, mihez szakmai irányból jövő nyelvész, hogy a szavak azok messze nem csak úgy maguktól spontán, meg a nyelvhasználat messze nem magától spontán fejlődik, hanem igenis vannak nagyon tudatos beavatkozások. Fogalmam sincs persze, de előfordulhat, hogy a magyar nyelvújítást is nevezhetjük egy ilyen verbális higiénia mozgalomnak, így nyilván visszavetítve, mert hogy akkor természetesen nem létezett ez a fogalom. De hogy ilyen tudatos alakítás, javítás, megtisztítás, és az egész magyar nyelvművelés, amikor meg akarják mondani, hogy médium, média, médiák, meg hastársai, ez szerintem pontosan a verbális higiénia
1: De hogy ez azért több, mint a nyelvhelyesség, azért vagy?
0: Hát, valószínűleg több, mert tudatos, nem? Vagy meg hát ez is, na mindegy, bocs, ez ugye elkever, de hogy a PC egyáltalán, az azt mondtam, az egy tök izgalmas történet, amit nagyon kevesen tudnak, és ezért a forrásomat most azonnal megnevezem. A forrásunk az egy Deborah Cameron nevezetű skót egyébként, nyelvész ő, hát ő egy rendes nyelvész, egyetemen tanít, professzor, könyveket ír, cikkeket publikál. Ez az ő munkája. Ő írt egy könyvet, és a könyv egyébként maga is a verbális higiéniáról szól. Egy nagy áttekintő mű, és ennek egy fejezete, ami a nyelv és a politikai korrektség címet viseli. És ebben a könyvben ő maga is így mondja, hogy ez az ő tudomása szerint ő az első, aki arra vállalkozik, hogy utána nézzen, hogy honnan ered maga ez a kifejezés, hogy politikai korrektség, meg politikailag korrekt, és hogy kik használják, és kikre használják. Mm. És így arra jut, hogy nagyon nehezen található meg az eredete, részben azért, mert a 70-es években még nem volt internet, és nem voltak számítógépes szótár, a szótárakhoz azt a szövegtestet összegyűjtő számítógépes programok, hogy teljesen véletlenszerű, vagy véletlenszerűbb volt a mainál, és kisebb mintával dolgoztak a szótárak is. De hogy úgy kb. A 70-es évekből jön, és hogy igazából egy ilyen, az ő állítása szerint, mondom még egyszer, mert hogy erről nincs tudományos konszenzus, mert ez nem egy gyakran felvetett tudományos kérdés, hogy honnan jön a PC, hogy ez egy ilyen balos társadalom jobbító politikai mozgalmaknak a totális belső lengje volt, hogy miszerint így egymásra használták, ilyen kicsit, amit ők tréfásnak gondoltak, arra, hogy ugyan van ugye egy politikai irányvonalunk, amiben hiszünk mindannyian, de hát ugye közben emberek is vagyunk. Tehát mondjuk a pártaggyűlésen is lehetett flörtölni, vagy hogy valaki bevallotta, hogy ő ugyan egy rendes szocialista, de hogy mit tudom én, van otthon takarítónője. Uh-huh. És hogy ezekre használták szigorúan az ő belső köreiken belül ezt a szót, hogy ez eltér az irányvonaltól. Uh-huh. Ez lehet, hogy így a magyar államszocialista nyelvhasználatból is megvan még ez a helyes irányvonal. Egyébként Deborah Cameron, meg
1: ez a... egy értékrend megvalósítására való törekedés?
0: Hát ez egy ironikus tréfálkozás hogy... azzal, amikor azt mondod valakinek, hogy jaj, de elv, vagy azt mondták a 70-es években az emberek, hogy jaj, de elvtársnők. És így tudtad, hogy ők itt most épp az elvtársnő szóból gúnyt űznek, miközben a mindennapjaikban kellett ezt a szót használniuk. Annyiban más, hogy ők önként és dalolva voltak ennek a baloldali politikai mozgalomnak a részesei lévén, mindez az Egyesült Államokban zajlott. De ettől még így ez a, van egy politikai irányvonal, amit gondolunk mi erről, és akkor vannak a hétköznapok, amikor időnként meg így emberek vagyunk, és eltérünk az eszméktől, mert hogy mindannyian emberek vagyunk, és kész.
1: Igen.
0: És hogy ez egy ilyen belső használatra szánt cucc volt, amit ők soha nem vittek ki, és soha nem használták verbális higiénia célokra, igen, hanem vicces módon az úgynevezett ellenzék, vagy akit szerint ez az egész egy baromság, ők kezdték el erre a csoportra, meg az egész ilyen udvarias beszédre, meg a verbális higiéniára használni. És ez természetesen gyakorlatban úgy nézett ki, hogy ez az egész téma akkor merült föl, mert ugye ki hogy beszél, az is érdekes persze, egyre érdekesebb lett, hogy a média az egyre fontosabb lett az emberek életében, egyszerűen mert több formája volt, meg lett. Másrészt meg azért, mert hogy történtek ilyen gyakorlatias dolgok, mi szerint például akartak felvenni mondjuk bizonyos nőket professzori pozíciókba, és erre ilyen kvótákat hoztak létre. Létrejött a pozitív diszkrimináció mondjuk a fekete bőrű diákok egyetemi felvételének előmozdítására. Tehát ez a nyelvhasználat ez nem így a levegőben lógott, csak úgy, hanem ezekhez kapcsolódott, és így szép lassan, ahogy ez a szavaknak, meg a kifejezéseknek a sorsa, így eltolódott, bevonódott, és az, pontosan az ellenzék használja csak mindig ezekre az udvariasabb, vagy ilyen civilizáltabb nyelvhasználó emberekre. Ők maguk soha nem mondták, hogy mi most pedig egy politikailag korrekt nyelvhasználati mozgalom lennénk.
1: Most, hogy mondod, egyébként az is eszembe jut, hogy sokszor, amikor ez ilyen vádként hangzik el, hogy te csak most próbálsz PC lenni, akkor ez egyfajta komolytalanságot, hát hogy, tehát, hogy megkérdőjelezi a valódi motivumait az illetőnek, és azt gondolja, hogy tehát, hogy ez valami fajta lassanként egy ilyen szinonimájává válik annak, hogy elrejtem a valódi véleményemet, vagy a valódi szándékaimat.
0: Hát ez csak kritikaként hangzik el. Tehát igen. A PC-t soha senki nem mondta magára. Soha nem talált legalábbis Deborah Cameron, amikor kimondottan ezt akarta kutatni az angol nyelvben, soha nem talált. Nem talált egyetlen egy olyan közleményt sem, vagy egy olyan szöveget, ahol valaki azt mondta volna, hogy én vagyok itt a PC képviselője, és szerintem ezt így kéne. Tehát ez csak egy leíró, kívülről leíró szóhasználat. Csak kritikusan használják. És másrészt viszont ez a lényegtelen ostobaság, baromság tök érdekes, és hogy rögtön az belső ellentmondása ennek a fajta kritikának, hogy barátom, ha lényegtelen és fölösleges, akkor miért is kell neked engem kritizálni emiatt? Tehát, hogyha úgyis olyan lényegtelen, igen, akkor miért nem lehet így nagyvonalúan, jaj, ti hülyék vagytok, és tovább menni? Akkor miért kell erről iszonyatosan hosszú elemző cikkeket megjelentetni? Például a New York Times-ban, vagy a HVG-ben, vagy a Magyar Nemzet online-om. Sőt, még vicces ha úgyis lényegtelen, akkor mi a tökömért írsz róla újságcikket?
1: Még vicces könyv is megjelent egyébként az angol nyelvterületen erről, ami egy ilyen PC szótár volt gyakorlatilag, ahol mindennek adtak egy másik nevet, és hát nyilván az egész a túlzásról szólt. Az persze. Én kedvencem azóta is, ami egyébként egy létező jelenség, az az animal lookism szó volt, tehát az állati kinézetizmus, azt hiszem így lehetne szó szerint fordítani, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberek az állatokat az szerint értékelik, hogy mennyire cukik, mennyire esztétikusak, és hogy például ez olyasmi, amiből és ugye ebből jön persze a visually challenge, vagy tehát, hogy a kihívásokkal küzdik a kinézete területén, vagy az általa nyújtott látvány területén. Igen. Című vicces PC kifejezés, hogy például ezzel az állatvédő szervezetek gyakran és sokat operálnak, ugye a merőben ökológiai szempontból, hogyha ugye hogy hívják a food chain, táplálékláncról beszélünk például, akkor abban az egysejtőek, a papucsállatkák, a ijesztően vagy rondán kinéző rovarok, és így tovább, adott esetben egy patkány, vagy bármi más ugyanolyan fontos, mint az a cuki másik állat. Igen. De hogy azokat, tehát nem nagyon, van egy számtalan olyan veszélyeztetett faj van,
0: aki nem szép, és
1: amelyiket nem lehet óriás plakátra tenni, vagy ne adj Isten a ilyen természeti magazinokba beletenni.
0: Igen. Ezek a challenge, meg társai, ezekről annyit lehet tudni, megint, tehát azért ismétlem, mert 20-szor mindig, hogy nem én vagyok az a szaktekintély, amire alapozva bárkinek hinnie, vagy nem hinnie kellene az állításaim igazságában, hanem Deborah Cameron nyelvész, akinek a könyve alapján erre felkészültem a mai műsorra. Ő mondja, hogy tehát ezekből nagyjából nulla igaz. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy elkezdtek így parodizálni, és így tudod, átbillen. És egy ponton már olyasmiket kritizálnak, meg olyasmiket találtak ki, amiket soha egyébként egy létező, valódi ilyen verbális higiénia harcos, vagy aktivista nem mondott, nem írt, nem kért, hanem így tudod, így bepörgött a spirál, és így önmagukat egymással így mentek tovább.
1: Tehát, hogy mondjuk nem talált olyan dokumentumot, amelyben valóban az alacsony embereket vertikális challenge-nek, azaz vertikális kihívásokkal szenvedőknek.
0: Hát azért ezekben az ilyen kritizáló cikkekben találják, amik tudod, így bepörögtek a saját humorukon. De ez, ennek egyébként van nem csak szóbeli tréfák, vagy nem csak ilyen leírásos, meg cikkek, meg hát később persze blogok, meg internetes fórumok, meg ilyesmik a táptalaja, hanem egész ilyen városi mitoszok is keletkeztek, amikor ugye, mert hogy ez az egész dolog Nyugat-Európában, meg Amerikában inkább 70-es, 80-as évek. Mint sem 90-es, meg 2000-es, hogy amikor Ken Livingstone, aki aztán később ismét londoni polgármester lett egy néhány évvel ezelőtt, ő volt Londonban már egyszer a 80-as években szocialista polgármester, és Red Kennek hívták, nyilván mert ő vörös volt, akkor olyan pletykák mentek Londonban, hogy ő a fekete kávét nem engedi, ez a gonosz szocialista PC bajnok nem engedi fekete kávénak hívni, mert a fekete szót szerinte kerülni kell. Uh-huh. Amiről természetesen akkoriban még megszülettek azok a cáfolatok, amit nem csak a Red kell, mert ő kb. Szerintem így leszarta, de annyira érdekelte, hanem a munkatársai meg az ott dolgozók mondták, hogy ezt a baromságot kitalálta ki. De nyilván 20 év távlatából már csak a történet maradt meg, és hogy az őrült PC bajnokok ilyet kitaláltak. Úgyhogy ez nagyon vicces, mert úgy tűnik, hogy az ellenzőknek a belelkesüléséből származik a legtöbb vicc. Ami viszont szerinte létezik, azt a zene után majd így egy ilyen bemutatós, hogy mi az, ami szerinte valóban történt ilyen verbális igénia ügyben.

0: Drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban a 90.3 MHz-en, az utolsó bő negyed órán következik, és még mindig a PC-nél tartunk, és a szünetben azt vetettem föl éppen, hogy azért ennek vannak, úgy is mondjam, van egyfajta valódi PC, de az nem úgy jelenik meg, hogy bárki is azt mondja, hogy legyél PC, hanem mint ahogy nekem már feltűnik, amikor egy joghallgató egy átlagos, nem dühös beszélgetésben lehomokozza a szexuális kísértségeket. Lehomokosozza a szexuális kísértségeket. Ahhoz képest én most így, mint valaki, aki így követi az Egyesült Államok belé ilyen nagy politikai fejleményeket, hogy az rendszeresen bekerül a médiumokba, hogy konkrétan demokrata politikusok, tehát nem is az ellenzék, hanem demokratik vezető fehér férfiak rendszeresen elszólják magukat.
1: Mi szerint?
0: Például legutóbb az Obamáról sikerült valami olyasmit mondani, hogy ő már post-racial.
1: Tehát, hogy mi van?
0: Túl van a... Gyakorlatilag, és hogy ebben az az érdekes, hogy gyakorlatilag, amit nem...
1: De ez egy értelmetlen...
0: Igen.
1: Szó.
0: Hogy ő...
1: Összetétel.
0: Igen. Na most, amit nem mert mondani, és amit próbált megfogalmazni, az volt, hogy hát az ember úgy viselkedik, mintha nem is fekete lenne.
1: Hát nyilván.
0: És azért ezt így nem mondta, de azért ettől még így kellően ez bekerült a médiumokban, és hogy nagyon érdekes az, hogy mindez, amit az amerikai politikáról tudunk, azért tudjuk, hogy ott is a szövetségi szinten hát rendkívül felülreprezentált
1: a fehér
0: középosztály, a szenátusban meg különösen.
1: Igen.
0: És hogy nem nagyon tudott még az ő valóságuknak részébe válni azt, hogy most egy alapvetően amúgy félig afrikai-amerikai származású ember az elnökük.
1: Igen.
0: Ráadásul.
1: Hát ez egy komoly akadály, amit meg kell ugraniuk. De egyébként például látod, te is benne maradtál, bár ez lehet egyébként személyes döntés, hogy például mondjuk a buzit számosan, több barátunk például, aki ebben a rádióban is dolgozik, így próbálja így visszaszerezni, és azt mondani, hogy lehet, hogy ti ezt szitok szónak használjátok, de én úgy döntök, hogy rám nézve ez nem sértő, és visszaveszem tőletek ezt a szót, és magamra fogom használni, és ezzel úgymond kiszedem a méregfogát, vagy a képzavarok.
0: Visszaszerzés.
1: A képzavarok területére evezzünk, képzavart képzavarra halmozva. Ezt lehet csinálni, ezt csinálják egyesek a cigánnyal, tehát csomóan mondják, hogy szerintük a roma az egy szépelgő eufémizmus, és hogy ő akkor is cigány. Ami teljesen korrekt, mert hogy a lényege a problémának szerintem nyilván, és mások szerint meg más, az, hogy mondjuk ez esetben az a csoport döntse már el, hogy őt hogyan nevezik. Igen. És például ugye a black, amire az afrikai-amerikaiak egy jelentős része azt mondja, hogy az gáz, egy másik része meg pont visszaszerzi, és a black pride-ra, meg a black is beautiful-ben használja.
2: Halló, halló?
3: Kérlek, a kis ember vagyok. Hallottok ennyit?
2: Igen, most már igen. Az előbb kicsit halk voltam.
3: A hajón volt nekem egy homoszexuális, egy srác, aki homoszexuális volt, és magyar volt, tehát úgymond, hogy így nem is... mondtuk, ugye, mert a magyarok összetartottak, és ő mondta mindig, hogy Tamás, és mindig mondta, hogy nagyon elfoglalt vagyok ma, Tamás a busy buzi. Úgyhogy azért, tehát ő is teljesen simán használta ezt a kifejezést magára.
2: Nem? Igen. De valószínűleg, ha nem akartad volna őt lebuzézni, gondolom ettől függetlenül, hogy ez...
3: Én egy nagyon szemétalak vagyok, én cigányozok, zsidózok és buzizok is, szóval mindenki tudja. Tehát én abszolút nem vagyok PC, engem tessék szívesen mélyen elítélni, jó? Köszönöm szépen, mert én azt tartom mindig, hogy attól, hogy máshogy nevezik őket, attól még ugyanazok maradnak a dolgok, tudod? És akkor én meg úgy nevezem őket, ahogy hagyományosan megtanultam annak idején. Uh-huh. De hát ez az én saját dolgom. Tehát én
2: jó, de ha tudnád, hogy egy meleg férfit mondjuk, akivel te jobban vagy, kifejezetten nagyon sért az, hogyha őt lebuzízzák, akkor azért gondolom nem tennéd ezt, mert számodra fontos lenne,
3: de,
2: hogy
3: természetesen nem teszem,
2: ő ne érezze magát rosszul.
3: Általában, mivel hogy nem szokott... Nekem nem identitás, nem szokott témányos, azért nem is nagyon kerül elő. Ha meg előkerül, akkor meg ismered erről a klasszikus viccet, mindig el szoktam mondani, betelefonálnak a Jeremámi rádióba. Kérdés, a hír igaz-e, hogy Csajkovszki buzi volt? A válasz, a hír igaz, de nem csak ezért szeretjük. Uh-huh. Ugye, tehát innentől fogva nekem teljesen mindegy, hogy ki kit szeret, milyen neműeket szeret, stb. De mondom, a hétköznapi beszédben én nem afroamerikait használok, hanem négert, nem romát, hanem cigányt, és nem minden más, hanem zsidót, és nem meleget, hanem buzi. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem mondom, nem kell engem ezért szeretni, de akkor legtöbb nem kell velem beszélgetni, úgyhogy most le is teszem magadat.
0: Sziasztok! Szia! Hát be kell, hogy valljam, hogy eddig az én életem dimoziójában nem jelent meg, hogy bármilyen érzelmi módon kéne viszonyulnom kisemberhez, akár negatív, akár pozitív módon, de akkor most már róla ezt is tudjuk.
1: Hogy én például viszont ahelyett, hogy mondjuk én PC módon beszélek, én azt gondolnám, vagy azt mondanám a saját tomra, amire törekszem, hogy kerülöm a szexista nyelvhasználatot, ami uh-huh. sokkal praktikusabb, bár kétségkívül leíró, de azt fejezi ki, amit én gondolok, és nem azt, amit mások gondolnak a PC-ről.
0: Halló?
4: Sziasztok, ember vagyok. Most az a mondat, hogy a kisembernek igaza van, de egy normális társadalomban az ő általa használt szavak teljesen normálisan csengenek, de egy olyan társadalomban, ami kicsit el van deformálódva, és sokszor, és ugye mindannyian tudjuk, hogy sokszor titokszóként jelennek meg ezek az elnevezések, nagyon kell vigyázni ezek az elnevezések, hogy ki, mikor és hol használja őket.
0: De gyakorlatilag azt mondod, hogy a nem csak azon múlik, hogy mi éppen mi a szándékunk, hanem nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi kontextust, amiben
4: persze,
0: élünk.
4: Persze. Tehát a kisember egy, hogy így mondjam, ahogy az én képemben ő él, ő egy világpolgár, és valószínűleg sok normális helyen járt a világnak, ahol nem szólták meg őt azért, hogy mit tudom én, a megfelelő szavakat a megfelelő helyen használta, de a magyar közbeszédben sajnos ott tartunk, hogy igenis, ha meg kell válogatni. Én is például, amikor a cigány szót kimondanám, én rendszeresen azt mondom, hogy roma honfitársaink. Uh-huh. Egyetek, mert mit tudom én, de persze nyilván, hogy sokszor élen is mondom ráadásul, ez az én hibám, mint a kisember is elismerte a hibám, ez az én hibám is. Sokszor még akkor is ezt használom, amikor káromkodnék valamit, akkor uh-huh. is azt mondom, és mindenki kiérzi belőle a gúnyt, nagyon sajnálom, de ebben a közegben nőttem fel, és most már ennyi idős koromban nagyon-nagyon nehezen fogok tudni megváltozni. De mondom, amiért betelfáltam, csak az, hogy sajnos mi most úgy élünk, hogy szitokszóként jelennek meg egy-két raszra való kifejezés. Mm.
0: És hát konkrétan én azt gondolom, hogy ami sokszor kimarad ebből, az, hogy itt azért húsvér emberekről van szó. Elnézést, majd valamilyen oknál, akik számára, ha én egy idegennek használok egy olyan szót, ami adott esetben egy támadó kontextusban szokott előfordulni, akkor konkrétan ráhozhatom a frászt erre az emberre, illetve... Tehát, hogy ez azért tényleg erről is szól számomra mindenképpen, nem csak arról, hogy valamilyen fajta absztrakt elveket kell követni, hanem arról is, hogy nem tudhatom, hogy akivel éppen beszélek, az legutoljára ezteket a bizonyos szavakat nem egy olyan kontextusban hallotta, amikor mondjuk menekülnie kellett az életéért.
4: Igen, igen. A másik, amit ti mondtatok, hogy nem, biztos, hogy nem jól fogom idézni, hiszen az Iránot nagyon régen láttam és olvastam, ugye benne van ez, hogy magamat százszor kigúnyolom, ha kell, de idegentől nem tűröm el. Ha egy buzi vagy egy cigány vagy bárki magára azt mondja, hogy ő az, és még hogyha gúnya ejti is ezt ki, ő megteheti, hiszen magára nézve mindenki olyan szinten tesz dehonestáló kifejezést, amit akar. De hogyha én ugyanezt megteszem vele szembe, és ő éppen nem a szívbéli jó barátom, tehát nem tudjuk egymás a dolgot elintézni két sör mellett, akkor az bizony sértő is lehet.
0: Hát mert nem tudhatja, nyilván a jó barátod tudni fogja, hogy alapvetően mi az értékrended, aki nem ismeri, megint csak amit mondtál a kontextus miatt, nem tudhatja, hogy te most éppen titokban skinhead vagy-e, vagy sem.
4: Na, csak ennyit akartam mondani, okay. Sziasztok!
0: Hello! Ott tartottál, hogy te inkább egy ilyen leírót fogalmazol meg, hogy nem szexista,
1: hát igen, vagy nem szexista, nem rasszista,
0: nem heteronormatív, nem homofób nyelvet használsz. Úgy látszik, hogy háló hallgató.
5: Háló, szevasztok, imád vagyok. Össze van keverve a kisembernek a fejében. Több dolog, a buzi az mindig is titokszó volt. A zsidóval van egy ilyen nagy kavar a fejünkbe, mert valamiért a szocializmusban azt hitték, hogy úgy lehet a problémákat elintézni, hogy egyszerűen nem szerepel ez a szó, hogy zsidó. És egyáltalán nem volt sehol megjegyezve, de még körülírva se, de valahogy úgy sikerült az iskoláinkat elvégeznünk, aki mondjuk a szocializmusban végezte a középiskoláig, hogy nem találkozott vele egyszerűen. És lehet, hogy ez csak rám jellemző,
2: Meg tudom erősíteni, hogy a rendszerváltó választásoknál, tehát 89-90-ben számomra is ez ugyanez a korosztály vagyok, egy igen, ilyen drámai volt, hogy hirtelen előkerült, hogy ki micsoda.
5: Tehát a zsidóval cigánnyal még lehet igaza is, mert hogy a hogy mondjam, nekem a rengeteg cigány barátom közül egyik se érti ezt a romázást, de mondom, hogyha valaki...
2: Magyar alkotmányban is egyébként cigány kifejezés szerepel.
5: Hát meg cigány nyelv, cigány kultúra, stb. Stb. A buzi az viszont mindig is titok szó volt. A buzi az soha nem volt más.
2: Köszi szépen.
5: Én köszönöm.
2: Hello.
1: Hozzátenném még egyébként egyet, amit a kis ember meg nem mondott, ha már ez itt a nőjogi műsor, hogy a nő, hölgy, úrhölgy, kisasszony eset is ugyanez, hogy a nő szót meg így, ha megkérdezzük, hogy nő, senki nem gondolja, hogy ez egy szitok szó, de mégsem illik használni valakire. Tehát számtalan esetben is, hogyha médiumokban emberek nyilatkoznak, akkor azt mondják, hogy a hölgyek és a férfiak, tehát nem hölgyek és urak, tehát nem a megfelelő persze párosítást használják, mert automatikusan úgy éreznék, hogy udvariatlan dolog lenne a nőket nőknek hívni egyébként.
6: Na. Mert a nőket vigyázni kell, mert ők olyan törékeny virágszálak, hogy egy pozitív sztereotípiához térjük vissza.
1: Én
6: ebben a fennmaradóban annyit mondanék szerintem leginkább, hogy így rendes előadóként akkor, vagy szakértő vendégként, hogy így a fő üzenet, amit sikerült akár 25 percben megbeszélnünk, az az volt, vagy az én szánok fő üzenetnek, nyilván mindenki azt fordít le magának fő üzenetként, amit szeretne, hogy a PC, mint olyan, az így a nem szexista, nem rasszista, nem
1: mozgalmaknak
6: a kritikájából származik, tehát a PC, mint olyan, az egy teljességgel nem az eredeti mozgalom által kreált szó, mint például, hogy a melegek a meleget magukra kreálták, hanem az ellenzők által megalkotott, leíró, és nyilván pejoratív leíró kifejezés. Nem új egyáltalán, tehát Magyarországon lehet, hogy néha újdonság, bár a könyvben, amire utalok, ő is így írja, hogy a 70-es években kezdődtek az első, jaj, de borzasztó, hogy ezek így belenyúlnak az rendes, organikusan fejlődő, drága anyanyelvünkbe, ezek a gonosz ideológiai ilyen komisszárok, és hogy ez meghökkentően ugyanaz a vita kerül elő a 70-es évek óta nagy rendszerességgel az angol nyelvterületen. Deborah Cameron megad egyébként egy viszonylag nagy bibliográfiát, és azt állítja róla, hogy gyakorlatilag néha azt érezte, hogy tényleg ugyanazokat a cikkeket veszik elő, és egy kicsit átformálják. Amerikában a 72-es Equal Rights Amendmenthez, és Angliában meg a Sex Discrimination Acthez kötődik ez, és hogy valóban a nem szexista nyelvhasználattal indult, és aztán később a nem rasszista nyelvhasználat felé ment, egészen addig, hogy a fogyatékkal élők és tralala ezekre a területekre is kiterjed. És a könyv, amit szerintem, aki tud angolul, az, és van erre ideje és így hajlama, az nézzem meg. Ez Deborah Cameron, az a címe, hogy Verbal Hygiene, amit én teljesen nem kanonizált módon verbális higiéniának, vagy szóbeli higiéniának fordítottam, és a Routledge adta ki 1995-ben. És ez egy jó könyv, erősen.
1: Hát Erika, köszönjük szépen,
6: hogy kérlek nagyon szívesen
1: visszacsatlakoztál ma ennek a témának az erejére a műsorban. Két hét múlva lesz ismét Drágám, hol a vacsorám. A mai műsor készítői Kis Péter Erika és Tóth Györgyi voltak, a DJ Pultnál pedig Mérvadó Béla segítette, hogy hallatszunk mi. Köszönjük a sok kedves és értelmes betelefonálást és építő betelefonálást a mai témához, is releváns betelefonálást, és két hét múlva lehet minket ismét itt hallgatni. Figyeljétek továbbra is a diszkrimináció ellenes tematikus hetet a Tilosban. Sziasztok!
7: Áldasség, zsírkutya neve!
8: Áldasség!
7: Ráadásul egy zsírkutya neve most tesszük, amit küld Kuala Lumpurból, vagy Hongkongból, vagy valahonnan messziről.
8: Nagyon messziről áldott meg minket egy kis élelemmel.
9: És feltétlen pillanatokat okozott nekünk most itt.
8: Már megmentőként, igen, megmentőként megjelent a színen, és küldött nekünk egy kis elemúzsiát, hogy a 24 órán kicsit.
6: Miután kihálálkodtuk magunkat, akkor megérkezett a vendégünk is, Bodrogi Bea, jogász, a civil média jogásza. Hello Bea!
10: Sziasztok!
7: Hello Bea!
6: Hello! Hát köszönjük, hogy ezen a késői órán is bejöttél hozzánk mindenféle komoly témákról beszélgetni, és te...
10: mutatkozzak be.
6: Nem mutatkozz. Ez mindezen túl Ibrahim. Kezdjük az első témával. Az, hogy
7: a második témával kezded, nekem az is jó, de folytasd.
6: Tudom, ti most zsírkutyának áldoztok.
7: Igen?
10: Mi a második témánk?
6: Ne, baki mond mindenféle második témát, de jön az magától.
7: Hadseregben volt az, hogy azt mondta egyszer a hadnagy, pro primo először, pro primo másodszor, és pro primo harmadszor. Tessék, hogy tetszik. Az első témánk mi is?
9: A téma az asztalon heve.
6: Egyre lehetett követni, hogy hol találok én itt rendőrfotót az asztalon. Nem, hogy ez az a témánk. Ugye, hogy most ki kell takarni, vagy nem kell kitakarni a rendőrök arcát. És mondhatjuk, hogy te nem csak szorosan követted az ezzel kapcsolatos eseményeket, hanem így részese is vagy az eljárásoknak, illetve hát résztvevője vagy jogászként. És ugye volt a kúriának korábban egy jogegységi határozata, ami szerint, meg hát erről mindjárt el fogsz részletesebben beszélni, ami szerint ki kell takarni az intézkedő rendőrök arcát, és ezt a döntést egy alkotmánybírósági határozat nem régiben felülírta. Hiszen majd ezek után beszélünk arról is, hogy mi történt még azóta, de akkor hogy alakult ki egyáltalán ez a gyakorlat, hogy például a rendőrök kártérítést kaphatnak azért, hogyha az arcuk felismerhető egy fotón, egy sajtófotón?
10: Hát körülbelül 10 évvel, hozzávetőlegesen 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a pereskedési gyakorlat, hogy a rendőrök rájöttek, hogy bíróságra mehetnek azért, hogy a médiában megjelenik a fotójuk, és kemény kártérítési összegeket kérhetnek. Ez egy ilyen nagyon...
6: De milyen törvény volt az alapja?
10: Ez a törvény most is él, ugyanis az az alapszabály, ami egy valós és egy teljesen jó jogszabály, hogy a hang és a kép más elkészítéséhez és a felhasználásához hozzájárulást kell kérni az érintett személytől. És ez alól két kivétel van, a közszereplő és a tömegfelvétel esetén. Tehát a közszereplő esetén nem kell hozzájárulást kérni a kép elkészítéséhez és felhasználásához. És most már az új PTK-ba egyébként belefoglalták azt a bírói gyakorlatot, hogy a tömegfelvétel esetén sem kell engedélyt kérni. És akkor erre rákaptak a rendőrök, azt mondva, hogy ők nem közszereplők, és ki kell kérni az ő engedélyüket is, hogyha az engedélyüket nem kérték ki a felvétel készítéshez és a felhasználásához, a közzétételéhez, akkor tulajdonképpen az ő jó hírnév sérelmük történik, tehát magán személyhez fűződő joguk sérül, és ez kártérítést van maguk után, maga után. És a bíróság erre rábólintott, és erre igazat is adtak, és tulajdonképpen ezt követte, hogy ügyvédi irodák erre rábólintak.
9: Arra hivatkozva, hogy közszereplők, ezért az
10: arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, így van, és ezt a bíróság el is fogadta, hogy ők nem közszereplők. És elég kemény kártérítési összegeket ítéltek meg. Az utóbbi időben egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy a bírói gyakorlat eléggé tehát reagált erre a helyzetre, észrevették, hogy ez ilyen visszaélésszerű pereskedés zajlik, és azért a megítélt kártérítési összegek már nem olyan nagyok lettek, és ezért kicsit vissza is esett a pereskedési kedv, mert most már nem 300-400 ezeret lehetett perkálni, hanem mondjuk 50 ezer vagy 100 ezer forint, és mondjuk ez már nem annyira érte meg, mert az ügyvédi díj meg minden, tehát nem érte meg a pereskedés. De hogy ez volt az egésznek az alapja, hogy ők nem közszereplők, és kihasználva ezt a bírói gyakorlatot, ők elindították ezt a pereskedési hullámot. És akkor ebbe álltunk bele, ez egy indexes ügy volt, amikor 2007 vagy 2008-ban a rendőrszak, nem is, ez később volt, bocsánat, a rendőrszakszervezeti tüntetéskor készítettek sok felvételt, teljesen részben tömegfelvétel, részben 3-4 rendőr valóban felismerhető képét közzétették, és akkor ezen az ügyön keresztül először az Index járta végig a hazai eljárást, első másodfokon mind bukta volt, harmadfokon is az Eötvös Károly Intézet majtényiek elvitték az Alkotmánybírósághoz.
11: De előtte még ugye Lábadi Tamás professzor úrnak, vagy hát akkor még bíró úrnak volt egy a gyakorlata szöges ellentétben álló ítélet.
10: Az hozta be a gyakorlatba azt, hogy tömegfelvétel esetén nem kell kikérni a rendőröknek a hozzájárulását a kép felhasználásához és a készítéséhez, de ez tulajdonképpen egy egyedi ügy volt, és teljesen káosz volt a bírói gyakorlatban. Arra felé ment a bírói gyakorlat, hogy általában megítélte ezeket a kártérítési összegeket.
9: De miért
10: hivatkozva, hogy hivatkozva, hogy ők nem közszereplők, kvázi magánszemélyként definiálták őket.
9: Azt, hogy mi tömegfelvételt, ezt nem vették.
10: A tömegfelvétel, ez egy egyedi ítélet volt a Lábadinak, amit az Aranka most mondott, ez egy egyedi ítélet
11: igen,
10: volt, de ez nem...
11: Igen, olyan régen interjúztam vele, és akkor, akkor így megemlítettem neki, és én nagy boldogság töltött el az ön drága szívét, hogy hát igen. Igen, ez volt az ő bírói karrierjének a hattyúdal, hogy egy ilyen ítéletet hozott.
10: Hát nem mindenki erre hivatkozott, nyilván ebbe próbálták beleszuszakolni azt, hogy mégis
11: de mégis
10: lehessen.
11: Igen. Vagy mégis.
10: És akkor ezt a rossz bírói gyakorlatot megerősítette a kúrai kúriának a jogegységi határozata, amely tulajdonképpen kötelezővé és irányadóvá tette, hogy milyen, minden ilyen ügyben alkalmazni kell ezt a jogegységi határozatot. Tehát nem közszereplő a rendőr, és meg kell ítélni kvázi, hogyha
11: igazából
10: ilyen esetben van. Tehát ez volt az alapállás. Igen,
11: volt,
10: akkor ez már ilyen... kapta fáramentet, tényleg a médiumok igyekeztek megegyezni peren kívül, mert nem nagyon értem meg, hogy beleálljanak a perbe, úgyis tudták, hogy bukni fognak a végén, úgyhogy megérte, hogy peren kívül megegyezzenek, úgyhogy erre is ment a játszma. És akkor nyilván volt egy olyan ügy, még mindenki tudta, hogy ezt érdemes lenne továbbvinni, érdemes lenne Strasbourgba is elvinni, meg az AB-hoz is, és első körben az AB-nál futott meg ez az ügy, az Alkotmánybíróság előtt ezt készítették el a Majtényiék, az EKINT, én pedig párhuzamosan a strasbourgi beadványt készítettem elő a Emberi Jogi Bírósághoz. A határidőkre való tekintetemmel el kellett menni Strasbourghoz, hogy ezt az ügyet, tulajdonképpen ez egy jó stratégiai ügy volt, mindenki tudta, hogy ez egy nonsens, és hogy ez baromság. Tehát jogilag tulajdonképpen itt két alapjogról van szó, az egyik a magánélethez fűződő jog, a másik pedig a sajtószabadság, tehát ez a két alapjog, amit állandóan vitatnak, hogy melyik élvez elsőbséget. És tulajdonképpen amit mi mondunk, hogy a rendőröknek a megítélését a magánszemélyekhez hasonlította a bíróság végig, közben pedig ez azért badarság, mert a rendőr nem összehasonlítható a magánszeméllyel, hiszen ő egy közhatalmat gyakorló személy, aki olyan jogosítványokkal rendelkezik, amilyen egy magánszemély nem. Tehát egy magánszemély nem vezethet elő, nem bilincselhet, nem foganatosíthat olyan intézkedéseket, amit a rendőr. Tehát nem lehet összehasonlítani a ez két...
7: Hogy Strasbourgig kellett menni ebbe, ami belátható itt?
11: Várj, még most jön a történet most, folytatása, ja. De egyébként a rendőr úgy fogalmaztatok, vagy nem tudom, valami hasonló rémlik, hogy közfeladatot ellátó
10: Közhatalmat gyakorló személy, és a közhatalmat gyakorló személy az egy nagyobb skála mondjuk, mint egy közszereplő. Tehát a strasbourgi bíróságnak van egy mércéje, egy ilyen nagyon tiszta, letisztult mércéje, hogy vannak közszereplők, közhatalmat gyakorlók, és a magán szférájuk ezeknek az embereknek jóval kisebb, mint a nem közhatalmat gyakorló egyszerű magán személyeknek, személyekhez képest.
9: Tehát analógia, a közszereplő és a közhatalmat gyakorló személy között, ugye?
10: Igen.
9: Ez a lényeg,
10: hogy a Strasbourg beadvány azért egyébként azért fontos, mert muszáj volt ezt a hazai gyakorlatot valahol megtámadni, sehol máshol nem lehet megtámadni, mint nemzetközi fórumon, hogyha ez ennyire beállt, megberögzült, akkor ki kell vinni. Meg is csináltuk, tehát el is vittük az ügyet a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, viszont megakasztotta a folyamatot az, hogy az AB hozott egy döntést tavaly nyáron, és azt mondta ki, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát, a közérdeklődésre számot tartó sajtó eseményeken, illetve az olyan nagy rendezvényeken, amely a közérdeklődésre számot tart. Úgyhogy ez egy plusz, nem lehet öncélú ez az ilyen fényképnek a felvétele. Tehát ez volt a lényeg az alkotmánybírósági döntésnek, amire a kúriának reagálni kellett, és a kúria sok-sok hónappal később.
11: Igen, mert ott volt egy ellentétes, tehát egy teljesen ellentétes tartalmú jogegységi határozott érvényben, és az alkotmánybíróságnak pedig mindezt ugye felülírta. Tehát, hogy így...
10: Igen, nem tudom, hogy mennyire menjünk bele a jogászkodásba. Ez tulajdonképpen egy egyedi ügy, tehát az alkotmánybíróság előtt ez egy ilyen egyedi panasz, és akkor sokan vitatják, hogy most a bíróságoknak más ügyekben ez mennyire irányadó. Hát elvileg irányadónak...
11: Általában az, nem?
10: Hát az alkotmánybíróságnak szerintem minden határozata azért irányadó, tehát amit mond az ilyen ügyekben, azért irányadónak kell tekinteni.
9: Na, jogállamban.
10: Abszolút. De hogy most az a helyzet, hogy a kúria hatályon kívül helyezte ezt a jogegységi határozatot. Viszont a sajtóközleményben egyébként nem hozott új jogegységi határozatot, hanem a sajtó, csak egy sajtóközlemény van, és a sajtóközleményben még oda vigyeztették, hogy egyébként pedig a közszereplővel kapcsolatos állásfoglalásokat fenntartják. És akkor ezt most itt van a labda, itt az a kérdés, hogy mit fognak dönteni a bírók.
11: Igen, mondjuk így össze is dolgoztatok ugye az Indexen Botolai doktorral, mint Majtényi Nászlóval ezekintől, és mi volt így a közös érveléseteknek a lényege? Tehát, hogy mi az, amit ti kiemeltetek, vagy amit, most azért beszélek többes számom, mert lehetne mondani, hogy ugye Majtényi doktorék kiemeltek az alkotmánybírósági panaszban, vagy beadványban, de hát nagyjából ugyanazokat a pontokat hoztátok fel ti is.
10: Persze, hát ez egy ilyen stratégiai ügy volt. Egyébként nem csak mi mondjuk ezeket, tehát ez 10 éve legtöbb jogvédő, médiajogász, újságíró, sajtós, tehát hogy tehát nem annyira bonyolult ez az ügy. Igazából mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a sajtónak, tehát hogy ezekben a közérdeklődésre számot tartó ügyekben, amiben a rendőr fellép, arról a sajtónak tájékoztatnia kell, és hogy egyébként pedig az állampolgároknak meg joguk van tudni a sajtón keresztül, hogy mi történik, hogy hogyan cselekszik, mit csinál a rendőr.
9: Hát azt mondjuk, hogy a közérdek felvédi a magánérdekhez
10: abszolút, igen.
9: Jogot.
10: Igen, és hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenység, az a fő érv, az tulajdonképpen ez, hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenységének átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenni, és ennek része az, hogy a rendőr vállalja az arcát. De egyébként mellékesen nagyon vicces az, hogy ezekben a perekben, amikor kártérítésre mentek a rendőrök, akkor nyilván itt nem vagyoni kártérítést kértek, és azokra arra hivatkoztak, hogy mennyire nagy sérelem érte őket, hogy nem takarták ki a arcukat.
11: Te belegondoltak, az a sérelem, hogy ők rendőrök, tehát...
10: Hát a Garam Völgyinek egyébként volt egy ilyen közleménye, hogy azt nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy megvan ez,
7: a
10: hogy...
7: József Attila kutatóról beszélsz?
10: Igen, a József Attila kutatóról, hogy hát szegény rendőrök, nagyon sok olyan rendőr van Budapesten, aki vidékről jön fel, kicsi, kis közösségekből, és ők nem akarják, hogy megtudják, hogy közösségben, hogy ők rendőrök. Mondja ezt a rendőrségi szóvivő, hogy szégyelje basszus az, hogy ő rendőr. De tárgyaláson azért én is láttam azokat a szemvelgéseket, hogy a piacon másnap oda mentek hozzá, és megfenyegették őt.
9: Tényleges piacon?
10: Mert másnap kiment a piacra, mint magánszemély, mint magánember.
7: Szinte látszik rajta, hogy magánember, és most nem közeg.
10: Kiment, és képzeljétek, hogy felismerték, és hogy nagyon megfenyegették, tehát beszóltak neki. Ezt mondta egy rendőr, akinek a feladata.
11: Hát aki magától ment rendőrnek, és egyébként...
10: Hát megtudta, hogy mit vállal.
9: És ezzel vált a kockátokat.
7: Jó, hát ebben van valami bár.
8: Hát ez meg olyan dolog, hogyha ezt nem merik így felvállalni, akkor már az utcán is, hogyha bemennek egy járőrözésre, akkor ott is maszkot akarnak viselni, tehát hogy ez ennyire...
11: Azonosító is kérdezik.
10: De ez az egész egy áll. Tehát, persze. Hogy amit zajlik, az egy hülyeség. Tehát, hogy ez csak a pénzről szól, persze, semmi másról. Persze. Mi meg folytatjuk ezt a kis elméleti vitát, hogy miért nem. Tehát, hogy ez nem a rendőrök arcáról szól. Egyébként minden közhatalmat gyakorló, aki nyilvánosan valamilyen eljárást csinál, vagy a közhatalmat gyakorol, azt gondolom, hogy láthatóvá kelljen válni az arcának. A másik érv egyébként pedig emellett az, hogy hogy ott van nekik a azonosító számuk, és ezt mondják a bírák. Igen.
9: És az bármilyen
7: felületen most jelen pillanatban akkor most mi van? Tehát aki nem, tehát ebben a pillanatban mi a jogállapot? Az arc más és a...
10: Hát ebben a pillanatban én azt gondolom egyébként.
7: Na, azért mondom, nem volt az rossz kérdés, hogy nem lehet tudni, mert ugye éjszakánként egy kis jogot alkotnak. Értem.
10: Azt mondja a kúria, hogy esetről esetre a bírák mérlegelésére bízzák, igen, hogy ebben mit döntenek, ami egyébként nem rossz, mert igen, ha én bíró lennék, akkor én ennek tökre örülnék, hogyha rám bízzák, hogy egyébként a korábbi, még a kúriai jogegységi határozat mellett is, hogyha beleállt volna egy bíró, szerintem egyébként a strasburgi mérce alapján simán mondhatta volna azt, hogy felülírja. Tehát az egyezmény, amit Magyarország aláírt, és aminek az eset gyakorlata tulajdonképpen köti a mi ítélkezésünket is, főleg, hogyha mondjuk a ügyvédek ezt felhozzák, akkor simán mondhatta volna eddig is, hogy nem kell kitakarni a rendőrarcát.
11: Nem mondta, tehát hogy azt valami eset is jelent, hogy a Strasbourg nem nagyon húzzák bele.
10: Mert szerintem nehezen félnek elrugaszkodni egyébként. Nyilván az való igaz, hogy ha van egy ilyen jogegységi határozat, tehát azért ebből nagyon meg kell ugorni az, hogy ebből

0: mereven gondolkodnak ebben, vagy a merev keretek teszik őket azzá, hogy mereven gondolkodjanak. Most nem akarom annyira megítélni őket, mert nyilván azért erős keretek között dolgoznak. És hogy ők azt mondják, hogy jogszabálymódosítás. Nekik az lenne jó, hogyha kimondaná egy jogszabály, hogy ezt lehet, ezt nem lehet. De ez pedig... Szóval, hogy szerintem meg a szabad mérlegés körében simán
1: nem, én mindig mondják, hogy hiányzik nekik, de közben meg félnek tőle, mert hogy így nem merik alkalmazni. Ezért hiányzik nekik egy jó jogszabály.
0: Igen, de visszatérve, amit kérdeztél, nem kell ki. Én, hogyha javasolhatnám a médiumoknak, én azt mondanám, hogy ne takarja ki.
2: Lefotózom a zsarut, felrakom,
0: hát
2: és...
0: Úgy ne fotózz le, tehát hogy az, tehát hogy ne legyen öncélú. Tehát, hogyha kimész egy eseményre, nyilvános eseményre, ott szerintem bármikor, bárhogy fényképezheted a helyzetet, ami rajta van a rendőr.
3: De meg gondolj be, nem fotózol a rendőr, csak a vállapszámot látod, és ott be tudod...
2: Jó, mind a mai napig, ha jól emlékszem, 444-en még ki van takarva.
0: Igen, mert tényleg valahol van egy bizonytalanság, hogy ez az alkotmánybírósági ügy egy egyedi ügy, nem egy általános érvényű. A kúria ezt mondta egy kicsit, ezt is, azt is, egyrészt, másrészt is, tehát ez az ilyen tipikus fizikusi, bocsánat, a kifejezésért, de hogy így nem nagyon tudják, amiért, és nyilván félnek attól, hogy jön rájuk a lóvé, amit ki kell fizetni. De szerintem most már én azt látom, hogy azért egyre több helyen nem takarják ki, vagy illetve, hogy van, amit kitakarnak, van, amit nem, de hogyha hogyha egy ilyen nyilvános helyen esemény történik, akkor is ott a rendőr, a simán le lehet fényképezni kitakarás nélkül. Én legalábbis ezt az álláspontot képviselem.
3: Egyetértek.
1: Igen, és van még egy másik, ez is az infotörvény.
3: Már egy picit miért ezt belemünk ebbe a törvénybe, mert ez egy más téma. Nem magatunk egy darab számot.
2: Igen, és gondoljunk a rendőrök arcára.
3: Puszi-nyuszik,
2: összeálljuk ki egymásból, halljuk ezt a szexet, és valami... Egy nótát. Azért hagyjuk a rendőröket a büdös francba, mert még B-közepes koromban rájöttünk arra, hogy mit kell mondani a rendőrnek. És kézzel tényleg, ez nem...
4: Tisztalom képes?
2: Persze, senkik vagytok. Ezt üvöltöztük a tömegben. Igen, mert a rendőr szeretne valami lenni, valaki lenni. Arcmása van, perelhet.
3: Meg ezt nem tudja megcáfolni, nem?
2: És azt kiabálod a fegyveres erőnek, hogy senkik vagytok. De nem csak a rendőrök senkik, hanem mi médiások is. És hadd mondjam el, azt mondja nekem egy média tulajdonos, aki törte a fejét, hogy alkalmazásba vegyen, hogy de figyelj, be fognak perelni. Tehát már ott helyből a paranoia csúcsát futotta, amelyben, ha én kinyitom a számot, annak súlyos jogi következményei vannak. Mert valóban az a helyzet, hogy ezek önköltségvetéses menzáról fizetik a pereket, tehát a Magyar Rádió bármikor, ugye? Ezt mondd el, hogy ez hogy megy, hogy nyomják a paraszt média munkást.
1: Nem, de itt szerintem inkább a nagyobb gond az, nem csak az ugye, hogy perek lesznek, tehát nem az, hogy polgárítás, hanem az, hogy még büntetőeljárás is volt eled adott esetben.
2: Hát azt mondta...
1: És hát ebből ugye egyre több van. Ugye?
2: Pénzes ember is, hogy aggódik a pénze miatt.
0: Abszolút, sőt, az a jellemző, az utóbbi másfél évben készítettem egy kutatást, amiben megnéztem, hogy hány újságíró ellen indult büntetőeljárás, a büntető, főleg a rágalmazásos ügyek érdekel. Írtunk egy könyvet, most egy kis promó következik, a Józsi Kárpáti Józsi kollégámmal egy média szabadság kézikönyve, kifejezetten ügyvédek, bírák, meg újságírók számára olyan nyelven, hogy most fog megjelenni e-bookban, ingyen letölthető, tök praktikus, tele gyakorlati véleménynyilvánítás szabadság kézikönyve, és a civil média honlapján lesz ingyen
2: letölthető. Halljátok, jogászok! Nem kötelező, nem?
0: És ingyen hozzáférhető.
2: Hát akkor meg szuper.
0: Abszolút. Szuper leteszteltük, kötelező. Bíróképzésen voltunk ezen a héten.
2: Ezt miért csináltuk ilyet? Mert hisztek volt ebbe is, mert... szóban vagy... Vagy honnan fakad?
0: Mert én például hiszek a Strasbourg

0: bíróságnak a mércéjében, meg az írás. Hát ez egy nagyon szólásszabadságpárti, a tízes cikk, ami a véleménynyilvánítás szabadságról szól, az egyik leggazdagabb esetjoggal rendelkező cikk, a
1: látod, itt a pátosz, amit egy órával korábban kérdeztél. Igen, mindig van pátosz. Igen.
0: És én azt tanultam külföldön, meg itthon is, meg az elmúlt 18 évben tulajdonképpen csak én emberi jogokkal foglalkoztam, és azért van egy olyan szellemiség, vagy egy olyan meggyőződésem, hogy ha itthon valami nem javítható meg, akkor azért vannak ezek a nemzetközi szervezetek, vagy egyezmények, amit próbáljunk, kivigyünk ki, és mondjuk a Strasbourg elég hatékony az ilyen ügyekben.
2: Már miben maradunk bíróságban?
0: Hát ha nem maradunk. És az egyik cél az, egyébként a könyvnek az egyik cél az, hogy a hazai eseteken kívül hozzunk.
1: Hogy kimegyünk Strasbourg alól.
2: Egy nemzetközi szerződést kell letalálni, és mivel most volt egy ilyen botrány, aztán Angliába, hogy megpengette azt a hurakat, hogy kivonjuk magunkat a Strasbourg-i bíróság egyezmény alól, és Orbán is ezt mondja, hogy most Magyarországon is ezt utat kéne követni.
1: Látjátok, hogy nincs semmi? Értitek, hogy nincs semmi?
0: De ezek csak szavak. Tehát, hogy ez
2: nem bőgetek. Ezért jelenti, hogy az ország. Most még Strasbourg határolat vagyunk.
0: Meg a Unióból is. Tehát ez már hány éve megy ez?
1: Igen.
0: Tehát egy kicsit ez ilyen, szerintem meg ne üljünk feltétlenül ezekre.
2: Én nem feltétlenül.
1: A szombatesti beszélgetésekre nyomatja ezt, érted?
2: Nem, akkor most pont szerintem határolatom van az ország, hogy milyen irányba menjen el. Hogyha egy elmegy, akkor mind a kettő alól kimegy.
0: Ja, ez igaz. Szóval visszatérve én azt látom, hogy amit tökre veszélyes,
1: nem
0: igaz, hogy...
1: Nem fogja leleplezni magát. Kettős játékos, és a kettős játékos nem leplezi le magát.
3: Ez
1: a
3: történelem.
1: Jó, bocsánat. Igen.
0: Újságírók kapcsán, hogy tehát amilyen nagyon aggasztó, hogy az elmúlt sok évben, és ez nem csak az elmúlt 4-5 évre vonatkozik, mondjuk a 10 évet nézzük, a politikusok elkezdték a saját meccseiket és a vitáikat bíróságok előtt lejátszani, a médiumokat felhasználva. Tehát kígyót békát kiabálnak egymásra, vagy pedig nyilván a újságírók, a tényfeltáró újságírók az adott kormányt kritizálják általában.
1: Vagy
0: bloggereket, abszolút. És egyszerűen elindult az a trend, hogy bárki bármit papcsák, mondjuk ki a nevét, bárhol bárki leírt róla valami negatívat, azonnal sajtóhelyreigazítás, személyiségi per és büntető eljárás. Tehát egyszerűen ilyen lőttek az újságírókra, meg egymásra is. És hogy azt néztem, hogy a büntetőeljárások száma elkezd megnövekedni. Tehát az újságírókkal szemben megkérdeztem.
1: Tudod, miért
0: tehát
1: hatékony eszköz? Mert egyszer beleálltam, mert még tökösnek éreztem magamat, a golymotorosok ügyében elment a Magyar Bíróságra. Figyelj, végül is dorgálással megúsztam. Nem ez a lényeg, másodszor nem csinálod meg. Tehát így elveszi a kedved attól, hogy nagyon zomboskodj.
2: De mi volt ott? Ezt nem ismerem.
1: Történelmi vitába keveredtem a golymotorosoknak, mindegy, nem akarok belemenni, amelyben egy jelzőt használtam velük szemben, látod, milyen óvatosan fogalmazok? Mert már voltam bíróságon. Holott előtte a fasiszta barátaim kifejezést könnyedén használtam. Tehát nem csak, hogy az ítélet, hanem a nyomás.
0: Abszolút, sőt, az érdekes, hogy a büntető ügyek nagyon nagy része egy-két kivétellel megszüntetik, vagy általában a bírósági szakban, de mondjuk ez azt jelenti, hogy van egy másfél év, amikor néha be kell menni gyanúsítotti kihallgatásra, vagy valami zajlik. De és ezt láttam egyébként újságíróknál, hogy azt kommunikálta, hogy úgyse lesz ebből semmi, nem, és két hetente hívogatott, hogy most akkor, tehát tökre lehetett érezni azt, hogy igenis hatása alatt van, hogy ellene persze, folyik egy eljárás, persze, és mondtam, persze. Hogy figyelj, ha ebből kassa lesz, akkor is kerül. Mondjuk pénzbüntetés, tehát mondjuk felmérve a jogi helyzetet, meg az eseteket, tehát persze. Hogy ez maximum egy pénzbüntetés, de hogy ott van a para, hogy most még egy éve, de mikor szüntet, mikor lesz végetet, hogy így folyamatosan...
3: Ne felejtsük, hogy ahhoz, hogy eljusson a bíróságig, ahhoz ugye a rendőrségnek továbbítania kell az ügyészségre. Az ügyészségnek ugye vádat kell emelni, és akkor úgy megy a bíróság, vagy nem?
2: De nem ez a lényeg, hanem a büntetőeljárás megindulásának a pszichikatása már magával.
1: Kafka, a per a lényeg.
0: Abszolút. Abszolút.
2: Fejtenek hamis volt, tökéletes.
1: Nem az ítélet.
2: Bármi miatt.
3: Nem, én csak azt mondom, hogy ez maga a folyamat, de ugye, hogyha ez így van, akkor azt meg tudjuk, hogy Magyarországon legalább 98% a vád eredményességi mutató.
2: Ludo, rá,
3: ez
2: az
3: nagyon riasztó, hogy amit egy...
1: 98, ezt nem hiszem.
2: De ennyi, az ügyességem ennyi.
0: Amit szerintem érdemes lenne megnézni.
2: 98. Hát ami eljut odáig, hogy vádra... Azért nagyon sok rendőrségi szakban azért nagyon sok...
1: A Bolt a szupersztár.
2: De ez korábban is így volt, tehát ez az elmúlt évek... Ez egy...
3: De bocsánat, csak el, hogy valaki meglepődött.
0: De nem, mehetünk side vonalakon is, hogyha érdekes.
2: Nem, mert tegyünk vissza.
0: Nem, azt, én azon gondolkodom már egy ideje, hogy tök jó lenne egy olyan kutatást csinálni, hogy megnézni, hogy tényfeltáró, egy nagy tényfeltáró riportot X esetben követ büntető eljárás. És hogy megnézni, hogy egyébként, amit meg föltárt korrupció, abban mi történik. És ez előfeltetésem az, hogy mondjuk 10 ügyből 8-ban indul büntetőeljárásra a újságíró ellen, amiben beleáll, a korrupciós ügy meg, és a nagy része megszűnik, tehát tényleg úgy korrekt, hogy azt mondom, hogy megszűnik általában.
1: Van egy jogügy, az egész napügyben úgy tudom, ez az egyetlen ügy.
0: Neverending story.
2: Hát meg itt van ez a Juhász Péter ügy, nem? Hát ott is.
0: Hát igen.
2: Őt fogják elmarasztalni, nem majd ért Rogánt.
0: Hát várjuk ki a végét.
1: Nem lehet,
0: a eljárás biztos, hogy indul ellene. Egyébként a nagyon a büntető bírók mellett szólva, most volt egy képzés múlt héten, két héttel ezelőtt, büntetőbíráknak tartottunk, pont ilyen strasburgi esetjog meg 10-es cikk kapcsán, és nagyon-nagyon-nagyon jó benyomásom volt.
2: Tehát, de hogy, az a probléma.
0: Hogy de hogy nekik már, ő már csapódik az ügy, tehát hogy ő nekik oda, már eltelik egy év.
2: Értem, az ügyesség nem jut át. Tehát egy ilyen ügyességrendszerben nem jut át. Hiába gondolkodnak el, és nagy bírák.
3: Hát ők még kiküszöböltik hát az ügyességi bakit, ugye ezt a vádemelést. Viszont így említetted, hogy múlt héten is, meg előtte, tehát hogy tartotok bíróképzéseket.
0: Hát ez most egy kivételes eset, hogy és sikerült elérni ezt a lehetőséget. Hogy finoman fogalmazzak.
1: Hogy képzeljem? Ott ülnek feled szemben a bírák, és te beszélsz hozzá?
0: Igen, eseteket nem. Én abszolút nem vagyok híva az ilyen frontális előadásnak. Jogeseteket vittünk. Tehát ilyen strasburgi jogeseteket, ami hasonló
1: magyar. És szemináriumon ülnék.
0: És szemináriumokat tartottunk
1: számukra. Jó, nem, számukra. Nagyon oxfordi, hihetetlen, és hogy ilyen módszerek vannak Magyarországon.
0: Egy hónapot nem aludtam előtte, mielőtt beléptem a Bíróképző Akadémiára.
1: Igen, ez érdekes.
0: És tökre működött.
3: Ez a bírók
1: is emberek. Jó, apám bíró volt. Jó, igen.
0: Milyen bíró?
1: Hát kérdezem, hogy büntető bíró volt. Ha arra gondolom, hogy mire emlékszem, egy hosszú szőnyegen megyek hozzá, és egy asztal mögött ül, nagyon messze és magasan van. Ez az első képen róla. De nem, nagyon sokat köszönhetek neki. Tulajdonképpen rájöttem, hogy attól, hogy ő a törvény, én így leszek az illegalitás. Milyen erős kötés. Apa és fia. Igen. Ja. És a bírók sokat gondolnak magukról, azt tudom. Helyesen, szerintem helyesen, kultúrtörténeti, és ezer oka van annak, hogy a bíró azt gondolja, hogy az igazság, vagy valami pátosz megekte.
3: Na most érted, hogy...
0: De nem csak a bírókon, tehát hogy ezt mi is produkáljuk szerintem a társadalom, hogy a bírók körül van egy olyan nem is tudom milyen pátosz, vagy nem pátosz, nem tudom milyen jó szó rá.
1: Franciaországban szerintem nagyobb hogy... van, vagy Amerikában még nagyobb van.
0: De ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen, tehát van egy olyan légkör szerintem, ami ilyen nagyon erős távolságtartó.
1: Én mindig hiszek a bíróból, hogy független. Akármilyen politikai rendszer van. Mindig hihetsz a bíróból, hogy független. Miért?
0: Hát elvileg annak kéne lennie.
1: Igen.
3: Hát az, hogy kéne lennie. Tehát így általában kéne lennie. Mert mindig kéne lennie, te nem mindig az.
1: Figyelj, Magyarországon egy bíró azt az ítéletet hozta, hogy ez a Pap Dániel hírhamisítónak lehet.
3: Az teljesen oké.
1: Hogy született ez a döntés? Csodálatos.
3: Hát végre gondolkodnak a bírók. Nem,
1: hogy gondolkodnak. Ez olyan mondat, nem igaz, hogy a bírók nem gondolkodnak. Egy szinte, hogy is mondjam, óriási jelentőségének tartom, ugyanis bírói ítéletem van arra vonatkozólag, hogy az egész hazugság, az egész túsz hazugság, Pap Dániel a neve, hírhamisító, folyamatosan előre bukik, tudjátok, hogy egyre magasabb poszt. Jó, bocsánat. Tehát, hogy és így tényleg akkor arra gondoltam, hogy igen, arra gondoltam, hogy a bírótól is függ.
0: Nagyon, nagyon-nagyon függ a bírótól. Nagyon.
1: Ez a remény. Éppen most abszolút a reményfaktor.
3: Most van remény.
1: Kapirgálom, nem a nem remény.
2: De én azt
3: most éppen a van.
2: Én benne pont, hogy nincs remény, mert azt gondolom, hogy ebben a rendszerben a bírók nem jut el az ügy. Legtöbbször.
3: Dehogy nem, hát pont az az, hogy büntetőügyek jó rész eljut, mert hát az ügyesség a sajnos vádat emel, tehát eljut.
2: Igazán fontos, hogy ebben nem emel vádat.
3: Tessék?
1: Mennyire fontos az ügy, mert azért bírót megvenni a legegyszerűbb. Tehát érted, hogyha megveszed a bírót,
0: de
1: akkor...
0: De hogy veszed meg?
1: Szerintem pénzért.
0: Jó, mondod.
3: Nem mondjuk
1: a szocializmusban nem volt pénz, és amikor apám a Vasali TS perét vitte a Honvédelmi Minisztériummal szemben, az még egyszerű világ volt, mert megmondták apámnak, hogy te idióta a honvédelmi... Ne nyersz! Én te magad! És akkor rosszul lett, agyvérzés kapott apám, és megértette, hogy nem nyer. Most pedig több esetet tudok, merem állítani bíróság előtt is apámmal együtt, hogy tudunk arról, hogy bírót megvettek pénzért. Kérdezz tovább, hogyha akarsz, de nem akarok nagyon bíróságra
2: járni. Én is tudok,
1: de nem
2: is az a lényeg, hanem elég a szakértőt megvenni.
1: Elég a szakértőt megvenni, így van. Meg lehet venni, szerintem van olyan bíró, akit nem lehet megvenni. Az
2: de mindegy,
1: mert
2: a szakértőt megveszik és kész. És bíró
3: alatt jár, jó, hát azért a bíró sem, tehát hogyha megveszek egy szakértőt, tehát...
1: Rezesova ügyre gondolsz például?
3: Nagyon sok ügyet is
1: meg. Nagyon sok ügyben veszik meg a szakértőket.
2: Hát a szakértőt mindig megveszik.
3: Igaz, de szerintem azért majd kanyarodjunk vissza az eredeti.
0: De ez tök érdekes, mert ez igaz, tehát a nagyon sok ügyben a szakértő.
2: De mivel a bíró döntését leginkább a szakértő véleményen alapítja, semmilyen más bizonyítás nem tesz, ezért az ítéletek már nem objektívek.
3: Hát ugye erre mondja Lávadi professzor úr, hogy a bíróknak nincsen döntési bátorsága, ezért húzódnak az eljárások, mert hogy mindig újabb meg újabb szakértők, meg izzel, meg minden, de nem tudom, szerintem, hogyha egy bírónak gyanús egy szakértői vélemény, bár az is
2: akkor csinál semmit.
3: Hát nem, kirendel egy újabbat, de hát szerintem mondjuk elég gáz, hogy így a bírókat, tehát hogy nem mindig
1: olyan... Te depressziós vagy testvérem.
2: Én is belom a mai
3: bírókat. Nem csak most nincs itt a pátosz.
1: Ja, eltűnt a pátosz.
2: Nem, én nekem a legrosszabb remélem van, hogy jó alkalmazó gyakorlatú. Én azt gondolom, hogy 30 évesen kineveznek alkalmatlan embereket. Tömtelegével bírónak, semmi ráltás, semmire, és... olyan dolgok ítélkeznek, amiről
3: nem, szerintem sincs. Egyébként normális esetben, ha már itt tartunk, ugye, akkor egy...
1: Az öreg bírókat visszahívták?
3: Visszahált.
1: Visszamentek? Azt nem tudom, hogy visszamentek-e. Nem. Maradtak az idióta fiatalok.
3: Hát igen, de aztán most már az van, hogy ilyen sávosan mennek majd nyugdíjba, nem tudom, valami ez van.
1: Mindegy, ha elment, érted, egy nagy névet, ne darabszámra gondoljunk ilyenkor. Ez elment, a Csányi elment az etológiáról, hogy Istenem, elment egy ember. Az, tényleg idióták lettünk.
2: Igen, én is így gondolom.
1: Jó,
3: szerintem mondjuk 50 év alatt nem mehetne, tehát én nem engednék senkit büntető bírónak.
0: Hát Angliában van ez a rendszer, hogy ügyvédnek is kell lenni, vagy valami olyan kitétel, hogy X év. Tehát nagyon sok év gyakorlat kell ahhoz, hogy
2: nem, ez,
0: de egyébként ez annyira
2: kell,
0: tetszik az a rendszer, hogy bírónak pontosan
2: de
0: az, nem
2: hogy
0: csak élettapasztalat, de
2: házasság
0: élettapasztalat
2: jó, is. Házasság dolgokba ítélkezik, úgyhogy életében nem volt nője mondjuk, és honnan tudna, hogy működik egyáltalán?
1: Az egyház, amiről beszélsz, de igen.
2: De hogy ez például, csak 30 évesen még ítélkeznek ilyen házasság felbontásra.
3: Hát jobbra-balra, de hát ugye erre mondják azt, hogy arra van a másodfok, hogy helyre tegye őket, már ha helyre teszi. De egyébként meg nem nagyon szokták. Szóval mindegy. De térjünk vissza az eredeti témához.
0: Zenéljünk egyet,
1: nem? Igen, nagyon elkeserítő. Ez a gyakorló.
0: Valami nyelt el itt.
1: Reméltem, zenéljük. Most már én is azt gondolom, hogy tényleg nincs.
2: Visszajövök, jó?
1: Ti is mi maradtok? Ezeket a
0: csajokat hallgatod, akik itt voltak? Aha, hát ők voltak. Tehát, hogy merjenek kreatívak lenni.
3: Közben folytatjuk a beszélgetést.
1: Merjenek a magyar bírók kreatívak lenni, húzzatok bele magyar bírók, helyes. De annak ellenére azért a hatalom az mérhetetlenül visszaél végrehajtó hatalmával. Az.
3: És vendégünk még mindig Botrogi Bea, civil média jogásza, és hogyha, mivel élő a műsor, tehát egész reggel 8-tól.
1: Civil média jogász? akkor rád használta a Lázár János a megélhetési civil. Kézzel ezt a fogalmat alkotta, azen gondolkodok már azóta...
0: Külföldi ügynök vagyok már egy ideje.
1: Hogy azt hittem, hogy
3: a... harmadszor hozod elő, jó. Csak így elmond, de felhúgó nyugodtan folytasd, csak így mondanám, hogy 2.15.37.73.
1: Ki a megélhetési civil? Igen.
0: De ez egyébként tökre releváns téma. Tehát a civilként lenni... ügynök. Tehát, hogy ez a fajta agymosás megy, hogy civil az külföldi ügynök, az szerintem totál elindult az elmúlt egy évben. Igen. Tehát igen. Teljesen rajtunk van.
1: Norvég hadtest.
4: Igen.
1: Igen.
3: Miközben ugye a norvégok most azt mondják, hogy az agotás működése, meg tevékenysége teljesen rendben van.
0: Sőt, példaszerű az a...
1: Te jogi kérdéseket, érted, amikor a Lázár megfogalmazza azt, hogy a megértési civilben a civil az szerintem annyit jelent, hogy él, mint polgár. Uh-huh. Nincs is más státusza, mint hogy él.
4: És hogy cselekszik.
1: A képviseleti rendszerből fakadóan vannak vezetők, akik elidegenedhetnek a társadalomtól, hisz képviseleti rendszer van. De azt nem mondhatjuk, hogy a nép el tud idegenedni önmagától. Tehát amikor a hódmezővásárhelyi filozófus kiejti a megélhetési civil kifejezést...
0: De ez egy kommunikáció, tehát ez egy PR. Tehát, hogy bedobnak, most ezt rágjuk. Tehát, hogy ez
1: a Zsilka azt mondta, hogy a szemantikában bizonyos szavak nem tudnak összekapcsolódni fönt, mert a szemantikai hálóban antagonisztikus vagy antinomikus ellentét van. Mondok példát. Megélhetési civil. Tehát, hogyha egy nyelvész veszi a problémát maga elé, azt mondja, hogy ez a kifejezésnek nincsen semmi értelme, vagy te vagy a norvég ügynök. Mert gondolom, a megélhetési civil az, akit fizetnek külföldi erők, nem?
0: Szerintem egyértelmű a kormányt kritizáló civilek, vagy nem is a kormányt kritizáló, hanem a tevékenységüket, mert tulajdonképpen mindegy, hogy ki van a kormányon, a civil, legalábbis én emberi jogi aspektusból nézve, az emberi jogásznak, vagy az emberi jogi szervezeteknek az az egyik feladata, hogy kritikát fogalmazzon meg a mindenkori hatalommal szemben, egyébként hasonlóan, mint az sajtónak is.
1: Tehát ezt a levelét? Mert ugye utána pont ez azzal folytatja, hogy senki nem fogalmazhat meg vádakat a magyar kormány és annak végrehajtó szervei ellen. Esküszöm, ezt mondta a srác.
0: Hát erre mondom, hogy ez kommunikáció, tehát hogy ez ilyen szinten indul.
1: Azt mondod, hogy ez tiszta kommunikáció, amivel nem. Egyszerűen csak engem kábít, és egyébként nincsenek semmi jelentősége.
0: Ez ennél sokkal több, mert nem csak a kommunikáció szinten zajlik, hanem büntetőeljárás is indul civil ellen, meg naveljárás. Tehát a szó mögött azért vannak olyan cselekedetek, meg olyan tettek, meg olyan lépések, ami szerintem nagyon veszélyes, uh-huh. Meg abszolút félelmet keltő. De hogy ezt, hogy bedobták X idővel ezelőtt a megélhetési civilt, meg az ügynököt, ez szerintem tök nehéz helyzetbe hozza a civileket, mert védekezni kell. Tehát, hogy tehát annyira tipikus fogás, kommunikációs fogás, hogy bedobnak, mondanak egy erős mondatot, és akkor rágjuk. Közben pedig megy a különböző fajta eljárása a különböző civilek ellen. És elég egy nap eljárás, elég egy...
1: Nem lehet visszaszorítani az ilyen aljasságokat? Tehát amikor ez a lézeres rác mondja ezt, akkor egyszer ráront a jog, a média, mindenki erre a kifejezésre, és mint a sakálok szétszedi. De mert nekem az a bajom, hogy beépülnek ezek a fogalmak szép lassan a közéletbe.
0: Hát ebben szerintem mindenkinek felelőssége van, egyébként a sajtónak is felelőssége van, hogy mennyire nagyítja föl ezeket, tehát mennyire ugrik rá a kormánynak ezekre az ilyen kijelentésekre, mennyire veszi komolyan. Mm. Tehát hogyha minél többet belekerül, az a céljuk, minél többet rágjuk, minél többen beleüljön az embereknek a fejébe, hogy civil, na
1: tehát
0: akkor az vagy ügynök, vagy... Hát nem én mondtam.
1: Azzal, hogy pörgetem a fogalmat.
0: Hát, hogyha jól ki tudjuk beszélni, akkor nyilván nem.
1: Akkor nem, akkor de egyébként igen.
0: Egyébként én nem használnám ezeket.
1: Egyszer képzeld, a Fidesz átbaszta a fejemet, és megkérdezte, hogy mi a véleményem a Demszkiről. És volt egy magyar bizlanő kiadványuk. és elmondtam a véleményem, és akkor nem volt jó véleményem Denszkiről, és lehozták a választás előtt. És az volt a probléma, hogy ezt ők nem mondták, hogy ők azok, hanem azt mondták, hogy egy 15. kerületi önkormányzati lap, és én azt hittem, hogy önkormányzati lapnak nyilatkozom. Amikor ez kiderült, akkor megkérdeztem a srácokat, hogy ezt miért csináltátok? Mert bementem az ATV-be, és ott is mondtam, hogy természetesen megtévesztettek az interjú készítés közben, hisz elfedték fog. Szóval, jaj, baki! Figyelj, hányan látták az ATV-t? Hát mondom, 200 ezer. Tudod, mennyit nyomtunk a Magyar Víz lából? Tényleg valami 2 milliós példányba telítették az országba. Tehát gyakorlatilag tényleg, mint vaka poharat úgy levernek. Ugye így van, fiúk? Nem csak, hogy közös nyári emlékek.
3: Ja. Tényleg, este simicskázás még nem volt.
1: Tényleg, még simicskázás nem is volt, ja. De nem hívott föl.
3: Lajos, egyikünk se keresett
1: még. Nagyon szomorúak vagyok, igen. Mi van a Gajdi Csottóval, Istenem? Szegény, remélem jól van az egészsége, nem?
3: És a lelke is a drága Ottónak.
4: A lelkiismerete, igen.
1: Képzeld el, Majtényivel egyébként én jóban voltam, és én még 95-ben még minden alkalommal bemondtam, hogy semmi szükség a média hatóságra, meg a Marira. Ezt tök komolyan gondoltam.
4: Hú, és
1: képzeld, néha-néha látom, hogy néha még mindig fölbukkan. Úgyhogy tényleg semmi szükség. Tehát az ügyvéd srácok kapják meg a pénzt, nem azt akarom elvenni, akik hallgatják az adást, hanem, hogy ez agyrém, hogy van egy a média felett álló jogi
0: szerint. Hát hatóság.
1: Jogi hatóság, ugye? Ja. A magyarokat egyáltalán nem zavarja. Zavarja? Nem zavarja őket szerintem.
0: Hát szerintem az a lényeg, hogy mi van a tartalomban.
1: Beletörődtek a média felügyeletbe. Nem beletörődtek alapvetően a média szereplői a média felügyeletbe.
0: Hát milyen választásuk, más választásuk lehetett volna szerinted?
4: Tiltakoznak, és azt mondják, hogy...
0: Hát szerintem a média, 2010-es média törvény volt az egyik legnagyobb olyan téma, amit szerintem...
1: Jó, nem tudod fel összefogni. Jó, bocsánat, igen, jó, nem tudod fel.
0: Szerintem ebbe beleállt a sajtó abszolút...
1: Jó, bocsánat, nem áll össze, igen, jó. Jó.
4: Azokról beszéltél itt az elején... nem is tudom, mennyi idővel ezelőtt, hogy ezek az újságíró perek, ugye, hogy azt említett, hogy vegyünk egy X embert, ha őt valahol negatívan megemlítették.
1: Miért állapolgári engedetlenséggel kérdésben miért nem működhetett volna? Érted? Tehát innentől azt mondjuk, hogy egy jogalkotó által hozott rossz jogszabály örök időre sanyargatni fogja a magyar média életét.
3: Na jó, de...
1: Ezzel a defetizmussal, amiben azt mondjuk, hogy gyerekek, hát már így
3: van. És akkor egyedül leszel engedetlen, vagy akkor mindenki... Tehát ki áll melléd? Már megint, tehát hogy összefogás kérdése.
4: Hm? Na és amíg ezen gondolkodsz, én felteszem a kérdésemet, igen. Arra lennék csak kíváncsi, hogy van-e esetleg ebben határ, tehát hogyha én most csúnyát mondok valamit valakiről, akár rádióban, újságban, tehát hol van ez a határ, ahol mondjuk elindulhat jogilag ez a per, tehát van egy ilyen skála,
0: hát hogy ne lenne
4: mitől függ, tehát hogy mennyi mehetnék én át?
0: Nem mindegy, hogy mit állítasz, tehát hogy egy tényt állítasz valamit valakiről, uh-huh. Vagy pedig egy véleményt fogalmazol meg.
1: A geci az melyikbe tartozik? Hogy
0: Hát a geci az egy erős értékítélet.
1: Igen.
4: Tehát ez bőven
1: én azt hittem főnév.
3: Ebben az esetben a...
0: Hát egyébként kontextus kérdése, hogy most így jogászkodj, okay, de tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben mondod azt, hogy geci. De a kérdésedre visszatérve azért a nagy határ az, hogy valakiről állítasz egy olyan tényt, ami valótlan, akkor azt nyilván védi a jog, és az ellen lehet fellépni. A vélemény pedig...
4: Szabad.
0: A vélemény szabad, igen. Tehát tulajdonképpen ez de egyébként a gyakorlatban pedig ez a legnehezebb elhatárolás, hogy mi a tény, meg mi a vélemény.
4: Igen, ezt a megszertem, hogy ez igazából kíváncsi, mert ugye amit én így legtöbbet hallok, akár a tehát a szabad szférából, vagy ugye a szakmai emberektől, hogy ott kezdődik el, amikor már tényleg a pereskedés meg elég komoly ügyekkel indulhatnak, amikor mondjuk be van bizonyítva, hogy abból, amit én kijelentettem véleményemből, neki mit tudom, milyen negatívuma származott, tehát hogy abból ő mennyit károsult, ugye abból az én kijelentésemből mondjuk, most egy nagyon hülye példa, nagyon sokan diszlájkolták a Facebookon, vagy valami, tehát valamilyen tényleges kára keletkezett ebből az én véleményemből.
0: Hát attól függ, hogy kivel szemben fogalmazod meg a véleményedet, tehát itt is van egy fontos mérce, vagy egy fontos skála, hogy közszereplő, közhatalom gyakorlóval szemben a vélemény nagyon tág, tehát egészen túlzó lehet, provokatív, nem lehet öncélúan bántó, de nagyon tág lehet, és ezeknek a szereplőknek, a közélet szereplőinek ezeket tűrnie kell. Tehát a magánszférájuk jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát ez tulajdonképpen ez az egyik fő mérce, hogy kivel szemben fogalmazod meg a erős véleményedet, erős kritikát. Nem mindegy, hogy a szomszédodra mondod nagy körben, nagy nyilvánosság előtt valamilyen negatív értékíteletet, vagy pedig egy politikusra, vagy pedig művészre, aki magát, tehát valamilyen formában nyilvánosságot vállal. De ez egyébként nagyobb a metszet, hogy ne. Tehát, hogy ez a magyar jog is azért ebben következetes, hogy a véleményt, értékíteletet azért lehet egészen tágan megfogalmazni meg.
1: De azért annyira tágan nem, mint ahogy én fogalmaztam meg a véleményemet, hogy szerintem ők fasiszták, mert a Magyar Bíróság megállapította, hogy ők nem fasiszták.
0: Egyébként ez is kontextus függő, mert a fasiszta lehet értékítélet, például a Strasbourg, én mindig erre szoktam támaszkodni, mert az egy fontos mérce. Van olyan kontextus, ahol a fasiszta belefér. Tehát belefér egy politikus lefasisztázása, vagy lekommunistázása. Ezt már például védi az egyezménynek a gyakorlata, meg hazai szinten is szerintem már elindult egy olyan trend, hogy egész ilyen...
1: Fantasztikus, képzeljétek a fasisztákat,
0: hogy valami jót is mondjunk,
1: igen. Nevezheted. Fantasztikus.
0: Meg a kontextus is számít, tehát nem mindegy, hogy melyik, milyen országban, meg milyen kulturális történelmi háttérrel, és milyen kontextusban mondod azt, hogy fasiszta. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az erős kritikát, azt milyen kontextusban fogalmazod meg. De a határ az nyilván a tény, meg a véleménynek a elhatárolása. Tehát, hogyha valakiről komoly tényt állítasz, ami valótlan, akkor az ellen teljesen jogos és célszerű, hogy van olyan jogi eszköz, amivel fel lehet lépni, és ez ellen megvédheted magad.
4: Igen, mert nagyon sok ilyen van, ugye, hogy most meddig, tehát most itt vegyük a mi kis példánkat itt a rádióban, tehát hogy főleg a Bakács azért szokta szépen elereszteni a száját, és például én ezen szoktam filózni, mi az, ami még mondjuk beleférhet. Oké, mi egy elég szabadabb rádió vagyunk, de azért tehát van ez a határ.
0: Hát meg, hogy...
3: Szerintem, hogy erre már figyelmerül, már volt bíróság előtt.
4: Persze.
1: A problémát mindig az dönt el, hogy kinek engedelmeskedsz a benned lévő belső igazságmutatójának, a lelkismeretetnek, Jézus Krisztusnak, vagy a törvénynek.
4: Jó, de ez ezzel minden második
1: nem arról van szó. Igen, ezért az ember hallgat, különböző technikákat dolgoz ki vonatkozólag, de nagyon gyorsan le lehet ám szokni arról, hogy szabadon beszélj.
0: Szerintem arra, ami még fontos, hogy nem mindegy, hogy milyen témában, tehát hogy maga a tartalom sem mindegy. Tehát nem csak az, hogy kivel szemben fogalmazod meg, tehát hogy ha mondjuk egy olyan témában fogalmazom meg erős kritikát, ami a közérdeklődésre számú, tehát hogy ami érdekli a közvéleményt, van olyan társadalmi relevanciája, jelentősége politikai kérdésben, amit foglalkoztatja mondjuk a társadalmat, akkor ebben nagyon sok olyan téma van, ami tehát a témához kapcsolódóan lehet erős véleményt megfogalmazni. Tehát nem csak az számít, hogy kivel szemben, hanem hogy milyen kontextusban, milyen témához kapcsolódóan nyilvánítasz véleményt. Nem annyira bonyolult, nem kell megvizsgálni szerintem, hogyha például egy rádió műsorban politikai ügyekben nagyon el lehet engedni szerintem az embernek a száját. Figyelni kell arra, hogy ne legyenek ezek a kijelentések vagy a vélemények nagyon öncélúak, és hogy ne bántsa teljesen öncélúan azt a illetőt. Tehát nyilván ezeknek az embereknek, közszereplőknek, politikusoknak, közhatalmoknak is van magánszférájuk, csak az sokkal jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát lehet elég keményen szidni bármelyik politikust csúnya szóval is, hogyha abban a kontextusban belefér, ha mondjuk az ő tevékenységéről fogalmazol meg kritikát. És nem arról, hogy néz ki a Balatonfüredi, láttad a Balatonfüredi strandon, nem tudom milyen gatyában. Tehát hogy nyilván van egy határ, igen, tehát nem korlátlan a véleménynyilvánítás szabadsága sem, de hogy vannak ezek a kritériumok, hogy nem mindegy, hogy kivel szemben fogalmazod meg, és hogy milyen tém, milyen körben. Tehát körülbelül ez a két szempont nagyon leegyszerűsítve.
4: Ő is megmutat, és ami munkája van, és amit feltesz mondjuk nyilvánosságra, és amit nem tesz fel, de mondjuk pont láttad a Balatoni Szabastrandon.
0: Igen, de például mondok egy más esetet, most csak a politikusokról, meg közhatalomgyakorlókról beszélünk, de hogyha bárki, aki nem közszereplő, ismeretlen, viszont vállalja a közszereplést, például van egy ilyen ügy, egy ilyen jogeset, ami nekem nagyon tetszik, hogy egy iskolai farsangon az egyik tanító beöltözött piroskának, vagy hófehérkének, és utána a helyi szinten azt mondták, hogy a hókefe, meg mindenfajta trágár jellegű szóval illették a tanítót, és hogy az első fokon megállapították a becsületsértést, és ez egészen, tehát ez a Pitiáner ügy elment egészen az ítélőtábláig, és az ítélőtábla azt mondta, hogy ez a tanítónő önmaga vállalta a szereplést, abban a körben kiállt, vállalta a kritikát, ez zseniális ez az ügy, imádtam. Tehát, hogy ha kiáll
1: egy farsangi beszólást,
0: képzeld el, és ez egy ilyen ügy négy évig tart, hogy hókefének szólították. És ebbe azt mondták, ez szerintem tök fontos ítélet, egyébként vicces a példa, de azért fontos, hogy ha én úgy döntök, hogy szereplést vállalok, akár egy farsangi vállon, ahol ott van 15 ember, akkor én magamat vállalom a kritikát, igen. És hogyha én hófehérkeként ráugrok a nem tudom kire, és ott nyíltan simogatom és szeretkezek vele, vagy azt imitálom, akkor igenis vállaljam annak a kritikáját, hogy utána lekurváznak.
4: Minden, volt egy ilyen
0: performance, amiben le is kurvázták, és azt mondták, hogy ez belefér, hogyha ő ezt maga vállalta mindenki előtt, akkor lehet
1: ez
0: a kritika.
1: Ez gyönyörű.
0: Tehát visszatérve a határhoz, hogy ha te kiállsz, vállalod a véleményedet, vagy valamilyen formában vélemény nyilvánítasz, akkor vállalod azt is, hogy téged kritika érhet elég tágan. És itt is ugyanaz a tág mérce érvényesül.
4: Igen, és mondjuk itt...
1: Mit gondolja ki édes Ráherről? Hisz Ráher folyamatosan közli különböző felületeken, hogy ő nem közszereplő. Egy. Képzeld, ha nem közszereplő, miért kell folyamatosan mindenféle felületen közölni? Kettő. Amikor viszont látom, mint nem közszereplőt, akkor éppen a királyi páholyban ül az operában a barátaival. Tehát azt is mondta,
3: hogy...
1: Svájci iskolatársaival. Tulajdonképpen, ha én elmondanám, hogy mi kell Ráhelhez, és most nem használom Simicska kifejezését, akkor én jogot sértenék Ráhellel szemben? Tehát ő mi?
0: Attól függ, hogy milyen kontextusban kritizálod őt. Azért kritizálod, hogyha mondjuk az operaház páholyába elvitte a barátait, akkor ebben a körben erős véleményt megfogalmazhatsz, mert ő kilépett a nyilvánosság elé. Hogy ez egy olyan...
1: Ne ugass a magyaroknak Svájcból, mert egyszerűen undorító. Ha ezt megírnám jól, hogy fogd már be a pofát, hisz felháborító, hogy a miniszterelnök lányaként állandóan oktatod itt a magyar népet, akkor is Viktor megsértődne, hisz apa figuraként tökéletesen ezt értem, és beperelne, akkor ő közszereplő valahol?
0: Hát már. A Viktor nem perelhet be téged, csak a Ráhel. De hogyha hogyha abban a körben fogalmazod meg a kritikát, hogy tehát ahhoz kapcsolódóan, amiben ő valami ilyen formában megnyilatkozott, akkor igen, akkor közszereplő. Tehát akkor őd nekitek. Akkor lehet. Mondom, tehát a fő elhatárolása saját... szerintem inkább azt mondom, hogy amikor az operaházas történetben szerintem egészen, tehát az egy egyértelmű, hogy ott ők közszereplői státuszban lehet kritizálni de és bírálni.
1: Nem
0: és nem azt bírálod, hogy egyébként...
1: Néha nem. Ugyan nincs, ugye?
0: De.
1: Van olyan, hogy ugrál a két szereplő között?
0: Hogyne. Hát például egy közszereplő, tehát például egy politikusnak az, hogy a saját kertjében mit csinál, milyen bulit tart, te a magánszférájában és azt kilesed és lefényképezed, ott ő abban a szférában magánszereplő.
1: Nem változik a közszereplőnek akkor, hogyha eltűnik a térből. Tehát, érted, ha bizonyítható, hogy Ráhel közszereplő ott az operában, akkor ő akkor is közszereplő, ugye, ha kimegy az opera épületében.
0: Nem.
1: Miért?
0: Azért, mert önmagában valaki nem lesz végtelenségig, és az élet minden pillanatában közszereplő. Mert neki is van egy magánszférája, és ez a magánszférája van olyan... pont, ahol már a magánszférája igenis védettséget élvez. Például szerintem az belefér, hogy az operaházban tehát az nagyon tág kritikát bírhat vagy kaphat, hogy ő az operaházban hogyan és milyen formában is mit csinált, de hogyan vitte be a barátait. De az hogy hogyan bulizik és hogyan lóg le a ruhája a nem tudom milyen strandon, és azt ki... Tehát inkább ez nekem ilyen sajtóetikai dolog, egyébként nem is annyira jogi... Nem csak jogi kérdés, de hogy a Ráhának is van magánszférája, de hogy igazából a tevékenységhez kapcsolódóan válik valaki közszereplővé.
3: Mondjuk nekem az jutott eszembe, és még lehet, hogy rossz a példa, csak tényleg az, amikor ugye nyáron a szigeten Ráhát és testvérét, azt hiszem Sárát lefotózták, így fiúkkal, lehet, hogy mondjuk akkor már a vőlegénye volt, de hogy fiúkkal mondjuk azt, hogy
0: az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele.
3: Annak ellenére sem, ugye, hogy pont a...
0: Szerintem nem fér bele, inkább
4: így mondom. De
3: az... Nem az, hanem az, hogy gyakorlatilag az a kurzus, amit mondjuk az ő édesapja képvisel, az, tehát, hogy... Érted?
0: De ezt önmagában őt nem teszi közszereplővé, hogy az Orbán Viktornak a lánya. Azt teszi közszereplővé, hogy...
1: Nem teszik közszereplővé, de halkan mondom nektek, hogy amikor ellopták a telefonját, DNS alapján nyomoztak. De nem értem, az más a jogigazság, és más az, hogy mi van a valóságban, hisz nyilvánvalóan mérhetetlenül jó, érdek.
0: De... Szóval a közszereplőnek szerintem szerencsés, hogy nincsen ez egy dilemma, meg vita, jogi vita, hogy legyen-e definiálva, hogy ki a közszereplő, és én örül, és nem tudom, hogy ez jó megfogalmazása, de szerencsés az, hogyha ez nincsen lefektetve jogszabályba, mert az csak merev lehet egy definíció. Közben pedig tényleg esetről esetre változik, hogy ki közszereplő. Nyilván vannak szempontok, amiket mondtam is, hogyha maga szereplést vállal önként, vagy pedig vannak ezek a foglalkozások, hogy a művész, a bizonyos tisztségeket betöltő személy, tehát aki nyilvánosan végzi a munkáját, arcát, akkor is mutatja az arcát, az közszereplő, tehát a közszereplő fogalma az nagyon tág, de a példa azért hoztam be a Hókefét, mert hogy én is, te is válhatunk közszereplővé, hogyha úgy döntünk, akár egy kis közösségben is közszereplő lehetek, és akkor rám vonatkoznak azok a tűrési...
1: De abban az esetben, akkor helyes,
0: de csak abban a körben, igen. Igen, helyes szerintem
1: szó.
0: Is. Igen, de csak abban a körben vagyok erősebben kritizálható, vagy kell tűrnöm a kritikát, amiben én kiléptem. Tehát az, hogy ebben a iskolai farsangon felléptem így úgy amúgy, én abban a körben vagyok csak kritizálható, és abban a körben kisebb a magánszférához való jogom, de amint én kilépek és elmegyek a két gyerekemmel a boltba, ott már nem vonatkozik rám ez a szabály. Tehát a közéleti szereplés a lényeg, és nem a, tehát nem a személyen van a lényeg, hanem a tevékenységen, a közéleti tevékenységen.
1: Jó, igen, ezt nem volt világos. Meglógott rá el a fenegyem.
3: Hát jó, azért nem teljesen, mert hogy nekem meg előlem meglógott, tehát előled nem.
1: De mert akkor nem. Jogi és igazság szerint akkor hadd fusson.
3: Hát az operaházban miért fusson?
5: De az Ókovács szilveszterünkor azt mondta, hogy azért adja neki a királyi pályát, mert hogy máshol nincsen hely, akkor ő mint közszereplő mondja ezt, nem?
0: A kicsoda?
5: Az Ókovács szilveszter, az operaház igazgatója.
1: Máshol nem volt hely.
5: Azt mondta, hogy máshol nem volt hely.
0: Ha operaház igazgatójaként bármit mond, mint operaház igazgatója, közszereplő alapból. Tehát tök mindegy, hogy mit mond, ha mint úgy lép ki, hogy én az operaház igazgatója vagyok.
1: Hogy nem is haragszom rá. Annyira hülye, annyira sötét, hogy nem is haragszom rá. Azt mondja egy páholyra, ami megvan az ordó szerint szabva, miniszterelnök, király, külföldi, tényleg. Nem volt máshol hely. Tényleg, ez a gumicsizmás, anyám kínja, nem érdekel. A Ráhel, figyelj, viszont erre azt mondom, hogy mindig ez van, hogyha ilyen új gazdag uralkodóosztály teszi be a lábát a palotába, akkor az mindig egy kicsit belefekszik ám a sejembe.
3: Tehát a Ráhel... Ez egy sáros
1: csizmás. Hát figyelj, ez így van. Így van. Ezzel nem akadok fönn, csak uncsi.
3: És ott pesgőzik, érted?
1: Hát tudom, hogy figyelj, tisztára úgy érezte magát, mint a bálkirálynő. Én ezt elhiszem.
3: Hát végül is
1: a perspektíva, nem. Figyelj, mindenkit a perspektíva csal meg. Ha te is ott ülsz egy pesgővel a kezedbe, azt hiszed, hogy Ráhel vagy.
3: Miközben nem is Ráhelnek hívnak. Mik vannak, viszont na igen, ez biztos, hogy így lehet valahogy
1: így működik, baki. Hogy igen, a hatalom, hogy elhiszed, látod, érzékeled. Figyelj, szerintem...
3: De ebben nem vagyok biztos, mivel nem kerültem még olyan helyzetbe, tehát ezt nem állíthatom teljes bizonyos biztonsággal magamról, hogy valóban nálam is így működne.
1: Nem a politikusoknál, nem nálam. Tehát hát, szerintem Orbán Viktor azért keveri az igeidőket.
3: Most azért Ráhelnek kellett képzelnem.
1: Igen, hogy segítek az empátiában.
4: Mi voltam a transzvesztitőreg, azt, hogy most nem mindegy, hogy most egy Ráhelnek belepér a
3: mélyében. Nem várja Ferenc pápa, de akkor mutogatott.
1: De biztos áll Viktor a vadászteremben és nézi az országot. És érzi, hogy az övé az egész problémakör. Látom a az igenyozásából, hogy keveri. És akkor mondják, hogy megoldom a problémát. Ja. Van, amikor egyes szám első szemébe beszél, van, amikor egyes szám több eszembe. És figyeljetek, meg most már össze-vissza keveri. Ami nyilvánvalóan a perspektívából fakadhat. Most már biztosan tudja, hogy felépíti ezt az országot.
3: Ez már felépült. Oké. Okay. Viszont Beával még nem beszéltünk.
4: Elég sokat beszéltem szerintem.
3: Arról, hogy... Hát jó, hát de még közel sem beszéltünk így az emberi jogokról, illetve az egyéb jogvédelmi női jogok, illetve még arról is volt szó, hogy beszélgetünk a Direkt 36-ról, mert hogy...
1: Jó részletes volt a Human Rights jelentése, nem? Az emberi jogokról Magyarországon. Ja. Csak úgy mondom.
3: Ja, tényleg, és egyébként nem tudom, mi is volt, hogy hány helyet estünk
1: vissza. Tök pontosan leírták, nem? Az összes esetet.
0: Abszolút.
1: Tök pontosan fölül.
0: Hát sok külföldi ügynök, civil ügynök ad információt azért ezekhez a jelentésekhez, tehát ezek a külföldi vagy nemzetközi jelentéseknek a nagy része azért egy széles kutatáson, meg nagyon sok, tehát a civileknek ez a munkája, hogy adjanak információt, és kvázi egy kontrollt, civil kontrollt biztosítsanak a kormánnyal szemben, vagy a mindenkori hatalommal szemben.
3: Igen, és
1: ahol... Úgyhogy minden fronton buktunk, ugye? Cigányok ügyeket hoztak
0: hát
1: föl.
0: Ez egyébként állandó, tehát a sajtószabadság, meg a diszkrimináció, azért ezek mindig visszatérő, és ez nem az elmúlt 4-5 évnek a problémája. Tehát
1: Origo,
0: az elmúlt
1: RTL, konkrétan sorogatták azon döbbentem meg, hogy nem vagytak ki semmit, az érdekes volt, igen.
0: Jól dolgoztak a ügynökök.
3: Szóval ismét neki futok, beadtam, így részt veszel a nemrég indult Direkt 36 oknyomozó tényfeltáró portán, mondjuk azt, hogy munkájában,
0: csapatában,
3: így jogi képviselőként, mert így jogtanácsosként. Így miért vállaltad el, vagy hogy miért tartod ezt így fontosnak, hogy odállj melléjük?
0: Hát szerintem nagyon fontos az a munka, amit ők csinálnak, vagy amit ők amit fognak csinálni, meg amit az átlátó is csinál. Szerintem egyre több ilyen csapatra lenne szükség. Nem volt kérdés, főleg az elmúlt 4-5 év médiában, sajtószabadság területén tapasztalt, megdolgozott, vagy az elmúlt 4-5 évben végzett munka szerintem nagyon szerves következménye, hogy, hogy egy ilyen csapat mellé állunk, nagyon szervesen hozta magát ez. Már a kezdetektől fogva segítettünk Józsival, Kárpáti Józsival, kollégámmal együtt, és most úgy néz ki, hogy, hogy fogjuk őket hivatalosan is segíteni a munkájukat jogi szempontból.
1: Ahogy Magyarországon az ellenségképzés megy, lesz dolgotok?
0: Lesz, de szerintem nem nekünk van, nekünk támaszt, meg segítséget kell nyújtani számukra, tehát hogy itt nem is a jogászok a fő, tehát a jogászoknak jónak kell lenniük nyilván, hogy megfelelő hátteret biztosítsanak, de szerintem a kirakatban és a fronton azért ezek az újságírók vannak, akiknek a céljuk a korrupciós ügyeknek a részben a korrupciós ügyeknek a feltárása, és hát nyilván kell mögéjük olyan jogi csapat, aki ezeket a szövegeket, meg ezeket a cikkeket elolvassa, pontosan olyan szemmel, hogy minél kevésbé legyen támadható és minél biztosabb alapon álljon az ilyen munka, meg az ilyen írások.
1: Mert Ildikó azt, hogy bepenel. Mondta.
4: Bizony. Azért nevetek.
1: Mi van? Ildikó azt, hogy Simicska...
3: Nem, én tudom, csak hogy
1: kipperel,
3: nem vagy
1: a Woodfriend. Mindenki. Mindenki nyilatkozott, hogyha valaki azt mondja az Apexről, vagy a NAV-ról, vagy mi, bocs, hogy akarsz beperli.
3: De hát a NAV-nak, mint szervezetnek van be, tehát, hogy az...
0: Hát van jó hírneve, lehet egy
1: az nagyon vicces,
0: igen, tehát simán indíthat jogi eljárást, tehát egy szervezetnek is van jó hírneve.
5: Egyszer hallottam Kollár György alkotmányjogászt a televízióban nagyon régen, aki azt mondta, hogy ha csúnyán beszélni ebben az órában, hogy előre fel...
1: Nem tudom, a Simicska óta teljesen meg vagyok zavarva.
5: Nem fogok geszűzni, szóval, hogyha azt mondják egy prostituált fiának, hogy a kurva anyád, akkor az ugyanúgy becsületsértés, mint hogyha egy apáca fiának mondanák, szóval, hogy...
1: Kérdezte a Polgár Juditot, néha miért győztél? Azt mondja, hogy olyat léptem, magam sem értettem, miért van ez. Ezért mondom, ez olyan volt, ez egy Polgár Judit lépés volt. Jó, figyelj, szerintem annyira fontos a munkátok, én azért nézem ezeket az átlátszóni, majdnem a civil társadalom iránti felelősségérzetet jelenti számomra, hogy annyiszor is bebizonyítják ezeknek a kutyáknak, hogy igen, ki kell adni az adatot, igen, nem titkos, igen.
0: Hát meg a civilekre szerintem egy ilyen extra teher hárul, azért az utóbbi években ez tényleg így van, hogy egy olyan munkát is ellátunk, amit mondjuk az ellenzéknek kéne látnia, tehát egy olyan kontrollt látunk el, ami több szinte, mint amit a civil szervezetnek el kéne látnia. És nyilván ezzel a támadások keresztüzébe is áll. Szerintem a civil szféra nagyon, nagyon nehéz helyzetben van most, és nagyon, nagyon kell a támogatása. Úgyhogy mondom is, itt ebben minél többen hallják, hogy az 1%-ot mindenképpen adják. Nem tudom, hány milliárd forint marad az adófizetők zsebében, illetve bennem, nem is az adófizetők zsebében, hanem az államnál, mert nem rendelkeznek az 1%-ról. Tehát tényleg mindenki, aki teheti, az rendelkezzen az 1%-ról. Nézzen körül, tájékozódjon, és aki számára fontos, és akinek a tevékenysége fontos, tolja az 1%-ot. Tizenvalahány milliárd marad.
1: Toljátok a megélhetési civilekbe.
3: Igen,
1: hogy megéljünk.
3: Most egy gyors közérdekű közlemény, hogy ezek a megélhetési civilek, akár a Tilos Rádió is lehet az 1%-ban támogassátok.
5: Be tudjuk mondani a számot?
1: Hogyne.
5: Akkor mondjuk be a számot.
1: 180 0 2 4 5 4 így nem lehet megjegyezni, ugye? 2 43
5: akkor még egyszer, most másképp
3: volt
1: 18 0 0 ez már egy jobb, ez már világosabb.
5: Én is így szoktam. 0-0-24-54 kötőjel 2 kötőjel.
1: De nem szeretettel mond a szavakat. 18-0-0-24, pénz jön rá, pénz. 2-43. A vége.
5: Kötőjel 2 kötőjel 43.
1: Jó, a kötőjel tegyük hozzá.
3: Hát közérdekű közleményt hallottatok, és hát Bea, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ezen a késői órán, és beszélgettünk így mindenféle komoly témákról.
1: Küzdjél és legyél szívós. Kérlek.
3: És nagyon sok sikert, és hát várjuk.
5: Éljen a szabadság.
4: Éljen a haza.
1: Éljen a jog.
5: Ilyen a jog.
3: Gyerekek,
5: jobb lenne, hogyha csak úgy lenne méltányosság, de ha ki kell kényszeríteni, akkor legyen jog.
3: Hát akkor éljen a szabadság is.
5: Akkor éljen jog, szóval.
1: Ilyenek a szabadságjogok.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életüket lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhalároztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofon lemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, ezek a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a

0: Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával, egérirtást vállal dr. Varsányiné.
1: Nézzünk bizakodva a jövőbe. Körülbelül 110-115 év múlva, egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangkongás. Néhány aggastyánnak könyvbe lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kapott öltözékű, elnyűlt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőz, akit ott látsz most, oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem én. Itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik. Mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem, eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben jehudi menuin, a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyar. Lettünk, ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában, tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valamit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölköm egy vödöröt, nyakor önti a bohócot, aki vizes lesz és mi nevet. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegényedett középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon közel vannak miben.

Arról szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésünk. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leül és megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát. Azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híglevesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon tigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Arról, hogy mi a groteszk. Szíveskedjenek terpeszállásban, mélyen előre hajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lábuk közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottak. Íme a világ fejtetőre állt. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszára, és a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után. Ott az autó. Négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakartatni. Egy krizantén, Kejfel Jancsi, vékony szára az égbe mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füstsóváján tovább. A belvárosi plébánia temploma két tornyán lévő, két kereszten lévő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a kocsma ablakában. Rös, lopasc, nesir. Vagyis frissen csapolt sör. Bent egy dülöngélő vendég, fejjel alá felé, elhozza sörét a söntésből. A sorrend, lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöpp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van. Hát persze, hiszen felfelé szállingoznak a hópelyek, és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport. Keressünk most már vidámabb látványt. Imhol egy temetés. Fölhulló hópelyek közt fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közel és távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót haigálni. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Az özvegy sír, jajonganak az árvák. Milyen más érzés fölfelé haigálni, a koporsót eltalálni mennyivel nehezebb. Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótás, futás, taszigálódás a kemény rögökért. És hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahull. És ha eltalál valakit, pláne ha egy gazdag előkelő rokont, kezdődik a vihorászás, a kárőröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszkakoporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy teli találatot, a kedves halottat, és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvénynyilvánításnak. Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják, a világ talpra áll. Önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat.
1: Választék.
0: Jó napot, asszonyom.
1: Mit kíván a kedves vevő?
0: Egy barna kalapot szeretnék venni.
1: Milyen legyen? Sportos, szolidabb? Széles karimás?
0: Maga mit ajánl, asszonyom?
1: Próbáljuk meg ezt. Könnyű, nem túl sötét, nem is túl világos. Ott a tükör, kérem.
0: Azt hiszem, nem áll rosszul.
1: Mintha a kedves vevőre tervezték volna.
0: Mégis, ha nem fárasztom, mutasson egy másik fazont.
1: Készsége? Például ezt is nagyon merem ajánlani.
0: Valóban. Jól. Nem is tudom, melyiket válasszom.
1: Talán egy harmadikat. Ezt nagyon sok vevőn dicséri, és épp olyan jól áll, mint az első kettő.
0: Igazam. Mi az árkülönbség a három kalap közt?
1: Az áruk egyforma.
0: És a minőségük?
1: Merem állítani, egyik sem rosszabb a másiknál.
0: Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt?
1: Semmi, uram. Nekem nincs is három barna férfi kalapom.
0: Hanem hány?
1: Csak ez az egy.
0: Amit egymás után háromszor felpróbáltam?
1: Igen, kérem. Ha szabad kérdeznem, melyiket választja?
0: Magam se tudom. Talán a legelsőt.
1: Azt hiszem, az a legelőnyösebb. Bár a másik kettő sem lebecsülendő.
0: De most már kitartok a legelső kalapnál.
1: Amúgy parancsolja, uram. Jó napot!
0: Jó napot! Az álvamaradás joga. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én erre mérget vehetnek. Egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg sem odszannék, hanem, mintha ide lennék zövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlenül állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak neki támasztva, ott az aktatáskám, benne öt üveg sörre, 10 pár virslivel, mustárral, kenyérrel, vajjal, sajtal, s egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 6 vagy 8 kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani. Sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségessé válnék az utasok előtt. Tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani mondván, hogy azt a szürke esőkabátos urat külön fölkérem, hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyen, vagy nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja, bosszantja és serdegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelné, hogy uram, ha még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok, azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak a világon. Na már most! Ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki, minden ingerültség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg, amire ő, ami szintén nem lehetetlen, azt találná válaszolni, hogyha urasággal ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa, megjegyezném, hogy tisztelt bajtárs, maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, míg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és elmegy a kedve a további fenyegetéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőr százados, aki elé oda vezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen, maga kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira val. Hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor védelmébe vette egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint hogy a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, hanem egy lépést hátrálnék. A nadrágom slicét kigombolna, és abban a kerületi őrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék arra a különben is tintafoltos zsírpecsétes futószőnyeg. És miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam. Legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze százados úr, A válaszom csak ez. Ha pedig ezek után, ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az elmegyógyintézet főorvosa erőltetett gyöngétséggel arra szólítana fel, hogy most unjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el ő felé, akkor én ugyan nem hújnám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztal mögé. És ez még semmi. Mert ha ezek után az az öles termetű ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött, rám vetné magát és megpróbálna lefogni, akkor én, akit ez szerencsére nem érne váratlanul, úgy sípcsontor rúgnám, hogy végigvágódna a padlón. Én pedig rávetném magam, hogy mozdulni se tudjon, aztán kinyomnám a szemét. Mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujjamat oldalról, pontosabban a két szemes szögletéből jól belenyomnám a szemgödrébe, amitől a két szeme halott pattanással kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantanám. És most már szabad utat nyerve. Fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve, illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátomat.
1: Fasírt. A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbeáztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.
0: Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
1: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
2: Sajnos egy kicsi rövid az ostorom.
1: Sőt, úgy veszem észre, mint a bicegne is egy kicsit.
2: Hogy ne bicegne? Mikor csak három lábam van.
1: Tényleg. Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
2: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
1: Jaj, szegények.
2: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes intéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 háromlábú kutyát.
1: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
2: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négylábú kutyával?
1: Csak nem fél tőlük, Feri.
2: Én a szúnyog csipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négylábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak a vágytől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkán.
1: Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját?
2: Mert rosszul vezetek.
1: Az meg lehet tanulni.
2: Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fér.
1: De nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni.
2: Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja. Valójában azonban rettek tőle.
1: Én nem félek az autótól.
2: Csak hogy ez a Simka óránként 150 kilométert tud megtenni.
1: Ne fájdíts a szívem, Feri! Imádom a rohanást!
2: Meg egy kicsit telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már siófokon vagyunk.
1: 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
2: Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
1: Nem túl óvatos maga egy kicsit?
2: Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk.
1: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
2: Irigykednek.
1: Egészen ki van düledve a szemük.
2: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósítható.
1: Változatok. A fűre lépni tilos.
0: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
0: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
0: Tilos.

0: Jolio Curie téri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt, Sashegyre néző lakásomat sürgősen ráfizetéssel is elcserélném. Jolio Curie téri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt lakásra, a Sashegyre néző kilátásra.
1: Bevégezetlen ragozás. Sokszor csak úgy magam elé nézek, sokszor csak úgy magad elé nézel, sokszor csak úgy maga elé néz. Sokszor csak úgy magunk elé nézünk.
0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és 2 gyerek. Mind pogácsa kedvelők. Ha mamának volt rá ideje, s kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószer dúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak, s reggelre meghaltak mind a 4-en. Az apa, az anya, a gyerekek. 4. nap eltemették őket, s aztán összejött a rokonság, meg a közeli és távolabbi szomszédok, ahogy az már illik halott itorra. Homoki bort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak mind, ahányan voltak. A mentősöknek, az orvosnak, a 2 hordágyvivőnek meg a sofőrnek már nem akadt dolguk, csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat, s mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát. Ittak rá egy kis bort. Kivéve a sofőrt. Bort nem ihatott, mert vezetnie kellett, a pogácsát pedig nem szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesse. Jó lesz az még, gondolta, valakinek. És most viszi.

Visszafelé. És aztán elindulnék a gép felé, az ezüstösen szikrázó, karcsú lökhajtásos felé, podgyászom feladva kézitáskán dugig megtömve dedikált verseskötetekkel és regényekkel, mindenféle fajta fehér és barna színű rumokkal, melyekkel az utolsó percben megajándékoztak a barátaim, visszamosolyognék a fekete hajú, fekete szemű légi kisasszonyra, aki szívélyesen így üdvözölne, sea bienvenido, señor, és én visszaköszönnék, buenos tardes, señorita. Ő pedig a felszállás előtt még egyszer odajönne a kiváltságos utashoz, hogy saját kezüleg rám csatolja a biztonsági övet, majd később egy lecsapható asztalkán elén berakná a vacsorát, és miután eltakarított az üres tálcát, újra megjelenne egy egész tolókocsi Bacardi rummal, viszkivel, Cointreau-val, és még egy tucat pálinkával és likőrrel, és kérésemre egy pohárka Calvados töltene ki nekem, és mielőtt jó éjszakát kívánna, megkínálna egy enyhe nyugtatóval, amire azt mondanám, hogy señorita, az én koromban az ember már nem nyugtatóval, hanem altatóval alszik, és én már a Calvadossal bevettem az esti porciót. El is nyomna hamarosan az álom, és mire a szememet kinyitnám, már lefelé köröznénk, és az ablakomból távoli párák fájtlen keresztül az Eiffel-tornyot és a Sacré-Cœurt látnám átderengeni. Odalent egy óriási Chevrolet taxival, amilyennel nálunk csak a miniszterek járnak, áthajtanék a Gare de l'Est-re. Útközben a sofőr megkérdezni akarnám, hogy egy kicsit körülfurikázzunk, vagy vigyen ki egyenest a vasútra. Csak egyenest mondanám neki, mert 24 éves koromban már megjártam Párizst, már akkoriban nem nagyon akadt pénzem taxira. És már mennék is tovább, mert ha nem mennék, akkor kézről kézre adogatnának, a sofőr a hordárnak, a hordár az Orient Express algériai hálókocsi kalauzának, aki ugyan nem fogadna akkor a cécóval, mint a fekete régi kisasszony, de behozna a friss párizsi újságokat és képeslapokat. Ezeket lapozgatnám, miközben sűvítve száguldanánk váltott kalauzokkal, mindig más étkezőkocsikkal, míg csak Salzburg és Bécs között át nem mennék vacsorázni, s asztalomhoz nem ülne egy ismeretlen úr, és meg nem kérdezné, uraságot, ha nem tévedek, ugye bár magyar? Az már aztán gyorsan kiterülne, hogy nem csak honfitársak vagyunk, hanem mindketten a pesti piaristákhoz jártunk gimnáziumba, aminek örömére bort hozatnánk, és a negyedik fél liter után olyan ramazúrit csapnánk, hogy a pincér egy tányéron elénk rakná a számlát, és fagyos arccal közölné, hogy ő még meglett embereknél nem tapasztalt ilyen éretlen viselkedést, mire mi fizetnénk, a folyosón összeölelkeznénk, örökre búcsút vennénk. Én pedig hegyeshalomnál arra ébrednék, hogy kemény fapadon alszom, de a vámos felrázna álmomból, hogy fenékig feltúrja ütött-kopott vulkánkofferemet. Aztán újra elaludnék, még csak be nem futnánk a nyugatira, ahol is fognám vulkántáskámat, átpréselődnék a tömegen, hiszen hordát fogadni eszembe se jutna, mert pont annyi pénzem lenne a zsebemben, amennyiért hazavinne egy taxi. Sorban állva várnám, még csak oda nem kanyarodna az én taxim, mely nem csak rozoga, hanem erősen hányadékszagú is lenne, mert a sofőr éjféltől mostanáig egy hullarészek postást fuvarozott az egyik kocsmából a másikba. De amikor le akarnám csavarni az ablakot, azt mondaná, adja csak fiatalul, bedöglött a nyitó, egyébként kint még büdösebb van, mint bent. De addigra meg is érkeznénk a kisfaludi közbe, ahol 24 éves koromban egy kétszobás udvari lakásban laktam, jobban mondva laktunk, az egyik szobában én, a másikban Oravec Lajos géppuskás hadnagy, testi-lelki barátom, aki ordítozva fogadna, kitépné kezemből a vulkánt, miközben hátba püfölne és fenékbe rúgna, hogy minél gyorsabban belögdösön a szobámba, ahol mellesleg ugyanolyan orfacsaró illat fogadna, mint a taxiban, az alaksorban működő bőrcserző műhelyből ugyanis felszállt, és mindenbe beleette magát. Ráadásul a falnál egy mosóteknő állna, és ha megkérdezném, te, Lajos, mire kell nekünk ez a teknő?
Moravec nagyot röhögne, amiért Párizsban még azt is elfelejtettem, hogy ide az a beázik és cseperész a plafon. Az asztalon viszont újságpapírra szépen kikészítve már várna a szokásos vacsora. Egy veknyi kenyér, egy üveg cseresznye pálinka, meg egy jókora darab füstölt szalonna, mert pénzdolgában permanens szorultságban éltünk, mint hogy Oravesz tiszti járandóságát, és az én első novelláim honoráriumát, ahogy készhez vettük, el is pucoltuk kocsmázásra és mindenféle előügyekre, aminek folytán a nem fizető napokon kenyéren és avasszalonnán éltünk, avason azért, mert Oravec szerint a szalonna csak akkor szalonna, ha avas. És mire én mindezt újra fölidézném, és megemészteném, és belélegezném, Oravec levágná magát egy rozzant tonetszékbe, mégpedig lovagolvást, lábát szétterpesztve, s tetőtől talpig végignézve rajta megkérdezni: na mi az? Hát megjöttél. Én pedig akkor már a nyikorgó lézágyamon ülnék, és azt válaszolnám Oravec Lajosnak: hát

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű mű, és ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra való. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, s távollétünkbe is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig, a kimondatlanságnak, az elhallgatásnak. Annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társas játék író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk.
1: Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvényként az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
2: Kettős öröm.

0: Rádiókomédia.
1: Én vagyok a postás. Igazabban szólva csak a féle szükségpostás, mert a rendes postás mindjárt a háború elején behitták katonának. Akkor én rám bízták, hogy kézbesítsem a leveleket.
2: Halló, Gyuri atyus! Hozol-e nekünk is valamit?
3: Majd, ha kapok, hozok!
1: Tetszettek hallani, Gyuri atyus. Gyurit nem is tudnának mondani. És mindenki tegez, még a gyerekek is. És miket beszélnek a hátam mögött? Azt mondják, fél hülye vagyok. Azt is mondják, hogy beleköpködök az a tézi kútba.
3: Jó napot, lőrincék! Ma nem jött semmi! De talán holnap!
1: Meg hogy belefújom az orrom a szárítani akasztott fehér neműbe. Ebből egy szó se igaz. Mondják még, hogy manipulálok a levelekkel. Ez viszont igaz. Itt van például Cipriani professzor úr. Ő aztán igazán sose bántott, sőt, még gyógykezelt is az elme is ide klinikán, mégse tudom szeretni.
4: Gyuri atyus, jött nekem valami?
3: Ma nem jött semmi, méltóságos professzor úr!
1: Pedig, dehogy nem jött. Egy aranyszérű meghívó a kormántói garden partiára. No, de miért örüljenek? Fogom, eltépem, volt, nincs. Másfelől viszont, ahol csak tehetem, inkább jó hírt adok, mintsem, hogy rosszat. A tanítóéknak megsebesült a fronton a fiú. Még ma sem tudják. Na is, itt vannak tóték. Őket különösen szeretem. És nekik is kint van a fronton a fiúk. Isten ments, hogy valami baja essék. Na, lássuk, mit is írt a múltkor. Sahin nálattal közlöm, hogy erős has menése, járó kolbász mérgezése van. No hát, ezt középre tettem. Egy kolbász mérgezés néha magától elmúlik, máskor viszont súlyos bajt csinál. No, ez most mit ír most? Édes tüleim és Ágika, örömmel tudatom, hogy hacs menésem elmúlt, és mét jó erőben is, és egészségben vagyok. Tetszenek látni? Ezt megsporoltam nekik. Jó ezt tudni, hogy egy fél hülye sem egészen hülye. Na, mi van tovább? De még egy sokkal nagyobb örömhírem is van. Örömhír! Na végre!
3: Tóték! Posta! Örömhírt hoztam!
5: Anyu! Tessék kijönni, posta! Gyula írt!
6: Jaj, hallom, kislányom, és jövök! Mutasd!
5: Itt!
6: Gyula írt, édes jó Lajosom! Gyula írt!
7: Na végre, olvasd, csak olvasd, Mariskám!
6: Szeretett őrnagyurunknak, akiről már annyi szépet írtam, a partizánok állandó zaklatása miatt nagyon leromolott az idegrendszere, és emiatt most 2 hetes betegszabadságra hazautazik. Sikerült rá vennem. Jaj, Istenem, de izgatott vagyok, Ágika. Olvasd tovább.
5: Igen, sikerült rávennem, hogy vegye igénybe kedves szüleim vendégszeretetét, ami nem ment könnyen, mert mostani idegállapotában nem akar senkinek terhére lenni.
6: Hallod? hallod ezt, édes jó Lajos?
7: Hallom.
5: De én leírtam a község klimatikus előnyeit, ami szép üveges verandánkat, a kilátást a bábonyra, meg a bartalaposi völgyre, és képzeljék, ön nagy urunk elfogadta a meghívást. Gondolhatják, hogy ez mit jelent nekem?
6: Krisztus a keresztván. Ágika, egy pohár bort a puszt.
5: Igen?
1: A kedves Gyula egészségére.
6: Köszönöm a jó hírt. Na, Isten veled, Gyula.
5: Egy őrnagy. Járt itt már őrnagy valaha. Talán sohasem.
7: Csak hogy nincs jó idegállapotban.
6: Majd rendbe jön. Olvasd is rá.
5: Igen? Szeretett őrnagy urunk, és ettől ne tessék megijedni, nem bírja a lármát. Továbbá nagyon érzékenyen reagál egyes szagokra. Van olyan, amit nem tud elviselni, mások ellenben például a fenyőszag valósággal megnyugtatják.
6: A fenyőszag az aztán bőven van, nem?
7: De vajon mi az, amit nem tud elviselni?
6: Arról nem ír közelebbit, amit Drága Gyula.
7: Hát pedig nem ártana tudni. No, de is épp itt jön a pöcegödör tisztító, Mariskám, Ágika. Hagyjatok magunkra meghányni, vetni a teendőket. Haló, doktor úr, tessék már ide fáradni.
0: Tessék parancsolni, tűzoltó parancsnok úr.
7: Két hétig itt lesz nálunk a fiam parancsnoka, aki nagyon érzékeny a szagokra.
0: Á, igazán, gratulálok. Lássunk neki a szivattyúzásnak?
7: Már magam se tudom, kedves doktor úr, mert én már úgy megszoktam a szagot, hogy nem tudom, büdös van-e vagy sén.
0: Igen, hát őszinte leszek. Jelenleg a tótúr árnyékszékének a szaga kissé szúros, de nem kellemetlen.
7: Hát most mit évők legyünk?
0: Ha tetszik, pumpálok, ha nem tetszik, nem pumpálok. De ezt önnek kell eldöntenie, kedves tűzoltó parancsnok úr.
7: Ha szava van, akkor pumpáljuk. Gyulánk életéről van szó, kedves doktor úr.
0: Igen, ezt tenni a helyemben minden lelki ismeretlen gödörtisztító. De én mérlegelek, kérem. Mert tegyük fel, hogy belekezdek a szivattyúzásba. Mi történik akkor? A massza megbojdul, és tűzoltó parancsnok úr még a leges, legtisztább tengerszemnél is, ha fölkavarodik a vize, időbe telik, míg megnyugszik, leülepszik, kristálytiszta lesz. Megtetszett érteni a hasonlatot?
7: Hát hagyjuk így, kedves doktor úr.
0: Ezt kérem szépen. Én könnyű szívvel hagytam ott a jogi pályát, mert ezzel a munkával tízszer annyi a keresetem, de azt nem hittem volna, hogy olyan fogas kérdésekbe ütközöm, mint ügyvédi pályámon talán még soha. Mert ha most megbolygatom a masszát, akkor legalább két hétig tart, amíg újra bőrzeli kezd a tetején. Van annyi idő?
7: Ő a legrövidebb időn belül érkezik.
0: Akkor inkább vonjunk le a pumpálásról, kedves tűzoltó parancsnok.
7: Gondolja? Hát, köszönöm a szíves útbaigazítást.
0: Szívesen.
7: Ha szabad kérdeznem, mennyivel tartozom?
0: Ó, semmivel, tótú.
7: Ne, hát ezt nem fogadhatom el.
0: Csak a szivattyúzás kerül pénzbe. A tanácsadás én nálam díjtalan.
7: Köszönöm. A viszontlátásra, doktor.
6: Áthívtam a szomszédokat, édes jó Lajosom.
7: Isten hozott Lőrinc, Isten hozta magát is, Giziné asszonyság.
8: Üdvözlöm.
7: Legyenek figyelemmel, kérem, ismertetni fogjuk a fiam levelét.
6: Ja. Olvasom. Most, hogy közeledik az indulás napja, őrnagy urunk egyre több jelét adja rokon szemvének. A szabadságos vonat Novioszkolból indul, és ő megígérte, hogy a zászló egy gépkocsiján elkísérhetem.
9: Hát ez jó hír.
8: Gratulálok, egy ilyen derék fiú.
6: Még egy fontos dologra figyelmeztetem kedves minnyájukat. Őrnagy urunk a nagyfokú partizán veszély miatt álmatlanságban szenved, és ezért teljes csöndre van szüksége. Tudom, hogy édesapám községszerte oly nagy megbecsülésnek örvend, hogy könnyűszerrel ki fogja küszöbölni a fülnek nem kellemes zajokat.
9: Na tessék, hát mi nálunk nincsen csönd?
6: Jaj, dehogy nincs. Mi nekünk van egy vendégkönyvünk, és az egyik lakó ezt jegyezte föl. Itt olyan sötét és simogató a csönd, mint a fekete bársony.
5: Sokszor elolvasom, és egészen elzsibbadok.
9: Hát akkor mi baj van ezzel a csönddel?
6: Hát úgy látszik, hogy az ilyen magas állású személyek hát érzékenyek a fülnek nem kellemes zajokra.
9: De milyen zajokra?
7: Ezt mi úgy értelmeztük, hogy a szélzúgást, eső cseperészést, és a madárhangokat nem szükséges kiküszöbölni.
9: Hát az oké, na kár is volna.
7: Viszont éppen te felőled áthallatszik néha valamilyen kellemetlen hang.
9: Nem cuppogás?
6: De olyasmi.
9: Én ugyanis a hideg sört iszom utána mindig cuppogok. Na. De most vége. Leszokom a sörről.
6: Jaj, köszönöm szépen, kedves.
7: Hát, ez szép tőled, Lőrinc.
8: Na és engem? Miért tetszett hivatni szomszéd úr?
7: Mindjárt rátérek. Isten veled, Lőrinc. Mariska, Ágika, hagyjatok magunkra.
5: Igen.
7: Egy kis négy szem közti beszédem van, Giziné asszonysággal.
8: Négy szem közt. Ez kissé meglepti, Zoltó parancsnok úr. A mesterségemet merem állítani, úgy űzöm, hogy emelt fővel járhassak a község apraja nagyja között.
7: Ez így igaz, Giziné asszonyság.
8: Hát akkor miért tetszett hivatni? Én se részeg, se garázda vendéget nem szolgálok ki. Ez nálam ki is van szögezve a legfeltűnőbb helyre az ágy fölé.
7: Elhiszem, asszonság, de... Na, magától mi csak egy semmiséget kérünk. A kiskapuja ugyanis nyikorog.
8: Ez olyan semmiség?
7: Csak be kell olajozni.
8: Az ám, csak hogy annak a nyikorgásnak van bizonyos szerepe a munkakörömben. Én hozzám ugyanis főként gyantaszedők járnak. Ezek nagyon derék, de kissé lassú természetű emberek. Na már most, abból, hogy a kiskapu megnyikordul, kiviláglik, hogy megjött a következő gyantaszedő, ami sietésen ógatja az előző gyantaszedőt. Ha beolajozom a kiskaput, abból anyagi károm származik.
7: És más megoldás nincs a sietetésre.
8: Ezt szokták meg, tűzoltó parancsnok.
7: Értem. Na, kárpótlást szeretne kapni a jövedelem kiesését.
8: Köszönöm. Sőt, még büszke is vagyok, hogy olyan emberért, mint a Tóth úr. Én is tehettem valamit. A viszontlátásra, tűzoltó parancsnok úr.
7: Köszönöm szépen, Giziné asszonyság.
6: Milyen megértő, milyen segíteni kész. Téged mindenki szeret, édes jó Lajosom. Na, mi van még a cédulán?
7: Az, hogy Gyuri atyus szóljon Szűcs néninek a kutya miatt.
3: Itt vagyok. Szóltam neki, hogy a kutyát ki kéne vinni az erdészházba, de nem akarta elengedni.
6: Jaj, Istenem, hát most mi lesz?
3: Megfojtottam.
5: Szűcs nénit?
3: A kutyát. Mi őt kellett volna?
6: Jaj, eredj már, dehogy.
3: Mert a Tóth úr kedvén nagyon szívesen.
7: Köszönöm, de nem szükséges. Mi volt még?
5: Én pedig megkértem mind a két autóbusznak a sofőrét, hogy két hétig ne dudáljanak a kanyarban.
7: Jól van, és Kasztrin Erné a mák darálójával?
5: Nem, ő nem fog darálni.
7: Hallgassatok csak. Tessék, most is darál.
6: Na hát az nem lehet. Együtt daráltunk le két hétre valót.
7: Vagy nem azt hallom? De azt hallom, ebből az irányból hallom. Gyuri atyús, hát te darálsz itt, fiam.
3: Én?
6: Hát persze, hogy ő. Hát ő darál.
3: Ja, Hát én így lélegzek. Nekem ugyanis hordó melyen van.
7: Hallgass jól ide, fiam. Ezen túl, ha hozod a postát, amikor megérkezel a Cipriani professzor villája elé, beszívod a levegőt, és csak amikor a Stubenhammeré kerítésén már túl vagy, akkor ereszted ki.
3: A nagyon hosszú.
7: Hát nem rövid.
3: És ha megfulladok.
2: Ha megfulladsz, megfulladsz. Amikor a mi egyetlen fiunk kint harcol a fronton, akkor meg ne halljam, hogy a házunk előtt lélegzetet mersz venni.
3: Nem is, nem, nem, a persze, hogy nem, attól túl kedvére minden megteszek.
2: Hord el magad.
6: Micsoda önző fráter.
2: Szűcs nénit megölni, azt igen. De hogy ő maga megfulladna egy kicsit, az még a te kedvedért sem.
7: Ne bosszankodj, Mariskám. Jót akar, csak hát nincs helyén az esze. Na, de hallgassuk csak. Most. Most. Mint a csönd volna.
6: Igen, én is úgy veszem észre.
5: Hát legfőbb ideje.
2: Ágikám?
5: Igen?
2: Hozzál édesapádnak egy szívart.
5: Jó.
7: Jaj, köszönöm, kislány. Tüzet is adsz?
5: Adok, adok. Pedig hogy remeg a kezem?
7: Mitől te, kislány?
5: Holnap ilyen tájt már itt lesz.
7: Itt bizony.
2: És nem fogja zavarni semmi.
7: Nem bizony. Se szag, se látna.
5: Milyen egy őrnagyapu?
7: Hát, hogy milyen?
5: Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
7: Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
2: Vagy kedves őrnagy úrnak.
5: Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
7: De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Nincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont, az valaki.

0: egyet tábori lap, tudték meg a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj, Tótúr viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tótúrok, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, eltalán nézni a feje fölött. Jaj, nekünk jön már a busz.
1: Jaj, a szívem is kiszakad, haj az apu is!
2: Hallom, jaj, már dudál is!
1: Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
2: Pedig dudál!
3: Szabad valamit mondanom, a dudálást nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
4: De sokat beszélsz!
2: Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakom.
3: Egy kicsit!
5: Istenem, milyen szép is tud lenni az
2: Már zakatol?
5: Egy katona.
2: Már itt van.
5: Egy katona.
4: Én már látom is.
5: Egy katonatiszt.
2: Itt maradsz.
5: Egy katonatiszt.
2: Majd ő szól. És akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
5: Igen.
6: Tóték. Tóték. Hol vannak?
3: Itt vagyunk!
2: Milyen tisztelt őrnagy úr! Szíves engedelmével itt.
6: Na végre valahár.
3: Szeretettel üdvözöljük a kedves őrnagy urat, és kívánjuk, hogy érezze jól magát szerény otthonunkban.
6: Köszönöm, kislányom. Pihenj! Alig látok. Ezt a napfényt is meg kell szokni 9 hónapos sötétség, piszok és por után. Na, végre. Már jobb? Már kezdek látni. A kedves Tótúr. És Mariska, ugye? És ő az Ágika. Milyen szép itt minden. Ez a jó levegő. Ez a csönd. Higgyék el, hogy 9 hónapos állandó zajban és büdösségben eltöltött frontszolgálat után. Miről beszéltem?
3: Hogy állandó zajban és büdösségben.
6: Úgy van.
3: Igen.
6: Szinte el se tudom hinni, hogy itthon vagyok. Pedig itt mindent ismerek már, ahogy a kedves fiúk leírta a dolgokat. Az ott a bábony, ez pedig a bartalaposi völgy.
3: Az.
6: Kedves Tóth, mi van ott a háta mögött?
2: Csak a Volt Klein féle sörkert és a paplak.
6: Akkor jó. Hiába az éjszakai partizán veszély felőrölte az idegrendszeremet, de maguk ezzel kérem ne is törődjenek, éljenek úgy, mintha itt se volnék. Megmondtam mindjárt a maguk kedves fiának is, csak ha nem zavarok, csak ha nem leszek terhére senkinek.
7: Mondja csak tud! Lát valami rendellenességet a hátam mögött?
2: Semmi különöset, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Mert mindig oda néz.
2: Én kizárólag a mélyen tisztelt őrnagy urat nézem.
6: Nézzék, Tóték, már az is elég, hogy a világ egy része mindig az ember háta mögött van. Minek ezt a bajt még azzal is tetézni, hogy valaki folyton oda néz? Valami furcsát mondtam? Nem fejeztem ki magam világosan?
4: Ugyan, de hogy nem. Vigyázz, édes jó lajosom, hova nézel.

0: Hát hova nézze?
1: Tessék oda nézni, ahová jól esik. Megmondtam, nekem sem igényeim, sem extra kívánságaim nincsen.
0: Ha így elfordulok, akkor jobb?
1: Nem mondhatnám.
0: És így?
1: Az előbb azért jobb volt. Ne hajts elő a fejét. Bizonyára maga sem szereti, ha valakinek a pillantása úgy szólván becsúszik az ember lába alá.
0: Már magam se tudom, hogy mit csináljak.
2: Fölfelé néz, édes jólaj.
1: Nem, ez kényelmetlen volna. Ebben nem megyek bele. Egyébként is az idegrendszerem romlása, amely főképp a partizánok állandó zaklatásának a következménye, nem okozhat az én kedves vendéglátóimnak megterhelést. Ebben egyedül én vagyok hibás.
2: Ó, szó sincs róla. Édes jó Lajosom, csinálj már valamit.
0: De mit?
3: Szabad valamit mondanom? Ha egy kicsit a szemébe húzná a sisakját, akkor egészen mindegy lenne, hogy hová néz az apu.
1: Gratulálok! A maguk kislányának van esze.
0: Őrnagy úr, hogy én behúzzam a szemembe a sisakomat.
2: Na, igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
0: Arról nem is beszélek, hogy ez szabályellenes, mert a tűzoltóság ügyrendi szabályzata értelmében a tűzoltó függőleges tengelyének és a sisak vízszintes tengelyének 90 fokos szöget kell bezárnia. Ez azonban másodrendű kérdés. De mit szólna a község? Nem kell azt bizonygatnom a mélyen tisztelt őrnagy úrnak, hogy a tűzoltónak tekintélyt kell tartania. Ki hallgat egy olyan községi tűzoltóra, aki szemébe húzott sisakkal sétál, mint egy részek kocsis. Hát, így akár négy kézláb is az a mehetek.
3: Isten őriz! Nehogy engednénk négy kézláb mászkálni az aput!
1: Hát azt nem is. El sem fogadnám. Sőt, kérem, tekintsék a személyemet úgy szólván levegőnek. Ha észreveszem, hogy feszélyezem magukat, inkább azonnal elutazom.
2: Hallod ezt? Édes jó Lajosom.
0: Nem teheted.
2: Hát te csak magadra gondolsz. És nem arra, hogy majd jönnek a hidegek, a nagy dermesztő orosz hidegek, és fújni fog a szél.
0: Ne gyötörjetek. Inkább a szemembe húzom a sisakomat. Tessék.
1: Kitűnő. Ennél jobb megoldást álmodni sem.
3: Az lehet. Én apunknak nincs párja a világon.
2: Látod, látod. Egy kis jó akarattal csodát lehet tenni.
1: Nem zavarja a látásban, kedves Tóth?
0: A legkevésbé sem mélyen tisztelt őrnagy úr. Azon kívül ismerem az utat.
1: Ez nagyon megnyugtat. Akkor mehetünk?
2: Igen, hogyne. Erre tessék.
1: Az út milyen? Nincs belőve rá az orosz nehéz tüzérség?
0: Hogy?
1: Látják, kérem. Nem tudom elhinni, hogy itthon vagyok. De azért nem árt, a széjjel szóródunk egy kicsit. Tartsunk öt lépést távközt. Tessék, Tóth úr! Ágika oda!
3: Igen?
1: Csatárlánc!
3: Igen?
1: Hindulj!
2: Nem. Mit bámulsz, édes jó Lajosom?
3: Csatárláncban megyünk haza, apu!
2: Na.
3: Apu!
2: Hát, fogd meg az őrnagyunk koferjét, és gyere!

0: Egy katonatiszt. Tessék! Csak tessék, főtisztelendő úr! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké! Egyedül vagy, kislányom?
0: Halkan tessék, mert a vendégünk alszik. Anyuik mindjárt jönnek.
1: Épp a vendég felől jöttem érdeklődni.
0: Be lehet nézni, mert csak résre van csukva az ajtó, de innen csak a fél lába látszik.
1: Azért megnézem. Hát igen, egy őrnagy kislány. Sajnos a bal oldalán fekszik.
0: Az nem jó?
1: Megnyomja a szívét, ami nem ideális.
0: Tessék csak! Jó napot, Kiziné nagycsád!
2: Jó napot!
0: Az őrnagy urat szeretné megnézni?
2: Ó, ha lehetne, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Öröké nagycsád, halkan tessék, mert az őrnagy úr alszik.
2: Jaj, de kár! De ha már nyitva az ajtó, megengedik, hogy egy pillantást vessek rá.
0: De a résen csak a bal lába látszik.
2: Nekem az is sokat jelent. Jaj, de szép láb! De gyönyörű szép! Istenem, átfordult!
1: Nagyon helyes, így nem nyomja meg a szívét.
0: Hála annak a jó Istennek!
2: Jaj! Istenem, Istenem, miért is kellett ezt nekem látnom? Gyantaszedők, és megint csak gyantaszedők. Így múlik el az élet. Hát bűn az, ha valaki többre vágyik, főtisztelendő úr.
1: Hát nem is tudom, mit mondjak, de sok igazság van a szavaiban.
2: De jönnek a háziak. Tóth úr, remélem nem haragszik meg a háborgatásért. Én csak az őrnagy úr lábát jöttem be megnézni.
3: Vájék egészségére, nagycsád!
2: Nem tetszik tudni, tűzoltó parancsnok úr, szereti az őrnagy úr a sültalmát.
3: Miért kérdi?
2: Mert nekem van egy specialitásom. Az ágyon fejénél áll egy kis vaskályha, és azon állandóan sülnek az almák. A vendégeim élnek, halnak értük.
0: És nem igaz oda?
2: Nálam nem. Én munka közben is egész gépiesen hátranyúlok és megforgatom őket. Ezt csak azért mondom, mert hát ha a kedves vendégnek egyszer gusztusat támadna egy kis sültalma.
4: Hát, köszönjük szépen.
3: Sajnos, most nincs abban az erőbeli állapotban.
2: Nem is akartam tolakodni. De majd egyszer, ha lábra áll egy kicsit, szívesen fölajánlom, amint csak van.
3: Nagyon kedves magától.
2: A viszontlátás.
4: Igen, minden jót, Giziné nagycsád.
0: Anyuka, apuka, hát mi is tudunk almát sütni, nem?
1: Ezt te még nem érted, kislányom. Mondd csak, Lajos, mit csináltál a sisakoddal, fiam?
3: Ezt is ő akarta, nem tudom, mi baja van velem.
1: Mi lenne?
0: Jaj, milyen az apu, hiszen alig állt a lábán, szegényke.
3: Akár mit csinálok, semmi se tetszik neki.
1: Fiam, fiam, te csak a hiúságodra hallgatsz. Ő háborúból jön, várj türelemmel, míg ki nem piheni magát. Na, Isten veletek!
4: Dicsértessék!
0: Mi csak?
4: Az őrnagy úr.
5: Ki volt ez?
4: Tomai plébános úr.
5: Ismerik?
4: Hát hogyne, ő a mi papunk.
6: Senkivel sem szabad megbízni. A pisztolyom ott van mindig a párnám alatt. Ha még egyszer bemeri tenni a lábát, legyen olyan kedves, Mariskám, lője agyon.
4: Hát ez csak természetes, milyen tisztelt őrnagy.
6: Köszönöm, Mariskám.
7: Milyen jó itt maguknál ez a fenyőszög.
6: Persze maguk nem is sejtik, mit jelenteznek.
4: Ó, és hogy mi hogy örülünk, pedig nem is tudtuk, hogy a fiúnak ilyen áldott jó parancsnoka van. Ó, Gyula!
6: Ha, ne busuljon miatt a Mariskám! Ő kísért ki a vonathoz, megfülöttünk, aztán söröztünk a kantinba. A lelkükre kötöttem, hogy sötétedés előtt induljanak vissza, mert amíg világos van, nincs partizán veszély. Ne féljenek, a maguk Gyulája biztonságban van. Jó ét!
5: Jaj!
4: Sörözött, megfürdött.
0: Még világosban visszaindult.
3: Istenem, talán minden jóra fordul. Talán oda veszi maga mellé a zászló a irodára.
4: Gyulám, csak ne legyen bajod. Gyulám, édes Gyulám, meg ne fagyj.
1: Besötétedett. Na, menjünk aludni.
0: Mikor olyan szép, most gyulladtak ki a gyantaszedők tábor tüzei. Kár, hogy az őrnagy úr alszik.
1: Ő nekem is leragad a szemem. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
0: De amikor olyan jól esik simogatni az aput.
8: Ennyi, kislányom, hát nem tudod, hogy ilyenkor apuka nyújtózkodni szokott.
1: Jaj, anyám, anyám, szegény jó anyám, miért vagy tárral engem? Jaj, anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el engem?
9: Megsebesült valaki!
4: Nem, nem történt semmi, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Mintha nyögést hallottam volna.
1: Az én voltam.
6: Mintha az anyját emlegette volna valaki.
1: Az csak aféle rossz szokás. Szeretek nyújtózkodni, és közben nagyokat nyögök.
6: Úgy?
1: Ennek azonban semmi jelentősége. Épp olyankor jajgatok, amikor a legjobban érzem magam.
6: Ennek igazán örülök. Hát mi újság, kedves Tóth?
1: Semmi különös, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Hogy érzi magát?
1: Köszönöm, jól.
6: Szerencsés természete van. Mindig olyan jól érzi magát?
1: Nincs okom panaszra, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És mitől érzi olyan jól magát?
1: Hogy mitől? Csak úgy.
6: Minden este így szokott ülni?
1: Hát, majdnem. Mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És voltak éppen mit csinál itt?
1: Csak levegőzek.
6: Már semmit?
1: Hát, nem nagyon. Illetve néha ellenőrizni szoktam, nincs-e valahol tűz.
9: Nagyszerű! Legalább csinálunk valamit. Már azt hittem, itt ülünk ölbetett kézzel az idők végeiglen. Hogy történik a tűzellenőrzés?
1: Nem olyan nagy eset.
9: Nem baj, legalább mozgunk. Elkísérhetem?
1: Ó, csak tessék, tessék. Na? Bár nem olyan nagy út, mert csak innen a hintaszékből, ahol sziesztázni szoktam, elmegyek idáig, az üveges verandánk ajtajáig.
6: Ide?
1: Hát igen.
6: És?
1: Körülnézek, nem pusztít-e valahol tűz?
6: Nagyon helyes. És hogy történik az?
1: Hát, először elnézek emerre-balra.
6: És?
1: Aztán megfordulok.
6: És?
1: És elnézek amarra jobb kéz felé.
6: És?
1: Aztán visszaülök a hintaszékbe.
6: Ez az egész?
1: Ez.
6: Na jó. Kedves Tóth, én csak egy kérdést teszek föl. Nem hiányzik magának valami?
1: Csak a megyfaszipkám, de a szót sem érdemel.
6: Nem tárgyi értelemben gondolom. Én a tevékenység hiányának káros következményeire akarom rávezetni. Nem egészen értik? Nézzék, Tóthék. Egy sötét szobában a legkisebb nesz is megsokszorozva hangzik. Na már most? A semmit tevés úgy hat a szervezetre, mint a sötétség a halló szervekre. Felerősíti a belső neszeket, káprázatokat okoz a látómezőn, zúgást idéz elő az agyban. A katonáim, malha nincs semmi elfoglaltságuk, mindig levágatom és visszavarratom a nadrág gombjaikat, ettől helyreáll a lelki egyensúlyuk. Világos már, hogy mit akartam mondani az előtt?
4: Igen. Ha milyen tisztelt őrnagy úrnak leszakadnak a nadrág gombjai, azt mi Ágikával rögtön visszavarjuk.
0: Igen.
6: Maguk teljesen félreértették a szavait. Mondják, van cukorspárga a háznál, ami jól össze van gubancolva?
4: Hogy ne akar? Miért van rá szüksége a milyen tisztelt őrnagy úrnak?
6: Meg ki fogom bogozni! Én nem bírok olyan tétlenül ülni, mint maguk.
0: Szabad valamit mondanom? Hiszen mi ketten, az anyu meg én, sohasem szoktunk ölvetett kézzel ülni.
6: Hát mit csinál?
0: Ilyenkor így este felé, ha nincs jobb dolgunk, dobozokat szoktunk hajtogatni.
6: Dobozokat? Miféle dobozokról van szó?
0: Amiből aztán voltat meg kötszer csomagolnak.
8: Itt van egy, tessék nézni, itt van.
6: Érdekes.
0: Ez pedig a szóban forgó karton.
6: Nagyon érdekes.
8: A kartonokat az Egri Sanitas kötszergyárból kapjuk.
0: Ezeket előbb bevagdossuk a margóvágóval, aztán körülhajtogatjuk.
6: Mi az a margóvágó?
8: Ez mi?
0: Apu eszkábálta össze, mint egy kenyérvágó.
8: Ezt a kart így le lehet csapni.
0: Itt van egy kartonlap. Most én ezt bevágom.
8: Igen, én pedig már hajtogatom is a dobozt.
6: Hát miért nem szólt? Kitűnő dolog.
8: Igen, tessék nézni, hogy hajtogatom a dobozt.
6: Ez igen. Ez valami. Melyik oldalon kezdi a hajtogatást? Egyes? Kettes? Tessék, mit szólnak hozzá, mi?
0: Na hát, ilyet még nem is láttam.
6: Ágika, kérek újabb kartonokat.
8: Jaj, nem, hogy a mi legkedvesebb vendégünk ilyen alantas munkával alázza meg magát, arról szó nem lehet.
6: Engem csak neki, milyen Mariska, amikor végre jól érzem magam, még mit nem? Hogy én ne csinálhassak dobozokat, akkor inkább becsomagolok, már is se van.
8: Jaj, nem! Kedves úr, nagy úr, ilyet ne kessék mondani. Foglaljon helyet, kedves úr, nagy úr.
6: Hát akkor gyerünk doboz csinálni. Ne. Dobozolni. Ez az. Dobozolni. Egy, kettő, négy, de.
8: Na hát, milyen áldott keze van.
0: Szebben csinálja, mint az anyu vagy én.
6: És a kedves Tóth úr, ő miért nem tart velük? Én. Maguk nevetnek?
8: Jaj, dehogy miért tiszteltél nagyon.
0: Csak elgondoltuk az apot, ahogy dobozt hajtogat.
3: Még mit nem?
6: Miért?
3: Hogy én oda hűljek. Nincs nekem olyan kézügyességem.
6: Nem az van itt a háttérben, kedves Tóth, hogy magának a dobozolás derogál?
3: Hogy nekem valami derogáljon, amit a mélyen tisztelt őrnagy úr nem röstel csinálni? Nem. De méltóztassék megérteni az én helyzetemet is. Mi rang nélküli szerény, névtelen kis emberek vagyunk, és kis emberek között éljük le az életünket. A kis emberek kicsinyesek, nyomoznak, szaglásznak, a szemük sarkából lesik egymást, tessék elgondolni. A híre menne, mivel foglalatoskodom én idehaza. Akkor aztán, ha kitörne egy nagy tűz, ha félreveretném a harangokat, ha riadóztatnám a falut, nem. A fülebotját sem mozdítaná senki, inkább bennégnének, mint hogy szót fogadjanak egy olyan tűzoltó parancsnoknak, akinek a tekintélyén folt esett.
6: Tehát mégiscsak derogál magának a dobozolát. Titokban talán még rajtam is mulat. Hát, szép.
3: Pont fordítva. Épp azt akartam mondani, hogy az őrnagy úr helyzete más, az őrnagy úr azt csinál, amit akar, az őrnagy úr a kedve tartja.
9: Micsoda! Követelem, ismételje meg.
3: Hát, én csak azt mondtam, hogy az őrnagy úr
9: hallottál? A kedve van. És némán tűrik ezt?
6: Mit gondol maga róla? Hogy beszél vele?
3: Én, hát mit mondtam én?
6: Nem szennyezem be magam azzal, hogy megismételjem azt a szót, mellyel a becsületembe gázolt. De figyelmeztetem, hogy a fronton egy ilyen sértésért fölbelevés jár!
0: Jó!
8: Mit mondtál neki, édes jó Lajosom?
3: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
8: Talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
3: Én? Kérdezd meg te.
8: Én nem merem. Nem merem.
0: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
8: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek.
9: Tessék!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Örkény Istvánra emlékeztünk. A jövő héten folytatjuk a Tótékat. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

meghaltál-e, vagy a kezedet görcs bántja, imádott Jankó? Vagy feled itt végképp, hogy létezem én is, vagy mi az ördög lelt? Híret sem hallja az ember. Hogyha magába fogadta az öröklét bölcseje, a sír, akkor béke veled legyenek szép álmaidot len, feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmat, hogy mi okért hallgatsz, miért késel szólni levélben. Hogyha pedig görcsbán, menj a patikába, s iparkodj meggyógyulni, fiam, s aztán ír rögtön, azonnal. S ha feled él engem, ha barátod volna feledve, tejsz úgy, öcsém, vesz meg, kívánom tiszta szívem. Te, mikor a nevedet keblem mélyébe beírtad, mit tettél, tudod azt? Gránit sziklába acéllal vágtál életen át múlás nélküli betűket. Hát én nevemet karcoltam volna homokba, melyet névvel együtt egy hó szellője is elfújt. Megköszönöm, ha netán így van. No de elhiszem inkább, hogy rossz verseim is vannak, mint hogy te felettél. Lomha vagy, itt a bibé, restelsz, mint jó maga írni. Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb, lásd nekem úgy illik, s oly jól esik, ugye lemondasz róla, ha én kérlek. Aha, már is látlak ugorni, mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát a tintába, miként húzod a sok hosszú barázdát a papíron, ringy-rongy eszméket vetve beléjük. Mert ne is írj inkább, hogy sem bölcs gondolatokkal terheld meg levelet s gyomrom, mert semmi bolondabb nincsen, mint az okos levelek, és én iszonyú képen irtózom tőlük. Tán mert én nem tudok olyat komponálni azért. Ez meg lehet. Ám de hogy úgy van, esküszöm erre neked túrós tésztára, dohányra és mindenfélére, ami csak szent s kedves előttem. Drága komámasszon, kegyedet kérem meg alással, üsse agyon férjét, és szidja meg istenesen, ha még ezután sem fog nekem írni az ilyen amolya. Írjon mindenről hosszan, de kivált, ha kegyedről ír röviden, haragudni fogok majd hosszú haraggal. El ne feledje a barna Lacit, s a szőke Julis, te kedves gyermekeket, hát a kert hogy van, amelynek rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a messze röpült lélek híveimhez vitte szerelmét. És a csonka torony, mely a harcoknak utána most szomorúan hallgat, gyér fű koszorúzta fejével, s várja jövendőjét, mely lábát rátesz is, akkor összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből a mankót a halál. Áll még a gólya fölötte, Méla merengéssel nézvén a messze vidéken. Mindenről akarok mi nekem kedves vala tudni. Jártam azóta dicső, szép tájakon, ám de tiétek mindig eszemben volt. Bár nincs mit rajta csodálni. A veletek töltött kor tette szívemben örökké. S jártam azóta magas, fényes paloták körül, ahol minden nagy, gazdáik lelke kicsincsak. Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok. Ebben minden kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép. Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsélek? Most veszem észre, ho-ho, mind, amit mondtam, hazugság, csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni a nótáros urat, hogy majd beszerezzem Bakternak vagy Kondásnak falujába, ha e szép hivatalok valamelyike meg fog ürülni idővel. Jaj, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom, házasodom, tudod azt? S tudod azt is, hogy jövedelmet, dús uradalmam nem hullad zsebeimbe, mióta századik édesapám eladába meg se szereztem. S így az éléshez nincs mód, nincs hivatal kell. Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanulok, nyájas szófogadás, kígyó csúszású hízelgés lesz kenyerem, zsíros kenyerem. Ah, lesz a kutyának, nem nekem.
Ó, pusztán a gondolat is már lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe, és szívem tombol, mint a harmadfű csikó, ha pányvás kötelet legelőször dobja nyakába a pásztor, hogy a ménesből kocsirút hó vezesse. Nem a tehertől fél, amelyet húzni kell majd, nem, hanem a hámtól, mely korlátozza futását, és amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel, s a hiú fény, megelégszik ő a puszta gyeppel, bármi sovány, s a záporasik szabad égnek alatta verhetik oldalait, s a bozót hat tépje sörényét, csak szabadon járjon, csak kergetesse tüzében, a sivatag viharács, a villám sárga kígyóit. Isten hozzátok lelke, mulatni szeretne még veletek, kedves híveim, de az elragadó szél képzeletem százrétű vitorlájába beléfújt, szétszakad a horgony, futgáján elmarad a part, s ringat habkarján a látkör nélküli tenger, és míg az orkán zúg a felhők törögnek, én a lant idegébe kapok, vad tűzzel zengi el ajkam, harsány himnuszodat százszor szent égi szabad.

Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldit, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm. Az életképekben ki fog ugyan jönni, de én minél hamarabb akarom Önnek tudtáradni azon meglepetést, azon örömöt, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a század feladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezeren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet! Pokolba az arisztokráciát! Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni. Írjon magáról, akármit, mindent. Hány éves? Nőtlene vagy házas? Szőke vagy barna? Magos-e vagy alacsony? Minden érdekelni fog. Istenemmel. Istenemmel. Ab in visis, őszinte barátja, Petőfi Sándor.

lelkem aranyom. Nem veszed tán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán. Levelet csak ma került kezemhez. Isten tudja hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat. Annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának. Legény ám még az is a talpán, átaljában Arany Petőfi Tompa. Isten Krisztus úgyse, szép triumvirátus. És a dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz, annyi, ha több nem. S az érdemdi? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagyvárosi... Sem. Bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivatalt tán csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, s így nem marad más hátra, mint egyél öcsém. Ha van mit? A lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadságimádó pogány emberek is megélhetnek, nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hanem hát álljon meg a jó is. És ha érdekli hitvesedet, idvezletem, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel igaz barátod, Petőfi Sándor. London, azaz, hogy Beje, július 5, 1847. Imádott Jankóm, amint látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem Bejéből, hanem hisz az mindegy. Kettőjük köz csak az a különbség, hogy London nagy város, Beje pedig kis falu. London Angliában fekszik, Beje pedig Antikűrában, vagy Krénvinkelben, vagy pláne Magyarországban. Denikve, megmondtam én még ott szalontán, hogy alig ha lengek én a tengereken tünejt, ha tovább is így tartanak a sóhajtozások, és tovább is úgy tartottak mind e napig. Veszedelmes is lett volna most nekem a tengeren járnom, mert ezek a sóhajtások orkánnak is beillenek. Harmadnapja, hogy Mr. Tompánál dégálok. Szivakodunk, mint az üstennyira. Ismered az én szembe, békeszerető, angyali természetem, hanem ez a kapcáskodó, komisz páter Tompa mindig dübehoz. Holnap után megyünk Sárospatakra, érjünk csak a Tiszához vagy Bodroghoz, majd belelököm ők elmét. Patakról én pedig Szatmárra, és illetőleg Erdődre vágtatok. Nagyon várnak ott. Hé! Hát sietek. Sietek pedig nem csak Erdődre, hanem ezen levelet bevégezni is, azonnal meg is teszek, mihelyt téged családostul, különösen komámasszonyt, Júcsát, Lacit, s magadat össze-vissza csókollak. Persze csak itt száraz. Ha megházasodom, tudósítlak, hogy a hányadik égbe röpültem, addig Isten velünk, hű, igaz, s a többi barátod, Petőfi Sándor.

Petőfi Sándor, Dalaim. Elmerengek gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom van. Átröpülök hosszában hazámon, át a földön az egész világ. Dalaim, mik ilyenkor teremnek holtsugári ábrándos lelkemnek. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, tán jobb volna élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik ilyenkor teremnek pillangói könnyelmű lelkemnek. A szép jánnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. S mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe. Dalaim, mik ilyenkor teremnek vadrózsái szerelmes lelkemnek. Szeret a jány? Iszom örömömben. Nem szeret? Kell inni keservemben. S hol pohár, és a pohárban bor van, tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim, mik ilyenkor teremnek szivárványi mámoros lelkemnek. Ó, de míg a pohár van kezemben, nemzeteknek keze van bilincsen, s amilyen víg a pohár csengése, olyan bús a rabbilincs csörgése. Dalaim, mik ilyenkor teremnek fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a szolgaságnak népe? Miért nem kél föl, hogy láncát letépje? Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik ilyenkor teremnek villámlási haragos lelkemnek. Adi Endre, küldöm a Fridládát.

Sándor, hívás közben. Hányadik már a pohár? Az ötödik. De nem tudsz se becsülettel működni. Máskor megfelelek két annyinak. Lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a perpom mílei szorulat. Legyonász a borvei, lecsepegek gondolatim, Shakespeare! Rex! Szerpsze sereg! Sehogy se tudom kifejezni magam. Azt hiszitek, hogy talán a bormi? Ne higgyétek, édesatyám! A bornököm nem szokott megártani. A bor, hogy nekem miképp is ártani. Hiába voltam volna katona! Úgy bizaki fölmart, mégpedig bakkantos voltam volna valaha. Zöld hajtókás, sárga pittés, közlegés, egész a közlegőségük fölvilés. Jó bakkansom, hogy hamar lerúghatám, idővel degradáltak volna. Mert a katonai pálya fenesi, lekivált az olyfélének, mint maga, kinek kisé akaratos vejel. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok! Ornál fogva engem senki nem szibál! Azt cselekszem, ami tetszik! Tudja a fát, mit tudsz? Fejtej! Egyre mártra, míg malomtok, szomjazok! Adjatok ma! A malom sem vegyem, ha nincs nem, ami hajtsa bőmibe! Hadd igyam hát, hogy forogjon kerekem! Meg sem állok, csak a kancsók fene. Bárha mindjárt, mint Falstaff szólana, bárha mindjárt egy mérföldig tartan. Hol is hagytam? Tudja, gólya. Úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malomról? Én bizony, ha présbe csavarítanak, se tudni. Annyi szent, a szemem héja oly nehéz, mint a malomkő. Tán az álom környekez. Elég is ma a tivornya. Ágyba áll. Álmodozzuk folytatását. Jó éjszak.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika órán. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fa. Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová röpül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komó, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak polc, hokedli, konyhasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás, a semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nem, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudás pilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak, ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovácsol. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészettől, ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki, ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handabandázó szervetlenségből, a művészi kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi C-be, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember akár a bölcsőben, akár a koporsóban.

Georg Johannesen, nemzedék. Születtem a 33%-os munkanélküliség napjaiban, és kétharmad erővel kezdtem el kifejteni képességeimet, nehogy úgy lássék, mintha a napos oldalon jöttem volna a világra. Mielőtt Hitler az első 100 zsidót megölte volna, én már számolni tudtam 50-60-ig, és nagyobb hangon hódítottam meg az olvasás tudományát, mint Franco Madridot. Azon a napon, amikor az arénában Lorcát lelőtték 5000 ártatlan és bűnös emberrel együtt, mi épp Nérót és a keresztényeket tanultuk. És olvastunk tovább. 2 évre rá láttam 3 igazi hullát. Ledőlt falu házban, tűz nélküli füstben. Egy öreg asszonyt, 2 zöldruhás gyerekkel. De a gyújtogató nem mondta, hogy ő a tűzoltó. A háborúnak akkor háború volt a neve. Aztán megtanultam újságot olvasni, és már 6 millióig számoltam akkoriban. És 100 000-ig, és 0-ig. A béke első napján egy revolver találtam. Bevittem a történelem órára, kicsaptak, vissza sem mentem soha. Nem sokkal Hiroshima után pedig először lettem szerelmes. Amerikai dallamokat fújtunk a meghittség jegyében. A koreai háború idején feküdtem össze első ízben. Én szerettem őt, ő szeretett engem. Újságpapír volt az ágyunk. Amilyen igaz, hogy nem lesz háború, olyan igaz, hogy nem lesz béke. Sem lefegyverzés, olcsóbbodás. Ezt mondogattuk. Ki akartunk jelentkezni a világba?

Hát, amit megházasodhat. De nézd, ez a nyomorú flegmatikus tinta nem válik rózsaszínűvé e szónál, mely rózsaszínűbb a rózsánál. Éppen ma egy hete, hogy a költői borostyánkoszorút lehúztam dicsugáros füleimről, akarom mondani, fürtyeimről, s helyébe a házi sapkát ültetém, s a lant helyett égtelen hosszú szárú pipát tartok kezembe, s oly füstöt eresztek, hogy már mind a kilenc múzsa megkehesedett, és még Pegazusom is köhög tőle. Esküvőn középkori regényességgel ment végbe az erdődivár kápolnájában. Korán reggel. Szeretnünk volna én is menyasszonyom is helyhez és alkalomhoz illő,

0: komoly és ünnepélyes arcot ölteni, de sehogy sem sikerült.
1: Rövás, mosolyogtunk egymásra. És ha én olyan szépen mosolyogtam, mint mennyasszonyom, úgy esküszöm neked, hogy egy angyalt festő képíró előtt a legtökéletesebb mintául szolgálhattam volna. Amint az esküvési hókusz-pókusznak vége lett, rögtön kocsira ültünk, s vágtattunk ide, Koltóra. Ez egy kis falu a Kővárvidékén, a Lápos völgyében. Nagybányától egy órányira délre. A táj olyan szép, mintha az én képzeletem után alkotta volna a természet. Hazugság, amit tartanak közönségesen, hogy a házasságban megszűnik a szerelem. Én most is oly fordulom, oly lángolom szeretem feleségemet, mint hajdanában, nőtelen koromban, pedig már egy hét múlva, 2 hete lesz, hogy megházasodtam. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,

évek óta reggeli és esteli imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igény. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöntek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedések helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésem. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a ma hit. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy élt. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt előzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolán, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az Ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam. Mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszki Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz. A többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszki proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alájártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatok. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk. Feleltem.
Nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. És a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kín lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Dekré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlés hirdettünk a múzeum terére, és a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára. Mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé. Honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, és megtelt néppel! Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Událva meg. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápat vala, és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt, a rab írót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt

0: Sándor naplóján. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövidlátó. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellet elsöpör. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat oldanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, s a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendőmondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, mely születésekor is nagyobbszerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. És úgy lett. Olaszországban tölti gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, s onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszló. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Ah. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.
1: Hajda János, Petőfi napja. Talán Budapesten is történtek volna erőfeszítések, mint egész Európa minden nagyvárosában. Az akkor oly szédítő varázsú Párizs forradalmának utánzására, de egyet, mint szemtanú, bizonyosnak merek állítani. Tudnélik, hogy Petőfi nélkül a március 15-i nap eseményei nem történnek meg. Még talán csak kísérlet sem történik, hogy forradalmi cselekvés terére ragadják a fővárost, melynek lakossága akkor még csekély, nagyobb részben pedig német és politikailag elszomorítólag éretlen. A párizsi februári forradalom hírének hatása alatt a közvélemény azt elhatározta, hogy tagjai járjanak szét az egész városban, vendéglők, kávéházok polgárságát igyekezzenek fölvilágosítani a pillanat követelményei felül, és megnyerni a cselekvés céljának.

Egressy Gábor, képek a pesti forradalomról. Március 15-én korán reggel tudtomra esik, hogy a bécsi véres események kevellázító, magyar szégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jókai Mór barátim Vasvárival és Bolyovszkival rögtön elhatárzák a cselekvés csata mezejére gyorsan kilépni. Programot írtak tehát rögtön, melynek kívánatai forradalmilag legyenek kivívandó. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, aztán egy nyomdát megrohanni, s a programot néphatalommal kinyomatni. Én futok felkeresésötre. Az iskola felé látom a népet hullámzani, s arra tarték. S a március 15-i téren csak ugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, mely mindig növekszik. Kérdezem, mi történik itt. S azt felelék, hogy az ifjúságot szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván neki ilyen kicsapási büntetés alatt csoportozni, s politizálni. Néhány perc múlva Jókai az ifjak vállain kiemelkedik a sokaságból, a programot fölolvassa, mely a nemzet kívánatát adja elő, reámutat az Isten szabadító kezére, mely a népek felett szemlátomást kiterjeszkedik, tolmácsolja szózatát az időnek. A lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaságaikról. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyala. Elüvölti

csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, szégyenél. Lecsendesült és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart. Lánc csörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát, kétségbe kellene esnünk. Hát búsuljuk-e emiatt? Ellenkezünk. Ó, hon. Inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen égen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints ránk! Tekints, szabadság! Ismerd meg most a népedet, midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több? Hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk. E hűtlen korban mi utolsó egyetlen híveit valak.

Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj.

szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzott. Arany János levele Petőfihez. Viszont üdvözlésemet önnek. Ha levelem zavartnak tűnik fel ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Parlagi múzsám, mint együgyi porleány, elpirul a dicséreten, s összefüggetlen szavakat rebeg. Február 10-e, ha szabad töprengéseket óriási dolgokhoz hasonlítanom, úgy rohant meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadalnak. Vaj, ha tévútra ne ragadtassam általam. Előbb a túlságos dicséret a fővárosi újdonságokban, azután a szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzik. Mit szólna ön hozzá, ha valaki tisztán népi szellemben és nyelven írt, komoly eposzra vetné fejét? Kiméra lenne ez? Magamról írjak, de mi? Hogyan érdekelhetnék önt az én hétköznapjaim? Nem éppen homályosan futott iskolai pályám terekáról ábrándim színész csoporthoz vezettek, melynek művészete, mint nyakonöntés jeges vízzel, akárkit is kiábrándított volna. Két hónap telve odahagytam, s szülőföldemre visszatérve most jegyzői minőségben hitvány évi bérért, naponként egyre másra 10 órát hivatalban vagyok. A többi időmet részint szeretett nőm s két kisgyermekem, részint Homérom és Shakespeare-em társaságában töltöm el. S talán sosem érinték vala lábaim az írói pályát, ha a sors iskolatársamat, Szilágyi Istvánt nálam 2 évig mindennapossá nem teszi. De jól tettem, hogy kiléptem. Használtam általa az irodalomnak, használtam magamnak. Az irodalomnak, mert önt egy oly szép vers írására ösztönöztem. Magamnak, mert ön, kit annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtál felé. Isten áldja meg önt mindenikért. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom, tisztelve szerető barátja, Arany János.

0: Arany János, vásár van. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér. Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak-e nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most a nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anya természet kebelét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benne, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.
1: Kutyakaparó, Petőfi Sándor verse.
2: Kívül-belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó, mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant borára, megátkozza a Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába. A kis szobán hosszú, vékony asszal nyújtózkodik végig. Feldöléstől erőtlen lábai már csak alig védik. Ami hosszú az asztal, mellette olyan hosszú a pad. Közepe nem a sok ülés, hanem vénység miatt horpad. Átellenben az ágy. Réges-régen lehetett megvetve, lefekünni beléje nem támad senkinek is kedve. Fejét egyik vállára bocsátá a pufók kevence, redők gyanán tisztes a homloka meg van repedezve. Mogorva vén ember itt a csaplár, szavát sem hallani, szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaplár, a vén dömötör, hát a felesége. Ez takaros menyecske lehetett annak idejébe, de az idő a szegény jó asszonyt megviselte rútul, noha 50-55 esztendőn még nem igen van túl. Bogjas fakó haja beillenék repce petrencének, és melléje mindjárt szörnyű képe madárjesszőnek. Ő sem igen beszél, s ha szól, száját szidalomra nyitja, hogy a vármegye a betyárokat már mind kipusztítja, még mikor a világ ezeké volt, hanem csordul cseppen, de ezek hiával a kereset egészen megcsökken. Odaben a kutyakaparóban így forog a világ, így szomorú. És az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépet levele. Pendelyes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a meszet, s ami rajta imittam ott maradt, az egészen sárga, s korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Pózna végén abroncs a cégére. Ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember, oly búsan lengedez. Jószágból a csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál, a ház végén szundikál naphosszat. Nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke. Körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig tengegy két gyalogbodza, mely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harangszó a távol falukból meghalni jár ide. S az eltévedt madár körülnéz csak, s odább megy ízibe. Még a nap sem sütött úgy, mint máshol, vágyadtak sugára, mintha szánakozva tekintene ez árva csárdára. A csárdától vagy száz lépésnyire kopár dombtető fent, senki által meg nem látogatva áll egy régi kőszent. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, menj Isten hírével, mit állsz itt hiába?

0: Petőfi Sándor, a jó öreg kocsmáros. Itt, ahonnan messze kell utazni, míg az ember hegyet láthat, itt a szép Alföldön, itten élek én most megelégedéssel, mert időm vidáman, boldogságban tölt. Falu kocsmájában van az én lakásom, csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel. Egy jó öreg ember benne a kocsmáros, áldja meg az Isten mind a két kezével. Van szállásom itten, s ennem innom ingyen, sohasem volt ennél jobb gondviselésem, az ebédre nem kell senkit is megvárnom, és mindjárt várnak én, hogyha késem. Csak egyet sajnálok, az öreg kocsmáros összekoccan néha jó feleségével. No, de amint összekoccan, meg is békül. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Elbeszélünk néha a letűnt időkről. Hely, régi bidői boldogak valának. Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt. Alig tudta számát ökrének, lovának. Pénzét a hitetlen emberek csalása, házát a Dunának habjai vitték el. Így szegényült el a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezét. Alkonyuló félben van már élte napja, s ilyenkor az ember nyugodalmat óhajt. S őre jár szegényre a szerencsétlenség, őre jár mostan mért legtöbb gondot és bajt. Fáradoz napestig, vasárnapja sincsen, mindig későn fekszik, mindig idején kell, mind sajnálom én a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa. Ő fejét sóválja, nem hisz a szavamnak. Úgy van, úgy szól késő, jóra fordul sorsom, mert hisz lábaim már a sír szélén vannak. Én elszomorodva borulok nyakába, s megfüröztöm arcát szemeim könnyével, mert az én atyám e jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezét. Petőfi Sándor, nézek-nézek kifelé. Nézek-nézek kifelé az ablakon, ott merengnek szemeim a sírbakon. Jár a faköpönyeg mellett föl s alá, méltósággal, mint valami kis király. Sétifikáltam így én is valaha, mert hogy voltam én is katona. Fekete-sárgára festett fák előtt villogtattam a hatalmas gyíklesőt. Izzadtam a dicső borjú bőr alatt, bájos bakancs ékesíté lábamat. Szájam szörnyű halberdókat kiabált, és söpörtem a kaszárnyúban. Hősi pálya, gyöngyélet. Szégyen rám, hogy számot veték, te vélet, hogy letettem cserkoszorút fejemről, elhajíték puskát, seprőt kezemből. Hely, de meg is vert az Isten engemet, hogy elhagytam a vitézi életet. Poéta lett belőlem, csak poéta. Ott talán már káplár volni azóta.
1: Petőfi Sándor, első szerepem. Színésszé lettem, megkapám az első szerepet, s a színpadon először is nevetnem kellett. Én a szerepben jó ízű szívemből neveték. Pályámon, úgy is tudom, lejjebb.
2: Petőfi Sándor, egy perc.

az agg színész. Még egy pár jelenet, s a függöny alá foly, a lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat, még egy pár jelenet, s vége. Azután oly néptelen rideg, bús lesz a deszka alkat. A nézők csoportja hazaszéled innét, egy kedvűn felejti mosolyát, vagy könnyét. És a hosszú dráma, melyben színre lépék, a nagy játékrendből ki lesz hagyva végképp. Dal fogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna? Mi haszna? Kél egy hangú panaszra belőlem a dal. Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van az orvosoddal.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ってらっしゃるよ。リスカレストン。イキ。カベットケズ。Részben, a műsor első felében angol nyelvlecke Shakespeare-rel. Jó hallgatást! Vagy amit akartok.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

színészben, de minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párducakálú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon bízott kerek potrok és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süke, buta, megsemmisülés. Robert Gida búcsúja Mici Mackótól.

színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás Nebuló. Csigamódra és kelletlen Mártik itkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduca kellú katona, cifraszitkok, kényes becsület és robbanó düh, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta, megsemmisül.

Sziasztok! Itt a Tilos Rádió egy éjszakás kaland, szex, erotika és minden finomság, irodalom egész éjszaka. Spiróval folytatjuk, a Kivürös Sándor pszichéjéből fog részleteket felolvasni. Hallgassatok, élvezzétek!

üdő estvére járván, én psziché, megmosakszom, rózsában, rozmarinban, ezer jó fű javában. Mindjárt öltözködöm már, kanyarok gyöngyöt nyakamba, gyűrűket ujjaimba, új pántlikát hajamba, lám, készen is vagyok már. Díszemben ágyba fekszem, mert álmom fűrjesében vagyon találkozásom derék sudár legénnyel. Bátor tüzes szeművel, ő a legszebb, a legjobb. Nevét nem vallhatom meg. Légy a legszebb, a legjobb, és megvallom te véled. Szájára csókot adni, aztán belé karolni, ővéle kertbe futni, virágágyásra vonni, hamar melléje dőlni, madárzaj edenében, magnólia rejtekében. Tenném, de nem merem még. Kissé őtőle félek, talán morcoska lenne. Nagyon félek magamtól, talán heveske lennék.

0: 1812. esztendő nyár végén történt. Gróf Terek István kérőm is már majdnem jegyesem, azon kérlelt, vinném előtt a Poézisre nevelőmhöz, Kazinczy Ferenc úrhoz. István elég rossz poémákat írogat a nékem, s nem tudom, mi értelménkedett a szigorú kritikus ítéletiben. Hát, reállottam. Antúl is inkább, mert Kazinczyné Gróf Terek Szofi rokona vala Mátkámnak, de még soha nem találkoztanak. Isti hintaján indulánk Bányácskára egy reggelen, négyen. A kocsis, továbbá kérőm meg én, és hogy megszólást ne légyen, Palkó testvéröcsém, mint ügyelet. Több bóklálás után csak estve fele érkezünk, akkor Palkó elhagyja bennünket, lovon átdöcögött a közeli sátoralja újhelyre, ahol Kosztelic rőfőzsidó jányai Heles Rifkék valának, kiket ő egy kirakó vásárból ismert, így őrzet nélkül maradánk. De nem is volt rá szükség, mert szegény Istvánomat már nem nagyon szívelhetém. Kazinczyéknál kis kompánia vala együtt, részint ismerősök. Dezsőfi József gróf onkelom kassárul, meg egy míveskedő papiember, s még néhányan. S a híres Veseléni Miklós báró Hason nevű fia. Most érkezel lovon Zsiborról, már is kitűnő katona. Középszolnok vármegyei kapitán, azon kívül tudományban s literatúrában otthonos, nagy reményű nevendék. 15 esztendős vala akkoron, én majdnem 2 évvel korosabb vagyok őnála. Hosszú és széles termetével 20 vagy 25 éves legénynek látszott. Én pedig apró fekete prücsök, talán ha 10-1-nehánynak. Veseléni Mika igen tetsze mindenkinek, nékem is, és mint mondám, Istvánomat rossz verse is, esetlenségemi miatt már kevéssé tűrhetém. A házigazdas, a vendégek örömmel fogadának bennünket. Dezsőfi József bátyám egy dallomat dicséré, úgymond ebből egy picinke hölgy izgató érintése, meleg lehellése még 100 évek múlván is éreztetni fog. Kazinczy úr pedig jutalmul ölivelveve, homlokon csókola, de nem vala ebben egyéb semmi, mint egy reménydús tanítvány felavatása. Én megsimogatám a nagy férfiú keskeny kígyóforma fejét, s mondám, kár, hogy bajuszát meg nem rángathatom, mert nincsen. Egy kevéssé tiszteletlen valék nagybátyám úgy ítélé, de Kazinczy, hogy védelmezzen, szólla.
1: Hiszem, csak gyermekem, gyermekecske még.
0: Felcsattan a Szofi asszony. Nem gyermekecske, érett asszony ez már, hogy rosszabbat ne mondjak. Ezért hát le kell leszállanom a férje uráról, és vőlegényen felé indulék. Ám de, nem várt fordulattal, a mellette ülő ifjú Veseléni Mikát választám, és nagy szuszogva, mint egy erőlködve kapaszkodó kis gyermek, felhúzóckodik Mika ölibe. Terek István csak nyögdele. Szólani nem mere, hát ha végtire is verekedni kellenék a nagy erejű óriás Veselénivel. Egy ávaság lőn szerencsétlensége. Nevették, hogy Mikára kapaszkodék, a féle gyermeki szándoktalanságnak nézték. Azt hívék, a nagy fiú karjában mindjárt elaluszik az álmos kis baba. S tovább nem foglalatoskodának velünk, másról beszéltek. Csak Mátkám figyele, a hideg izzadság csurgott róla. Gondolám, na Isti, megtanítlak. És kezemmel útnak indultam Mikán, s csak a mellettünk ülő láthatá ezt. Az ifjú báró a fülembe szeszegé.
2: Kisasszony, ne babirkáljon rajtam. Én vívó és lovas vagyok. Nékem másra kell az erőm, nem arra, hogy egy vámpír kiszívja.
0: Ekkor én, főként, hogy István bosszantsam, már nem kézzel, hanem ajakommal és nyelvem csücskivel bolygék Mika képén nyakán. A kisbáró újfent susoga.
2: Erzsébet komtesz, estökve kérem. Én még nem akarok hölgyekkel foglalatoskodni. Én mennél tovább meg akarom tartani szüzességemet.
0: Csak-e kellett nékem? Kajánul is Dimre vigyorogtam, s elkezdik domporom alatt Mika ölében motoszkálni. Izgés mozgásunktól oly merevedése támad a Márt hangja reket.
2: De rossz féle, hát járjunk ki és keressünk holmi heverő alkalmatos. Alkalmatosságot én nem bírom tovább.
0: Erre a lovagló bőrnadrágja szíjáit kibontám a farom alatt. Könnyű nyári batiszoknyacskámat úgy tűrém hátra, hogy csak felül fedett, alul nem. Alsó részem pőre vala. És Mátkámnak mindezt jól látni kell. Vártam, végül is felordít, de a gyáva nem mert mukkanni sem. Istire nyelvet ölték, s egy rejtett, csak oldalról látható kézmozdulattal a dicső veseléni családfát beirányozván felnyásolám magam. Csücsölve, alig-alig pillegve, éltek-lektem, örülvén, hogy a báró nem intézheti rajtam a szokásos mechanikus döfölést. Mely a nőnek sans plaisir et sans désir, hanem ottan csikálom magamat bévül, ahol akarom. S ugyancsak vagyom, mivel életemben ez egyszer éldelék így mértéktelen. Azt hiszem, István is már merő latyakban üle. Csudaképpen a többi nem vett észre semmit, még a hegyes szemű Szofi asszony sem. Ha figyelnek valaminket, vagy az agyonáztatott nyöszörgő imádómat, talán vége a világnak. Ma már nem értem akkori önmagam. Ekkora könnyelvű vakmerésem. Aztán eszméletem veszítém. Lehet Mika is. Az ő suttogásira tértem magamhoz.
2: Mit tettél? Most belőled minden az én nadrágomra megyen. Akkora fútlészen, hogy a szégyen senki sem mossa le róla. Számlak, szegény Elsikém. De nem én akartam.
0: A fülibe súgtam. Egy veselénének soha nem szabad megijedned. Keszkenőt csavartam a csurgás alá, majd minden abba üzön le, ruháinkra csak kevés jutott. Isti már nem volt a szobában, kinnokádott. Dezsőfi még mindig gyanútlan kérdé.
1: Gyermekeim, ti aludtatok?
0: Mik a felelé?
1: Fáradtva lék a hosszú lovaglástól, zsiborul idáig, és azt hiszem elbólintottam. Nem is tudom, mi történt.
0: Kazinci hahotázott.
1: Egy szép kislány a karjaidban kucorgott, és te nem is érzed.
0: Erre Mika?
1: Valóban nem ébredtem rá. Mit mulaszték? Ó, én ez szerencsétlen.
0: Már a vendéggyülekezett több szobában, csoportokban társalgott, és részint oszladozott. István egész testiben remegve, engem hol gyalázni, hol vallatni akara, de nem jött ki hang a torkán. Folyton hányni kellenékje. Ha szólni kezde, már is szájára kendőt szorítván nyargala ki a retirád a decka házikóba. Így menekültem meg a magam mentegetésitől, amely antúl inkább szükségtelen lett volna, mert kettőnk közt úgyis mindennek vége vala. Későre járt, már az éjszakát bányácskán töltünk. Én Kazinciéknál egy cselédkamrában kaptam helyet, Pips bátyám, Dezsőfi, és a papi férfiú, nevét nem tudom, a vendégszobában. Mika mondá, féltett lova közeliben, az istálóajtó mellett szalmánon hajtaná az ít eltölteni. István, a közben megérkezett Palcsó a korcsmában leltek azilumot. Sejtém, hogy a napnak még nincsen vége. Még le nem vetkezik, hallom ablakom alatt.
2: Erzsi!
0: Csodáltam volna, ha nem itt történik. Repültem Mika ölelésébe. Éjféltől reggelig együtt kerengtünk, tisztára bolondok valánk. Én elkápráztam a leány álmából valóra vált kis bajnoktól, ő pedig a kamasz fiú merengéséből testet öltött pszichétől.

Kis kertemet tiprod, féktelen lovacskám. Tiéd vagyok, érts meg. Légy óvatos hozzám. Nem örömest mondám, de gonoszok szája morog, reám vádaskodva. Ha feléd gondolok, harmatos a testem. Mint nyáron folyóban, gázolsz a vérembe. Elbágyasztol engem, miért eszedre, ha kedvedre nem mindent tehettem. Úgy elaléltattál, most sebzetten élek. Ha nem várlak, sírok, és ha várlak, félek. De mégis remélek, magam vagyok, meg is vagyok, véled el is égek.

Bodrog partját csiga járja, ágaskodik a szorvája, s hogyha fogom kis markomba, a szorváját visszavonja szégyenemre. Ám ha patak fő utcáján, lejtek faromat riszálván, minden legény szemet átva, ágaskodik a szorvája örömemre. Ahány deák vagy úrféle, megfütykölne, tovalépne, velem tengölt ne akasszon, nem kell nékem bábasszon szégyenemre. Mennyi kényes, dölfös kokas, többet ér egy varga inas. Csirizes kis gatyájába híven vár rám a szorvája örömemre.

Franzli, panaszlod, a nők közt mind Frigidákra találsz te. Az volnék magam is, Franzli, veled feküvén, mert ha ügyes vagy, előbb tüzesítsz, utána tüzesülsz csak. És ha a kés éles, sose kemény a kalács.

Feküvén a harc urával, egy fél testfordulattal gátlám heveskedését, és félig alajja csúszva, s félig föléje hajolva, öltém testembe testét. Csípőm, farom csedervén, törpécskémet csiszálám, a harci óriással, s láztul pirult ki orcám, s habos fehér húsomban a gyönyör újra meg újra hullámokká tolult fel, s hullámokká alélt el. De végtire is betelvén magamat hanyat vetettem, s engedtem a szokásnak, hogy szembere ám hasaljon, és engem kis töredékenyt, mint egy alapos cselédjányt kíméletlen dögönyözzön. Tudám, ő néki ez jó. Nékem jó ebbe csak annyi. Így bírhatám karomban, szerelmesen figyeltem, elmélyed tört hajóként elsüllyedve tengeremben. A lelke szerte bomlott, de teste mégis itt volt. Rajtam tombolt, viharzott, lazán reáfonódtam, s cirkáló ujjaimmal hátát, nyakát simogattam.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akik-e viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik, a hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mielőtt Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenáll annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajüldöző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják-e a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mi mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszaka alkalmával találkozót tart. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozón. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Taure rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: hülyeséget mondunk. Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bopoljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick, kávé felines! Délelőtt a Gonzales Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jelzett. A halászöbölben közfegyverzett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間邦楽や管弦楽の演奏を平時に。

és a kormánybiztos a következő közleményt. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon megjelenik. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltak tovább. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormány biztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be, és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegyváltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50 perckor mondunk ideget.

0: Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128-17, Paks 166-17, Baja 263-21, Mohács 295-25, Bezdán 134-25, Apatin 218-31, Gombos 168-27, Vukovár 140-25, Újvidék 167-27, Zimon 272-44, Moldova Veke 624-83, duzzasztott. Drenkova 884-100, duzzasztott. Orsova 2418-99, duzzasztott. Turnu-Severin 148-25, Gyurgyu 170-29, Csernavoda 108-31, Brajla 197-34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakánál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28. Barcsnál 14, 7. Dráva Szabolcsnál 61, 9. Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29. Belgrádnál 224-45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77 18, Huszt 109 15, Tiszabecs mínusz 56 11, Vásárosnamény mínusz 64 14, Záhony mínusz 100 19, Dombrád 96 27, Tokaj 463 57, Duzzasztott. Tiszalökalsó mínusz 34 29, Tiszafüred 388 53, Duzzasztott. Kiskörealsó 93 29, Szolnok 198 39, Csongrád 121 37, Szeged 201 35, Zenta 252 41, Hitel 230 36, a Szamos Désnél 184 1, Csengernél mínusz 30 6, a Kraszna Alsószopornál 82 9, Ágerdőmajornál 34 9, a Latorca Munkácsnál mínusz 195 6, az Ungvárnál mínusz 139 3, a Bodrog Felsőbereckinél 240 33, Sárospataknál 256 36, a Sajó Csoltónál 40 3, Sajópüspökinél 58 8, Felsőzsolcánál 47 9, a Hernád Aboskőszegnél 122 9, Hidasnémetinél mínusz 37 3, Gesztejnél 30 7, a Zagyva Apcnál 50 5, Jászteleknél 16 9, a Berettyó Szalárnál 44 3, Berettyó Újfalunál mínusz 126 9, Szeghalomnál 97 23, a Sebeskörös csúcsánál 20 14, Nagyváradnál 34 14, Körösszakálnál mínusz 88 5, a Feketekörös Belényesnél 25 3, Tenkénél 58 6, Sarkadnál 9 11, a Fehérkörös Honctőnél 19 3, Kisjenőnél 62 6, a Kettősörös Békésnél 100 cm 21%, a Hármaskörös Gyománál 337 43, Duzzasztott, Kunszentmártonnál 130 31, a Maros Soborsinnál 71 9, Aradnál 15 5, Makónál 10 13, a Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok, a Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombey-les-Deux-Églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét De Gaulle ravatalánál.
4: Pécs, az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
2: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
5: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
6: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
7: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
6: A külpolitikai szeretőt, Vértes Évát, no ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt, Vértes Évát hallották.
8: Még fölteszünk valamit a Magnó teker, egy Magnó tekercset a lemezjátszónkra, Magnónkra.
2: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúbos Ötös adja elő.
9: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
10: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
11: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikkal bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesteremberek csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék!

0: üzenet szolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Otto üzeni a Gellért hegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségére vagyok.
0: Ismétlen, Otto üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
1: Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcában, hogy jól van.
1: Üzenem Budafokra Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budafokra Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
1: Albertfalvára üzeni Mimi édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
1: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
1: Laci a forgalbíró üzeni szüleinek, a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a futballbíró üzeni szüleinek, a 11. kerületben Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: módosítására Magyarország Nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az állam hatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott Nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a Nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt Népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a Népgyűlésnek, hogy a Nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Tiruti Zoltánt választotta meg köztársasági elnökét. Tisztelt Népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam, és most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak, igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetétől. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget,

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra, Tajmin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvő vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Tieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológia Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamans csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására kora délután több felé plusz 5-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, több felé csapadékos az idő. Észak-Európa

0: Szelvényük egyenként 141.345 forint. A három találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
1: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomp 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomp még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcompon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
1: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
3: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1-3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havadások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
4: Mi várható a nap végéig?
3: Marad ez a hűvös, az évszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
1: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
5: Kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az UYÉR, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Halló, stúdió!
6: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
7: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elidő. Minusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt mindenő. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagy rész borul, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is 20-10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett fel a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foggal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult 11 fokos fagy, ezt Borsod Nádastról jelentették.
1: Budapesten ma estig napos, száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De, Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én ezt menát kértem, Bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra. Mi?

0: A jó bizonyítvány jutalma
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka
0: a fényképezőgép.
1: Certina,
0: Smena,
1: Ljubitej,
0: Skolnik.
1: Ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No, és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgozója lesz.
1: A Budapesti Közlekedési Vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A Budapesti Közlekedési Vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista.
4: Hely, hogy rohan az idő.
3: A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
3: Köszönöm, de rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Ha jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
3: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csakis Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
2: 40 éven felülieknek árengedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja Benit Pirasszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Invis.

0: Lehet, ha opotért szemüveget visel.
1: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Opotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
3: Opotért szemüveggel.
0: Szemre valóba fehér nép.
2: Opotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Opotért szemüveggel.
5: Huligánok figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az opotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Opotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az opotért szemüvegét!
0: Nem hisz a szemének!
6: Opotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
0: Vágyás.
1: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út...
7: 101.
1: Fogalmas. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen Wikkent-házat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
6: És szídja időnként a kapitalizmus is.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Chaos Radio. Folytatjuk. Isaac Asimov Acélbarlangok című regényének feldolgozásával. Az első részt egy hónapja, a második részt két hete hallottátok. Jó hallgatást!

0: es esta?
1: ¿Qué tocado? Keltakaró.
2: Sanyi, a tesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tivoson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.
6: Húsarokban levet hollam, harap gyorsan akkor, szádba majom, harapom. Nincs jobb, mint a vadkörte.
7: Vadkörte? Szájnyás? 7 méter? Most nézzük a hallótávolságot.
6: Mi?
7: Meghallotta? Hallótávolság? Kb. 10 méter.
6: Akarsz tőlem valamit?
7: Dehogy nem. Semmit. Csak úgy fütyörészek, meg sétálgatok. Egyél csak nyugodtan, mintha itt se lennék.
6: Biztos, hogy nem akarsz tőlem semmit, mert most ráérek.
7: Köszönöm. Már megyek is. Azért nem mondd el senkinek se, hogy itt láttál.
6: Jó, nem mondom. Amíg ezt is bekapom.
8: Sisi, na végre, megtaláltalak. Játszunk bujócskát.
6: Jó, kis királyfi, most éppen ráérek.
8: Na, akkor számolj 20-ig, te leszel a hunyó, én meg majd bujok, jó?
6: Jó, te bújsz, én meg leúny szemmel számolok.
8: Hova bújja?
6: Na, 1, 2, 3,
8: egy lepke, sisi, fogjuk meg.
6: Nem szabad megfogni.
8: Miért nem?
6: Mert a lepke akkor szép, ha szabad a lebeg. Gyönyörködj benne, és akkor így érzed, hogy te is repülsz.
8: Tényleg gyönyörű.
6: Ugye?
8: Elrepült.
6: Hát azért lepke.
8: Most bújok.
6: Jó.
8: Te számolj tovább, jó?
6: Aha. Hát, ez is jól mond. Hova? Gyere a hasonba,
8: jó?
9: Nyisd már! Mondjad már! Halljuk már! Győzni akarok!
7: Felséges Torzomborz, legnagyobb király! Itt van minden adat Süsűről. Egy hétig gyűjtöttem étlen szomjan.
9: Pontás! Nem látott meg senki?
7: Nem látott meg senki, csak Süsű. De neki azt mondtam, hogy sétál.
9: Most basszút állunk! Ágyáfúrt basszú! Süsűt elcsáljuk, közömbbe sítjük, és meg sem piszük helyette a mi süsünket! A tudományok várában már készítik a mi tökéletes mi süsünket! Jobb lesz, mint az eredeti! És akkor ilyen... Átvesszük a hatalmat!
7: Ilyen a mi műsüsünk!
9: Gyerünk gyorsan a tudományok várába! Betápláljuk az adatokat a műsüsünkbe! Gyerünk!

0: olyan, mint az igazi.
1: Tökéletes, hason más. Nem lehet megkülönböztetni.
2: Hadd próbáljam ki!
1: A vezérlőasztalt bekapcsolni.
2: Én akarom bekapcsolni! Jaj, hol a gomb? Itt van! Begyomom! Beszélj!
3: Üdvözöllek, dicső lovak, szép a ruhád, szép a lovak!
2: Óriási! Na most másik próba következik. Mit mondasz, ha egy királylánnyal találkozol?
3: Szép vagy, mint a rózsaszál. Ó, te kedves királylány!
2: Pompás! Most énekelj!
3: Ó, ha rózsa bimbó lehetnék, rám szállának szépen a lepké.
2: Pompás, óriási! Szállítsátok a vezérasztalt a váramba! Hadd vezér!
4: Igenis.
2: Te elmész a kémmel, és elcsaljátok az igazi szűzüt, és akkor én elküldöm a műszűzüt. Gyerünk! Menjetek már! Most mi következünk!
4: Igenis.
0: Nagyon fontos lesz a jó álca.
4: Miféle pálca?
0: Jaj, nem pálca, álca, álarc, álszakál, paróka vagy valami, hogy ne ismerjenek fel, érted? Jaj, már meg is van. Esernyővel fogjuk álcázni magunkat, alábújunk, és nem ismernek fel. Óriási ötlet! Én azt hiszem, mindenki beláthatja, hogy egy igazi szuperkém vagyok.
4: Nekem is kell egy tudom, álca.
0: Te is kapsz egy esernyőt?
2: Ne is szeretnétek! Süsüt, ne is várjátok! Süsüt! Csapdában csaltunk! Süsü nincs! Süsünek vége!
5: Süsü? Mi lett Süsüvel?
6: Süsü!
5: Mi csak ezt hiányzott? Süsü nélkül végünk! Elpusztítanak, Süsüt is elpusztították, végünk van!
7: Süsü, drága barátom, örökre véget ért a vándorlásod. Hát miért hagytál itt minket? Nem fogunk elfelejteni soha.
8: Nem fogjuk elfelejteni. De most más dolgunk van, ne sírj kis unokám, nyakunkon az ellenség.
6: Süsüért,
8: bosszút állunk, csak ne sírj. Harcolni fogunk, ha kell! Süsü nélkül!
6: Már nem sírok.
8: Jól van! Az én unokám vagy! Az én bátor unokám vagy! És most nagy szükség van a bátorságra!
7: De mit tegyünk?
8: Segítséget kell hozni! Mégpedig, fiam, neked kell elindulni, mert csak te tudsz átjutni az ellenség gyűrűjén. A titkos ajtón kijutsz, még az ükapám csináltatta. Ajaj, azt hittem, sose lesz rá szükség. Most átadom neked a titkot. És legjobb, ha éjszaka mész. A rejtek út a vadkörtésen keresztül vezet Petrence királyhoz.
7: Értem. A vadkörtésen át.
8: Egy kis osvény. De te biztosan megtalálod?
7: Megtalálom. De mi lesz veletek? Mi lesz a várral?
8: Ne, minket ne félts. A várat megvédjük. Magunkat meg nem adjuk. Átveszem a parancsnokságot, és harcolok az utolsó cseppérünkig.
6: Harcolunk!
8: Ez a vezér, kis unokám!
9: Minden rendben!
8: A vérem megválik mindig!
9: Vérem!
5: Jó, menj csak! Folytasd, kancellár!
4: Hol is hagyta abba? Ja, a költségvetés, vagyis a kincstár állapota, hogy úgy mondjam...
8: Hol vannak a szeplős pofák? A szeplőtlen szeplősök. A föld nyelte el ezeket. Nem találom őket.
5: Kiket? Miket? Mi bajod? Az előbb azt mondtad, hogy minden rendben, és hogy mi így locsolni.
8: Nem, királyom, most mondom, hogy nem találom őket.
5: Kancellár!
4: Igen?
5: Ugye te is hallottad, hogy azt mondta? Minden rendben, igaz?
4: Igaz, én is hallottam. Tehát, hogy milyen szeplőtlenekről beszélsz?
8: Hát a két esernyősről. Üldözöm őket, és elkapom. Jól kiszeplőzöm mind a kettőt. úgyhogy most nem érek rá veletek vitatkozni.
4: Gyanús, gyanús, nagyon gyanús. Most már végképp nem értem. Lehet, hogy Süsű napszúrást kapott.
5: Meg ezek a szeplők. Azonnal hívjátok ide Süsüt.
4: Ilyen is felség. Írnok?
10: Itt vagyok, itt vagyok.
4: Hívd ide Süsüt. Ez parancs.
10: Ide. Süsüt, ez parancs.
4: Nem kell írni ezt.
7: Ki vagy?
5: Én vagyok. Ki az az én? Ha, és hol én vagy?
11: Süsü. Itt vagyok a
7: Süsü. Süsükém. Ó, de boldog vagyok.
11: Én is boldog vagyok, de van nem bírom sokáig. Teljesen elzibbattak.
7: Na.
11: És egy vacakkaró átfutta a talpam.
7: Jaj,
11: nekem igen. Azért örülök, hogy megtaláltam.
7: Tarts még ki egy kicsit, Süsükém. Drága Süsü, drága barátom. Mindjárt kihúzlak.
11: Jó, nézzük csak.
7: Micsoda ronda verem. Na, ezt a kötelet feldobom annak a nagy fának a csúcsára. Jó erős. A másik végét leeresztem. Áthúzom a vonod alatt. Dugd a kezed. Most hurkot csinálok. Megvan?
11: Megvagyok.
7: Na várj. Most csomót kötök rá. Na, most jól figyelj. Ketten meghúzzuk, hogy meghajoljon a fa. Kettő. Három! Húz! Most én elengedem!
1: Kapaszkodj! Lépjenek be a tudományok várába!
12: Belépünk? Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi. Nicsak, Süsü is itt tolálkodik.
13: Ne tolakodjon, sárkányfű árus, álljon sorba!
12: Jól van, asszonyság, menjen, tessék!
14: Íme itt vannak a tudományos virágok. A nagy tudású tudósoknak sikerült megszüntetni az össze-vissza növő virágokat. Kiküszöbölték az értéktelen tulajdonságokat, mint például a szív meg az érlat. Mindegyikből kivonták az értékeket és egyesítőket. Íme itt látható tudományos virágok, melyek nem szépek, nem illatosak, csak hasznos.
12: Nem.
14: Most pedig tekintsék meg a kísérleti virágot. Fogdosni tilos. Mi csak Süsü? Üdvözöllek, dicsérnom, hogy szép a ruhád, szép a lovad. Mi célhozott mondza erre, s mi vajon a szíved terve?
12: Psst, titok.
14: Aha, titok. Akkor gyilag. Mi az a nagy titok? Mondjad, komám.
12: Psst, képzel, kihirdették az országos titkot, én meg nem tudtam. És most a barátom a kis királyfi születésnapjára nincsen ajándékom. Ugye segítesz?
14: Ah, segítek én egy komám. Neked mindent virágot szeretnél?
12: Igen, de titkosat.
14: Olyan tudományosat?
12: Ne.
14: Ha!
12: A régiből adj, amit még nem küszöböltek ki. Születésnapit.
14: Jó, szóval szép

0: Azért bűvös, mert a szeretet növeli. És csak akkor szép, ha szereted azt, akinek adod. Abból meríti a bűvereit.
1: Bűvereit? Bűvös virág, megvan már az ajándék.
2: Bűvös virág? Miről pusmognak ezek? Jó lesz figyelni. Elbújok ide a gép mögé.
0: Ültesd el, locsold meg, és még valamit. Meg kell tanulnod egy verset.
1: Hát megtanulom.
0: Na, ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is áll.
1: Ő is áll.
0: Ha bánatér, megosztozik, szegény szíved bánatát.
1: Szíved bánatát.
0: Cirógatod, megcirógatod. Beszézgeted, örül áll. Szíved örül, lelked röhül, csodálatos illat.
1: Csodálatos illat.
0: Orvosság, ez minden baj.
1: Bajra?
0: Gondolj, a múlt űzi ám.
1: Űzi ám.
0: Szíved lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
1: Szíved lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
2: Szíved lelked gyógyítja, bűvös virág. Ez kell nekem. Ilyen különlegesség, de minden nap akad. Ez lesz jó üzlet. Bűvös virág. Finom kis üzlet. Megyek is. Eleget hallottam.
0: Csak nekem szeretet nélkül senkit sem ér.
1: Nem.
0: És ha a gonosz kapsikész bimbót levélt ráncikál, megérzi, és a gonoszon előbb-utóbb hosszú áll.

0: Egy arany.
1: Jó, tessék, egy arany.
0: Köszönöm.
2: Aranyocská.
1: Most megyek és megfőzöm. Köszönöm, vagyok beteg, de nem baj. Mert most duplán egészséges leszek.
2: Hé, komám, mi az?
1: Bűvös mire? Egy arany. Most vettem a sárkány fiárus.
2: Becsapott ez a sárkány fiárus. Épp vissza az aranyat.
1: És oda? Miért? Hát nem bűvös a bűvös mire? Nem bűvös?
2: De, bűvös, csak hogy ingyen is meg lehet szerezni. Itt van itt. Most vágtam is fél aranyért, megmutatom neked, hogy hol.
1: Na, rendben van. Na meg állját csak, te sárkány fiárus. Majd adok én neked.
2: Majd az... Csatokba. Veszélyes.
1: Veszélyes. Vigyázz!
3: Mindjárt hozok fel is vizet.
2: Itt az alkalom, ott a bűvös világ. Tört egy!
1: Jó, török! Nekem is van bűvös világom.
4: Na most, nyomás!

0: Figyelem! A király beszél!
1: Nagy nap ez a mai! Drága fiam! Az ősi hagyományokhoz híven a 7. születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek! Ime itt van! Kezed erősen fogja, de a szíved irány.
0: És most következik a meglepetés. A vár népe a titokban elkészítette a maga ajándékát, és most átadja egy nagyon jó hozzátok sorban.

0: Egyetlen egy gyermekkel megálltam az életet.
1: Kire hagyom az országomat, a koronámat, a gyermek nélkül van.
0: Még ha leányunk születne is, azt férhez adnánk egy királyfihoz, és ő lehetne utánod felséges férjem a király. A leányka pedig a királyra.
2: Mit mondtam? Hasztalan fohászkodtak. Az ég nem hallottam.

0: pedig a kastélyban éppen 12 aranytányér van. Egyel se több, se kevesebb.
1: Nos, ha csak 12 aranytányérunk van, nincs mit tenni. Egy javasasszonynak otthon kell maradnia.
0: És ugyan ki lenne az az egy felséges férje?
1: Ki lehetne más, mint a 13. Ő a legfiatalabb, majd eljön a következő keresztelőre. Talán meg se tudja, hogy a többi 12 most itt jár.
2: Úgy is történt, ahogyan megbeszélték. Az ünnepséget lázas készülődés előzte meg a kastélyban. A konyhában égett a munka, a szakácsok és a kukták keze alatt. Vidáman lobogott a tűz, sercegtek a sülők pecsenyék a tűzhelyen. Még a legyek is ünnepélyesebben röpködtek. A galambok jobb kedvűen burukkoltak, a lovak elégedettebben kapálták lábukkal az istálló padlatát, s a kutyák farkukat csóválva csaholtak az udvaron. Ők talán még azt is tudták, hogy milyen jó falatok várnak majd rájuk a lakoma maradékaiból. A kastélyban pedig nagy pompával terítették az ünnepi asztalokat. Amikor eljött az ideje, sorban beléptek és a bölcsőhöz járultak a javasasszonyok, hogy áldó ajándékokat kapjanak. Ahogy a

0: hogy franciás kavallér. Tiptopnak egész képe bé van tubákozva, csizmáját hóna alatt hordozza.
1: A franciák közt a férfiak apró aranykarikákat szoktak füleiken hordozni, de most már mi, ekkora nagyokat viselnek.
0: Nagy részgyertyatartók fenekei vannak a füleire kötözve.
2: Magamat rekomendálom, nem hallgathatok hosszasabb előadást a párizsi új módiról. Sietek.
1: No de kérem alásan, ha szabad kérdenem, hová? Hová?
2: Majd megnézhetem az imasommal, hogy nem jöttek így ki a számjaim a lottérián.
1: Ugyanúgyé, és az úr is szokott játszani a lottérián?
2: Különben sem, volt is már rajta holmi aprólékos nyereségem, de most feltettem már magamban, hogy vagy sokat, vagy semmit.
1: Azt tartom, az utolsót legkönnyebben megkaphatja az úr. Jobb is, ami kis pénzecskéje van, megkíméli. Szükségeit pótolja vele.
2: Úgy csak az urak beszélnek. De higgy el az úr, hogy most olyan bizonyos vagyok a 25.000 forint nyereségben, mintha már a tenyeremem volna.
1: Isten szavából tudja az úr.
2: Gondolnám, mert amely számokat én most feltettem, azokat most megálmodtam. Az álom pedig kivált a lottériára nézve csalhatatlan. Ezeket a számokat álmodtam meg. Egy, kettő, három, 20, 23.
1: Már azok ugyan kuriózus számok. Lesz szerencsém hallani az álomlátást, amelybe számok bejöttek.
2: In compendio elmondom. Azt álmodtam a más éjjel, hogy én két macskát árultam, három dáma majd megveszett érte. Úgy kérte 20 krajcáron. Valami vénasszony oda jött, 23-at ígért érte. Én már éppen néki akartam adni, de csak egy poltra volt nálam. A macskákat feltettem a vállamra, de hiszen a többi nem tartozik a lottériára. Csak azt akartam mondani, hogy én a számokat így álmodtam. Egy poltra, két macska, három dáma, 20 krajcáron, és ismét 23 krajcáron. A macskákat csak cirókáltam, és egyszerre felserkentem.
1: Uram, a párizsi legújabb álmos könyvek is azt mondják, hogy a macska paráznaságot jegyez.
2: Ne, magamat ajánlom.
0: Negyedik jelenés.
1: Jó reggelt kívánok, Lázár Deák!
3: Á, Isten hozta az urat, Isten hozta!
1: Köszönöm, Lázár Deák, köszönöm. Hát, mi újság van mostanában?
3: Na, hát bizom, most a Filivel kevéssel udvarolhatok. Hanem, én spície, most van nálunk az a vásáros úr, kinek itt által ellenben vagyon a boltja. Derék a Fili úriember, azt beszél, hogy a hírs francia vezér, generál Lash, vissza húzta a maga táborát egész

0: Karnyóni házának küszöbén Lipitlotty magában beszél.
1: Szerencse fia vagyok. Ahol mi? Míg szegény legény karakterrel kellett parádéznom, az a vén bolond Karnyóni a bűségig tartott ruhával, pénzzel, azt gondolta a nyomorult vén banya, hogy én őtet szeretem. Egy ilyen legény, aki az ifjakba is válogathat. Én? Egy olyan világ rútát, az a vén bolond Karnyóni. Csak gondolja el az ember, hisz egyidős a postaúttal. Melegsége is csak annyi van, mint a nyári kályhának. Édes számjaim, 25 000 forintot érő, kedves számjaim, ti szabadítottatok meg engemet attól az alacsonságtól, hogy én a vén Karnyóninak pénzéért hízelkedjem. Áldott volt, Éria, áldott volt, aki fel is találta. Nyugodjunk békével még a haló földjében. Ó, édes számjaim, kedves számjaim, most mindjárt postára jövök, megyek Budára. De hová megyek? És miért, ó, áldott szerencse, azért a szép 25 000 forintért? De hát, az a szép, az az édes, kedves Karnyóni. Ott is a guta, most már tyúkpásztoromnak se venném be. Még előre nevetem majd, hogy perel magában a véntátos. De kukkanni sem mér a 25 000 forintos Lipitlotty úr előtt.
0: Lipitlotty itten belép a házba.
2: Jó napot, Lázár!
3: Isten hozta az urat! Tessék lőni, tessék!
4: Most éppen szép újságot hallottam.
2: Mit, Lázár?
4: Gibraltár fővezér, champion várat a Strommal megvette, és hogy mi mostanában igen nagyon megvertük az angolosokat.
2: Az elég örvendetes újság, hanem itthon van é az asszony.
4: Jó, szolgálatjára az úrnak. Még most ebéden is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézséget érzete. Az szokott nyavajája jött rá.
2: Micsoda szokott nyavajája?
4: Aval nem szolgálhatok. Azt tartom aranyér.
2: Bizony, nagyon sajnálom. Hanem Samuka, ezt a levelet vidd el Boriskának. Hanem meg nem utasd asszony anyádnak, asszony anyádnak pedig azt mondd meg, hogy én egy kevéssé Budára felfordulok, s mihelyt onnét megjövök, csak úgy magam. Mindjárt gyűrűt váltok vélem.
5: Értem, értem, az úr mindjárt gyűrűt, hát azért a levélét.
2: Nem, nem, szegény Samuka. A levelet vidd a Boriskának, én meg asszony anyádnak gyűrűt.
5: Értem, értem, de hát nékem mit hoz az úr?
2: Csak eredj sietve, mert én nem késhetem, néked fapénzt hozok.
5: Jó lesz, biza! Köszönöm az úrnak! Most mindjárt visszajövök, érte!
2: Siess hamar!
4: S akarom mondani, hogy az angolusokat igen megvertük. 600 fregatta elesett, másik 600 fogalja esett. Minden orán várjuk id őket, id, kanyuzsár. Remélem, az úr többet hallhatott felőt.
2: Lázár Deák, innékem most el kell sietnem. Az asszonyságot tisztelje nevemmel. Most annyi idő sincs, hogy elbúcsúzzam tőle. Ha a Budáról visszajövök, fogok néki újsággal kedveskedni, és pedig olyannal, amelyet még nem látott, nem is hallott.
4: Magam is kikérem, kedves úr, hogyha valami újságot méltoznak hallani. Gajdon szerencsé magának is. Ott inkább van szerencsé az emberhez. Telegráfus.
0: Karnyóni nagy indulattal bérontván félbe szakadja.
6: Ezt érdemlettem én az úrtól! Ezzel jutalmaztatja meg az én sok szívességemet! El kellé hinnem, hogy az úr család állott és hitetlen lelkű.
2: Mit?
6: Azt, hogy az úr színnel nézel angyal, valóságot egyébként kettőt, hogy értem én az úrtól. Ezt az úr... majd mit is mondok?
2: Mi háborította úgy meg az asszony? Nem illik az olyan egy személyhez? Az asszony akar engem vádolni, és ezáltal érdemtelenné teszi magát arra, hogy én szerettem? Mégpedig olyan igen szerettem, mint most?
6: Mit keres hát ez a levél?
0: kebeléből vesz ki egy levelet, melyet Lipitlodj Boriskának írt. Lipitlodj megretten.
2: Levél. Az a levél, hogy mit keres? Már hogy ez a levél mit keres? Hisz a levél az csak levél.
4: Igen, még el is felejtettem mondani, hogy a franciákra a gallusok is rátámadtak, és már csak nem szintén...
6: Eldöbb vigye a szent franciáit! Lipitlodj, így kellett engemet a magam szolgálói előtt gyalázni? Szolgáló előtt! Az úr embertelen ember, érti? Mert ha most valamit nem néznék, fizesse le az ura pontóját, fizesse! Most mindjárt teszem le ebbe a nyomba! Huncvucsád, nem emberség! Fizesse le az úr, mert ha nem, majd tudom én mit csinálok! Disznóság! Az úr egy cudarember volt! Én tenyeremen hordoztam, s most mutatja meg a fogatehén! Micsoda levél ez? Az úr nem szól? Szólok hát én! Fizesse le az úr a kontót! Térjen vissza a maga cudarságába, és ne merjen olyan vak merő lenni, hogy megcsukolt nevemről emlékezzen!

0: Mese a parasztról, aki az úr vendége volt. Élt egyszer egy gőgös és gazdag úr. Azt hitte, ő az első ember a világon. A parasztot meg ember számba se vette. Meg is parancsolta a szolgáinak, hogy minden parasztot kergessenek el a palotája elől. Egyszer a parasztok éppen róla beszélgettek. Azt mondja az egyik. Én egészen közelről láttam az urat, találkoztam vele a mezőn. A másik tódítja. Én meg tegnap átlestem a kerítésen, láttam, ahogy az úr kávét ivott a palotája tornácán. Odalépett hozzájuk a legföldhöz ragadtabb parasztocska, hallgatta a beszédjüket, aztán nevetett egy nagyot. Még az is valami, kiáltotta. Én nem csak a kerítésen keresztül láthatom az urat, hanem még vendége is leszek ebédre. Bolond beszéd. Hisz, ha meglát az úr, kihajítat a szolgáival, át se lépheted a küszöbét, mondják neki. Kinevették, nem hitték a szavát. Tücsköd bogarat összehordasz, kiáltották. Nem hordok én. No hát, ha az úr asztalához ültet, 3 zsák tiszta búzát, meg egy pár ökröcskét adunk neked. Ha meg nem ültet, meg kell tenned mindent, amit csak parancsolunk. Jól van, állott rá a szegény paraszt. Ment a palotához. Meglátták a szolgák, elébe futottak, el akarták kergetni. Megálljatok, mondta nekik a paraszt. Jó hírt hozok az uratoknak. Micsoda jó hírt? Nem mondhatom meg akárkinek, csak az úrnak magának. Mentek a szolgák az úrhoz, jelentették neki a dolgot. Kíváncsiság fogta el az urat. Nem kérni akar a paraszt, hanem jó hírt mondani. Talán lesz valami haszna belőle. Megparancsolta a szolgáinak. Bocsássátok be! Bebocsátották hát a szolgák a szegény parasztot. Elébe állt az úr, megkérdezte tőle. Micsoda hírt hoztál? Rápislantott a paraszt a szolgák, és azt felelte. 4 szem közt mondhatnám csak el, uram. Furdalta az urat a kíváncsiság. Ugyan mi hírt takargathat? Kiküldte a szolgákat. Amikor magukra maradtak, megszólalt szép csöndesen a paraszt. Mondd meg nekem, jó uram, mennyi pénzt ér egy lófej nagy aranyröm? Miért akarod tudni, kérdezte az úr. Mert tudnom kell. Felgyúlt az úr szeme, remegett a kapzsi keze. Nem akármiért kérdi a paraszt, gondolta magában. Alig, ha nem kincset talált, és faggatózni kezdett. Mondd meg, parasztocska, miért vagy rá kíváncsi? Sóhajtott a paraszt, és azt felelte. Hát, ha nem akarod, ne mondd meg, ahogy tetszik. Én nem érek rá, megéheztem, vár az ebéd. Elolvadt az úr gőgye, csak remegett mohóságában. Kicsalom én azt az aranyat ettől a parasztól, gondolta magában. Fennhangon pedig így szólt. Ne siess hát, parasztocska, minek hazamenni, ha éhes vagy, légy a vendégem ebédre. Kikiáltott a szolgáinak. Terítsetek asztal gyorsan, spálinkát hozzatok nekünk. A szolgák térültek, fordultak, asztalt terítettek, pálinkát, jó falatokat hordtak az asztalra. Kínálgatni kezdte az úr a parasztot. Így áll, parasztocska, egyél, parasztocska, amennyi beléd fér, ne szégyeld magad. Emet ivott a paraszt, nem kellett kétszer kínálni. Az úr meg csak töltögetett neki, megrakta a tányérját minden jóval. Jól tartotta, aztán így szólt hozzá. Na, most pedig szedd a lábad, hozd el nekem azt a lófej nagy aranyrögöt. Én jobban tudok gazdálkodni vele. Téged pedig megjutalmazlak, egy egész ezüst pénzt kapsz érte. Nem hozhatom én, uram, azt az aranyat. Miért nem hozhatod, parasztocska? Mert nincsen nekem semmiféle aranyam.
1: Nincs-e?
0: Akkor hát miért kérdezted, mennyit ér?
1: Hát csak
0: kíváncsi voltam rá. Megdühödött az úr, kékült, zöldült, toporzékolt, rárivalt a parasztra. Takarodj, te féleszű! A paraszt meg azt felelte neki. Kegyes jó uram, Nem vagyok ám én olyan féleszű, mint gondolod. Levettem is rajtad egy jót, s ráadásul nyertem 3 zsák búzát, meg egy pár öpröcskét. Látod, helyén van az eszem. Mondta, és már ott se volt.

0: becsületes tolvaj Marci. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, hogy elterjedt róla a hír az egész országban. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt.
1: Hallom, milyen híres vagy te, Marci. Hát, ha olyan mindent tudod, bizonyítsd is be, mert különben jaj neked, ha mindent tudsz, lopni is tudsz, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam.
1: No, ha soha nem loptál, vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánt nekem a mezőn 12 béresem. Vagy ellopott tőlük a 12 ekét a 12 ökörrel, vagy elemésztelek. De ha megállod a próbát, tiéd minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Gondolkozott erősen Marci, mit évő legyen. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót. Aztán Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
3: Itt, a vattyú, a csirkéivel! Fogjátok meg! Szerencsét hoz!
0: A béresek azon nyomban otthagyták az ekét, neki mind a csirkék után. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtott az ekékkel együtt. Másnap hívatja a király megint Marcit.
1: Hallom, sikerült ellopnod az ökröket, meg az ekéket.
2: Sikerült.
1: Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap reggelig karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Hát, megpróbálom, felséges királyom.
0: A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, s jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, és rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan, éppen a csűr elé állította, még tüsszentett is egy nagyot. A sok pálinkától már kicsit szédült őrök sietnek ki. Látják a felöltözött szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá! Neki! Csíhi-puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát. A király kékült-zöldült mérgében.
1: No, elloptad a búzát, Marci?
2: El, felséges királyom.
1: Rendben van, de most követelem csak az igazit. Lopd el 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovat. Ha nem, végem van. De ha megállod a próbát, tiéd a koronám, mert én is úgy loptam.
0: Töpreng, Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este bezörgetett az istálló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De amikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás butykossal, beengedték magukhoz. Marci addig ügyeskedett, míg rávette őket, hogy igyanak a pálinkából. Ittak, ittak, be is rúgtak, el is aludtak. Marci a lovat eloldotta és hazavitte. A király jól összeszitte az őröket és elhatározta. Most már ő vigyáz mindenhol miára.
4: Na, Marci, elloptad a lovamat?
2: Igen, felséges királyom.
4: Ha holnap nem lopod el az ebédemet, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Másnap délben a király az asztalnál ül, várja az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta és készült bevinni. De hirtelen beszaladt a királyhoz, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, s végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte, a konyhaablakon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné, azt hitte, hogy Marci keze az. Kifut a konyhába a király, a királyné, és elkezdi húzni a kezet. Húzzák, amíg a kötél el nem szakadt, és mindnyájan hanyat nem estek. Ez alatt Marci ellopta az ebédet.
4: No, Marci, elloptad az ebédet?
2: Igen, felséges királyom.
4: Reggelre lopd el a feleségem aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbát, tied a lányom.
0: Most aztán igazán összeszedte Marci az eszét. Este felé odalopódzik a király szobájához. Egyszer csak hallja, amikor a király azt mondja a királynénak.
4: Én most alvás előtt kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűdet, mert én nálam jobb helyen lesz. Most körülnézek, nincs-e a közelben Marci?
5: Jó.
0: Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában.
2: Szívem, add ide gyorsan a gyűrűt, mert ez az átkozott Marci minden percben itt lehet.
5: Tessék a gyűrű.
0: Mikor a király kinyitotta az ajtót, Marci szépen kisurrant.
4: Szívem, add ide a gyűrűt.
5: Hogy adtad, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam hoztam az ujjat.
0: Másnap Marci hívás nélkül felment a palotába.
2: Felséges királyom, a próbákat megálltam. Jöttem a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért és az országért.
0: Megülték a lakodalmat. Volt minden, ami kellett, mire csak tellett. Vendégnek tállé, cigánynak is kávé.

0: Erős János. Volt egyszer egy özvegyasszonynak egy fia. Jánosnak hívták. Felnőtt már 18 esztendős koráig, de semmit sem akart dolgozni. Mikor 20 éves lett, a szomszéd házban építettek. Éppen a gerendákat akarták felhúzni a házra. Azt mondja János az anyjának.
1: Mit kopácsolnak azok ott túl a szomszédban?
2: Házat építenek, fiam. Mindenki dolgozik, csak te nem akarsz.
1: Elmegyek én is, segítek. Álljatok félre onnan, semmi háziak! Felrakom én, ne féljetek!
0: Menj el, hamu őrlő! Nem érsz meg egy hagymát? Válaszolták a szomszédok.
1: Bizony, ti nem érdemlitek meg az étel!
0: Avval fogja János a gerendákat, és felhányja a házra. Lett neki aztán becsülete. A falu bírája igen fösvény ember volt. Azt mondja Jánosnak.
3: Szegődj hozzám, János. Eltartalak esztendeig édesanyáddal együtt. De bért nem adok egyebet, hanem kettőnk közül, amelyik hamarabb megharagszik, annak a hátából egy bocskor szíjat és bocskort vághat a másik.
1: Nem bánom, bíró úr. Legyen.
3: No, János, egyéb dolgod nincs. Kihajtod a juhokat, és a cserjéket mind kiszeded őszig.
0: Kihajtja János első nap a juhokat. Nézi a tarisznyáját. Hát, nincs benne semmi étel. Ő bizony nekilátott, két juhot megfogott, a legszebbeket. Megnyúzta, megsütötte, és megette őket. Kérdi este a bíró.
3: No, János, vágtál-e ki sokat?
1: Igen, én kettő. A legszebbeket.
0: A bíró azt hitte, cserjét vágott. Másnap megint üres volt János tarisznyája. Aznap is megsütött két juhot. Harmadik napon is csak úgy csinálta. A negyedik nap kiment a bíró maga, hogy lássa, mit dolgozik János.
3: Hát, Jancsi, mit dolgoztál? A juhokból hiányzik hat, de cserje semmi sincs kivágva.
1: Bíró, csak nem haragszik érte?
0: Számba vette a bíró, hogy Jancsinak enni kell, mert egyébként nem dolgozik, és a juhokat is mind megeszi. Másnap tett neki eleséget a tarisznyába. János nekilátott, és mind kitépte a cserjét.
3: No, elfogyott a cserje. Most szántani fogunk, János.
1: Bíró úr, én egyet perdülnék hazáig. Nekem olyan szokásom van, amikor szántok, szaladnom is kell.
0: János futott a bíróházáig. Ott volt a kántor a bírónénál.
4: Jön János, kántor úr, csak valamerre bújjék el, mert baj van. Bújjék a kemence mögé.
1: Adj Isten, bíróné asszony!
4: Mi baj van, János?
1: Azt mondta a bíró úr, hogy a fuszulyka karót mit hányjon be a kemence mögé.
0: János behányta mind a karót hegyivel. Jól összeszurkálták a kántort. Avval futott vissza a mezőre.
3: No, perdültél? Fordultál, János?
1: Igen, most mehetünk dologra.
0: Este hazamentek, panaszkodik a bíróné.
4: Mi? János, mit csinált, mikor itthon volt délben? A fuszulyka karót mind behányta a kemence mögé.
1: De azt nem mondja meg, hogy a kántor is ott volt.
0: Másnap megint elmentek szántani. Délben János megint perdült fordult. Akkor is elment haza. A kántor megint ott volt.
4: Jön János! Kántor uram, az ajtó mögött van egy kád gyapjú, abba kucorodjon bele gyorsan! Miféle baj van, János?
1: Azt mondta a bíró úr, főzzek két üst vizet, forrázzam meg az ajtó megett a kád gyapjú.
0: Úgy is tett János. Este a bíróné megint panaszkodott az urán.
4: Küldje már el ezt a János tüstént! Különben én megyek el a háztól.
5: Hogy küldjem el, mikor fogadásunk van? Mindjárt kivágja a bocskort meg a szíjat a hátamból.
4: El kell küldeni Jánost a nagy erdőre. Ott majd a vadak elpusztítják.
3: Menj, János! Van nekem egy disznócsordám, meg egy disznópásztorom az erdőben. Miklós bácsinak hívják. Vigyél neki egy inget és egy gatyát. Vegye fel a tisztát, és hajtsátok haza a disznókat.
0: Elment János az erdőbe. Sehol disznócsordát, sehol disznópásztort nem látott. De egyszer csak talál egy falkavat disznót, meg egy medvét. Azt mondja a medvének.
1: Álljon meg, Miklós bácsi! Vegyen inget meg gatyát, azután meg hajtsuk az a disznókat! Nem ma, majd, hanem most rögtön! Vegye fel Miklós bácsi az inget, azt parancsolta a bíró.
0: A medve csak nem akarta. János megfogta, és két jó pofont adott neki. Aztán megragadta a fülét, és húzta, a rúddal pedig terelte a disznókat haza.
5: Jaj, szerelmes istenem! Jön megint János, hoz egy csomó disznót!
1: Ez a Miklós bá nem ér egy fabatkát sem, nem akar jönni. Ennek ne adjon semmi bért, nem érdemli meg.
5: Jól van, János fiam.
1: De hová rekesszük a disznókat?
5: A disznókat a csűrbe, Miklós bát meg a disznóolba. De mit adjunk enni ennek a sok disznónak? Vissza kell őket űzni az erdőbe.
1: Disznópásztor én nem leszek. Bíró úrnak, ha tetszik, üzze ki maga.
5: János fiam, vágjuk le őket, de mind.
0: A bíró ezen közben is azon törte a fejét, hogy Jánost hogyan is pusztítsa el.

0: Éppen akkor jön egy híradó, hogy kell vagy 20-30 ember a faluból katonának. Megörül a bíró, hogy Jánost most csatába küldheti.
1: János fiam, menni kell a háborúba.
2: Hát, bíró, mit kell ott csinálni?
3: Egyebet nem, János, csak verekedni.
2: Jó, bíró úr, elmegyek.
0: Bemért Jánosnak a tarisznyájába a bíróné, tett neki puliszkát, lisztet, disznóhúst, meg serpenyőt is. János elment a háborúba.
2: Előbb főzök egy kis puliszkát, azután kezdek verekedni.
0: Amint főzte a puliszkát, hát már jöttek az ágyúgolyók az ellenségtől.
1: Ne dobáljatok engem, mert bizony pórul jártok.
0: De bizony csak jöttek a golyók.
1: Még földöntitek a puliszka főző üstömet, de ne számbajotok, csak helytelenkedjetek.
0: Hát az ágyúgolyó éppen az üstöt találta el. A puliszka meg kiömlött. Megharagudott János nagyon. Kikapott egy sátorlábat, rárontott az ellenségre, össze-vissza verte őket. Meghallja a király, jött egy ember, s már meg is verte az ellenséget. Maga elé hívatta, és megköszönte. A lányát feleségül adta Jánoshoz. Csaptak nagy lakodalmat, én is oda mentem.

0: Volt egyszer egy asszony, volt annak egy fia, Matyinak hívták. Hanem ez a Matyi csak nem akart használható emberré válni.
1: Nem dolgozom másnak,
0: mondta Matyi az anyjának, ha az noszogatta. Nem is csinált semmit. Legfeljebb arra volt kapható, hogy őrizze anyja libáit. A libák éppen akkora növekedtek meg, mikor Döbrögön vásár volt.
1: Anyá, most elhajtom ezeket a libákat a vásárra.
0: Odaér a Döbrögi vásárra. Oda megy hozzá a városura, Döbrögi úr.
2: Hát, hogy adnád nekem ezeknek a libáknak párját?
1: Ennek? Két máriás párjaként az ára.
2: Ejje, te huncut akasztófára való! Nekem a földes úrnak eddig sem szabta meg senki a portékájának az árát, de te sem szabad ám meg! Odaadod egy kurta forintért!
1: Nem adom. Két máriás az ára, mondtam.
2: Hé, katonák! Fogjátok meg ezt az akasztanivalót, kísérjétek a házamhoz! A libákat meg hajtsátok el ingyen! Matyira meg jó 25-öt verjetek, ez a liba ára!
1: Jól van! De visszafizetem én ezt! Háromszor az úrnak!
2: Fogjátok meg a uncutot, vágjatok rá még 30-at!
1: Jaj!
2: Na most elmehetsz!
0: Eltelt néhány esztendő, Matyi szégyenében és mérgében világgá ment. De csak nem emésztette meg a mérgét. Visszajött hát szülőföldjére. Még aznap mit hall? Kastélyt csinálta Döbrögi úr. Fölöltözött erre ácsruhába, úgy ment el a Döbrögi úr városába.
2: Ki, micsoda az úr? Látom, nézi az építkezést.
1: Külországi ácsmester vagyok, igen híres mondhatom.
2: Ó, ezt a kastélyt nekem építik. Jó lesz erre ez az épületfa?
1: Az épület az megjárja, hanem kár volna ilyen dibdáb fával berakni, mivel ez nem arra való.
2: Van nekem egy erdő! Szebbnél szebb fák vannak benne. Ha ez nem rá való, hát szebbet vágatok. Jöjjön ki velem, válassza ki. Látom, érti a mesterség.
0: Mennek ki az erdőbe, haladnak a sűrűbe. Keresi az ácsmester az alkalmas fát. Végül elérkeznek Döbrögi úrral egy mély völgybe. Matyi talált itt egy alkalmasnak tetsző fát.
1: Mérje csak meg az úr a törzsét. Alig, ha nem jó lesz ez is. Ölelje csak át a fát. Hadd lássam, elég vastag-e.
0: Ezt várta csak Matyi. A fa másik oldalán egyszeribe összekötözte az úr kezét, a száját betömte száraz mohával.
1: Most levágok egy hajlós botot, és addig hegedülök az úron, amíg kedvem tartja. Nem vagyok én ács, hanem én vagyok Matyi, akinek az úr erőszakkal elvette a lúdjait. Még kétszer eljövök, mert három visszafizetést ígér.
0: Ott találták Döbrögi urat a fához kötve. Látják, inkább a más világon van, mint az innensőn.
3: Nem ács voltam, hanem maga az ember ludas Matyi, akinek a lúdjait egyszer elvettem. De mikor volt az, én már régen el is felejtettem. Jaj, orvos! Jaj, orvos!
0: Ágyba fektették Döbrögit, ki sem kelt az ágyból. Leveleket küldözgetett mindenféle doktoroknak, de semmiféle doktor nem merte felvállalni a gyógyítását. Egy pár nap múlva Matyinak is a fülébe jutott a dolog. Fölöltözött tudós doktornak.
1: Külországi tudós doktor vagyok. Minden betegséget meggyógyítok. Hadd vizitáljam meg az urat.
3: Jaj, ugye nem bízik benne, hogy meggyógyulok.
1: Ha lehet, meggyógyítom.
4: A szakácsné rakjon tüzet, melegítsen fürdőnek való vizet. Mindenki menjen azon nyomban az erdőre gyógyfűért, gyökérért. Mindenki elment. Jól van. Most jön Döbrögi uram a kúra.
1: Nem vagyok én doktor, hanem Ludas Matyi. Megfizetek másodszor is. Már kétszer itt voltam, de még egyszer eljön.
0: Egyszer megint vásár esett Döbrögön. Ludas Matyinak megint csak eszébe jutott, hogy újra megkeresse Döbrögi urat. Lókereskedőnek öltözött, lovat árult. Egyszer csak hallja, mint az egyik ember dicsekszik, hogy az ő lova a legjobb futó a környéken.
5: Igazán? Mert olyan lovat akarok én. Megveszem, ha megteszi a próbafutást, mindjárt, hogy én kívánok.
0: Az ember ráállt.
5: No, hát álljon ide a lovával az útra. Üljön föl rá, és ha majd Döbrögi úr jön a hintóval, akkor kiáltsa el magát, hogy én vagyok Ludas Matyi! Aztán bátasson, ahogy
0: az ember erre is ráállt. Megérkezett Döbrögi úr a hintón. Az ember elkiáltja magát. Én vagyok Ludas Matyi! De aztán jól megcsapkodta a lovát.
2: Fogd ki kocsis a lovakat utána, aki elfogja a gazembert, két aranyat kap, menjetek mind!
1: Nem az volt a Ludas Matyi, hanem én vagyok az. És Ludas Matyi megadja Kentnek a harmadik részletet is.
2: Segítség! Segítség!
1: Nyughasson, Döbrögi uram! Tudom én, hogy illik megadni a tartozást.
2: Jaj!
1: Aztán... Ne felejtse, Ken!
2: Jaj!
1: Ludas Matyi megtartotta a szavát!
2: Jaj! Jaj! Jaj!

0: Volt egyszer egy derék, jóra való ezüst huszas. Fényes ábrázattal került ki a pénzverdéből. Nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Ho-ho! Most aztán rajta megkezdődik önálló életem. Kilépek a nagyvilágba.
0: Úgy is lett. Először egy gyermek szorongatta meleg kis tenyerében. Majd egy fösvényhez került, aki sokáig zsugorgatta nyírkos hideg markában. Aztán egy öreg ember döngette, forgatta. Onnan egy ifjúhoz került, aki nagy gyorsan tovább gurította. Az ezüst huszas már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol egy kevés rézzel vegyítve verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt, ugyanis ő volt az utolsó hazai pénz egy utas erszényében, aki nem is tudott róla, míg valahogy a kezében nem kell.
2: Mi csak egy hazai huszas. Ez már velem marad az úton.
1: Külországi társak között vagyok, de nagyon gyorsan jönnek, mennek, cserélődnek körülöttem. Csak én, a hazai huszas maradok itt mindig gazdám erszényében. Ketten együtt utazunk a világban, csak azt nem tudom, merre járok. Bocsánat, ön kicsoda, kedves ismeretlen pénzecske?
3: Ó, micsoda a kérdés? Nem látja, hogy francia vagyok?
1: Melyik városban vagyunk?
3: Hiába mondanám, mert így egy sötét elszény mélyén lapulva nem lehet megismerni a világot.
1: Nagyon feldúlt ez a beszéd. Észrevettem, hogy gazdám erszénye nyitva maradt, kicsúsztam a széléig, mert csak körül akartam nézni egy kicsit a világban. De tudjátok, a kíváncsiskodás mindig bajt hoz az ember fejébe. A pénztárcából a nadrág zsebbe csúsztam, és ott maradtam akkor is, amikor gazdám este kitette az erszényét a zsebéből. A nadrágot pedig a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, hogy ott kiparolják. Ez egy kicsit nekem is fájt. Így aztán zsupsz! Kiestem a zsebéből, és olyan gyorsan elgurultam, nem vette észre senki. A gazdám reggel fölöltözött, és tovább utazott. Én meg ott maradtam volna, ahová gurultam. De megtaláltak, és rövidesen három másik pénzdarabbal együtt fizettek velem a piacon. Mégiscsak szétnézhetek a világban, hasznos dolog új embereket, új szokásokat megismerni.
4: Hát ez meg miféle huszas? Ez nem hazai pénz, hamis, semmit sem ér.
1: Micsoda? Hogy hamis vagyok? Hogy semmit sem érek? Talán csak valami tévedés
4: hamis.
1: Az. Nem rám értették.
4: Semmit sem ér.
1: Aztán bizony rájöttem, hogy rólam mondták. Rólam, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Majd sötétben fizetek vele, hogy nem jönnek rá.
5: Hamis, ez nem ér semmit.
6: A legjobb minél előbb megszabadulni tőle.
1: Ó, én boldogtalan. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, mégsem becsülnek semmire. De komisz élet ez. Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Pedig tudtam én, mit érek, mégis bántott, hogy a látszat ellenem szólt. Mindig megreszkedtem, valahányszor kézbe vettek. Féltem, hogy túl akarnak adni rajtam. Reszkedtem az emberektől, hogy szemügyre vesznek és visszalöktek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon aztán egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki sehogy sem tudott szabadulni tőlem. Valóságos csapás voltam neki.
7: Ej, pedig mégiscsak a nyakába kell vannom valakinek. Nem vagyok én olyan gazdag, hogy egy hamis húszas tartogassak. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem, de hát...
1: Hát mindenkinek csak útjában vagyok. Semmire kellő, aki csak kárt okoz, bajt csinál. Pedig milyen vidáman éltem ifjú koromban.
7: Nem csapok be veled senkit. Majd átjukasztva, úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka van. Jaj, de most jut eszembe. Hát, ha szerencse pénz vagy, az vagy. Persze, egészen biztosan az vagy. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, és a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is lett. De a kislány anyja egy reggel vett az ollót, elvágta a zsinórumot, aztán ecetbe mártott, és egészen megszöldítem. Aztán betapasztotta a lyukat rajtam, kifényesített, és este felé szerencsehozó sorsjegyet vett érte. A lutri is gyorsan és ügyesen továbbadott egy külföldi úrnak, aki fizetni akart velem.
8: Nem érez semmit, ez hamis, hamis, nem ide valósi pénzed.
2: Bocsánat, nem vettem észre, bocsánat. Micsoda, hiszen ez hazai pénz, derék, becsületes hazai húszas. Igaz, valaki lyukat húlt rá, de most már nálam maradsz, derék húszas. És hazajössz velem a mi hazánkba, ahol becsületed van.
1: Végtelen öröm töltött el. Hosszú idő után először mondták rólam, hogy becsületes és derék vagyok. Végre visszatérhetek szülőföldemre, ahol mindenki ismer. Véget ér keserves hányattatásom. Új, boldog életet kezdhetek. Gazdám nagyon megbecsült. Azt sem csökkentette értékemet, hogy átjukasztottak, mert amikor nagy ritkán, ünnepélyes alkalmakkor elővett, mindenki csak csupa jót mondott rólam olyankor. Gazdám pedig, nehogy a többi pénz közé keveredjen és kihagyjon, fehér selyem papírba csavart, és úgy tartott nagy becsben igazi értékként.

0: színéletvészente. Víz az régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyús csizmával. De még most is sírhatnékon van, ha rágondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
1: Mit álmodtál, szentem, hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani?
2: Hely, édesanyám, ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
0: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
3: Na gyerekem, jössz velem hernyót szedni.
1: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
3: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
0: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A venyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszony ruhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
2: Apám, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
3: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a színege fészket?
2: Látom, apám, ott fenn a fán.
3: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
2: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
3: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csuka orrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
2: Sarkantyú is lesz rajta?
3: Arannyal futtatott rész sarkantyú.
2: Hiszen belenézhetek én abba a fészekbe.
3: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
0: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána, szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy icipici tojásnál nem volt egy.
2: Ez egyszer április járatott velem, apám.
0: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsant...
3: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
2: A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze.
3: Na... Oda is van akkor a sarkantyús. Hány tojás volt a fészekben?
2: Négy.
3: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
2: Az minden nap 200 hernyó.
3: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e mennyi az a 30-tól 200 hernyó?
2: 30-szor 200 az sok, nagyon sok hernyó.
3: De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
2: Gyümölcs, ha virágot.
3: Mégpedig minden hernyó minden nap egy virág. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára valót.
0: Ebben a percben hazaérkezett a cinenye madár. Sose felejtem el jajveszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a hernyó.

Élt, éldegélt egy öreg apu, meg egy gyerek. Volt egy kecskéjük, meg egy kosuk. Olyan nagy barátságban voltak ezek ketten, hogy ahová a kecske ment, oda ment a kos is. A kecske a veteményes kertben dézsmálta a káposztát, a kos a sarkában. A kecske a kis kertben gázolta a virágot, a kos a nyomában. Hely, asszony, mondta egyszer az öreg apu. Azt mondom én, kergessük el a háztól a kecskénket meg a kosunkat. Nem lehet ezektől se zöldséget termeszteni, se virágot nevelni. Na, hordjátok el magatokat, híretek, nyomotok se maradjon, kiáltott rájuk. A kecske meg a kos tarisznyát vart magának, és elindult világgá. Mentek, mendegéltek, egyszer csak egy farkas koponyát pillantottak meg az út közepén. A kos erős volt, de gyáva. A kecske meg bátor volt, de gyöngécske. Vedd föl, kos, ezt a koponyát, hiszen te erős vagy. Inkább te vedd föl, kecske, te bátor vagy. Közös erővel felvették a koponyát, tarisznyájukba tették. Tovább indultak, mentek, mendegéltek, egyszer csak tüzet láttak a távolban. Menjünk oda, kérjünk szállást, nehogy felfajjanak a farkasok. Oda mentek, hát éppen a farkasok főzték ott a kását. Agyon Isten legényet! Fogadj Isten! Épp jókor jöttök, míg a kása megfő, jól lakunk a húsatokból. Megrémült a kos. A kecske már rég félholt volt az ilyettségtől, de azért azt mondta a kosnak. Vedd csak elő, kosöcsém, azt a farkas koponyát. A kos elővette. Ne ezt, a nagyobbikat, mondta a kecske. A kos visszatötte a koponyát a tarisznyába, aztán újra elővette. Nem, hát nem ezt, a legnagyobbikat. A farkasoknak addigra már inukba szállt a bátorság. Fontolgatták, hatolgatták, hogyan oldhatnának kereket. Hiszen nem tréfa dolog, ezek itt egymás után veszik elő a farkas koponyákat. Megszólalt az egyik farkas. Pompás társasága, milyen testvéreim. Fő az ízes kása, csak hogy még kéne bele egy kis víz. Elmegyek, hozok. Elinalt, és azt gondolta. Süllyedjen el az egész társaság, és kereket oldott. A másik farkas is azon töprenkedett, hogyan hordhatná el az írháját. Lám csak, szólalt meg. Elment az a gézengúz vízért, s nem jött vissza. Elmegyek, fogok egy vesszőt, és gyorsan ide kergetem. El se tért vissza. A harmadik farkas csak ült, aztán így szólt. Most én megyek el, visszahozom mind a kettőt, azzal elszaladt. Szörnyen örült, hogy életben maradt. A kecske meg azt mondta a kosnak. Na, öcsém, szaporám, ne gondolkozzunk sokat, együk meg a kását, aztán hordjuk el magunkat, amíg nem késő. Közben az első farkas gondolkozóba esett. Halljátok-e, testvéreim? Megijedtünk szégyen szemre egy kecskétől, meg egy kostól? Menjünk, fajjuk föl a bitangokat. Visszamentek. Azok ketten már jól belakmároztak a kásából, széttaposták a tüzet, és felmásztak egy magas tölgyfára. Ott üldögéltek. A farkasok gondolkodtak, töprengettek a tölgyfa tövében. Hogyan érhetnék utól a kecskét meg a kost? Egyszer csak fölnéztek a tölgyfára. Látják ám, hogy ott kuporog mind a kettő. A kecske a bátrabbik, ott ül a fa legtetején. A kos meg a gyávábbik egy alacsonyabb ágon. No! Mondták a farkasok, a legbozontosabbik farkasnak. Te vagy a legöregebb, találd ki, hogyan férhetnénk hozzájuk. A bozontos farkas lefeküdt a tölgyfa tövébe, és törni kezdte a fejét, mit évők legyenek. A kos fönt ült az ágon, és csak úgy remegett félelmében. Úgy reszketett, hogy nem tudott megülni az ágon, és egyenesen a farkas nyaka közé esett. A kecske meg nem sokat gondolkodott, elkiáltotta magát. Add csak ide azt a bozontost, majd elbánok vele, s a tölgyfáról fejest ugrott a farkasok közé.
elinaltak a farkasok, csak úgy porzott az út a nyomukban. A kecske meg a kos kaibát ütöttek fel, és ott éltek, éldegéltek, hírből se ismerték a gondot.

0: Jó reggelt, benne vagyunk? Jaj, elfejtettem a sapkámat. Hogy nem hallom a mikrofont. Nem a mikrofont. Hallatszunk? A mikrofont nem lehet hallani.
1: Én nem hallatszom.
0: A fülhallgatót lehet hallani.
1: A fülhallgató? Én a fülhallgatót nem hallom.
0: Én sem hallom a fülhallgatót. Te hallasz, Ozi, valamit? Kinyújjuk az adásba, akkor beszélgessünk az adásba, csak egymást nem halljuk.
1: Jó. Az adást halljuk?
0: Most hallok valamit.
1: Én is hallok.
2: Még egy picit?
1: Most nem, tök jó.
0: Köszönjük, ez egy egész más.
1: Most az te is hallasz minket?
0: Igen, de hát itt van tőlünk egy méterre, mire hallani?
1: Mert hogyha most föltett a Kesson most fülvédőjét, most is hall, akkor már a hallgató is hall, nem?
0: Kedves hallgatók, ez a technikai 5 perc a tilos
1: rádióban. Egyszer ígérte valaki, hogy csinál egy kis mixet a Skype-os, hogy haló, ki van, itt van. És azt gondolta, hogy ez vicces, pedig szerintem tényleg vicces, de tök jó.
0: Tök jó.
1: Nem?
0: Jó reggelt kívánunk!
1: Ez a mikrohaló.
0: 13-a van.
1: És most itt vagy?
0: Én itt vagyok.
1: Skype-on vagy?
0: Skype-on vagyok, no. Igen. Tök jól hallok titeket. November 13 van szerte a világon, csak ez valahol zavaró, valahol kevésbé. 13-as szám az rosszat jelent, ugye? Babonásak vagyunk.
1: Nem, attól függ, hogy hol.
0: Mindenütt rosszat jelent.
1: Kínában 4-es, nem?
0: Hát 4-es, de a 13-as is gyanús. Van, mint ilyen nyugati, tudod, mint a McDonald's, ugye?
1: Meg
0: nem?
1: A kari.
0: Az is kari, meg a húsvét. A húsvéti nyugszik Kínában, az is jól néz ki.
1: Az is van, mert?
0: Aha.
3: Dehogy szerte a világon, az iszlám ilyen 1500 körül, zsidóiknál 5776, tarap, jó híreket,
0: ha-ho. Ez jó hír, gondoltam, hogy ez jó hír, hogy...
1: Sok jó ír van, nincs már gyerek étkezni, vagy éhezés Magyarországon.
0: Ja, de majd erről fogunk beszélni.
1: Legyőztük a norvégokat, biztos.
0: Szerintem ma beszélni fog, biztos az egész tilos rádió ilyen hírekről fog beszélni, egész nap, tematikus nap van.
1: Hát legalábbis sok okos ember jön ide, és akkor megosztja velünk az okosságát, az jó, nem?
0: Hát akkor mi is okosodunk majd.
1: Persze, tanulni, lifelong learning.
0: Szóval ma a hírnapja van a Tilos Rádióban, ami azt jelenti, hogy
1: tematikus
0: nap, ami azt jelenti, hogy különböző vendégek jönnek a különböző műsorsávokba is.
1: Lehet, hogy az közös bennük, hogy mindegyiknek volt már köze, vagy van köze a valamilyen médiához, vagy valamihez.
0: Ja.
1: Aminek a hírhez is van köze.
0: Ja, például lehet, hogy a vendégek egy részének például van FB oldala. És már igen. Az is média, nem? Hát neked van?
1: Nekem?
0: Uh-huh.
1: Hát hogy ne lenne?
0: Na, de akkor te hát is egy média tényező vagy.
1: Ilyen alter izé vagyok, közszereplő.
0: Na, de te is média tényező vagy akkor, igen, ha van abszolút. FB oldalad.
1: Erre nem szeretnék nagy, csak olyan kicsi.
0: Na, de akinek van FB oldala, az tényező.
1: Az, igen.
0: Mert hogyha te leírsz valamit az FB oldaladra, akkor tulajdonképpen meg kell fontolnod, hogy mit írsz le, mert a bíróság elítélhet, hogyha csúnya dolgokat írsz oda.
1: Hát ez jogos, nem?
0: Hát igen, csak hogy ez már...
1: A
0: ez
1: csúnya
0: is,
1: dolgot csinálsz.
0: A csúnya dolgot. Jó, de úgy értem, hogy az lehet, hogy te a lakásodba félre van a konyhába, és mondasz egy csúnyát. Hogy azt a kutya fáját, vagy valamit.
1: És azért nem...
0: Izen. Azért nem, de ha azt kiírod, hogy azt a kutya fáját a Facebook oldaladra, akkor már felelős vagy, nem?
1: Ja.
0: Ez tényleg tök érdekes, mert ha jól értem, akkor már arról most nem is beszélve, hogy mi most itt társalgunk egy üres szobába, és ezt mások hallják.
1: Te is hallod? Halló?
4: Én is hallom, szóval szokhentes.
0: Szia, halló!
4: Egy gyors kérdés, hogy a Facebookon, amár a Facebooknál tartottatok, meg annál, hogy...
0: Ki szabad mondani, hogy Facebook?
4: Nem szabad.
1: Hát kérdés.
4: Kék felső csíkos közösségi oldalon.
0: Aha.
4: Ott az média?
0: Az média. Bizonyos esetekben média.
4: De milyen? Mert azt látom, hogy a régen ugye voltak a levezőlisták, amik úgy többé-kevésbé zártak voltak, abban a szempontból, hogy az vett részt a a diszkuszióban, aki ott volt, feliratkozott rá és kapta a leveleket. Most meg azt láttam, hogy átvette ezt a Facebook, csak annyival másképpen, hogy ez nyitott.
0: Hát ez egy...
4: valahová, és az olyan poszt, amit láthat a fél világ, vagy az egész, akkor oda olyanok is bekommentelhetnek, akik és akkor elindul egy nagy csevely, jellemzően politikai tárgyban, teszem hozzá.
1: Na azért a kismacskák különféle...
4: Jó, igazad van, a kismacskák és politika utána közvetlenül. Igen.
0: Így van, de amúgy esetben az FB az médiumnak minősül.
4: Aha.
0: Bizonyos esetekben, mert például, hogyha...
4: Oké,
1: hello.
0: Nekem van egy is közel ismerősöm, aki egyszer nyilvánult meg az FB-n, valami, most tök mindegy, hogy milyen ügyben, akkor volt egy nagyon határozott véleménye valamiről, nem volt bántó, csak határozott véleményt, korrekt határozott véleményt közölt, és erre, mivel az ismeretségi körében voltak nyilván újságírók, ezért elkezdték őt megkeresni. Hogy, és akkor ő elzárkózott a további média szerepléstől, de különböző sajtóorgánumok Magyarországon és külföldön is idézték az ő FB bejegyzését.
1: Tehát tulajdonképpen... Tehát megjelölve konkrétan.
0: Konkrétan megjelölve, és aztán ő nem adott senkinek, nem beszélt a sajtómunkatársokkal többet erről, de adott esetben hát ő egy média egy rövid időre, egy napra mondjuk bekerült a reflektorfénybe. Bekerülhetett volna a reflektorfénybe. Azzal, hogy ő az ismerőseinek azt írta, hogy... De hát volt ugye ez a híres, ez az Ungár Klára FB bejegyzés is mostanában, ami viszont perrel végződött.
1: És el is vesztette.
0: El is vesztette. Tehát, hogyha te írsz valami hülyeséget a első fokon. Jó, hát első fokon. Írsz valami hülyeséget a Facebookra, vagy véleményt, vagy indulatos, vagy kevésbé, vagy tök mindegy dolgot, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha a New York Times írta volna, nem?
1: Hát lehet hivatkozni, mint...
0: De a bíróság el is ítélhet. Tehát ezek szerint akkor te azért vállod a felelősséget, tehát akkor tulajdonképpen már vagy, mint egy médium.
1: És hogyha mondjuk Kelman Béla néven írok valamit?
0: Hát Kelman Béla néven írsz valamit, akkor is azt lehet tudni, hogy ki a Kelman Béla, tehát az ugyanaz.
1: Hát beazonosítható, mert kell hozzá e-mail cím.
0: Igen, de hát ezt be lehet azonosítani szerintem, aki akarja.
1: Ja. Csak akkor én értem, hogy be lehet azonosítani, hát nyilván...
0: Hát ezt elég könnyű kimutatni, hogy ki
1: a valószínűleg a titkosszolgálatoknak most már a legtöbb felderítési terepük.
0: Igen, az FB. Halló?
1: FB.
4: Kettő, a második. Csak hogy volt a továbbra is a kék felső sávcsíkos oldalnál tartva, hogy volt olyan, hogy a nyugodtan szerintem ki lehet mondani a Mandiner szokássá letette, hogy különböző embereknek a posztjait, vagy nagy isten kommentjeit rakta be, és hogy jól emlékszem, ebből is volt, hát nem tudom, végül is volt-e per, vagy nem, de hogy ez ügy az biztos, hogy volt. És most, ha azt mondjuk, hogy a Facebook média, akkor gondolom, ez minden további nélkül megteheti. De akkor ez így van?
1: Én is sokszor a 444 egy csomó helyről látom azt, hogy akkor ezt...
0: Blogokat.
1: Igen. Ja. De hát én a Magyar Királyi Rádióban hallottam ilyet, a Déli Krónikában, hogy mint Ormán Viktor, a miniszterelnök úr, a FB posztja...
4: Az FB kommentelt, hogy...
1: Igen, az FB izére, mint azt mondta, hogy én egy olyan országot szeretnék, hogy, és szóval, hogy mint vezető hír, hogy valaki kiírt valamit.
4: Igen, de az ő esetében az, azt hiszem, hogy kicsit más,
0: mert
4: ő közszereplő, és az ő oldala, Magyarország miniszterelnöke.hu, az azért mégiscsak egy közfelé.
0: Ja, közszereplő, tehát...
4: Vagy és akkor te, mint Szabán Kolbász, akkor te most ott fönt Szabán Kolbászként, közszereplőként vagy ott, vagy magánszereplőként vagy is.
0: Hát igen, és mindegy.
1: Ez egy jó kérdés.
0: Praktikusan mindegy egyébként.
4: Hát akkor de miről beszélünk, hogyha mindegy.
1: Azért nem, mert azért tehát, hogy lehet ezen az oldalon olyat csinálni, hogy zárt csak a ízélása. De tehát én fölöltetek valamit, és azt mondom, hogy csak te láthatod. mondod, Gyuri.
4: De mondom, azoknál a posztoknál, amik mondjuk nyilvánosak, és te bekommentelsz oda, azt viszont nem tudom megmondani, hogy ezt kilássa, vagy ki nem, az nyilvános. Hát onnantól kezdve viszont...
1: Igen.
0: Jó, de ha...
4: Azt csinálsz, amit akarsz, de a kommentekkel nem.
2: Nagyon sok butaságot hordatok össze az igazság.
0: Hello.
1: Hello. Hát kicsit fölhangosítanád magad.
2: Oké.
0: De még nem ébredt föl.
2: De felébredtem, csak figyeltem, hogy miről van szó.
0: Na, és
2: lemaradtam egy picit, mert késtem, ezért majd lógok kávéval.
0: Igen. Mi a butaság?
2: Hát ez az egész, hogy álltok hozzá. Alapvetően minden ilyen Web2 alapú médium azon az alapfeltételen nyugszik, hogy ők csak egy felület, a tartalomszolgáltató az maga a felhasználó. Ő alkotó is, nem csak olvasó. De.
1: Igen.
0: Igen, ezzel most nem értem
1: a... Mondtuk.
0: Ugyan ezt mondtuk. Mi a kérdés?
2: Az a kérdés, hogy a tartalomszolgáltató, az a tején, meg még néhány millióan, akik használják ezt az oldalt, bármilyen befolyással vannak-e a saját megosztott tartalmuk terjesztésével kapcsolatban, úgy, mint ahogy mi, mint a rádió, mi befolyással vagyunk rá, mert az antennát valamire beállítottuk a hegyen, és az lefel itt Budapesten nem tudom néhány embert. Ez az interneten nem így van, és a szabad internet, meg vannak ilyen jelmondatok, az ezt meggátolja.
0: Na jó, de én akármilyen, tehát én tartom előállító vagyok, én csak ennyit állítottam, tehát ilyen értelemben úgy viselkedem, mint egy bármilyen médium.
2: Ugye csak miért lennél akkor felelősségre vonható, hát azért, hogy a tartalmad ide-oda eljutott?
0: Nem, a felelősségre vonnak a tartalomért magáért.
1: Hello!
5: Sziasztok, ember vagyok!
0: Szia!
1: Hello!
5: Majdnem kimondtátok, amit én akarok most mondani, hogy az alapvető kérdés még az is, hogy mitől, vagy mikortól számít nyilvánosságnak a nyilvánosság. Tehát létszámfüggő ez, vagy hallgatottság, tehát hogy mikor leszel véleményformáló, vagy mikor figyelnek oda arra, amit mondasz, vagy mikor leszel közszereplő.
0: Akkor, hogyha pekjedre olyan barátaid vannak, akik esetleg a nagyobb médiumok felé is közvetítik a véleményedet.
5: És akkor te már közszereplő vagy, hogyha...
0: Akkor közszereplő nem leszel, de véleményforváló, ilyen pici véleményforválóvá avanzsálhatsz.
5: Mert én nagyon nem tudom ezt meghatározni, hogy mikortól lesz...
0: Na mondj egy markáns véleményt, de jó, hogy ma november 13 péntek van, mondjuk.
5: Hát...
1: Kenny Markáns.
5: Ma reggel nem markáns véleménnyel keltem föl, sajnos.
0: Na, tehát ma reggel nincs markáns véleményed, ez a te állásfoglalásod, és ezt felkapja a médium, mondjuk például egy rádió ezt felkapja, ezt a hírt.
5: Majd gondolkodom,
2: embernek nincs markáns véleménye.
0: Igen, embernek ma sincs.
2: Ma sincs.
5: Ma sincs, igen.
0: Ma sincs markáns véleménye, embernek soha nincs.
1: 120-szor elmondjuk.
0: Igen.
5: De azért van, de most ahogy nem tudom, tehát ma nem tudom. Na család, sziasztok!
0: Hello. Tehát például embert most teljesen tönkretesszük idegileg a nap
1: folyamán.
0: Csinálunk
1: belőle egy kis gifet, és lupot, és az százszor lehet.
0: És azt látjuk, hogy tényleg nincs markáns véleménye.
1: Tényleg?
2: Igen. Szóval miért lenne bárki is felelősségre vonható azért, mert locsi fecsizik egy chatportálon?
0: Azért, mert például mondjuk, most ne arra gondolj, hogy embernek van-e markáns véleménye, hanem mondasz egy hülyeség, egy nyilvánvaló hülyeséget.
2: Jó.
0: Mondjuk azt mondom, hogy én egész nap egy radioaktív bombával sétálok a körúton, ha mondjuk ezt mondanám. Egyébként nincs nálam radioaktív bomba, és nem fogok a körúton sétálni.
1: Gyuri,
0: mi
1: óvatosan.
0: Az? Azért mondom. Na, ezt, hogyha én publikálom ezt a hírt, akkor szerinted ez egyenértékű azzal, hogy a kis cicámmal milyen édesen mosolygott rám?
2: Abszolút. El kell vonatkoztatni a Facebookhoz nagyon hasonló oldalak léteznek, hogyha valaki csinál egy blogot a valamelyik blog csináló blog weboldalon, azt nem fogja olvasni senki, csak ő, a anyukája, a barátnője, és ennyi.
0: De hát és akkor, neked hány ismerősöd van az FB-n?
2: Nem tudom.
0: Valamelyik felkapja a hírt.
2: Nem kapja.
1: Megosztja. És aztán megosztja XY hírportál is ilyen hírt.
2: Jó, de ez veszélyes.
0: De tudod, hogy hány lépcső az amerikai elnök tőled?
2: Öt.
0: Na.
2: mindenki jött.
0: Fél órán belül az amerikai elnök fogja olvasni a posztodat.
1: Ó, a Gyuri sétál a körúton egy táskával.
0: De egyébként nem sétálok.
2: De hogyha gonosz vagyok, akkor megosztom azt a videót, hogyha egy ceruza elemet cikszalagozol a USB kábeled végére, akkor háromszor olyan gyors lesz az interneted. Ez már 26 milliónál jár, mert mindenki azt gondolja, hogy ez így van.
0: Igen.
2: Most akkor felelősségre kéne vonni azt a gyereket, hogy átvert 26 millió ember.
0: Nem, hogyha bármi történik, ha bármi tumultus alakul a körúton, mert mindenki ki akarja üríteni a körutat.
1: Vagy oda akarja szikszolazni.
0: És pánik tör ki, és a villamosok kisiklanak, és a kutyák felszaladnak a háztetőkre, és a, érted, akkor...
1: Annuska kijönti az olajat.
0: Kijönti az olajat, hát arról is beszél, hogy az írószövetség pedig nem tartja meg az ülését.
1: Ugye, ki tudja, hogy mi történik.
0: Abszolút.
1: Jön a villamos, karszalagban a villamos.
0: Ja, vagy például
1: és akkor azt mondják, hogy itt 20
0: ezeresek repülnek
1: van
0: az égből.
1: Miért is van, és akkor azt mondják, hát mert itt megjelent egy ilyen kis
0: poszt.
1: Helyes, vicces.
0: Ja, te miért abszolút felelős vagy?
2: Mindegy. Az emberek hiszékenyek és buták.
1: Túlsó.
2: Szerintem.
1: Hát figyelj, de ezzel miért nem mondtál semmit.
2: Ja. Nekünk se kell hinni, ami az MT-n meg van írva, csak azt. Mert az a hitele.
0: És az MT megírja azt, hogy Annuska kiöntötte az olajat?
1: Nem, ki hát fogja önteni.
2: Halló?
6: Három, elnézést. Hogy, tehát, hogy persze butaság vagy nem butaság, valószínűleg azért beszélünk róla, mert a jelenlegi technológiai szint, vagy változás az némileg eltér a korábbi technológiai szint és változástól, más lehetőségeket ad. És ezeknek a lehetőségeknek a tekintése és felfogása az befolyásolhat.
1: Hát felvet új kérdéseket.
6: Tehát, hogy a Mari néni, aki eddig nem szerepelt médiában, soha bűnös életben, csak az én a néha kiült a barátnőivel kicsit beszélgetni.
2: Most nagyon élvezi, hogy megoszthatja a horoszkópját.
6: Nem, azt hanem, hogy
2: de te még nem lesz tartalomszolgáltató.
6: Meglepőzve tapasztalhatja azt, hogy amit ő úgy gondolt, hogy továbbra is ugyanazt csinálja, csak éppen nem a háza előtt, hanem a Facebook komment folyamban. Az lehet, hogy azt lehet, hogy többen látják, és hogy annak más következményei lehetnek, vagy hatása lehet, mint annak, hogy ő leül és beszélget a barátnőivel. Tehát itt a hatásról, pontosabban az elérés kiszélesedése miatti hatásról, vagy miatt beszélünk erről, az egészről, semmi más miatt. Szavaztok!
1: Hello!
0: Igen, mit ott eszembe, hogy egy tömegír.
1: Tömegír.
0: Nem, az jutott eszembe, hogy a nemzeti együttműköd, de mindegy, szóval tömegír.
1: Jó. Nemzeti tömegír.
0: Nemzeti tömegír. Jó.
1: A túlsót.
0: Jó reggelt, kívánunk. Hallunk.
7: Jó reggelt.
0: Kilos Rádió, haza és haladás, 2.15.37.73, a hír napja van ma, november 13. péntek. És a vendégünk, Láng Júlia.
7: Igen, én vagyok az.
0: Író, utazó, hírcsináló. Mi vagy?
7: Filmeket nem csinálok.
0: Hírt csináló.
7: Ja, hírt. Híreket se, én a színes műsorokat szeretem.
1: A színes híreket.
0: Színes híreket.
7: Igen.
1: Kis színes.
0: És az apropó jönnek a mai napnak, csak amit én tudok az egészről, lehet, hogy nem tudok eleget, hogy a Tilos Rádió, most ezt nem tudom pontosan, hogy mint médium, vagy mint Tilos Rádió, vagy így alakult, vagy hogy van ez, de lényegében híreket kell mondania egy másik rendes médiumhoz hasonlóan. Óránként kell híreket mondania, és akkor súlyos elgondolkozás történt a rádióban, hogy hírnek tekintjük-e azt, hogy a Gyuri most vizet tölt.
7: A Szabad Európában mindig azt mondták, hogy folyik már a vér, halott van, mert addig nincs hír.
0: Addig nincs hír.
7: Addig nincs hír.
0: Hát akkor Ádám, ne arra, hogy akkor most te vagy a legfiatalabb.
1: Föláldozzuk?
0: Hát persze, de most neki most még nem.
7: Csinálunk halottat?
0: Hát vér. Tehát vér, az kell a hírhez?
7: Semmi, ez egy ilyen...
0: Tudom. De vagy az igen. Ilyen...
7: Hát, hogy kellőképpen súlyos legyen.
0: Na, de mitől súlyos valami?
7: Hát mondom, attól, hogyha folyik a vér.
1: Jó, hát ez is egy...
7: Persze, hülyeség, persze.
1: De tök jó.
2: Egész nap háborúról.
7: Szimbolumnak.
0: Ugyanis onnan indítottunk.
7: Meg hát végül is tényleg arról szólnak a hírek, nem?
0: Igen, de most onnan indítottunk, és az Ádám iszonyatosan a másik párton volt természetesen, mint fiatal generation, hogy azt mondta, hogy marhaság erről gondolkozni, hogy mi zajlik a közösségi médiában. Hogy szoktad mondani? Web 2? Ezt így kell mondani?
2: Igen, ezt úgy kell mondani.
0: Jó, a Web 2-n mi zajlik, hiszen, de hát tulajdonképpen a Tilos Rádió is egy közösségi felület, ugye? Ahol mi egymás között végül is arról kellene, hogy beszéljünk, amiről beszélünk, de mi is kötelezve vagyunk hírmondásra.
2: Minket törvények szabályoznak, törvények, illetve egy törvény, a média törvény határozza meg a mi a beszélünknek. Tudatot. Nem a tudatot, hanem hogy a mi adásszórásunk mettől meddig terjed.
1: Na, de hát az interneten ez ugye meg az archív, tehát nincs határ.
2: Nincs határ. Értem, de a rádióban meg van.
0: De rádiót az is lehet, hogy én otthon ülök a szobámban, és csinálok egy webrádiót, nem? Egy Web14-et.
2: Igen.
0: Hát akkor mi a különbség?
2: Hamar korlátokba fogsz ütközni.
7: Milyen korlátokba?
2: Hogyha azt akarod, hogy 100-an hallgassanak, akkor már a zsebedbe kell nyúlni. Hogy...
0: Hát de most is a zsebünkbe kell nyúlni.
1: Júlia, mesélj a Szabad Európáról. Én nagyjából megnéztem, ami a Web2-n található rólad, és ki is raktam egy interjút a Hazai Saladás Facebook oldalára, aki ezt meg szeretné tenni, az a gyorsan
2: megtenni. Be minket,
7: fogalmam sincs, mi található meg rólam a Web2-n.
1: Hát mindegy, nekem van. Tehát én beütöttem a Google-ba, és akkor ki a dolgokat, és akkor ott lehetett látni, hogy nem tudom, óvónő voltál Afrikában, meg nem tudom, poszthippi Párizsban, vagy nem tudom, hogy ki ezt mondani. És aztán a Szabad Európánál dolgoztál.
7: Így van, de ott főleg műsorszerkesztést csináltam, vagy előbb a nemzetközi, aztán a magyar hírműsoroknak nem híreket, azt nem szerettem, nem is tudom, nem értek hozzá, annak valahogy túl pontosnak kell lennie, hanem...
1: Ez egy definíció, hogy pontosnak
7: kell. Hát persze.
0: De többének is pontosnak kell lennie.
7: Igen, de az más, amikor, hát amiket én csináltam, kivéve amikor a Forgószínpad műsorának dolgoztam, meg amikor volt saját félórás műsorom olyan fontos témákról, mint oktatásügy, egészségügy, nők, stb. Egyébként pedig rabszolgaként a napi híradós műsorba a napi aktualitásokat, az ember bement a telekszobába, és akkor megmondták, hogy most fú, Nicaraguába, most éppen pucs van, szedd össze 3,5 percbe. És akkor összeszedtem a hírügynökségi jelentéseket, meg hogy mit írt róla a New York Times, meg a Le Monde, és akkor 8 hírből, illetve hát igen, hírmagyarázatból csináltam egy 9-et. Ez volt. Hírügyben viszont egyszer egy igen remek dolog történt. A Kovács Kristóf, akit mindenki ismer, utána a Narancsnál dolgozott, és most valahol vidéken egy színház, nem is vidéken, mindegy, Pesten színházban van, és egy remek srác, és egy időben beosztották a hírosztályra. És fogta magát, és egy szép nap nagyon unatkozott, és beírt a hírekbe egy teljesen hasraütött szöveget, valahol a déltengeri óceánokon valami horrorisztikus hajótörésről, és hát természetesen néhány órán belül kiderült, hogy ennek nincs alapja, mert azért az amerikaiak ellenőrizték a műsorokat, nem előzetesen, tehát ez tényleg nem cenzúra volt, hanem utólag, hogy minden rendben van-e, úgyhogy minden hírhez meg híranyaghoz mellékelni kellett az eredet.
1: A forrást.
7: Tehát a forrást, igen. És kiderült, hogy semmi forrás, és az egészet a kis ujjából szoptam, mert unatkozott. Úgyhogy óriási botrány volt, mi meg nagyot röhögtünk akkoriban a Kristóf tufaszobatársam volt.
0: És előléptették ezután?
7: És nem engedték többet a hírosztályhoz.
1: Ezt ezért csinálta.
7: Szerintem is, mert hogy még arról volt nevezetes a Kristóf, hogy a Szabad Európa teljes élethosszában, ami nem tudom hány évtized volt, ő volt az egyetlen, aki magától ott hagyta, egyszerűen nem bírta tovább, és 90-ben ott hagyta. Én mondtam neki, hogy figyelj, hát most már úgyis mindjárt bezárják, és ha bezárják, akkor kapunk egy nagy nyaláb békielégítést, ne csináld, nem bírom tovább. Elhúzott, elment haza, jött Magyarországra. Utána az ő helyén a szobatársam a Kovácsi Tibi lett, akitől nagyon szépen búcsúzott különben a narancs, úgyhogy én nekem így emberileg kellemes volt a környezetem.
1: A szobatárs az, hogy egy ilyen hírt csinált, ugye?
7: Hírosztályon is volt, és aztán a hírosztályon néhány fix emberen kívül sokaknak, szóval sokakat úgy megforgattak. Engem is akartak oda rakni, de kézzel-lábbal tiltakoztam. Valahogy úgy éreztem, hogy az nekem nem megy.
1: Mondtad nekik, hogy ha ide beelőltettek, akkor csinálok álhíreket.
7: Például.
0: Ez egy közösség volt, ez a Szabad Európa, vagy ez egy munkahely volt?
7: Ez egy munkahely volt. Nagyon sok belső feszültséggel, és mihelyt még úgy 88-89-ig, illetve inkább 88-ig valahogy úgy elment a dolog, de amikor már világos volt, hogy itten szabadság lesz, akkor ugyanúgy ketté vált a szerkesztőség, ahogy Magyarországon, és hogy egyszerűsítve mondjam, voltak a komcsik meg a fasiszták. Most, hogy értjük. Igen, úgyhogy nem volt jó, nem volt jó, úgyhogy mentem a folyosón, és ott állt 2-3. Ez egy kicsit életkorhoz is kötött. Úriember, és akkor olyan ellenségesen elhallgattak, és én majdnem, hogy tűszúrásszerűen éreztem az oldalamba, hogy ezek engem ennyire utálnak.
0: Ez mikor kezdődött, ez az elhidegülés, vagy szóval ez a szembenállás?
7: Hát eleve meg volt.
0: De világos csak, hogy mikor lett ilyen nyilvánvaló.
7: Fokozatosan alakult ki a sajtószabadság és a szabadság egyáltalán Magyarországon. De eleve meg volt. Én először Párizsba éltem, és onnan párizsi tudósító voltam. Az nagyon jó volt, kis színeseket kellett küldeni.
0: Például?
7: A forgószínpadnak, bármint egy héten 4-szer.
0: De mondjál kis híreket.
7: Ezek nem hírek, ezek ilyen kis történetek, semmi az aktuális divatról, a szomszéd utcában lévő kutyamacska kényeztető játékszerekről, a szomszéd házban lakó afrikai házaspár különféle anekdotáiról, a piaci történetekről, akármiről. Csupa kis színencs, az nagyon jó volt. És aztán utána átmentem Münchenbe, mert hogy hívtak, és addigra a két gyerekem, akiket ottan próbáltam nevelgetni, de kicsit nehéz körülmények között, mert elég szegények voltunk, és akkor ők mondták, akkor ők már 17 és 19 évesek voltak, hogy akkor menjek, elkeresek pénzt. Úgyhogy ott hagytam őket Párizsba, és elmentem Münchenbe. És hát akkortól már én éreztem, bennem is volt ellenállás, mert ott is generációk voltak, hát aki 44-45-ben diszidált, és aki 56-ban diszidált, az már más generáció volt, és aztán az volt a szöveg, hogy hát én 77-ig Magyarországon éltem, 77 januárban kezdtem, nem is voltam sose diszidens. Nem is se a diszidens, se az emigráns szót nem tudtam magamra érvényesnek tekinteni.
0: De praktikusan diszidens voltál, nem?
7: Nem, elintéztem, lett egy francia férjem, lett egy francia állampolgárságom, a gyerekeim hazajárhattak nyugodtan.
0: Ja, hogy te teljesen legális voltál.
7: Igen, és én, ha már meg kellett határozni, akkor azt úgy mondtam, hogy pszichológiai menekült vagyok. A házasságomból akartam kilépni, de olyan remek férjem volt, hogy több országhatárt kellett közénk rakni, hogy pont bírjam
0: hagyni. Ez nagyon jó, ez a pszichológiai menekült.
7: Igen, ez létezik egyébként. Létezik? Ez egy valódi, hát saját magam, tudom, nem voltam se gazdasági, se politikai, bár azért voltak. Konrád György volt a férjem és a gyerekeim apja, úgyhogy volt azért itt politikai háttér is. Na mindegy, és akkor ezek a vén urak a Szabad Európánál, ott az volt a vélemény, hogy hát ez is a Kádár neveltje. Szóval ezek azt hitték, hogy attól, hogy én Magyarországon éltem, attól én szükségképpen abszolút Kádár befolyás alá kerültem, és hát én ettől megőrültem. Nem bírtam velük szóba állni, nem is nagyon barátkoztam ott senkivel. És aztán, amikor már jött a Kovácsi Tibi, meg a Kovács Kristóf, meg még egy-két, túlságosan sok nem is, ez a két ember volt, aki nagyon emberszabású volt, és akivel jóba tudtam lenni, és aztán még néhány ilyen fölületesebb kapcsolat, akik ugye elvesztek
1: a pusztában. Mert ők is Kádár neveltjei voltak.
7: Persze, ne.
0: Én voltam többféle ilyen külföldi országban, ilyen magyar környezetben, és azt nagyon érdekes megfigyelni, hogy tényleg ez a ki mikor ment el, az egy demarkációs vonal, mert az, aki elmegy Magyarországról valamikor, akkor megőriz egy képet, és ott leragad.
7: És az úgy marad, igen.
0: Ez álltok is így ott,
7: igen,
0: akkor.
7: Persze, abszolút. Volt például egyszer egy olyan eset, már nem is emlékszem, milyen vettem föl valamilyen műsort, és ugye az üvegablak mögött ült a Elben rendezőnek hívják, de hát nagyon sokat nem kellett rendezni ezeket a műsorokat, és valamit az Egyesült Államok kapcsán, hát úgy fogalmaztam, hogy Magyarországon szokták mondani, hogy és az USA-ban is, amire megállította, és azt mondta, hát maga hogy beszél? Mondom, így nem lehet beszélni. Tessék kimondani, hogy United States. De micsoda a magyar szövegben én azt mondjam, hogy és a United... Hát igen, de hát ezt én nem engedem át. Ezt nem mondhatja, hogy USA. De mondom, egész Magyarországon így mondják. Az Magyarország, mi itt viszont amerikai rádió vagyunk. És akkor üvöltöztünk egymással, a végén hát nem voltam hajlandó United States.
0: De ez a dialógus magyarul folyt le.
7: Persze.
0: Ez jó.
7: A technikusok azok németek voltak, de a műsor rendezője hát az magyar volt. Ez is egy öreg faszi volt. Nagyon öreg volt, totyakosan járt, és azt hiszem 48-ban ment ki, és eleinte a rádió kezdeteiben ő is műsorokat csinált, és Fekete Hang néven szerepelt, és rettenetesen szájtépő volt, olyannyira, hogy 56 után, a forradalom után az amerikaiak alapos vizsgálatot tartottak, hogy mennyi marhaságot mondhatott a Szabad Európa, mert hogy mindenki arra hivatkozott, hogy a Szabad Európába bemondták, hogy mindjárt jönnek az amerikai csapatok. Soha nem fogom megtudni, hogy mi az igazság. Azzal érveltek, hogy ez nem igaz, hanem a hallgatók olyanok, hogy mindig azt hallják meg, amit hallani szeretnének, és újság vagy sajtószemlében lehet, hogy elhangzott valami ilyesféle, de várjál csak, mit is akartam ebből kihozni.
0: Az emigrációban élő, ugye sok magyar volt nyilván, igen, a magyar, igen, adásokban, igen. Vagy akik valamikor elmentek, igen. Hogy ők, te gondoltál arra, hogy visszajössz Magyarországra egyszer? Vagy ők gondoltak arra, hogy ők egyszer visszajönnek?
7: Én pedig mondom, én nem tekintettem magam diszidensnek, és járhattam is volna vissza Magyarországra. De akkortól kezdve, hogy a Szabad Európánál, amikor külső tudósító voltam, az akkor szabad voltam. De akkor alá kellett írni, hogy amíg én a Szabad Európa Rádió tudósító dolgozója vagyok, addig nem mehetek haza, hiszen hát ez volt az ellenséges rádióadó.
0: De hogy a fejekben az volt, hogy majd egyszer vissza akarnak-e jönni ide az emberek, vagy sem?
7: Hát nem nagyon. Szóval amíg az oroszok itt vannak, de közben azért tele voltak ilyen nagyon hogy is mondjam, tulipántos ládás hombágyakkal. Volt egy Piroska SCH-val nevű vendéglő, és oda jártak rendszeresen vacsorázni, ahol magyar nótákat énekeltek. Gulást.
1: Hát, ja, mondjuk igen, gulásnak igen. Németországban.
7: Igen, igen. Na most ez volt egy ilyen fix társaság, és soha oda a lábamat be nem tettem. Ebből is lehetett látni, hogy én egy komcsi vagyok.
1: A komcsi az, aki nem megy a Piroskába.
7: Így is lehet mondani, igen.
0: Ja, igen, igen. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes az egész, igen. És minek körül az ember? Bocsánat, még egy milyen hírnek körül az ember így a emigrációban? Tehát mindenki egy igazolást keres a saját életére, nem? Tehát igen, valahogy igen. Mégiscsak olyan híreket gyárt, ami a saját habitusának a legjobban megfelel, nem?
7: Hát azért hír gyártásban rendesen be volt tartva a általában BBC-nek nevezett hírszerkesztési etika, úgyhogy ott nem volt hiba. Műsorokban és kommentárokban, hát persze, kommentárban azt mondja az ember, amit a szíve szerint gondol. Tudom már, hogy mire nem válaszoltam a kérdésedre, hogy gondoltak-e arra ott a kollégák, hogy egyszer majd hazamennek, de nem nagyon. Nem, mert rettegtek attól, hogy hogy meglássák a valóságot.
1: És nem is jöttek haza. A Kovács meg a Kovács Kristóf hazajött.
7: Persze, de néhányan hazajöttek, én nem tartom senkivel se a kapcsolatot. Ővelük tartottam, de nem sokat tudok. Aztán az egyik, ugye amikor már bezárt a rádió, hát nagyon hosszú időbe telt, amíg az amerikaiak elfogadták azt, hogy most már tényleg be kell zárni, az már pocsék volt. Ugye 89-től tényleg mindent lehetett mondani nyilvánosság előtt, úgyhogy akkor már senki nem hallgatta a Szabad Európát, és nagyon nehéz volt így dolgozni, hogy az ember tudja, hogy nem, hát levegőbe beszélünk a szószoros értelmében.
1: Igen, az egy ilyen ritka pillanat volt, amikor mit tudom én, a magyar nemzetbe, vagy a bármilyen nézetben
0: maradsak
1: érdekes dolog volt.
7: Igen.
0: Emlékszem, 88-tól kezdődött az, hogy minden nap valami érdekes volt a magyar, magyar hírlapban is volt egyébként, igen. Még nem a mairól beszélünk, hanem a régiről.
7: Meg a Kossuth Rádió, a 168 óra, hát az is egy remek műsor volt, és akkor mi már teljesen feleslegesek voltunk. Alig vártam, hogy bezárjon a rádió, ezt a Kovácsival sisteregtünk, sustorogtunk erről, de azt mondta, hogy nem mondjam nagyon hangosan, mert gyűlölni fognak érte, mert a nagy többség viszont meg volt rémülve, ugye mi ott nagyon jó fizetést kaptunk, igazán nagyon, életem első és utolsó és egyetlen munkahelye volt, ahol rendesen megfizettek, mai napig is ebből élek, mert kapok nyugdíjat onnan, különben nem is tudom, mi lenne vele, úgyhogy nem is szidom ezt a rádiót. De mindenki rettegett a bezárástól. Hát pontosan. Mondjuk a nagy többség öreg volt, úgyhogy menjenek már nyugdíjba, nyughassanak. De volt néhány, én aztán mondhatom, volt néhány viszonylag fiatal gyerekekkel, és azok tényleg rettegtek ettől. Az amcsik meg nekik el kellett határozni, de ezzel együtt ugye amerikaiak állását is be kellett fagyasztani, úgyhogy nehezen döntöttek, aztán végén 93 őszén akkor bezárták, és 6 hónap laufot kaptunk, hogy addig kapjuk a fizetést, lakhatunk a szolgálati lakásba, amíg kiki eldönti, hogy mit csináljon. És én akkor döntöttem, hogy ha, most jön Afrika.
2: Visszatértünk? Visszatértünk.
0: Ez a Haza és Haladás, a Tilos Rádióban ma a hírnapja van. Tulajdonképpen egész nap erről lesz szó valamilyen körben font módon. Most vendégünk Pángi Júlia, világutazó író, hogy
1: rádiós.
0: Igazából mit nem csináltál? Vaskohászatban nem dolgoztál?
7: Azt nem, de voltam kövüvesegéd is. Meg prospektusokat hordozgattam ki, meg szakácsnő voltam.
0: Hol?
7: Debé gyerekek. Hát ez valahol Dél-Franciaországban. Egy ilyen nagyon alternatív nyaraltatás volt különféle problémás gyerekekkel, de nagyon vegyesek voltak, dankórosak, azok iszonyú helyesek, remek humoruk van, azok nagyon jó.
0: Még barátságosak.
7: Nagyon, igen.
0: Szeretnek kommunikálni.
7: Jöttek be hozzám a konyhába, ekkora nagy késsel segítettek szeletelni, és egy percig sem féltem, mert tudtam, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. Aztán voltak súlyosabb esetek is. Az nagyon jó munka volt. Én voltam a konyhafőnök, és két beosztottam volt, az egyik egy tunisi, és a másik egy algériai srác. És hát miközben dolgozott a kezünk, meg az agyunk, hogy mit főzünk a gyerekeknek finomát, rengeteg receptet is cseréltünk, és az csodálatos volt, hogy a tunisi meg az algériai véresen összeveszett a kuszkusz helyes receptjét.
0: Na de az jogos.
8: Ez egy komoly.
7: Abszolút jogos, és akkor jöttem rá, hogy a nacionalizmus olyan mélyen benne gyökerezik az emberekbe, hogy
0: na jó, de ha nem lennél komcsi, akkor tudnád azt, hogy a két magyar ember, csak gulyáslevest főz, akkor halászlé.
8: Vagy halászlé.
7: Hát a bajai meg a nem tudom melyik, az önre megy.
0: Tehát az, hogy egy tunézia, meg egy algéria összevészet, az normális.
8: Kiszai vagy dunai halból.
7: Hát persze, nyilván
0: meg
7: nagy
0: hogy van-e ikra,
8: passzírozni,
0: vagy mennyire passzírozni, milyen szűrő.
8: És milyen tésztával, kocka, vagy nem kocka, gyufa, vagy nem gyufa.
7: Igen, ezek nagyon fontos kérdések szerintem is.
8: Vagy mondjuk két olasz, hogy az izét azt ilyen csavart tésztával, vagy milyen
7: milyen kevénységű legyen.
0: Meg ki lehetne már venni a lábasból a tésztát.
7: Igen.
0: Na, de hát akkor ez...
7: Persze, nagyon jól szórakoztam, az jó munka volt.
8: Viszont ezek szerint a kuszkuszhoz értesz.
7: Igen.
8: Hú,
7: igen.
8: Akkor majd adáson kívül, mert az egy nagyon fontos kérdés. Én Párizsba ettem életem legjobb kuszkuszát. Ha jól sejtem, ott úgy hívták, hogy kuszkusz royal.
7: Igen.
8: Ezt lehet, hogy nem francás.
0: De azt
7: mondtam.
8: És hogy azóta is keresem azt a receptet, de tulajdonképpen a tunisi, az algériai, mindenféle kuszkusz van, de az, ahol ahogy Párizsba az készült.
0: Hát a royal szerintem az, mondjad akkor.
7: Attól royal, hogy sokféle hús van hozzá, tehát, mert különben választhatsz, hogy marhával, birkával, csirkével, vagy bergezzel, az a csípős kolbász.
0: Az a vékony kolbász.
7: És hogyha mindegyik van, akkor egy ekkora nagy, most nagyra tártam a karomat, kedves hallgatók, tálat hoznak elé,
8: tubosanak a hússal. Ugye főzve van a lébe, és utána megsütik.
7: Igen.
0: A merkez.
7: A merkez az nem, az csak sütve van, a birka meg a marha főzve van, és a csirke az sütve.
8: És nincs megsütve utána a főzve és sütve, nem?
7: Igen, azt hiszem.
8: Igen.
7: Azt hiszem.
0: Hát a royal az, hogy igen, hogy mindenből van egy pici. Mint a királyok, ugye? Ja.
7: Hát ez a
8: smazsola, meg
7: király. És olyan pici, akkor a nagy adagokat lehet belőle, és abba hagyhatatlan. De az én konyha művészeim, a tunisi meg az algériai, nem is a hús részen vesztek össze, hanem azon, hogy vajjal vagy olívaolajjal kenegetjük szét a gőz fölött órákon át párolt kuszkusz szemcséket.
0: Na most a franciás arabok nyilván azt mondják, hogy vajjal, nem?
7: Hát az az igazság, hogy én már elfelejtettem, hogy ki mit mondott.
0: Mert szerintem a franciás arabok inkább a vajjal esküsznek.
7: Én ha csinálok, mondjuk én nem csinálok. Nagyon ritkán, mert nagyon nagy meló.
8: Meló, igen.
7: De akkor olívaolajjal. Viszont azt adás után azt adtok e-mail címet, szívesen elküldöm a világ egyik legjobb receptje, tabulénak hívják. Magyarul azt mondanám, hogy kuszkusz saláta. Az egy hideg.
0: Sok zöld petrezselyem.
7: Iszonyú jó.
0: Azt nagyon finom, azt szoktunk elni.
7: Igen, persze, jó van akkor. Persze. Akkor nem is küldöm el.
0: De azért küldem.
2: Ti reggeliztetek? Már csak zárójelben.
7: Éhes lettél.
2: Nem kicsit.
0: Nagyon sokat utaztál az életedben. Voltál Franciaországban mennyi ideig?
7: Én nem igazán utazó vagyok, hanem ha valahol valamilyen dolog vagy feladat van. Egyrészt, igen, nagyon helyes.
0: De most is?
7: Hát most aztán pláne. Most belső emigrációban élek. Szóval nem utazom, hanem oda megyek valahova, ahol dolgom van, és akkor ott vagyok egy ideig. Mert hát úgy sétálni az utcán, nézni a kiratokat, kiállításra menni, stb. Az valahogy kevésbé izgat, viszont ha ott vagyok valahol, akkor, és ott munkám van, akkor tudok a helyiekkel úgy ismerkedni, hogy elmegyek hozzájuk. Ezért volt jó ez az afrikai munka, ahol óvónő voltam.
0: Az mit jelent?
7: Az azt jelenti, hogy amikor a Szabad Európa bezárt, és tudtam, hogy hát most már nincs mese, most már 20. éve külföldön élek, Franciaország meg Németország volt, most már haza kéne jönni Magyarországra, de még nagyon nincs kedve, még valami hiányzik, szóval nem akarok hazavenni. És akkor lapozgattam a Liberation-t, a Németországba is megőriztem a franciaságomat, és ott egyszer csak tényleg, mint az Isten újja ilyen rávilágított egy apró hirdetésre, miszerint pedagógiai tapasztalattal rendelkező szemét keresnek egy évre Afrikába, egy bozott faluba. És abban a pillanatban tudtam, hogy ez megvan.
8: És nem volt ilyen félelem benne?
7: Semmi. Semmi,
8: sőt. Nem tudom, a kígyótól, vagy nem tudom.
0: De ez hol volt Afrikában?
7: Ez Nigerben, egy Ilella nevű faluban, 200 kilométerre a fővárostól, nem volt elektromosság, nem volt víz, nem volt semmi.
0: Ez egy francia-afrikai.
7: Igen, hát ezért tudtam menni.
8: Föltél egy repülőre.
7: Igen, hát először jelentkeztem, előadtam, hogy ugyan óvónő sose voltam, viszont nagyon szeretnék Afrikába menni, különben is fölneveltem két remek gyereket, meg Párizsba dolgoztam bűnöző fiatalok mellett, és én ezt nagyon jól tudnám csinálni. És azt mondták, hogy jó, jöjjek. És akkor felültem egy repülőre.
0: Oltást kaptál?
7: Persze. Amit kell, nem tudom.
0: De nem
7: féltem semmitől.
0: Miért?
7: Én általában se félek.
0: Miért?
7: A saját hülyeségemen kívül semmitől se félek. Tül semmitől se félek, nem tudom. Rámosolyogtak az őrangyaluk születéskor.
0: De ez nem

0: Hány éve váltunk, most is nagyon jó barátságban vagyunk, teljesen rendben van a pasas, de mondta, hogy ne menj el, Juliskám, seggedbe harapnak az oroszlánok, ne menj el! De elmentem. Oroszlánt nem láttam, skorpióval találkoztam, de eltapostam. Nem volt
1: mit a félni. És a komfort hiány? Tehát, hogy a...
0: Hát az egy kicsit kényelmetlen, de hozzá lehet szokni. Igen. 40 fok fölötti hőmérséklet, vályogfalak, ami ugye lévén, hogy szerves anyag, tehát rengeteg rovar él benne. Hát az nem volt mindig kellemes. Viszont az élmény olyan fergetegesen hatalmas volt. Az ismeretség, a szomszédság, az afrikaiakkal való barátkozás, az egész élményanyag, hogy csodálatos volt.
2: Amikor Afrikában voltál, akkor mennyit tudtál a világ dolgairól?
0: Hát azért én mindig úgy odafigyeltem.
2: Jött újság.
0: Ja, vagy... hogy ott mennyit?
2: Tehát amikor ott voltál. Amikor ott voltál.
0: Párizsban, mielőtt elindultam, megkérdeztem egy kedves afrikai barátomat, aki kameruni, de már régóta Párizsban él, hogy mi az, amit nem szabad elfelejtenem, hogy vigyek magammal Afrikába, és rögtön rávágta, hogy rádiót. És vittem is egy kis rádiót, na, azt állandóan hallgattam, azt fantasztikus.
2: Na, francia rádiót.
0: Igen, a Radio France Internationalt volt egy African numero 1, kifejezetten afrikai rádió, és hát csavargattam. Hihetetlen élmény volt, egyszer csak erős kínai akcentussal magyarul hallottam beszélni. Képzeljétek el, a kínaiaknak volt magyar nyelvű adásuk.
1: Ne.
0: Teljesen elképesztő volt, nagyon nehezen jött be, de a fülemre tapasztva izgatottan figyelte, és a szöveg az olyan volt, mint nálunk a sztálinizmus éveiben, egészen elképesztő volt.
3: Ez volt a kínai szabad Európa.
0: Igen.
2: 90...
0: Ez 94-95-ös tanév.
1: Már nincs semmi.
2: Egyébként a izet én is hallgattam ezt a francia rádiót itt Budapesten, tehát akkor valószínűleg te
0: Afrikában
2: hallgattad.
0: Igen, a Radio France Internationalnak volt Magyarországon adása, sajnos már nincs.
2: Már nincsen, de az tényleg egy jó rádió volt.
0: Az jó rádió. Jó rádió.
1: A hírek korrektek voltak.
2: Igen, meg hát egyrészt az egész nagyon korrekt volt.
0: Igen, és nagyon nyitott, ahogy azért én még mindig fönn vagyok akadva a francia dolgokon, nem akarok erről lejönni, hát van francia állampolgárságom is, az egyre jobb mai körülmények.
2: Hány állampolgárságod van?
0: Kettő, összesen csak kettő. De este 8:30-kor a TV5 Monde látható a világon, ez a franciaországi kettes tévének a nemzetközi ilyen sugárzott adása 8:30-kor. És az is nagyon jó. Nagyon jó. Például egy olyan apróság, ha már hír a témánk, hogy előtte is, a félórás híradó előtt is, és után is, nem is tudom, 10-15 másodpercben, nem tovább, csak egy kép van, mindig más, valami az olvadásról, vagy a szárazságról, és csak föl van írva, hogy globális fölmelegedés, készpassz. És utána meg megújuló energia, és akkor ahhoz való képek. Nem kell sok szöveg, de minden nap előtte és utána is. És azért ez hat. Szóval éveken át ezt látod, hat. Szóval én szeretem, amikor látom, hogy ilyen tökéletes nyitottsággal, tényleg 5 földrészre figyelve, és akkor mindig úgy elszomorodok, hogy most én már nem bírom ezeket, én az ATV-t sem bírom, már a klubrádió is idegesít.
2: Nem, hát ugye egész más a de hát ez már tényleg ilyen szakmai diskurzus része lenne, hogy tényleg van egy jó minőségű, például Franciaországban, de szerintem Németországban is van.
0: Biztos,
2: meg
0: igen.
2: Most nem csak a BBC-ről beszélünk, igen. Hanem hát jobb helyeken azért van egy teljesen korrekt közszolgálati hálózat, ami csak olyan hülyén hangzik most, mint hogy nyafognánk, vagy nem tudom miért. Nem. Hogy...
0: Nyafogjuk nyugodtan, mert okunk van rá.
2: Tehát, mint a nyafogás, de igen, marha érdekes sokszor a műsor. Képzeljétek el, például ezekben az országokban vannak társadalmi problémák.
0: Például.
2: Mert Magyarországon nincsen.
0: Hát nálunk semmi, hát is innen. Nagy... Magyarország jobban teljesít, hát mit akartok?
2: Nem, tényleg, tehát Magyarországon
1: arányban vannak külföldi hírek, tehát ha azt nézed, igen, akkor nagyjából tényleg azt volt, hogy a...

0: világban vannak ilyen problémás gócok, ízek és arról. Magyarországon szintén nincsen.
1: De hogyha csak belső ügyekről van szó, mondjuk a német, vagy a francia, vagy az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy nem tudom, akkor az, hogy vannak társadalmi belső feszültségek, és azok nem ilyen eldöntendő dolgok, hogy most te komcsi vagy, vagy fasiszta. Tehát ugye az lehet, hogy árnyaltam, mert lehet, hogy valami szakmai indoka van, vagy valami, és nagyon érdekes, hogy ez tehát nem hír van tálalva, hanem azt mondjuk, hogy hát vannak ilyen megoldandó feladatok, nem tudjuk a megoldást. Ez egy állítás, hogy nem tudjuk.
2: Igen.
1: Ez amit ugye, amikor te elmentél, akkor tudtuk a megoldást, és most, hogy visszajöttél, megint tudjuk a megoldást.
2: Igen.
1: Akkor
2: tulajdonképpen...
1: Mikor jöttél vissza?
2: Hát Afrika után, mert akkor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy állandóan jegyzeteltem, és óriási anyagom volt, és azzal jöttem, akkor már tudtam, hogy fú, letelt a 20 év csavargásom a világba, és haza kell mennem, mert el akarom mondani a magyaroknak, hogy milyen volt ez az egész Afrika, mert állandóan csak a köldöküket nézik, sírnak, rínak, hogy milyen rettenetes sorsunk van, ugye, ahogy azt a himnuszban meg van írva.
1: Meg nincs is skorpió itt.
2: És például. Úgyhogy akkor hazajöttem, és megírtam ezt a könyvet, és aztán valahogy itt ragadtam, és azóta inkább könyveket írok. Meg hát ilyen publicisztikákat.
1: És miért akarod a magyaroknak ezt elmondani?
2: Mert hülye vagyok, mert egy tanítónéni lelke maradt bennem. Tulajdonképpen az egész hosszú pályafutásomat gimnáziumi tanárként kezdtem, de 4 év után ott hagytam az oktatásügyet is. Sok munkám volt, sok pasim volt, sok életet éltem, sok foglalkozásom volt, és ezt kívánom mindenkinek, hogy minél több legyen, mert ez egy kicsit tudatos is volt, hogy valahogy olyan igazságtalan, hogy csak egyszer élünk, szóval olyan habzsolósan úgy gondoltam, hogy minél több legyen benne, minél több élmény. És most már az a veszedelem fenyeget, hogy azt mondom, hogy fú, hát megvan, most már elmegyek úszni, főzök finom vacsorákat az unokáknak, olvasok, remek könyvek jelennek meg.
0: Akkor te akkor ott hagytad Párizsba a két gyereket, akik éppen a felnőtt.
2: Az egyik már egyetemista volt, a másik érettségi előtt.
0: És akkor rendbe lettek. Lehet, hogy jót is tett nekik.
2: Igen, hát szokon vették nagyon, szóval nem esett jól nekik. Én meg azt mondtam, hogy gondoljatok arra, hogy milyen remek dolog ebbe az életkorba, hogy nincs fejetek fölött ellenőrző szülő. Mondjuk sosem voltam ellenőrző típus. Úgyhogy az egy picit nehéz volt nekik, de hát én viszont akkor már Münchenben jól kerestem, úgyhogy küldtem nekik a pénzt, és úgy tudták mind a ketten az egyetemet, a lányom az orvos, itt a fiam történész lett végigcsinálni, hogy nem kellett mellette dolgozniuk, arany életük.
1: És ők hol vannak most helyileg?
2: Hát a Miklós itt van Magyarországon, és a Történettudományi Intézetben kutató, és nemrég jelent meg egy Zsidóságon innen és túl címmel egy egészen remek könyve, 700 oldal. A Anna Dóra leányom pedig Párizsban maradt, sose jött haza, pszichiáter lett, pszichoanalitikus. Ott is van két gyerek, itt is van két gyerek, mind a ketten jó házasságban élnek, és iszonyú helyesek, okosak, szépek. Úgyhogy semmi panaszom nincs az életre, kivéve a magyarországi politikát.
1: De hát azt követed?
2: Igen, nem bírom nem követni, ez a baj. Mert valahogy itt a gyomorszájamban ott van, hogy nagyon is számít, hogy mi történik. Én nem tudok úgy élni, hogy azt mondjam, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mi folyik a világban.
0: Voltál azóta Afrikában?
2: Visszamentem egyszer, igen, Csádba, Dzsamenába. Mozgássérülteknek tanítottam rádiomisor készítést. Ez nagyon érdekes volt. Arról is írtam egy könyvet.
1: Mozgássérülteknek rádió?
2: Igen, azért, mert az a csaj, aki engem Nigerbe hívott, néhány év múlva szintén egy ilyen ONG-nél, egy ilyen európai civil szervezetnél, Dzsamenába dolgozott, és szereztek pénzt arra, hogy a dzsamenai állami rádiót rávegyék pénzzel, hogy csináljon fogyatékosok számára műsort, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogyatékos él, hát a legtöbb afrikai országban, de most Csádról van szó. És akkor kaptam egy e-mailt, addigra már léteztek az e-mail kapcsolatok, hogy rémlik nekem, hogy te rádiós is voltál, nem akarod megtanítani az én mozgássérültjeimet rádiózni? Mert megkaptuk a műsort, de hát nagyon amatőrök, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a műsoridővel. Úgyhogy egy óra múlva már repülőn voltam, és mentem oda. Azért mozgássérültek, mert, és nehezen tudtam velük megértetni, hogy vannak még a gyengénlátók, a vakok, a süketek, egy csomó minden van még, mert hogy azokkal nehéz rádióműsort készíteni, csak a mozgássérültek, nekik még csak ők vakok voltak a legfontosabbak. De nagyon helyes fiúk voltak, természetesen csak fiúk, egyetlen egy lány volt köztük, de azt állandóan kizavarták, hogy hozzá nekem vizet, törölt meg a nem tudom mit, borzalmas volt a férfinő viszony.
1: Épp mindig több férfi van még mindig? A Szabad Európában hány férfi volt? Sokkal több férfi
2: volt, nem? Sokkal több, persze, meg hát minden főnök az volt, meg minden felelősen gondolkodó emberi lény az csak férfi lehet.
1: Hát ez így van a Tilosban is.
0: Sajnos, de ott, ahol...
2: Milyen szép, hogy egyáltalán meghívtatok.
1: Hát nem ért rá a férfi, akit
2: elképtetett. Ja, értem, most már.
0: És oda nem jutottál vissza, ahol óvónő voltál először?
2: Nem.
0: Mert az nagyon érdekesen nagy emlékeznek rá, tehát hogy az fehér asszony.
2: Jó, hát azóta már felnőttek gyerekek, de azért valami szól, ennyi már. Azért valamit két tudnak magyarul is, ez meg belefér ez a történet, hogy valamelyik gyerek elesett és nagyon vérzett. Előkaptam a kis orvosi táskámat, ahol sebfertőtlenítésre ez a dermaforin nevű sárga por volt. És hát be volt szarva, a gyerek retteget, hogy fájni fog, és mondtam, hogy nem fog fájni, figyelj, hát ez varázspor, és van hozzá varázsige is, ugye franciául folytott a diskurzus, és elkezdtem a varázsigét mondani, miközben szóltam a dermafort, és így szólt a varázsige, őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, teljesen el voltak bűvölve, minden gyerek mondta, hogy nekem is, attól kezdve állandóan a sepphelyükre kérték, és meg is tanulták magyarul, ízikó gologonya.
1: Úgyhogy... És mit gondoltak, hogy ez kb. Miről szólhat, vagy elmondtad hát neki?
2: Nem, varázsige. Varázsige sebre, persze.
0: Ritmikus.
2: Nem, hát igen, persze.
1: Jaj, teljesen. Ez szerintem adekvát. Szerintem a vörös ennek örült volna.
2: Szerintem is. Én is azt hiszem.
1: Erre gondolt valószínűleg.
2: Igen. Rendben is volt. Aha. Föl nem merült, hogy mit jelent. Hát a varázsige az varázsige.
1: Na, de akkor a magyar belpolitika helyzetre milyen varázsigét mondanál? Hát miért nem próbált ki magadon ezt az ízikó galagonyát?
2: Hogy felejtsem el, hogy ne azzal kezdjem a napot, hogy kinyitom a híreket.
1: Igen. Miért nem kezded mással?
2: Igen. Nem tudom, mert akró, hogy mondják ezt, hogy akró. Hát amikor az ember függő, na, mint addikt, a kábítószer. Addikt, igen.
1: Na, de
2: igen. A dohányzásról leszoktam.
1: Na, de
2: nagyon nehezen.
1: Mondjuk, hogyha most dolgoznál egy független rádióban, vagy médiumban, akkor milyen hírt mondanál most? Ami téged. Tehát most hagyjuk a rendes
2: nagy
1: híreket.
2: Igen, egészségügyet és oktatást, ezt nyomnám. Csak. De nagyon. Mert de haragudj, ezt nem lehet nem tudomásul venni, hogy mi folyik itt. Hát tudatosan butítják az országot, butítják az embereket. Hát rettenetes, hogy mit csinálnak az oktatásügyel, meg az egészségügyel. És én most már abba se hiszek, hát te, hogy hatalom a média, francokat. Semmit sem tud senki se csinálni. Hogyha az ember
1: de
2: mégis...
1: A média is részt vesz ebben maximum.
2: Hát igen. Úgyhogy végül is szerintem a belső egyensúlyom és az egészségem kedvéért foglalkozom ezzel. Most már nem csak már, de még van azért a öreg szocik pompás lapja, nagyon jó folyóirat, a Mozgóvilág. Odaírok minden hónapban, és akkor legalább ott úgy ki. Környezetvédelem. Na, ezt se értem, hogy miért nem minden áldott, na, minden áldott újság címoldalán ez van. Hát beledöglünk, hát az unokáink már nem is tudtak majd életben maradni. Most, egyszerűen elképesztő, mondjad?
3: Most mondtad ki, hogy miért nem ez van a címlapon, mert az unokáink döglenek bele.
2: Igen, ez az, ez az. Szégyentelen az ember. Bocsánat?
0: De, nem, én teljesen egyetértek.
3: Egyébként nagyon érdekes a környezetvédelemről visszatérve, ahol most te ülsz, ott Mérő László ült valamikor egy évvel ezelőtt, és a Tilosnak a környezetvédelmi műsorában beszélgettünk, és mikor a vigyázni kell a fűtésre, meg ne szellőztessünk ökörmódjára, meg itt van az ablak túloldalán Ági, akivel ezt az ominózus műsort csináljuk, akkor a Mérő rám nézett, és azt mondta, hogy hát én nem mondjam már meg neki, hogy ő hogy éljen.
2: Aha.
3: Mondtam, hogy akkor jó.
2: Ja.
3: Mert hogy ő szerint a környezetvédők azok ilyen agresszorok, és parancsokat osztanak ki.
2: Hát ez egy hülyeség. Meg különben is mondani lehet, aztán aki akarja, komolyan veszi, aki meg nem akarja, az legyen öngyilkos.
0: Hát igen, de tulajdonképpen ugyanez az oktatással is, hogy tehát, hogy most hát nem tudom, nekem is van diplomám, neked is, meg mindenkinek van diplomája, és hogy most még már ezt kihúzzuk ezt a keveset így, de a következő generáció katasztrófa. Tehát
2: abszolút.
0: A háromnegyed része nem fog tudni írni, olvasni, igen, szöveget érteni.
1: Hát illetve most
0: nyelvtanulás. Mi a jövő találáson ezeknek a
1: hát ilyen? Meg most az elment Magyarországról egy súlyos réteg, aki majd fájni fog. Nem most, majd egy olyan 10 év múlva fog elkezdeni fájni a szaktudásunk.
0: Már most fáj.
1: A szaktudás. Tehát az, mert a képzettek, tehát ugyanúgy, ahogy hozzánk a képzettek.
3: Hát egyelőre még csak az fáj, hogy ezek az én koromban lévő haverok, és így nincsenek.
1: Hát neked ez fáj, de konkrétan így.
2: Elmentek a haverjaid.
1: Ja. Hát figyelj.
0: És az megy el, aki
1: mobilabb,
0: igen,
1: nyelvet
2: persze,
1: beszél.
2: Persze, hát nyilvánvalóan a szellemi elit megy el.
1: Hát legalábbis egy része a szellemi elit, egy része pedig az, aki nem
0: rugalmas,
1: autószerelő, de megtanul németül, angolul, franciául, adaptálódik az új világhoz. Tehát nyilván azok mennek el, akik mobilabbak, és azok a bevándorlók, vagy menekültek jönnek ide, akik mobilabbak. Tehát ugye
0: de
1: ez egy...
0: Menjenek.
1: De azoktól megvédjük a...
0: Meg a munkaerőpiacot.
2: Jaj, na, hát ez az, hát nem lehet ezzel nem örjöngeni. Ti engem kinevettek.
1: De
0: nem,
1: ugye,
0: is mi is szóltunk erről.
1: Belső emigrációban vagyunk.
2: Hát az tímel, abban én is csak azért pofázok
1: csak
2: közben.
1: Csak ezt más is saját.
2: Kifelé pofázok belőle.
1: Ja.
2: Na, mi van, lejárt az időnk?
1: Hát lassan lejár az időnk.
0: De egyébként van még olyan média Magyarországon, ahol, ami normális.
1: Például Tilos.
0: Például Tilos.
2: Na látjátok.
0: Ja. Lehet
2: mondom nektek.
0: Beszélgetni.
1: Long life.
0: Az az egyetlen titka, hogy ez egy ilyen teljesen non-profit dolog, és nem kapnak igen pénzt a műsorkészítők se. Tehát érdek nélkül tudnak
1: hülyeségekről beszélgetni.
0: Korrektek lenni. Vagy akár lehetünk korrektek is. Tehát
2: miért igen. Nincs? Igen.
0: A főszerkesztő úr tényleg a Szabad Európában ott voltak ebből problémák, hogy a hír főszerkesztő, hogy az amerikaiak, hogy akkor ezt így, vagy ne úgy, vagy ez úgy magától értetődően ment a BBC kódex alapján.
2: Igen, ment.
0: Mert én például nem irigylem a kollégákat, ugye én is dolgoztam itt, ott valaha még a Magyar Televízióban, vagy ilyenek, rettenetes lehet, tehát már aki egyáltalán tudja, hogy miről van szó, tehát aki híreket gyárt ma Magyarországon.
1: Hát aki híreket gyárt, az egyrészt
0: hát most
1: kapja,
0: értem,
1: valószínűleg kapja
0: értem
1: az UKÁ-t a megrendelőtől.
0: De azért kurva szar
2: megfelelni.
0: Hát szar. Te is dolgoztál az MTV-be is. Itt
1: igen,
0: ott,
1: de hát hírbe soha. Nyer, csak hírbe
0: nem
1: soha.
0: Hírbe, de azért amikor föléd áll a főszerkesztő, és azt mondja,
1: hát az szerencsére. Én egyébként megúsztam ezeket a helyzeteket, mert én az oktatással, csak oktatási ügyekben dolgoztam például az MTV-be, és ott az annyira nem érdekel senkit az oktatás.
2: Na, ez is jelentő, hogy pont a legfontosabb téma.
1: Volt.
2: Igen.
1: Ma már nem az.
0: Ja,
1: ma
0: az, a, nem. Az a bajuszos hülye, az csinál valamit, az valami le lesz.
1: De ma már nyilván ez egy politikai kérdés, az, hogy mi van a fizika órán, vagy a futball órán. Tehát ezek mind politikai kérdések ma már. Arról nem is beszélve, hogy a laptop kinek az engedélye kell ahhoz, hogy egyáltalán bemesse iskolába, tehát valószínűleg az ENSZ főtitkár engedélye kell, tehát senki nem nyilatkozhat, senki nem beszélhet, tehát tulajdonképpen minden olyan szinten átpolitizálódott, hogy nem is csinálkozott a semmit. Csak a tilos bajt hülyeségeket fecsegek.
2: Jól teszed.
0: Ez a Haza és Haladás című műsor volt, tematikus hírnap van, a vendégünk volt Lány Gyuli. A könyveid kaphatóak?
2: A múltkor vettem a interneten keresztül egy példányt az Egy Budai Úri Lányból, mert valakinek adni akartam, és már nem is így derült ki, hogy még volt. Úgyhogy az a legegyszerűbb, hogy beütni, és aztán vagy a Bookline, vagy az antikvárium.hu, vagy a Libri.
0: Én beütöttem, de nagyon nem. Tehát én azt a mániám, hogy nagyon szar a magyar könyv terjesztés forgalmat.
2: Az utolsó az még kapható, a Macskák és Férfiak.
0: Ezt örömmel vettem tudomásul, hogy te is macskás vagy.
2: Ó, nagyon. Na, hát arról egy teljes órát tudnék megtenni.
0: Hány macskád van?
2: Egy, ajaj. De az aztán olyan. Ajaj.
1: Na jó, akkor én most kimegyek.
0: Én is macskás vagyok.
2: Ez meg a legyen.
1: Kutya, ne, macska, hát ez tényleg van, mint a kocsi.
2: Hát a kutya az olyan hűségesen bámul rád. Ja, a macska az meg autonóm.
1: Azért, mert a kutya az okos, felfedezi az igaz emberértéket.
0: Persze. Az, hogy megnyolja a kezedet, leül a lábadhoz, és akkor elolvadsz, hogy van egy rendes izéd, aki
1: fölnéz rád. Hagy nekem helyet.
2: Hát a cica is ezt csinálja. De a macska az enyém már 18 éves.
0: Azt tudtad, hogy a brit jogrendben a kutya tetteiért felelős a gazda, a macska tetteiért nem.
2: Hát mert ez a mélységes állatlélektani ismeretekről tanúskodik.
1: Ja, mert saját jogán hülye, igen. A macska.
2: Hát nem a... hülye, hanem autonóm.
1: Autonóm, úgy értem, igen.
2: Ezek a hülye kutyások.
0: Ja, na jó. Nagyon örülök.
1: Ez a hírnapja a Tilos Rádióban, vendégünk volt Láng Júlia, Haza és Haladás.
0: És kétféle zene volt, az egyik Ahmad Jamal volt, és most a túlsó CD fog elindulni, amiben Cinematic Orchestra van, a The Man with Movie Camera című Ziga Vertó filmhez készült anyag. Köszönjük, gyere más.
1: További sok sikert.
2: Mindenkinek minden jót.
0: Menjetek kirándulni, remek tavasz van.
3: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című hangos könyvének, illetve regényének feldolgozását. És felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorúak csak szülői felügyelet mellett hallgathatják. Jó szórakozást!

Negyedik fejezet. Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. Egy este 11 holdat látott az égen az új Mildred Berry művészeti központ fölött. Másnap délelőtt azt látta, hogy az Arsenal Avenue és az Old Country Road kereszteződésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. Nem mondta el senkinek, amit látott, megőrizte a titkot. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. Már nem elégedtek meg azzal, hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. Most már azt akarták, hogy cselekedjék is különös dolgokat és csapjon nagy lármát. Azt akarták, hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. Az emberek haragszanak magukra, mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében, süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. Dwayne álmokfutása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla, és arra kérte az embereket, hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. Így festett a címe: segélykiáltások. De Dwayne nem is volt olyan különös, amíg nem találkozott Kilgore Trouttal. Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés, vélekedés és társalgás Midland City-ben elfogadott korlátait. A hozzá legközelebb álló személy, fehér titkárnője és szeretője, Francine Pefko azt mondta, hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. Mindig arra gondoltam, mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon, hogy úgy látszik, végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott a gyorsforgalmi út közelében, az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. Így hívták a helyet, Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál. Elmondom, miből gondolta Francine, hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett. Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni, amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek, például az Öreg lámpagyújtogatót, a Szolíts magad hozott, az Ég és földet, és így tovább. Dwayne azelőtt sohasem énekelt. Most teli torokból énekelt, amikor az íróasztalánál ült, amikor próbaútra vitt egy vevőt, amikor nézte a szerelők munkáját. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda hallján is, gesztikulált és rámosolygott az emberekre, mintha fizetséget kapott volna azért, hogy szórakoztassa őket. De senki sem gondolta, hogy ez szükségképpen az elme zavar jele, különösen mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. Hallgat csak, hogy énekel, mondta a pikoló. Ha nekem ennyim lenne, én is énekelnék, felelte a pincér. Az egyetlen ember, aki hangosan kimondta, hogy Dwayne kezd megőrülni, Dwayne fehér üzletvezetője volt. Úgy hívták Harry LeSabre. Egy teljes héttel Dwayne becsavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak: valami változáson ment át ez a Dwayne, régebben olyan kedves volt, mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki ember fiánál. 20 éve volt mellette. Akkor kezdett nála dolgozni, amikor a Pontiac szalon épp a Nigger negyed határán állt. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. Úgy ismerem, ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát, mondta Harry. Annak idején, amikor a szalon a Jefferson Street-en volt, nap mint nap kockára tettük az életünket. Átlagosan évente 14-szer raboltak ki minket. És én mondom magának, ez a mostani Dwayne olyan Dwayne, amilyet még sose láttam. Igaz volt, amit a rablásokról mondott. Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni a Pontiac szalont. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük, hogy új autókat vegyenek maguknak, leszámítva néhány fekete bűnözőt, akik viszont mindig Cadillac-et akartak. A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. Elmondom, hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. Kölcsön kérte a Midland megyei Nemzeti Banktól. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadi Anyagvállalat volt. Később megváltozott Beriton Kft-re. Amikor Dwayne először a nagy válság mélypontján megszerezte a részvényeket, a cég neve amerikai RoboMagic volt. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor, mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát. A
jelmondat így hangzott. Isten veled, bús hétfő. Figyeljetek! Harry LeSabre azt mondta Francine-nek, ha az ember együtt harcolt valakivel, egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a pajtársa személyiségében. Márpedig Dwayne megváltozott. Kérdezze csak meg Vernon Gert. Vernon Gert fehér szerelő volt. Harry mellett a másik alkalmazott, aki Dwayne-nél dolgozott már akkor, amikor a szalon a Nigger negyed határán állt. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. A feleségem Mér is skizofrén volt. Így hát Vernonnak nem tűnt föl, hogy Dwayne megváltozott. Vernon felesége szentül hitte, hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. Harry LeSabre joggal beszélt harcokról. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban. Dwayne nem vett részt harcokban. De azért a II. Világháborúban ő is ott volt az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének légi erejében, mint polgári alkalmazott. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy 250 kilós bombára, amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. Az üzenet így hangzott. Isten veled, bús hétfő! Harry, mondta Francine, néha mindenkinek lehet rossz napja, Dwayne-nek ritkábban van rossz napja, mint bárkinek, akit ismerek, ezért amikor néha rájön a dili, vannak, akik meglepődnek és megsértődnek, pedig nincs igazuk, Dwayne is csak ember. De miért pont engem szúr ki? Tudakolta Harry. Igaza volt, aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra, hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. Csak úgy árad belőle a személyes varázs. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Még 3 idegent is, akik a Pennsylvania állambéli Erie-ből jöttek, és még sohasem jártak Midland Cityben. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. Miért pont engem? Kérdezte Harry. Ez mindennapos kérdés volt Midland Cityben. Az emberek mindig ezt kérdezték, amikor különféle balesetek után berakták őket a mentő autókba, amikor garázdálkodásért letartóztatták őket, amikor kirabolták vagy elagyabúgyálták őket. Miért pont engem? Mert valószínűleg úgy érezte, maga van olyan férfi és van olyan jó barát, hogy elviseli a rossz napján is, mondta Francine. Maga mit szólna hozzá, ha Dwayne ócsárolná az öltözködését? Kérdezte Harry. Mert Dwayne ezt tette vele, ócsárolta az öltözködését. Arra gondolnék, hogy ő a legjobb munkaadó a városban, mondta Francine. Ez igaz volt. Dwayne magas béreket fizetett. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő, aki fölkínálta az alkalmazottainak a kék pajzs betegségi biztosítást. Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél, kivéve a Beritronét. Az ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt, aki meg akarta beszélni vele a gondjait, akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban, akár nem. Például aznap, amikor Harry öltözködését ócsárolta, 2 órát töltött Vernon Gerrel. Vernon feleségének hallucinációiról beszélgettek. Mindenféle nem létező dolgot lát, mondta Vernon. Pihenésre van szüksége, Vern, mondta Dwayne. Lehet, hogy lassan én is bedilizek, mondta Vernon. Képzelje, amikor hazamegyek, órákon át beszélgetek a nyavajás kutyámmal. Akkor már 2 vagyunk, mondta Dwayne. Íme ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet, amely úgy felzaklatta Harryt. Rögtön azután, hogy Vernon távozott, Harry bement Dwayne irodájába. Nem számított kellemetlenségre, mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne-nál. Hogy van ma az én öreg bajtársam? Kérdezte Dwayne-től. Tűrhetően, mondta Dwayne. Van valami különösebb gond? Nincs, mondta Harry. Vern felesége azt hiszi, Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát, mondta Dwayne. Mi az a plutónium? Kérdezte Harry, és itt tovább. Tovább fecsegtek, és Harry kitalált magának egy problémát, csak hogy érdekes maradjon a társalgás. Azt mondta, néha szomorkodik, hogy nincs gyermeke. De azért másfelől örülök is, folytatta. Úgy értem, miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. Lehet, hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket, mondta Harry. De most már késő, és 2-esben is jól el vagyunk az öreg lányjal. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörgött be. Őt magát is örökbefogadták. Egy házas pár, akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe,
hogy mint első világháborús gyári munkások meggazdagodjanak. Dwayne vérszerinti anyja egy hajadon tanítónő volt, aki érzelmes verseket írt, és azt állította, hogy oroszlán szívű Richard leszármazottja. Oroszlán szívű Richard egy király volt. Dwayne vérszerinti apja vándornyomdász volt, aki azzal csábította el Dwayne anyját, hogy kiszedte a verseit. Nem csempészte be őket újságba vagy máshová, Dwayne anyja beérte azzal, hogy ki voltak szedve. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. Amikor megszülte Dwayne-t, magától tönkrement. A nyomdász meglépett. Ő egy meglépő gép volt. Lehet, hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakció Dwayne fejében. Minden esetre hirtelen így förmett Harryre. Harry, mondok én neked valamit. Kérj egy marékrongyot Vern Gertől, mász be kék szunokóba és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat. Ha rád nézek, úgy érzem, mintha a Watson fivéreknél lennék. Watson fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának. A kék szunokó egy benzinmárka volt. Harry meghökkent, aztán fájdalmas érzés fogta el. Sok éve ismerte Dwayne, de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. Fehér ingekben járt, fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. A cipője és az oknia fekete. Ide hallgass, Harry, mondta Dwayne rossz indulatú kifejezéssel az arcán. Jön a Hawaii hét, eszemágában sincs tréfálni. Égesd el a ruháidat és vegyél újakat, vagy ha nem, eredj dolgozni a Watson fivérekhez, ott még be is balzsamoztathatod magad. Harryből egy szó sem jött ki, csak eltátotta a száját. A Hawaii hét, amelyet Dwayne említett, egy reklámkampány volt, amelynek keretében a szalont földíszítették, hogy a Hawaii szigetekre emlékeztessen. Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt, vagy $500 fölötti javítást végeztetett, automatikusan részt vett a sorsolásban. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes, kétszemélyes út volt Las Vegasba, San Franciscóba és onnan Hawaiiba teljes ellátással. Azt adján, hogy Buick névvel szaladgálsz, Harry, amikor Pontiacokat kellene eladnod, folytatta Dwayne. Arra célzott, hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. Arról nem tehetsz. Dwayne most halkan dobolt az asztalon. Ez valahogy fenyegetőbb volt, mintha az öklével verte volna. De istentelenül sok dolog van, Harry, amin igenis tudsz változtatni. Hosszú hétvége következik. Amikor kedreggel bejövök a munkában, nagy változásokat szeretnék látni rajtad. A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál, mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt, a veteránok napja. Azokat az embereket ünnepelték vele, akik egyenruhában szolgálták valamikor az országukat. Amikor elkezdtünk a Pontiacokkal kereskedni, Harry, mondta Dwayne. Az a kocsi a tanítónők, a nagymamák és a hajadon nagynéni kényelmes közlekedési eszköze volt. Dwayne igazat beszélt. Lehet, hogy elkerülte a figyelmetet Harry, de a Pontiacból azóta káprázatos, fiatalos csoda lett. Azoknak az embereknek készül, akik kalandra vágynak az életben. Te meg úgy öltözöl, úgy viselkedsz, mintha ravatalozóban volnál. Nézz a tükörbe, Harry, és kérdezd meg magadtól, ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiachoz? Harry Le Sabre torka úgy összeszorult, hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra, hogy öltözkedés ide vagy oda, ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac eladó, nem csak az államban, hanem az egész Középnyugaton. Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó, annak ellenére, hogy nem alacsony áru gépkocsi volt. Közepes áru gépkocsi volt. Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry Le Sabre-nak, hogy a Hawaii hét, amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket, ritka alkalom lesz Harrynek arra, hogy feloldódjék, mókázzék, és a többi embert is mókázásra biztassa. Harry, mondta Dwayne, nagy újságon van a számodra. A korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket. Már a nevük is furcsa és izgató. Vörös, narancs, zöld, piros. Harry, már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe, szürkébe és fehérbe. Hát nem pompás hír, Harry.
és az állam törvényhozó testülete bejelentette, hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás, Harry, és a kormányzó személyesen megígérte, hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért, mert elmesélt egy viccet! Harry LeSabre talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt, ha nem titkos transvesztita. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat, nem is éppen színteleneket. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket, és Harry átalakult paradicsommadárrá. Senki sem ismerte Harry titkát, csak a felesége. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt, aztán szóba hozta a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét, Harry nem hihetett mást, mint hogy kiderült a titka. És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. Harryt le lehetett tartóztatni azért, amit a hétvégeken művelt. Meg lehetett büntetni akár 3000 dollárra is, sőt, akár 5 év kényszermunkát kaphatott a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. A felnőtt büntetés végrehajtó intézet Shepherdstownban volt. Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. Elmondom, hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. Felöltöztették, mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. Ez a kora hajnali órákban történt. A veteránok napja pontban éjfélkor már véget ért. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött 38-as kaliberű revolvert, és betetették vele a szájába. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja, hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. A bolygónak azon a részén, ahol Dwayne élt, bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. Meg a bűnözőknek is. Meg azoknak is, akik a két tűz közé kerültek. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre, és azt mondták, add ide minden pénzedet! Az emberek rendszerint odaadták. A rendőrök rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre, és azt mondták, állj, vagy amit a helyzet megkívánt, és a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek, de néha nem. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére, hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. Néha a férj dühödött meg úgy a feleségére, hogy lyukat ütött bele, és így tovább. Ugyanazon a héten, amikor Dwayne Hoover álmokfutást rendezett, Midland Cityben egy 14 éves fiú lyukokat ütött a saját anyjába és az apjába, mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. Az ügyvédje azzal akarta védeni, hogy pillanatnyi elmezavara volt. Ez azt jelentette, hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között. Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat, hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek. Néha az emberek felszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre, és azt ígérték a pilótának és másodpilótának, hogy lyukat ütnek beléjük, ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyvercsövét. Olaj ízt érzett. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. Káliumnitráttal, faszénnel és kénnel töltött takaros kis fénycsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie, hogy a por gázzá alakuljon. A gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön, bele Dwayne agyába. Dwayne azonban úgy döntött, hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. Ólomdarabokat eresztett a WC-jébe, a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. Dwayne szétlőtte a flamingót. Utána, ahogy az eszébe jutott, csak megvetően mordult egyet. Ezt mordulta. Kibaszott hülye madár. Senki sem hallotta a lövéseket. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt, hogy sem ki, sem be nem juthatott hang. Annak a hangnak például, amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából, át kellett volna hatolnia a 4 cm-es gipszfalon,
a polisztirol páravédő fólián, egy alumínium fólián, 8 cm-nyi légrésen, egy újabb alumínium fólián, 8 cm üveggyapott paplanon, egy újabb alumínium fólián és 2,5 cm-es szigetelő pozdorjalapon, kátránypapíron, 2,5 cm-nyi faburkolaton, újabb kátránypapíron, aztán egy üreges alumínium burkolaton. A burkolat üregeiben egy szigetelő csodaanyag volt, amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat, és kosárlabdázni kezdett az 5 férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán. Dwayne kutyája Fickó elbújt az alagsorban, amikor Dwayne szétlőtte a fürdőszobát. Most azonban előjött, nézte, hogy Dwayne kosárlabdázik. Mi ketten, Fickó, mondta Dwayne, és így tovább. Igen, csak szerette azt a kutyát. Senki sem látta kosárlabdázni. A szomszédaitól fák, bokrok és egy magas cédrus sövény választotta el. Eltette a kosárlabdát és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba, amelyet az előző napon vett át egy csere akcióban. A Plymouth Chrysler gyártmány volt, Dwayne viszont General Motors termékeket árusított. Úgy határozott, egy-két napig a Plymouth-szal jár, hogy lépést tartson a konkurenciával. Ahogy kifarolt a kerti útról, fontosnak tartotta, hogy megmagyarázza a szomszédainak, miért ül Plymouth Fury-ban, így hát kiordított az ablakon, lépést tartok a konkurenciával! És nagyot tülkölt. Dwayne végig száguldott az Old County Roadon, aztán a gyorsforgalmi úton, ahol rajta kívül egy lélek sem volt. Nagy sebességgel kifordult a 10. kijárón, nekivágódott a védőkorlátnak, többször megpördült. Farolva ért ki a Union Avenue-ra, fölugrott a járdára, és végül megállt egy üres telken. A telek Dwayne tulajdona volt. Senki sem látott, senki sem hallott semmit. Senki sem lakott arra felé. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek, de a rendőr 3 kilométernyire onnét egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. Az, hogy a rendőr beverte a szundit, azt jelentette, hogy munka helyett aludt. Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. Hallgatta a rádiót. Éjszaka egyetlen Midland City állomás sem működött, de Dwayne talált egy állomást, amely country zenét sugárzott West Virginiából, és 10 különböző fajtájú virágzó cserjét, valamint 5 gyümölcsfát kínált $10 utánvét ellenében. Jól hangzik, mondta Dwayne. Komolyan gondolta. Szinte minden üzenet, amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak, még a telepatikus üzenetek is ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával álltak kapcsolatban. Dwayne fülében úgy csengtek, mint az altató dalok.

Ötödik fejezet. Miközben Dwayne Hoover West Virginiát hallgatta, Kilgore Trout megpróbálta beverni a Sundit egy New York-i moziban. Sokkal olcsóbb volt, mintha szállodában töltötte volna az éjszakát. Trout még sohasem próbált moziban aludni, de tudta, hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie, amelynek ezt a címet adták, az amerikai regény jövője McLuhan korában. Trout azt akarta mondani a tanácskozáson, nem tudom ki az a McLuhan, de azt tudom, hogy milyen érzés egy New York-i moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. Beszéljünk inkább arról, jó? És azt is akarta mondani, tud valamit mondani az a McLuhan, akárki legyen is, a szélesre tárt pumák és a könyveladás viszonyáról? Trout késő délután érkezett New Yorkba. Azóta fölkeresett számos pornóboltot, meg egy fehér nemű boltot. Megvette két könyvét, a Négy kerekű pestis és a Nem titok többé címűeket, egy folyóiratot, amelyben benne volt egy novellája, meg egy estélyi inget. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt. Az estélyi ing mellén zsabó égeskedett. A fehér nemű árus tanácsára Trout megvásárolt egy öfkendőből, gombjukba való művirágból és egy csokornyakkendőből álló együttest. Minden darab narancsvörös volt. Mindezek a javak Trout ölében hevertek, mellettük egy zörgős, barna papírcsomag, benne Trout smokingja, 6 új alsónadrág, 6 új pár zokni, a borotvája meg egy új fogkefe. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesre tárt pumát ígért az olvasónak. A Nem titok többé volt az a könyv, amely majd tébolyult gyilkos csinált Dwayne Hooverből. A borítóján egy egyetemi tanárt vetköztetett egy csapat mesztelen diáklány. Az ablakon át látni lehetett a könyvtár épület tornyát és rajta a torony órát. Odakint nappal volt. A tanáron nem volt más, csak az élénk csíkos alsónadrágja, a zoknia, a zokni kötője és a négyszögletű kalapja. A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról, diáklányról vagy egyetemről. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt, amelyet a világmindenség teremtője írt, a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének. Ami a Fekete harisnyakötő című labban talált novellát illeti, Troutnak fogalma sem volt róla, hogy valaha is elfogadták közlésre. Pedig szemlátomást évekkel ezelőtt fogadták el, mert a lapon 1962 áprilisi dátum volt. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet előső részében, egy kosárban heverő, régi, illedelmes lapok között. Bugyis lapok voltak. Amikor Trout megvette a lapot, a pénztáros azt hitte róla, hogy részeg vagy hibbant. Nem kap mást, gondolta a pénztáros, csak bugyis nők képeit. A lábukat rendesen széttették ugyan, de bugyi volt rajtuk, úgyhogy semmiképpen sem vehették fel a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesre tárt pumákkal. Remélem élvezi majd, mondta Troutnak a pénztáros. Arra gondolt, hogy reméli Trout talál benne olyan képeket, amelyek láttán maszturbálhat, mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. Egy művészeti fesztiválra lesz, mondta Trout. Ami magát a novellát illeti, a Táncos bolond volt a címe. Mint Trout oly sok írása, ez is a tragikus kommunikáció képtelenségről szólt. Íme a történet. Egy zog nevű lény repülő csésze aljon megérkezik a földre, hogy elmondja a földlakóknak, hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. Ezt az információt Mangó nevű szülő bolygójáról hozza, ahol ő és társai fingás és steptánc útján érintkeznek. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. Mihelyest kiszáll a csészeajból, észrevesz egy lángoló házat. Berohan a házba, steptáncot jár és fingik, úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. A családfő egy golfütővel kilocsantja Zog agyvelejét. A moziban, ahol Trout ült a csomagjaival, nem játszottak mást, csak disznófilmeket. Andalító zene szólt, a vásznon egy fiatal férfi és egy fiatal nő ánképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. És Trout, ahogy ott ült, kitalált egy új regényt.
Egy földi űrhajósról szólt, aki megérkezik egy bolygóra, ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított, csak a humanoidák maradtak meg. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére, akit úgy hívnak Don. Az ételek förtelmesek. A fő beszédtéma a cenzúra. A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik, amelyek nem játszanak mást, csak disznófilmeket. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket, de anélkül, hogy akadályoznák a szólásszabadságot. Megkérdezik Dontól, hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznófilmek, és Don azt mondja, igen. Megkérdezik, hogy a földi filmek igazán disznók-e, és Don azt mondja, a lehető legdisznóbbak. Hiszi a piszi, mondják a humanoidák, akik biztosak abban, hogy az ő disznófilmjeikkel egyetlen földi film sem veheti fel a versenyt. Így hát mindenki beszáll a légpárnás járművekbe, és ellebegnek egy belvárosi disznómoziba. Éppen szünet van, amikor odaérnek, így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon, hogy vajon mi lehet disznóbb annál, amit ő a Földön látott. Még el sem oltják a villanyt, Don már izgalomba jön. A kíséretében lévő nők izgatottan mocorognak, sustorognak. Aztán elsötétedik a terem, szétmegy a függöny. Először sötét a vászon. A hangszorokból cuppogás, nyögések hallatszanak. Aztán megjelenik a kép is. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcset. A kamera közelről mutatja az ajkát, nyelvét, fogát, melyen csillog a nyál. Komótosan eszi a körtét, nem sieti el. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat, a kamera lesiklik az Ádám csutkára. Az Ádám csutka obszcénul fölleugrál. A humanoid elégedetten pöffent, és a vásznon a bolygó nyelvén megjelenik a felirat. Vége. Persze csalás az egész. Már nincs a bolygón körte. De a főműsor nem is a körte evés. Ez csak a kísérő film, amíg mindenki elfoglalja a helyét. Aztán elkezdődik a nagy film. Egy hímről meg egy nősténről szól, meg a két gyermekükről, a kutyájukról és a macskájukról. Másfél órán át folyamatosan esznek. Levest, húst, kekszet, vajat, zöldségeket, krumplipürét, mártást, gyümölcsöt, cukorkát, tortát, lepényt. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól, a fölleugráló Ádám csutkáktól. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra, hogy ők is részt vehessenek az orgiában. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. Úgy telezabálták magukat, hogy a szemük is kidülled. Alig tudnak megmozdulni. Azt mondják, úgy érzik, hogy egy hétig nem tudnak enni, és így tovább. Lassan leszedik az asztalt. Kikacsáznak a konyhába, és vagy 10 kilónyi maradékot kiöntenek a szemetes edénybe. A közönség nem bír magával. Amikor Don és a többiek kimennek a moziból, humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik tojással, narancssal, tejjel, vajjal, mogyoróval kecsegtetik őket. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. A humanoidák elmondják Donnak, hogyha elmegy egy kurvával, az borsos árért vacsorát főz neki, persze kőolaj és széntermékekből. És aztán még ha az étel nem is valódi, miközben Don elfogyasztja, a kurva disznó dolgokat mond arról, hogy milyen friss, milyen sok benne a természetes zamat. Hatodik fejezet. Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Fury-ban a telkén, és hallgatta West Virginia-t. Megtudta, hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást, és hogyan sarkalhatja nagyobb teljesítményre az autóját. Megtudta, mi a teendője, ha székrekedés kínozza. Megtudta, hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához, amelyben piros nagybetűkkel van mindaz, amit Isten vagy Jézus kimondott. És hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez, amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacillus gazda rovart. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében, hát ha később szüksége lesz rá. Már volt odabenn mindenféle.
Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt, tőle 15 kilométernyire a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklott Midland City legidősebb lakója. Úgy hívták Mary Young. 108 éves volt és fekete. Mary Young szülei annak idején rabszolga emberek voltak Kentuckyban. Mary Youngnak és Dwayne

0: honfitársa Mérinek, noha a Harvard Egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. Indaró nemzetiségű volt, nigériai. Úgy hívták Ciprián Ukwende. Nem érzett rokonságot sem Mérivel, sem más amerikai feketékkel. Ő csak indarokkal érzett rokonságot. A haldokló Méri ugyanolyan egyedül volt a bolygón, mint Wayne Hoover vagy Kilgore Trout. Soha sem szaporodott. Nem voltak barátai, rokonai, akik nézzék a haldoklását. A legutolsó szavait a bolygón Ciprián Ukwendéhez intézte. Nem volt már benne annyi szusz, hogy megrezgesse a hangszalagjait, csak az ajkát tudta némán mozgatni. Íme csak ennyi mondandója volt a halálról.
1: Na hát.
0: Mint minden halálán lévő földlakó, Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak, akik ismerték. Telepatikus pillangó kis raját bocsátotta ki magából, és ezek egyike meglegyintette a 15 kilométernyire lévő Dwayne Hoover orcáját. Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül, pedig senki sem volt ott. A hang ezt mondta, na hát. Dwayne ártalmas vegyszerei most megindítatták vele az autót. Kigördült az üres telekről, és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n, amely párhuzamosan futott a gyors forgalmi úttal. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett, melyet úgy hívtak, hogy Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál, és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. Dwayne birtokolta az inn egyharmadát. Tulajdonos társa volt dr. Alfred Maritimo, Midland City legnevesebb fogszabályzó orvosa, és Bill Miller, aki egyebek között a Shepherdstowni Felnőtt Büntetés Végrehajtó Intézet felülvizsgáló bizottságának elnöke volt. Dwayne az inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. Nem találkozott senkivel, teli hold volt. Két teli hold volt. Az új Mildred Berry Művészeti Központ az oszlopokon álló áttetsző gömb most, ahogy belülről kivilágították, úgy festett, mint a hold. Dwayne lebámult az alvó városra. Így született. 4 kilométernyire sincs az árvaház, ahol élete első 3 évét töltötte. Itt fogadták örökbe, itt nevelték fel. Nem csak a Pontiac kereskedés, nem csak az új Holiday Inn egy harmada volt az övé, hanem 3 burgerséf gyors büfé, 5 automata gépkocsi mosó, részben a Cukorpatak autós mozi, a WMCY rádióállomás, a 3 juhar golfpálya, nem beszélve a Beritron Kft. Helybéli elektronikai vállalat 17 000 szabad forgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgató tanácsának is. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett. Hol vagyok? Kérdezte. Például még azt is elfelejtette, hogy a felesége Célia öngyilkos lett, mégpedig úgy, hogy dránót evett. A dránó nátriumhidroxid és alumíniumforgács keveréke, amely lefolyók tisztítására szolgál. Céliából fortyogó vulkán lett, mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt, mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. Dwayne még azt is elfelejtette, hogy egyetlen gyermekéből, a fiából hírhet homoszexuális lett, mire felnőtt. George volt a neve, de mindenki Nyuszinak hívta. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. Hol vagyok? Kérdezte Dwayne.

Hetedik fejezet. Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi WC-jébe. A kéztörlő mellett a falon egy tábla a Sultan Hareme nevű masszázsszalont hirdette. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek, vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. A férfiak nőkkel dörzsöltethették mindenütt magukat, amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörölközőkbe. Tartalmas az élet és vidám, mondta Kilgore Trout. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. Mi az élet értelme? Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. Tudott választ erre a kérdésre. De nem talált íróeszközt, még egy használt gyufát sem.

0: Így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést, de megmondom, mit írt volna, ha talált volna íróeszközt. Ezt. Hogy a szeme, a füle, a lelki ismerete légy a világ mindenség teremtőjének. Te mafla. Amikor Traut visszaindult, igyekezett úgy viselkedni, mint aki a világ mindenség teremtőjének szeme, füle és lelki ismerete. Telepatikus üzeneteket küldött a teremtőnek, akárhol legyen is. Jelentette, hogy a férfi WC patyolattiszta volt. A lábam alatt a padlószőnyeg, jelezte az előcsarnokból, ruganyos és vadonatúj. Szerintem valami új csodaanyag. Kék színű. Tudod, mit értek azon, hogy kék? És így tovább. Amikor benyitott a nézőtérre, világos volt. Senkit sem látott, csak a vezetőt, aki egy szemében a jegyszedő, a kidobó ember és a takarító is volt. A szemetet söpörte ki a sorok közül. Középkorú fehér férfi volt.
1: Ma éjszakára fége a vűsornak, nagyapó, mondta Trautnak. Ideje hazamenni.
0: Traut nem ellenkezett. De nem is ment el rögtön. A nézőtér hátsó végében lévő zöldre festett acéldobozt vizsgálgatta. Abban volt a vetítő, a hangosító rendszer meg a filmek. A dobozból drót vezetett a fali konnektorba. A doboz előlapján lyuk látszott. Ott jöttek ki a képek. A doboz oldalán egyszerű kapcsoló volt. Trautot nem hagyta nyugodni az a tudat, hogy csak föl kell kattintania a kapcsolót, és az emberek megint elkezdenek baszni meg szopni.
1: Jó így, nagyapó,
0: mondta célzatosan a vezető. Traut kelletlenül hagyta ott a gépet. Ezt mondta róla a mozisnak.
2: Milyen komoly szükségletet elégít ki ez a gép, és milyen egyszerű a kezelése.
0: Ahogy Traut távozott, elküldte telepatikus üzenetét a világegyetem teremtőjének, mint az ő szeme, füle és lelki ismerete. A 42. utca felé tartok. Hallottál?

0: Nyolcadik fejezet. Trót kibaktatott a 42. utcára. Veszélyes hely volt. Veszélyes volt az egész város. A vegyszerek, az egyenlőtlen vagyonelosztás és hasonlók miatt. Sok ember járt abban a cipőben, mint Wayne. Olyan vegyszereket állítottak elő a saját testükben, amelyek ártottak a fejüknek. De ezrével és ezrével voltak olyan emberek is a városban, akik megvásárolták az ártalmas vegyszereket, és megették vagy felszippantották őket, vagy befecskendezték őket a vénájukba egy készülékkel. Néha még a seglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket. Az emberek azért vállaltak ilyen borzasztó kockázatokat a vegyszerekkel meg a testükkel, mert azt akarták, hogy jobb minőségű legyen az életük. Csúfhelyeken laktak, ahol csúf dolgokat lehetett csinálni. Nem volt kutyagumiuk sem, ezért nem tudták jobbá tenni a környezetüket, így hát amennyire tőlük tellett, a belsejüket próbálták szépé tenni. Az eredmények mindeddig katasztrofálisak voltak. Öngyilkosság, lopás, gyilkosság, elmebaj és így tovább. De egyre újabb vegyszerek jelentek meg a piacon. Ott a 42. utcán, 6 méternyire Trouttól, egy 14 éves fehér fiú feküdt eszméletlenül egy pornóbolt ajtajában. Negyed litert nyert le egy újfajta festéklemosóból, amelyet csak az előző napon kezdtek először árusítani. Lenyelt két pirulát is, amelyeket eredetileg arra szántak, hogy megelőzzék a szarvasmarhák fertőző vetélését, az úgynevezett bangkort. Trout megkövülten állt a 42. utcán. Nem adtam neki olyan életet, amelyet érdemes lett volna élnie, viszont acélos élni akarást adtam neki. Ez gyakori kombináció volt a bolygón. A moz is kijött, bezárta maga mögött az ajtót. És a semmiből hirtelen ott termett két fiatal, fekete prostituált. Megkérdezték Trouttól és a mozistól, nincs-e kedvük egy kis szórakozáshoz. Vidámak voltak és magabiztosak, attól a teljes tubusnyi norvég aranyér balzsamtól, amelyet fél órával azelőtt ettek meg. A balzsamot a gyártója sohasem szánta megevésre. Az embereknek a seglukukba kellett volna nyomniuk. Ezek vidéki lányok voltak. A nemzet déli agrárvidékén nőttek föl, ahol a szüleiket mezőgazdasági gépekként használták. Most már azonban az ottani fehér farmerek nem használtak húsból készült gépeket, mert a fémből készült gépek olcsóbbak és megbízhatóbbak voltak, és egyszerűbb volt a tárolásuk. Így hát a fekete gépeknek el kellett menniük onnét, ha nem akartak éhen halni. A városokba jöttek, mert mindenütt másutt ilyen táblák voltak a kerítéseken és fákon. Tilos az átjárás, még neked is. Kilgore Trout egyszer írt egy novellát, Még neked is címmel. A Hawaii-szigeteken játszódott, ahová Dwayne Hoover Midland City sorshúzásának szerencsés nyertesei mennek majd. A szigeteken minden talpalatnyi föld körülbelül 40 ember tulajdona, akikkel a történetben Trout elhatároztatta, hogy a legteljesebb mértékben élnek tulajdonosi jogaikkal. Mindenre kiteszik a tilos az átjárás táblákat. Ez rettenetes gondokat okoz a szigeteken élő másik 1 millió embernek. A nehézkedés törvénye megköveteli, hogy valahol a föld felszínhez tapadjanak, ha nem akarnak belemenni a vízbe és a partok előtt úszkálni. De aztán a szövetségi kormány rendkívüli intézkedéseket tesz. Héliummal töltött nagy balont ad minden férfinak, asszonynak és gyermeknek, aki nem telek tulajdonos. Minden ballonról drótkötél lóg le, rajta kantár. A ballonok segítségével a hawaiiak tovább lakhatnak a szigeteken anélkül, hogy minduntalan hozzátapadnának más emberek tulajdonához. A prostituáltak most egy strícinek dolgoztak. Elragadó volt és kegyetlen. Megfosztotta őket a szabad akaratuktól és a legkevésbé sem bánták. Amúgy sem tartottak igényt rá. Olyan volt, mintha Jézusnak szentelték volna magukat, hogy önzetlenül és bizakodva élhessenek, csak éppen ők egy strícinek szentelték magukat. A gyerekkoruk elmúlt, most haldokoltak. Az ő szempontjukból a föld talmi bolygó volt. Amikor Trout és a mozis, két talmi földlakó, azt mondta, hogy nem kér a talmi szórakozásból, a két haldokló gyermek elballagott. Lábuk hozzátapadt a bolygóhoz, elvált tőle, aztán megint hozzátapadt. A sarkon eltűntek. Trout, a teremtő szeme és füle, eltüsszentette magát.
1: Egészségére!
0: Szólt a mozis. Ez gépies reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán.
1: Köszönöm,
0: mondta Trout. Ezzel időleges barátság alakult ki. Trout azt mondta, reméli, hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába. A moz is azt mondta, reméli, hogy eljut a Times Square-i metróállomásra. Így hát együtt indultak el, bátorságot merítve lépéseiknek az épületek homlokzatáról visszaverődő zajából. A moz is elmondott egyes más Troutnak arról, hogy az ő szemében hogyan fest a bolygó. Neki ez az a hely, mondta, ahol felesége meg két gyermeke van. Ők nem tudják, hogy pornó mozit vezet, azt hiszik, mérnöki tanácsadó munkát végez késő éjszakáig. Azt mondta, a bolygó nem igen veszi már hasznát az ilyen idős mérnököknek. Egy időben rajongott értük.
1: Nehéz idők, mondta Trout.
0: A moz is elmondta, hogy részt vett egy szigetelő csoda anyag kifejlesztésében, amelyet a holdrakétákban alkalmaztak. Ez pontosan ugyanaz az anyag volt, amely a csodálatos szigetelő tulajdonságot kölcsönözte Dwayne Hoover Midland City-i álomszép háza alumínium burkolatának. A moz is emlékeztette Troutot arra, amit az első holdra lépő ember mondott annak idején. Az embernek egyetlen kis lépés, az emberiségnek hatalmas ugrás. Lelkesítő szavak, mondta Trout. Hátra pillantott és látta, hogy egy fekete vászontetős fehér Oldsmobile tornádó követi őket. Ez a 400 lóerős első kerék meghajtású jármű körülbelül 5 kilométeres óránkénti sebességgel duruzsolt 3 méternyire mögöttük a járda mellett. Ez volt Trout utolsó emléke, hogy meglátta mögöttük az Oldsmobilt. Amikor magához tért, négy kézláb állt egy kézilabda pályán a Queensboro híd alatt az 59. utcán, az East River közelében. A nadrágja és az alsója a bokája körül. A pénze eltűnt. Körülötte szanaszét hevertek a csomagjai, a smoking, az új ing, a könyvek. Az egyik füléből vér szivárgott. A rendőrség tetten érte, amint fölhúzta a nadrágját. Reflektoruk vakító fénye akkor csapott le rá, amikor neki támaszkodott a pálya kerítésének, és maflán babrált az övével meg a slíc gombjaival. A rendőrség azt hitte, hogy valami közbotrány okozáson kapták, már amit egy öreg ember elkövethet az ürülék és az alkohol szerény lehetőségein belül. Nem maradt egészen pénztelen, a nadrágja óra zsebében lapult, egy 10 dolláros bankó. Egy kórházban megállapították, hogy Troutnak nem esett különösebb baja. Elvitték a rendőrszobára, ahol kikérdezték. Csak annyit tudott mondani, hogy elrabolta a fehér Oldsmobile-ban ülő megtestesült gonoszság. A rendőrség azt tudakolta, hányan voltak az autóban, milyen korúak és neműek, milyen volt a bőrük színe, a beszédük.
1: Amennyire tudom, egy másik bolygóról is jöhettek volna.
0: Amennyire tudom, abban az autóban akár a Plutóról jött intelligens gáz is lehetett volna, mondta Trout. Trout ezt teljesen ártatlanul mondta, de a megjegyzése lett az első csírája egy ragályos gondolatmérgezésnek. Elmondom, hogyan terjedt a járvány. Egy riporter másnap megírta az esetet a New York Postban, és Trout szavaival indította a cikket. A cikk ezzel a főcímmel jelent meg, Plutói bandák kettős ember rablása. Troutról egyébként azt írták, hogy a neve Kilmer Trotter, a címe ismeretlen és 82 éves. Más újságok átvették a cikket, többé-kevésbé átírva. A Plutóról szóló tréfát mindegyik benne hagyta, és fontoskodva emlegették a Plutó bandát. És az újságírók egyre azt kérdezgették a rendőrségtől, hogy tudnak-e már valamit a Plutó bandáról, tehát a rendőrség is a Plutó banda után nyomozott. Így hát a New Yorkiak, akiket oly sok bizonytalan félelem gyötört, könnyen megtanultak félni valami látszólag kézzelfoghatótól, a Plutó bandától. Új zárakat tettek az ajtóikra, új rácsokat az ablakaikra, nehogy bejusson a Plutó banda. Többé nem mentek késői színházba, hát ha jön a Plutó banda. A külföldi újságok is terjesztették a rettegést, cikkeket közöltek arról, hogy ha a New Yorkba látogató idegen megmarad bizonyos belvárosi utcákon, jó esélye van rá, hogy nem találkozik a Plutó bandával. New York számos sötét bőrűek lakta gettójának egyikében, egy lakatlan épület alaksorában összegyűlt egy csapat puertorikói fiú. Kicsik voltak, de fürgék és számosak. Ijesztőek szerettek volna lenni, hogy megvédhessék magukat, barátaikat és családjaikat, amit a rendőrség nem tett meg. el akarták kergetni a kábítószerkereskedőket is a környékről, és nyilvánosságot akartak maguknak, ami nagyon fontos volt, hogy felhívják magukra a kormány figyelmét, hogy a kormány gyakrabban elszállítassa a szemetet, és így tovább. Az egyikük, José Mendoza, viszonylag ügyesen pingált. Így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját, a tagok trikójának hátára. Így festett. Plútó banda.

9. fejezet. Miközben Kilgore Trout akaratlanul megmételyezte New York közösségének lelkét, a Közép-Nyugaton Dwayne Hoover, a tébolyult Pontiac kereskedő, lejött tulajdon szállodájának tetejéről. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított hallba, hogy kivegyen egy szobát. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi, méghozzá egy fekete férfi. Ciprián Ukwende volt, az a nigériai indaró orvos, aki a Holiday Inn-ben szállt meg, amíg megfelelő lakást nem talált magának. Dwayne alázatosan várta sorára. Azt is elfelejtette az előbb, hogy ő a szálló társtulajdonosa. Ami pedig azt illeti, hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt, Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. Valami keserédes boldogságot érzett, ahogy azt mondta magában, változnak az idők, változnak az idők. Az éjszakai portás új ember volt. Nem ismerte Dwayne-t. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. Dwayne a maga részéről mentegetőzött, hogy nem tudja a rendszámát. Bűntudatot érzett, még ha tudta is, hogy semmit sem tett, ami miatt bűntudatot kellene éreznie. Kellemes izgalom áradt szét benne, amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. Kiállta a próbát, és el volt ragadtatva a szobájától. Olyan makulátlan volt, olyan hűvös, olyan tiszta, és olyan semleges. Testvére volt a világ számos Holiday Inn-jében lévő ezer meg ezer szobának. Lehet, hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán, mi az élet értelme, vagy mihez kezdjen vele ezután. De ezt most helyesen tette. Emberi lényeknek szánt, kifogástalan tartályban helyezkedett el. A tartály készen várt akárkit. Készen várt a Dwayne-t. A WC ülését papírcsík fogta le, amelyet a WC használata előtt kellett eltávolítani. Ez a papírszalag biztosította Dwayne-t, hogy nem kell félnie attól, hogy dugóhúzó alakú kis állatok másznak föl a seglukán és szétrágják a húzalozását. Így hát egyel kevesebb gondja volt. A belső kilincsen egy tábla lógott, amelyet Dwayne most a külső kilincsre akasztott. Rajta felirat, kérem, ne zavarjanak. Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. Meglátta a cégért, amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. A cégér így festett, Holiday Inn, a világ fogadósa. Dwayne összehúzta a függönyt. Beállította a fűtést és a szellőzést. Úgy aludt, mint a bunda. A bunda egy szőrös ruhadarab volt, amely a Föld bolygón híres volt arról, hogy milyen jól alszik.

0: Tizedik fejezet. A veteránok napját követő napon, pirkadat előtt 2 órával a New Yorki rendőrség szélnek eresztette Kilgore Troutot, mint egy léggömböt. Trout kelet-nyugati irányban átkelt Manhattan szigetén a szélsodort a papírzsebkendők, újságok és korom társaságában. Fölkéreckedett egy kamionra. A kamion 39 000 kiló spanyol olajbogyót szállított. Troutot a Lincoln alagút szájánál vette föl. Az alagutat annak az embernek a tiszteletére nevezték el, akinek volt bátorsága és fantáziája törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt az újítást nem régen vezették be. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. Nem volt kutyagumiuk sem. Könnyen föl lehetett ismerni őket, feketék voltak. Most hirtelen szabadon járhattak, kelhettek. A sofőr fehér volt. Azt mondta Troutnak, hogy amíg ki nem érnek a városból, le kell feküdnie a padlóra, mert neki törvény tiltja, hogy stopposokat vegyen föl. Amikor a sofőr szólt Troutnak, hogy fölülhet, még sötét volt. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro 95-ös dízelvontató volt, 12 méter hosszú pótkocsival. Olyan hatalmas volt, hogy Trout a saját fejét akkorkának érezte, mint egy légpuska golyó. A sofőr azt mondta, ő valamikor réges-régen sokat vadászott, horgászott. Majd megszakad a szíve, mondta, ha arra gondol, milyenek lehettek alig 100 évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek. És ha meggondolja, miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban? Mosószereket, pacskaeledet, jégkrémet. Fontos dolgot mondott. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok, és amit gyártottak, nagyjában egészében pocsék volt. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. Nézze, mondta. Én régebben nagy környezetvédő voltam. Jaj, veszékeltem azon, hogy az emberek helikopterekről, automata fegyverekkel lövik a fehérfejű rétisast, és így tovább. De aztán abba hagytam. Van egy folyó Clevelandben, az olyan szennyezett, hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. Régebben szinte belebetegedtem, de most már csak nevetek rajta. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe, és elpusztít több millió madarat, meg több milliárd halat, én azt mondom, éljen a Standard Oil, vagy aki éppen beleengedte. Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. Kocincsunk mobil olajjal! A sofőr ettől kijött a sodrából. Maga viccel, mondta. Rájöttem, mondta Trout, hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő, úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkozni a szentségtörés és időpocsékolás. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját, tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a 500 000 évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció. Isten keze van benne, nem az emberi. Szerintem, mire megtisztítjuk a folyóinkat, Isten fölrobbantja az egész galaxist, mint egy petárdát. Az volt a betlehemi csillag is, ha nem tudná. Mi volt a betlehemi csillag? Kérdezte a sofőr. Galaxis, fölrobbant az egész, mint egy petárda, mondta Trout. Nagy hatást tett a sofőrre. Ha meggondolom, mondta a sofőr. Nem emlékszem, hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. Ha csak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét, mondta Trout. Egy darabig szótlanul ültek, aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. Azt mondta, tudja, hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört, és hogy a bolygót átalakítják úttesté, hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el.
1: Ne vegye a szívére, mondta Trout.
0: A bátyám még rosszabb, folytatta a sofőr. Abban a gyárban dolgozik, ahol a vietnámi növényírtó meg lomptalanító vegyszereket csinálják. Vietnám egy ország volt, ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket, hogy ne legyenek kommunisták, hogy repülőgépről mindenfélével haigálta őket. A vegyszerekkel, amelyekről a sofőr beszélt, el akartak pusztítani minden lombozatot, hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől.
1: Ne vegye a szívére, mondta Trout.
0: Hosszú távon ő is öngyilkosságot követel, mondta a sofőr. Úgy látszik, manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát, ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el.
1: Ebben van valami, mondta Trout. Nem tudom magáról, komolyan beszéle vagy nem, mondta a sofőr. Én sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem, mondta Trout. Azt tudom, hogy veszélyes és nagyon tud fájni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy komoly is. Miután Troutból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködőnek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait. És figyelje meg, folytatta, hogy amikor ezt a fölbecsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztbe voltak az ujjaim. És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet és kitalált egy környezetvédelem ellenes történetet. Ezt a címet adta neki Gilgongó. A Gilgongó egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés. Azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásoknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó, Gilgongó. Ez a bolygó nyelvén azt jelenti, kipusztult. Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó Gilgongó, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarba ejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban föléjük kerekedik, végül az egész bolygó megfojtja az életet egy 50 méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejű rétisasokból, bermuda vészmadarakból és kócsagokból áll. Ez legalább olajbogyó, mondta a sofőr. Mi? Kérdezte Trout. Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót. Az igaz, mondta Trout. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert 39 ezer kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. A sofőr politizált is egy keveset. Trout nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmus sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki, Éljen a főnök. A csimpánz mindig részgombos kabátkát visel, a szivar zsebére varva az Egyesült Államok elnökének pecsétje. Akárhová megy, a zenekar rázendít az Éljen a főnökre. A csimpánz imádja, csak úgy ugrál örömében. Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt, egyél. Így hát ettek. Trout észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nemigen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő pár tedlit kötött a nyakába. Hanem az étvágya az csodálatos volt. Trout csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Trout ámult-bámult, milyen hatalmas jószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Trout ezt mondta magában. Bepakol. Ki tudja, mit hoz a holnap. Trout a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközöket, most látta teljes egészében. Az oldalán 2,5 méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. Így festett. Piramis. Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyerek, aki most tanul olvasni, mire vélni az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradtságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Ajax.

11. fejezet. Dwayne Hoover 10 óráig aludt az új Holiday Inn-ben. Pompásan fölfrissült. Elköltött egy 5-ös számú reggelit a szálló népszerű éttermében, melyet úgy hívtak vadászterem. Éjszakára behúzták a függönyöket. Most szét voltak húzva, beengedték a napfényt. A szomszéd asztalnál Ciprián Ukwende, a nigériai, az indáró ült, ő is egyedül. A Midland City harsona apró hirdetéseit böngészte, olcsó lakásra volt szüksége. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját, amíg lakást talált magának, és már türelmetlenkedni kezdtek. Nőre is szüksége volt, vagy több nőre, akik hetente több százszor basznak vele, annyira tele volt mindig vágyjal és rittyóval. És fájt a szíve az indaró rokonai után. Otthon 600 rokona volt, akit név szerint ismert. Ukwende szemtelen arccal rendelte meg a 3-as számú reggelit a korpás buzakenyérből készült pirítóssal. A szemtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett, a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegény fájdalmaktól. 2 méternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt napsütötte gyorsforgalmi útra. Most tudta, hol van. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok, a betonmeder, amelyet a mérnökök építettek a cukorpataknak. Mögötte az ismerős, rugalmas acélkorlát, amely megakadályozta, hogy a személy és teherautók beleforduljanak a cukorpatakba. Aztán a 3 ismerős nyugat felé tartó sáv, majd az ismerős füves elválasztó sáv. Aztán a 3 ismerős kelet felé tartó sáv, majd a másik ismerős acélkorlát. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér, majd azon túl az ismerős vetésterületek. Bizony lapos volt odakint minden. Lapos város, lapos járás, lapos megye, lapos állam. Amikor Dwayne kisfiú volt, azt gondolta, hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. Úgy képzelte, hogy a tengerek, hegységek, erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. 3. korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta, hogy létesítsenek nemzeti parkot a cukorpatak kanyarulatánál, Midland City 13 kilométeres körzetében az egyetlen valamire való felszíni víz mellett. Dwayne most magában némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét. Cukorpatak. A cukorpatak csak 5 cm mély, de 50 méter széles volt a kanyarulatánál, ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. Most ahelyett a Mildred Berry Művészeti Központot tették oda. Gyönyörű volt. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján, kitapogatta az odatűzött jelvényt. Levette, mert nem emlékezett rá, mi van rajta. Az aznap este kezdődő művészeti fesztivált propagálta. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. Íme ezáltal jelvényeken. Pártold a művészetet. A cukorpatak időnként kiöntött. Erre emlékezett Dwayne. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek, hogy kiöntött. A cukorpatak nesztelenül túlcsordult és hatalmas tükröt kanyarított, amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját, ahol éltek. Bebizonyította, hogy domblakók, akik kilométerenként 1,5 cm emelkedésű lejtőn élnek, amely elválasztja őket a cukorpataktól. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét. Cukorpatak. Dwayne befejezte a reggelizést, és merészen föltételezte, hogy most már nem elmebeteg, hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. Az ártalmas vegyszerei megengedték, hogy különös élmények nélkül átmenjen a hallon, majd a koktélbáron, mely még nem nyitott ki. Amikor azonban a koktélbár oldal ajtaján kilépett, a szállót és a Pontiac szalont övező aszfalt síkságra megdöbbenéssel észlelte, hogy valaki átalakította az aszfaltot gumi asztallá. Besüppett Dwayne súlya alatt. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt, aztán lassan visszaemelkedett, de nem egészen. Egy sekély, rugózó gödröcske közepén állt. Újabb lépést tett az autószalon felé. Megint lesüllyedt, megint fölemelkedett, és egy vadonatúj gödröcskében állt. Tátott szájjal nézett körül, szemtanúkat keresett, csak egyet látott. Ciprián Ukwende állt a gödröcske peremén. Ő nem süppett bele.
Ukvendének csak ennyi mondani valója volt Dwayne rendkívüli helyzetéhez. Szép napunk van. Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Megállt egy gödröcskében, fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Ez a fekete fiatalember rongyal törölgetett egy bordó nyitható tetejű 1970-es Buick Skylarkot. Neméféle munkához volt öltözve. Olcsó kék öltönyt viselt, fehér inget és fekete nyakkendőt. És nem egyszerűen törölgette az autót, fényesítette. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig, aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re, és tovább fényesítette az autót. Elmondom, mi a magyarázat. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetből. Azonnal munkát kellett találnia, ha nem akar éhen halni. Így hát megmutatta Dwayne-nek, milyen remek munkaerő. 9 éves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban, fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. Most 26 éves volt. És végre szabad. Dwayne azt hitte, a fiatalember látomás. A fiatalember folytatta az autófényesítést. Az élete kutyagumit sem ért. Gyöngécske volt benne az élni vágyás. Úgy érezte, rettenetes ez a bolygó, és nem lett volna szabad ide küldeni őt. Valami tévedés történhetett. Nem voltak sem barátai, sem rokonai. Eddig mindig ketrecekbe csukták. Tudta, milyen néven nevezik a jobb világot. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. Ha hangosan kimondta volna, csúfot űztek volna belőle, mert hát nagyon gyerekes név volt. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. Fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Így hangzott: Meseország. A fiatal ember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. Korábban Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit. Könnyűszerrel hozzájuk jutott, mert Dwayne minden hirdetésében, amelyet megjelentetett a harsonában, ott volt mosolygós arca és alatta a jelmondata. A képet fél évenként cserélte. A jelmondat 25 éve nem változott. Íme így hangzott: kérdezzem meg bárkit, Dwayne-ben meg lehet bízni. A börtön viselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. Tökéletes állapotban volt a fogsora, a börtönben első rangú volt a fogászati ellátás. Az élelmezés is. Jó reggelt, uram! Szólt a fiatalember. Kétségbe ejtően tudatlan volt. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia, például semmit sem tudott a nőkről. 11 éve Francine Pefko volt az első nő, akivel szót váltott. Jó reggelt, mondta Dwayne. Halkan mondta, hogy ne hallatszék messzire a hangja, ha netán egy látomással társalogna. Uram, én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban, és örömömet szoktam lelni a rádió hirdetéseiben is, mondta a feltételesen szabad lábra helyezett fiatalember. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett, hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től, és aztán boldogan él, amíg meg nem hal. Olyan lesz, mint Meseország. Dwayne erre nem szólt semmit, így hát a fiatalember folytatta. Szorgalmas munkás vagyok, amint láthatja. Őről csak jó dolgokat hallok. Azt hiszem, a jóisten azt rendelt, hogy magának dolgozzak. Igen? Mondta Dwayne. A nevünk is annyira hasonlít, mondta a fiatalember. Mintha a jóisten így mondaná meg mind a kettőnknek, hogy mit tegyünk. Dwayne Hoover nem kérdezte meg, mi a neve, de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta. Az én nevem, uram, Wayne Hubler. A Hubler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Dwayne Hoover összetörte Wayne Hubler szívét, amikor bizonytalanul megrázta a fejét, aztán elment. Dwayne belépett a Pontiac szalomba. Most már nem süppett alatta a föld, viszont meglátott valami mást, amit nem lehetett megmagyarázni. Az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a Hawaii hetet. Pedig voltak éppen Dwayne maga tervezte a pálmafát. Egy elfűrészel telefonpóznát betekertek juta szövettel. A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek, zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. Dwayne úgy megzavarodott a fától, hogy kis híján elalélt. Aztán körülnézett.
Mindenütt ananászokat és ukuleléket látott szétszórva. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. A szalon vezetője Harry LeSabre jött felé szélesen vigyorogva, fűzölt harisnyanadrágban, szalma fonatú szandában, fűszoknyában és rózsaszín trikóban, amelyre ez volt írva: szeretkezz, ne háborúzz. Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott, hogy vajon sejti-e Dwayne, hogy Harry transvestita. Arra jutottak, hogy Dwayne semmiből sem sejtheti. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-nel női ruhákról, sohasem vett részt transvestita szépségversenyen, és nem követte számos Midland City-i transvestita példáját, akik beléptek egy nagy transvestita klubba, oda át Cincinnati-ben. Sohasem kereste föl a város transvestita sörözőjét, a régi Red Kellert a Fairchild Hotel alaksorában. Sohasem cserélt polaroid képeket más transvestitákkal, sohasem fizetett elő transvestita újságra. Harry és felesége arra jutott, hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat, és Harry jobban tenné, ha fölvenne valami tarka-barka öltözéket a Hawaii hétre, máskülönben Dwayne kirúgja. Így hát most itt állt az új Harry félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. Gátlástalannak, gyönyörűnek, szeretetreméltónak és hirtelen felszabadultnak érezte magát. Azzal a Hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t, amely egyszerre jelent Isten hozottat és Isten hozzádot. Aloha, mondta. Tizenkettedik fejezet. Kilgore Trout még messze járt onnét, de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át. A híd füstbe burkolózott. Még néhány pillanat és a teherautó Philadelphia részévé válik. A híd lábánál tábla állt, rajta felirat: köszöntjük a testvéri szeretet városában. Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán, amely a testvériséget emlegeti, egy bombatölcsér peremén, mint bárki láthatja. De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések, hogy milyenek lehetnének, milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón ahelyett, amilyenek. A Föld csak is olyan lehet, gondolta, amilyen. Minden szükségszerű. Meglátott egy szemetes, bödönben kotorászó fehér öregasszonyt. Ez is szükségszerű volt. Meglátott egy fürdőszobai játékot, egy kis gumikacsát, az oldalán feküdt egy kanál is rácsán. Ott kellett feküdnie. És így tovább. A sofőr megemlítette, hogy az előző nap a veteránok napja volt. Az, mondta Trout. Maga veterán? Kérdezte a sofőr. Nem, mondta Trout. És maga? Én sem, mondta a sofőr. Egyikük sem volt veterán. A sofőr áttért a barátság taglalására. Azt mondta, neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania, mert az idő jó részében úton van. Nevetkélve emlegette azt az időt, amikor még a legjobb barátairól beszélt. Azt mondta, szerint az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. Úgy vélte, hogy Troutnak, mivel alumínium zsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik, a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. Arra gondolok, mondta, ha az emberek nap mint nap együtt dolgoznak, ahogy felszerelik azokat az ablakokat, jól megismerhetik egymást. Én egyedül dolgozom, mondta Trout. A sofőr szemlátomást csalódott. Azt hittem, két ember kell az ilyesmihez. Egy elég, mondta Trout. Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. A sofőr azt szerette volna, ha Trout tartalmas társalgási életet él, hogy másodkézből ő is élvezhesse. Akkor is, mondta. Vannak cimborái, akikkel munka után összejön, megisznak pár korsó sört, kártyáznak egy kicsit, mulatozgatnak. Trout megvonta a vállát. Minden nap ugyanazokon az utcákon megy végig, mondta neki a sofőr. Sok embert ismer, és ők is ismerik magát, mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. Maga oda köszön, ők visszaköszönnek. Néven szólítják egymást. Ha pácba kerül, segítenek magán, mert közülük való. Közéjük tartozik, nap mint nap látják. Trout nem akart vitatkozni. Trout közben elfelejtette a sofőr nevét.
Trótnak volt egy értelmi fogyatékossága, amelytől én is sokat szenvedtem annak idején. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire, ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. Például, amikor Cape Codon lakott, az egyetlen személy, akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni, Elfie Bears volt, egy félkarú albínó. Neked nincs meleged, Elfie? Szólította meg Trout. Miért nem láttalak mostanában, Elfie? Kérdezte. De jól nézel ki ma, Elfie, mondta, és így tovább. Most a Trout Cahoosban lakott, az egyetlen személy, akit a nevén szólított, egy Durling Heath nevű vöröshajú kakni törpe volt. Egy cipészműhelyben dolgozott. Elegáns irodai névtábla állt a munkaasztalán, hát ha valaki a nevén kívánja szólítani. Trout időnként bekukkantott a műhelybe, és ilyeneket mondott. Maga szerint ki nyeri az idén a VB-t, Durling? Nem tudja, miért szirénáztak az éjszaka, Durling? Jól fest ma, Durling, hol vette ezt az inget, és így tovább. Trout most azon tépelődött, véget érte a barátságuk. Legutóbb, amikor Trout bement a cipészműhelybe és mindenfélét mondott Durlingnek, a törpe hirtelen ráüvöltött. Ezt üvöltötte sivító hangján Cockney akcentusával, szálljon már le rólam! New York állam kormányzója Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy kahószi élelmiszerboltban. Troutnak sejtelme sem volt róla, hogy kivel van dolga. Mint tudományos, fantasztikus író hanyat vágódhatott volna a meglepetéstől, hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Rockefeller nem pusztán kormányzó volt, a bolygó ezer részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették, hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. Sőt, a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. Többet birtokolt a bolygóból, mint sok nemzet. Erre rendeltetett csecsemőkora óta, beleszületett ebbe a röhelyes birtoklásba. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Kérdezte Rockefeller kormányzó. Vagyugatunk, mondta Kilgore Trout. A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. Miután bebizonyította, milyen tartalmas társasági életet él Trout, most úgy tett, mintha Trout égne a vágytól, hogy megtudja, milyen egy kamionos nemi élete. Trout egyáltalán nem égett a vágytól, hogy megtudja. Tudni szeretné, hogy vannak a sofőrök a nőkkel, igaz? Kérdezte a sofőr. Mert azt hiszi, aki sofőr csak lát, az mind végigdugja a kontinenst, igaz? Trout csak megmondta a vállát. A sofőr felháborodott Trouton, lehordta buja tájékozatlansága miatt. Jobb, ha tőlem tudja meg, Kilgore, tétovázott. Így hívják, ugye? Igen, mondta Trout. Már századszor felejtette el a sofőr nevét, valahányszor levette róla a tekintetét, nem csak a nevét felejtette el, hanem az arcát is. Szóval, Kilgore, folytatta a sofőr, ha például Cahoosban lerobban a járgányom, és amit megcsinálják, ott kéne töltenem 2 napot. Mit képzel, könnyű lenne az alatt nőt találnom? Vadidegenként, ezzel a külsővel? Attól függ, mennyire elszánt, mondta Trout. A sofőr felsóhajtott. Na igen, a szentségit, mondta, és lemódolóan hozzátette. Így megy az egész életem, kevés bennem az elszántság. Arról beszélgettek, hogy alumínium burkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést, és messziről úgy mutatnak, mint a frissen festett fa. A sofőr beszélgetni kívánt a Permastone-ról, a rivális eljárásról is. Az abból állt, hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be, ami messziről úgy mutatott, mint a kőfal. Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik, mondta a sofőr Troutnak, akkor alumínium burkolatokkal is foglalkoznia kell. A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. A cégem árulja, mondta Trout. És sok felé láttam is, de a felszerelését sohasem csinálta. A sofőr azt fontolgatta, hogy alumínium burkolatot készített Little Rocky házára, és könyörögve kérte Troutot válaszoljon őszintén a kérdésére. Abból ítélve, amit maga látott, hallott, azok az emberek, akik alumínium burkolatot csináltatnak, boldogok vele? Cahoos táján, mondta Trout, szinte csak azokat láttam boldognak. Tudom, mire gondol, mondta a sofőr. Egyszer láttam, ahogy egy egész család kinnált a házuk előtt. Nem hittek a szemüknek, hogy milyen jó néz ki a házuk az alumínium burkolattal, hanem azt mondja meg nekem, Kilgore, és őszintén megmondhatja, mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk.
Meddig tart ez a boldogság? Körülbelül 15 évig, mondta Traut. Az ügynökeink azt szokták mondani, hogy amennyit az ember megspórol a festésen meg a fűtésen, abból bőven megcsináltathatja az újat.

0: Tilos Rádió FM 90.3 és benne a Kult, a Tilos Rádió művészeti portréműsora. Jó napot kívánok! Vajna Balázs vagyok, a Kult színházi profiljának szerkesztője. A mai műsorban a két héttel ezelőtti mulasztásunkat kívánjuk bepótolni, amikor is a Tilos Duna hetének keretén belül készítettünk interjúkat, majd egy szerencsétlen véletlen folytán, egy pillanatnyi elmezavaromban összecseréltem a Tilos két darabból álló minidisk flottáját, ebből kifolyólag rossz berendezést vittem haza, amiben a felvett hanganyag helyett nem volt semmi. De leküzdvén ezen bosszantó körülményeket végre elkészültünk az anyaggal, amit perceken belül elétek is tárunk. A történeti hűség kedvéért egy rövid bevezető kívánkozik az események elé. Történt ugyanis, hogy egy meleg vasárnap délután a Kult műsor szerkesztőinek Quint eszenciája, név szerint Márkos Albert, Kemény Vagyim, Bakos Maxim és Jó Magam felkerekedtünk, különösebb konkrét alkotói gondolat nélkül, hogy eleget tegyünk abbéli vállalásunknak, hogy interjúkat készítsünk a Kult Duna heti műsorához. Akkor még nem sejthettük, mi vár majd ránk. Rögtön a Margit-szigettel kezdtük, gondoltuk, ha valahol, akkor ott nem lőhetünk nagyon mellé a témának. Leballagtunk a rekordtánra, hogy mikrofon végre kapjunk, egy kocogót, illetve korábban még egy szerelmesnek tűnő párt, csak a velük felvett hanganyagot még azon melegében sikerült letörölnöm. De végre van egy kocogónk. Schuster Péter és barátja, aki viszont 15 másodpercen belül elfut, de Péter vállalja az első interjút.
1: Hol állunk most pontosan?
2: Most a Margit szigeten állunk, egész pontosan, és mivel ezt így két oldalról körbe folyja, veszi a Duna, ezért állunk itt a Duna parton.
1: Ez nagyon jól hangzik, ha jól látom a szerkodat, akkor te futni fogsz most éppen.
2: Ez így van.
1: Itt a sziget körül futásnál mennyi a legjobb időd?
2: Ez már nem szorosan a Dunához tartozik. Én iszonyú lassú vagyok, nekem olyan 24-25 az már jó időnek szokott számítani. De az már jó. De most szerintem lesz 26 is, ahogy magamat most elnézem. De ez nem egy jó idő, mert aki futó, az szerintem ennek egy olyan 20-21 körül van itt egy normális ideje, úgyhogy.
1: És máshol is szoktál futni, vagy csak a szigeten?
2: Nem, itt lakom itt szembe, a Duna másik oldalán. Úgyhogy csak ideig szoktam kijön.
1: Te egy igazi dunai lakos vagy akkor.
2: Ezt mondhatjuk így is, bár ez elég sok emberről elmondható végül is így, Pesten laknak, hogy így eléggé dunai lakosok, de végülis ebben az értelemben rólam is végülis.
1: És van valamilyen kötődésed a Dunához? Le szoktál járni a partra, csak úgy nézegetni, vagy azért ennyire nem izgat a téma?
2: Nem, egyáltalán nem. Nincs ilyen kötődésem. Örülök, hogy közel van, de így tisztes távolból tiszteljük egymást.
1: Voltál már annyira berúgva, hogy beugrottál a vízbe?
2: Nem.
1: És úsztál valaha a Dunában?
2: Nában. Hát szerintem még így gyerekkoromban talán előfordult egyszer-kétszer, de nem sokszor, az biztos. A Duna ez nem egy ilyen nagy barátság vagy nagy szerelem, tehát ide a szigethez szívesen járok, de sajnos interjútok szempontjából különösebb érdekességet emiatt nem tudok mondani róla.
1: Még egy nagyon fontos kérdésünk van. Képzeljük el, hogy filmet kell forgatnod, és a Dunát bele kéne venned valahogyan. Milyennek képzelnéd el? Mondjál egy-két szereplőt, magyar szereplőt, aki szerinted mindenképpen ilyen benne lenne egy ilyen filmbe.
2: Ez egy nagyon erős váltás, vagy hogy is mondjam, ilyen.
1: Majd úgy vágjuk meg, hogy összesimuljon.
0: Hát nem vágjuk meg úgy.
2: Ja, mint hogyha ilyen iszonyatosan összeszedettek lennék a gondolataim, és így kapcsolból nagyon jól tudnék passzintani.
1: De egy sztorit mondasz?
2: Ja, hogy egy sztori? Tehát egy jó sztorit. Ezt a egy perces gondolkodás időt most vágjátok ki, ami most következik kb.
0: Ezt sem vágjuk ki.
2: Annyira semmi extra kötődésem nincsen.
1: Fél életed a Duna mentén zajlott, és ehhez képest semmi viszonyod nincsen. Igen. Ez elég fura, nem? Tehát egy városlakóként van egy lehetne is akár viszonyod, és még sincsen.
0: Vagyim keményít. Kicsit, mintha megorrolt volna az alanyra.
2: Én mondjuk annyira ezt nem.

0: De nincsen, az igaz. Ebben igazad van.
1: Nem tudjuk, hogy igazunk volt-e, de a kudarcra a legjobb gyógyírként a sarkkertben elfogyasztható sörök ígérete bizonyult. Felkerekedtünk tehát a sarkkertbe, amit innentől kezdve konzekvensen szimpla kertként fog említeni Vagyim kollégánk, amiért ezúton is elnézést kérünk.
2: Margit szigeti szimpla kertben kérdezünk meg két begemenozó játékost.
1: Sebestyén Ákos, ő beszél majd többet, sőt szinte végig, és Vajda Kristóf.
2: Miért pont itt vagytok a Dunaparton?
3: Hát, mert közel van a lakhelyünkhöz. Szép zöld, minden jó a levegő. Számít az, hogy itt a folyó. Hűtő levegő.
2: Mi gondoltok általában arról, hogy mennyire használja ki a város ezt a Duna nevű dolgot itt?
3: 1-től 10-esig terjedő skálán?
2: Mondjuk.
3: 3?
2: Ez eléggé gyatlára sikerült az osztályzat szegénynek.
3: Jó, hát még ott van a római part. Én nem tudok így igazán olyan helyről a Duna parton, ami úgy ki lenne igazán használva.
4: Sehát nem lehet kihasználni.
2: Nem lehet? Miért nem lehet?
5: Nincs M0-ás, amíg nincs M0-ás, addig rakportot terhelünk, addig nem lehet nekiállni sem egy átalakításnak. De most az van, hogy Európában van egy város, Budapest, amin átmegy a Duna, itt már elég széles, és mindenhol le lehet menni a városok folyópartjára, Magyarországon, Budapesten nem. Tehát csak az életet kockáztatásával, meg szalagkorlát átugrásával, nem?
6: De ez így van. Szoktam néha látni a turistákat ott a parlamentnél, ahol bénáznak,
5: és akkor ezen átmész, mert onnan jön, ahol oda lehet menni folyópartra.
6: Hát ott van,
5: és nem hiszi el, hogy itt nem lehet. És átugrálnak, és akkor odaér a kőlépcsőhöz, ami ott van az összetört sörös üveg. Amikor volt, tavaly, hát az elmúlt pár évben volt ez a plázs dolog, ami hát olyan, amilyen most az... Olyan, amilyenek vagyunk, na, tehát amilyen emberek ott voltak, olyan emberek vannak. De nem is ez a kérdés, hanem jó ki volt használva, és nekem tetszett. Tehát az lenne a normális, nem az, hogy a Margit hídon lezárunk egy kerékpársávot, meg lezárjuk a Lánchidat, meg megbénítjuk a közlekedést, hanem mondjuk a Dunaportot oda lehetne adni ezeknek az embereknek. Nem egy hídon kell föl alá sétálgatni, majálisozni, nem? Hanem itt van egy 15 kilométeres ugye Duna szakasz, ahol végig mint Budapesti oldalon lehetne játszani, és nem a hidakat lezárni. Nekem ez a véleményem.
2: Hajózás, vagy hajóforgalom, nem tudom, titeket érdekelne az, hogyha mondjuk hajóval is lehetne közlekedni.
5: Na most én mennék. Én nemrég csináltam meg a kisgéphajó vezetői jogosítványomat. És sikerült.
6: Gratulálunk azóta is.
5: És azóta mentem már többször a Dunán, de hát pesti szakaszon nem, és hogyha ez rendesen ki lenne építve, meg lenne erre lehetőség, tehát tényleg itt van a Duna, egy Margit szigettel, meg több szigettel, és egyszerűen nincs is az embernek kedve. Én amikor elmegyek motorcsónakázni, akkor el kell mennem vagy Esztergomba, vagy a Soroksári Dunához, vagy valahova.
2: És ember van tiltva, vagy hogy?
5: Nem, nincsen, csak egyszerűen, hát nincs kedvem két kőfal között menni, érted a motorcsónak, nem is volt rá eddig lehetőtek nekem, nincs saját hajóm egyelőre, majd az egy álom, hogy majd lesz, de hát annyival szebb szakaszok vannak ott a visegrádi részen is például, hogyha ez jó, ki lenne építve, most ha jól tudom, akkor beszélgetem egy ilyen hajós fószerrel, aki itt ilyen 1-2 órás ilyen kis budapesti hajókázásokat csinál a magánhajójával, ilyen 4-5 személyes hajóval, és 40 ezer forintot elkér egy órára. Tehát ennek semmi értelme szerintem.
6: 40 ezer forintot?
5: Hát egy csapattól, vagy csapat, egy alkalomra, igen. Ez így neki megéri, de így egy hajó elmegy hetente, 4 emberről, akinek van 40 ezer forintja, de szerintem ez így nem jó. Ezt erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Sokkal olcsóbbá tenni, több embernek megengedni, kikötőket, pontonokat építeni. Most nem mondom, hogy kutakat kellene kirakni, de hát azért azt is lehetne a város két szélére mondjuk töltőállomást.
2: Na, remélem, hogy gyerekkoromban egy rendes volt ilyen hajóforgalom, tehát ilyen kvázi tömegközlekedés voltak.
3: Mi, hogy állandó járatok lennének.
5: Mi a Margit szigeten jártunk ki anyámékkal, anyámmal meg a húgommal, felszálltunk itt a milyen park van itt? A Szent István parkban, és átjöttünk ide hajóval. És délután meg vissza. És volt

0: 10 forint a jegy. Ez az alapvető probléma, hogy van három zebra Pesti oldalon, ahol át tudsz menni a Dunapartra, nem? Igen. Hát van egy itt, akkor van ugye a Lánchídnál, meg aztán az Erzsébet hídnál. Ez a három gyalog átkelő hely van. Mindegyik között van 3,5 kilométer, nem? És akkor három ponton tudsz kimenni oda, ahol megvárnak, hogy tudom én, 150 euros. Ez nem a városi emberekről szól, itt a budapesti embereknek nincs semmi kialakítva, szerintem Dunával kapcsolatban, nincs kihasználva. Aki meg ki akarja, az meg az élete kockáztatásával tud odajutni. Hajókázás, baromi drága, eszébe sőt az embernek, tehát nem természetes. De ha nem is ismeri, meg nem tud oda menni, tehát nem szokja meg azt a helyzetet, hogy ő oda tud jutni valahova könnyen, egyszerűen, mondjuk a Margit-szigetre kisétál, ha nem tud így lemenni a Dunapartra, akkor ebből soha nem lesz semmi. Akkor igény sincs. Tehát, hogyha ő nem látja, vagy nem tud oda menni, nem tud egyáltalán... Ez igényesen alakul ki arra, hogy ő átjönjön mondjuk ide hajóval. Lenne 3 perc, így meg mondjuk 40 perc, és nem tudja.
1: Szerénytelenül úgy gondoljuk, hogy ez már egy markánsabb, civil öntudatosabb vélemény volt. Kicsit ettől megnyugszunk, és addig hallgassunk meg egy rövid tételt Dresdudás Mihály Folyondár című lemezéről.

0: Közben a Margit-szigeti sarkkertben leszállt az est. Oldódott a hangulat, Bakos Maxim magához ragadta a kezdeményezést és a mikrofont, és vallatóra fogta a Sárkány Bence igazán környezettudatos evezőst.
1: Szerbusztok!
2: Szerbusz!
0: Illetve társaságát, de csak ő fog beszélni a továbbiakban.
1: Tilos Rádiónak készítünk egy Dunáról szóló műsort, meginterjúolhatlak-e titeket?
2: Persze.
1: Az a kérdésem, hogy szoktatok-e Dunához járni?
2: Éppen onnan jöttünk most is.
1: Tényleg? Honnan?
2: Kint voltunk Budakalásznál levezni. Csodálatos volt, mint mindig.
1: És hogy béreltek csónakot? Ott?
2: Saját csónakkal dolgozunk. Kis családi flotta van, egy kenu, 4 személyre meg 2 kajak. Rendszeresen kijárok. Igyekszem a barátokkal megismertetni a dunai örömöket, amik már lehanyatlóba vannak, már vége annak a kornak, amikor családok magától értetődően kimentek hétvégén a Rómaira, és ott killbótot béreltek, és vidáman neveztek föl. Manapság új gazdagok motorcsónakokkal rodeoznak e helyett. Ennek ellenére próbálunk a felszínen maradva fölevezni a törzsátonyunkhoz. Régen nagyon sok kölcsönző volt, mindegyik helyén ilyen új gazdag lakóparkok és mindenféle rongyrázó mulatok létesültek. Egyetlen hely maradt meg, a Kócsag, azt hiszem úgy hívják, Kócsag nevű csónakház, ami romos állapotban áll, és előtte egy tábla hirdeti, hogy az Európai Unió pénzéből újul meg, de hát ennek semmi nyoma, viszont ez egy ilyen fa épület, ami még egy-két hónapot vagy évet, ha kibír, és utána molekulákra széthullik, úgyhogy semmi jó nem várható ez ügyben szerintem. Viszont a motorcsónakok azok napról napra többen vannak, és napról napra pofátlanabbul száguldoznak fel alá, óránként 80 liter benzint elégetve. Benzingőz meg a hullámok az még hagyján, de az a mentalitás, ami régen volt a Dunán, a evezősök a Dunaparton ejtőzők között, vagy akár a Lupa-sziget, ami így egy ilyen emblematikus dunai hely, ahol közösségé formálódnak az emberek, ez mind tönkrement amiatt, mert kultúra nélküli, vagy megfelelő neveltetés, vagy nem is tudom, mi hiányzik ezeknél az embereknél. A Lupa-szigetről tudok mesélni érdekes történetet, ahol tényleg nem voltak kerítések, az egész egy nagy kommuna volt, vagy nem is tudom, mindenki ismert mindenkit, és mindenki örömmel járt ki, és hát egy 10 évvel ezelőtt beköltözött az első új lakó, egy Németországból menekülő, vagy nem tudom pontosabban milyen gangster, aki a pillanatok alatt a vad kutyáival tönkrevágta az egészet, betörte a szomszédai ablakait, és mindenkit meg akart nevelni, úgyhogy ott a eredeti társaságnak a 90% az megszabadult a telkeitől, a maradék az meg most adja el a hídépítés miatt. Ugye egy autópálya híd épül, bár autópálya nincs egyik oldalon se. Tehát a Lupa-szigeten megtörtént az kicsiben, ami az egész Dunán látható, ahogy a valaha volt értékek pusztulnak, és egyre inkább átveszi helyüket ez a manapság jellemző kaotikus pénz, kultúra és a minden értéket és elvet nélkülöző rombolás. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nem lenne egy ilyen fantasztikus hangulata a helynek, akkor nehezemre esne örömmel távozni az ilyen evezésekről, de szerencsére olyan lebilincselő és olyan csodálatos ez a hangulat, hogy még ezek a huligánok se tudják elrontani. Fél órára innen egy olyan érintetlen természet van, hogy aztán el se hinnék, akik itt ebbe a beton dzsungelbe robotolnak minden nap. Ma is egy jégmadarat láttunk, láttam már leveses tányér méretű teknőst becsobbanni a folyóba. A magas víz idején a fák között az ártéri erdőben úgy lehet evezni, mint az Amazonas vidéken járna az ember, és hát csodálatos érintetlen táj. Egyrészt annak köszönhető, hogy a Szentendrei szigetre nem lehet belépni, illetve most már külön engedéllyel szabad, de mégse jönnek be, úgyhogy csak a csónakosok tudnak arra menni és kikötni, úgyhogy igen, ez egy fantasztikus adottság. Hát most ez az északi autópályahíd, ez belerondít a közepébe, aminek nyilván vannak magasabb igények vagy okok, ami miatt ez indokolható, bár én igazából nem látom, hogy mi ez, mert a két végén az autópályahídnak nincs autópálya, úgyhogy az egyik bevásárlóközpontból a másikig lehet átkelni, vagy lehet majd átkelni.
3: De reméljük, hogy azért összekötik.
2: Hát előbb-utóbb mondjuk azt megnézem, hogy mikor fúrják végig a Budai hegységet alagutakkal, hogy ott át tudják vezetni az autópályát, azt szerintem nem holnap, meg nem holnap után lesz, de addig is oda egy jó nagy otromba műtárgyat betettek, aminek igazából nincsen funkciója. A rakpartokat egyértelmű, hogy meg kéne szüntetni az autóforgalmat. Aki már járt Frankfurtba, vagy ilyen boldogabb városokba, amiken folyó megy át, és látta, hogy ott ilyen zöld parti sétányokon esténként az emberek jól érzik magukat, és a folyót használják arra, hogy emberibb környezetben éljenek, annak nem lehet kétsége afelől, hogy az, hogy egy kétsávos út visz mind a két oldalon, az a legnagyobb tévedés, amit a várossal lehet csinálni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit Bécsben csináltak ezekkel az úszómedencékkel, amik a Dunavízbe vannak belógatva, ilyen nagy tartályok. 100 évvel ezelőtt még itt is voltak ilyen közfürdők, amik tulajdonképpen egy ilyen U-alakú stégként kell elképzelni, és az U-alak belső részében ott védett körülmények között lehet úszni, és nem sodorja el az embert a víz.
3: Akkor még nem volt ennyire koszos?
2: Nem volt ennyire koszos. Hát most se koszos igazából, mert a nehézipar tönkrement, úgyhogy vegyi hulladékok már nem nagyon vannak benne, a kommunális hulladék, tehát a fekália az benne van, de hát azt végül is egy zuhanyzással az ember megoldja a végén, ha nem annyira finnyes, de ezen kívül a vízi közlekedést, a vízen lakást, akár én a motorcsónakoknak se vagyok ellensége, hogyha észszerűen használja az ember, de hát az nem nagyon lehet, mert nincsenek a vízen benzinkutak, nem lehet motorcsónakkal utazni. Hát rengeteg ember meg tudná oldani úgy a munkába járást, én is meg tudnám oldani, hogyha lenne erre lehetőség, ki tudnék kötni, akkor nem a dugóba állnék én sem. Lehetne a vízen közlekedni, a BKV-nak vannak ilyen vízi járatai, de senki nem tud róla. Nem úgy működik, hogy a kapitány szeszélye szerint vagy kikötnek, vagy nem kötnek ki, aztán lehet integetni a partról, ha éppen az ember ott várja a hajót, de a kapitány úgy gondolja, hogy most ezt kihagyja, akkor... Szóval lehetne lakásokat a vízre tenni, de hát ebbe a városba csak a önkormányzat által barátilag kezelt vendéglátósok kapnak ilyen kikötési jogot az étteremhajóikkal, ahol aztán számla nélkül fogyaszthatnak a párt korifeusok. Úgyhogy itt a mindent elöntő korrupció az még a Dunánál is nagyobb fekália folyamként borítja el a közéletet. És ennek az eredménye a kis folyami életünkbe is meglátszik. Lehetne regattákat szervezni, hát ilyen hajós felvonulásokat mindenki kivonulna, versenyeket 8 merevezősökkel, vagy bármilyen hajókkal. Tulajdonképpen úgy élünk ebbe a városba, mintha nem is lenne folyó, nem is veszük észre. Úgyhogy mindent meg lehetne csinálni, csak meg kell nézni, hogy akár Bécsben, akár Frankfurtban, Párizsban, folyóparti városokat végignézve az összes ötletet meg lehet itt valósítani, minden adottság megvan hozzá. De úgy láttam, egyébként elindult valami ebbe az irányba az utóbbi években, bár nagyon lassan, és a politika ellen küzdve mindig, mert itt a politika az nem azért van, hogy a közös ötletek megvalósuljanak, hanem hogy a kiváltságosok szűk köre az mindenről lehúzza a sápot. Van egy-két lakóhajó, ezek a vízen úszó éttermek is valamennyire azt jelentik, hogy az emberek felfedezték, hogy itt van valami, amit látni lehet, meg használni lehet. De van ezek a szupergrúpos szakemberek, nevezzük így, akik próbálják erre fölhívni a figyelmet, de hát nekik szerencsétleneknek csak egy ötletük van mindenre, úgyhogy már kicsit kezd el laposodni ez a híd így, híd úgy, ponton híd, hídfestés. Tehát vannak emberek minden esetre, akiknek föltűnik ez, és egy idő után ez nagy erőt jelent, és ha valami összefogás alakulna itt, mint a biciklisek között alakult ki, akkor rá lehet erre irányítani a figyelmet, és néhány évtized, és talán a gyermekeink már egy olyan városba élnek, ahol nem csak egy szennyvíz csatorna folyik keresztül, hanem tényleg használják sportolásra, meg boldog életre.

0: A kibontakozó Dunakép egyre sötétebb. Az események viszont innentől maguk szerkesztik a műsort, és egyre mélyebbre csavarodunk a spontán Dunasztoriba. Pontosabban a sarkert egyik asztalánál előkerül Szántó Károly, fiatal magyar filmrendezést végzett dunai albérlő, aki előjáróban a következőket szögezi le.
1: Vízközeli ember vagyok, az apám az tengerész, én meg gyerekkoromtól vitorláztam, és nekem nagyon fontos a víz közelsége, és végülis mindig kerestem egy ilyen lehetőséget, csak nem gondoltam, hogy van ilyen Budapesten. Aztán találtam, irodát kerestem, és találtam ezt a hajót, és megtudtam, hogy van rajta két apartman. Pár hónappal később lehetőségem nyílt, hogy az egyiket kibéreljem. Úgyhogy a víz közelsége az, ami vonzott. Fejembe vettem, hogy majd jövőre vagy jövő utánra veszek egy hajót, és átalakítom lakóhajóvá, és akkor az lesz az otthonom. De hát mondjuk itt ahol most vagyok, a Szent István Park alatt, ebben az a klassz, hogy tulajdonképpen a városközpontban, vagy ahhoz nagyon közel vagyok, mégsem vagyok a városban. Biciklivel beérek 10 perc alatt, 8 perc a rekordom.
2: És vettél egy kajakot is, azzal mit csinálsz?
1: És vettem egy használt kajakot, mindig lenéztem a kajakosokat, mint vitorlázom, de itt a Dunán nem nagyon lehet vitorlázni, úgyhogy ezzel evezgetek így esténként, vagy kora este, sötétedés után már nem szabad elvileg a vízen lenni, úgyhogy ilyen 5-től 7-ig, 8-ig.
2: Szóval a sarkert nem tudsz átjönni?
1: Átjönni még át tudok világosba, de részegen haza már egy kicsit veszélyes lenne. Bár lehet, hogy egyszer megkockáztatom, mert annyira közel van, hogy csábít a lehetőség.
0: Ezen felbuzdulva Károly azon melegében meginvitálja kis csapatunkat a Szent István Park magasságában állomásozó állóhajóra, ahol is lakik. Innentől kemény Vagyin vállalja a riporter szerepét.
3: Mesélj kérlek akkor a hajódról. Hogy kerültél ide? Mióta laksz itt?
1: 4 hónapja lakom itt, és úgy kerültem ide, hogy egy irodát kerestem, mert hogy ez egy irodahajó, és akkor tudtam meg, hogy itt van 2 apartman, és amikor költözni készültem, akkor felhívtam őket, hogy kivenném az egyiket, és szerencsém volt.
3: De akkor az irodát is itt van, meg itt is laksz, vagy ez?
1: Nekem így egyben van a kettő, mert én otthonról dolgozom, tehát nincs külön irodahelység, hanem...
3: Mit dolgozol, ha szabad kérdezni?
1: Hát itt több mindennel foglalkozom, egyrészt egy szoftveres cégnek dolgozom, mint kereskedő, másrészt film ötletemmel foglalkozom, filmrendezőnek tanultam, meg mindenféle mást is. Egy alapítványt szeretném most indítani, ami pályaorientációval foglalkozna.
3: Mutasd be egy kicsit nekünk a hajót.
1: Hogy ez itt a nappali, meg a konyha. Ott az a kis helység, a konyha, akármilyen hihetetlen.
3: Ez elég is ide. Aha.
1: És hát igaziból minden itt volt, leszámítva ezt a komódot, ez az enyém, meg az ilyen apró tárgyakat.
3: Szép mazeres lehet ide hozni.
1: Igen, jó.
3: Mondom, költöztetők, vagy magad hoztad itt?
1: Hát a barátokkal persze. Ja. Ha, igen.
3: Hát meglepődtem volna ilyen hivatalos költöztetők.
1: Nem. Itt van egy kis WC.
3: Hajóra felhozzak.
1: Itt van egy... nem tudom.
3: Igazán vízöblítéses.
1: Igen, és itt van egy kis fürdőszoba, ilyen
3: no, ez vonzóval. Ezt én magyarázd el, tehát a fürdőszobából milyen víz jön? Tehát gondolom Duna víz, ez oké, na de hogy...
1: Kint, tehát hogy rendesen vezetékes víz, ha be van vezetve. Tulajdonképpen teljes infrastruktúra van, tehát áram, internet, amit akarsz, minden.
3: Wifi?
1: Az is van. Ez a hálószobám. És a szobának a másik oldala meg az irodám. Tehát így vagyok én. És akkor itt van egy kis erkélyem, ami az északi oldalra néz, tehát az Árpád híd felé. Ez itt mi? Ez így nyáron nagyon jó, mert árnyékos majdnem egész nap, úgyhogy ide ki lehet ülni, olvasgatni, vagy dolgozni.
3: És folyamatosan tudod számolgatni a Margit-szigeten futókat.
1: Igen, az egy kicsit frusztráló egyébként, így, tehát azt látom, hogy egész nap futnak emberek.
3: De meg egyszer sem.
1: De, én szoktam majdnem minden nap, de akkor is frusztráló, mert egy idő kellett, mire rájöttem, hogy ez nem mindig ugyanaz az ember, aki elfut, nem mindig ugyanazok, mindig mások. És itt lent alattunk, itt van a gépház, itt szoktam lemenni mosni, ezen a létrán.
3: A gépházban?
1: Igen, mert itt van bent a mosógépem a gépházban.
3: Amúgy ezt tudna menni ez a hajó, hogyha akarna?
1: Nem, mert kibelezték, amúgy ez egy ilyen kotróhajó volt, amit 9 éve alakítottak át irodahajóvá.
3: Több ilyen irodahajó is van itt a parton?
1: Én nem tudok többről. Azt olyanokról tudok, hogy mondjuk étteremhajó, és akkor van rajta egy-két iroda, illetve itt a szomszédos hajón, a Vókhajón van kiadó apartman, de hát ez egy más műfaj. Tehát úgy tudom, hogy ez valami 300 ezer forintért adják ki. Én még nem láttam benne lakót.
3: Nem tudtam, más... a szomszédokkal dumcsizni.
1: De így szoktam velük beszélgetni, de hát mondjuk én nem laknék egy étterem és egy diszkó felett.
0: Leszögezhetjük, mi sem.
3: Tényleg kicsit gusztustalan ilyenkor a Duna.
1: Uh-huh. Most csak kicsit gusztustalan, tehát jól mondtad. Amikor nagyon gusztustalan, amikor felgyűlik ez a több száz kiló, vagy körülbelül 50 négyzetméternyi ilyen hulladékfa, huszadékfa, és a legkülönbözőbb ilyen szemetek, ilyen furcsa tárgyak, és akkor az úgy elkezd rohadni.
3: És annak szaga is van.
1: És annak van egy jó szaga, igen.
3: Amúgy is folyamatosan ilyen dunaszag van, igen, de az akkor még
1: az más,
3: csatlakozik más is, igen, hozzá, ez nagyszerű illatanyaghoz.
1: Egyébként ehhez kapcsolódik majd sajátosan magyar dolog, hogy ugye összegyűlik a legfelső hajónál az úszadékfa meg a szemét, és akkor vannak ilyen kis egyéni vállalkozók, önjelölt vállalkozók, akik csákjákkal, meg ilyen rudakkal megjelennek, és felajánlják a szolgáltatásukat, hogy így arrébb tuszkolják ezt a kis szigetet, és amikor ez megtörténik, akkor hát ezért fizet a hajó tulajdonos, és akkor hát tovább...
3: Egyen lejjebb megy,
1: igen, és akkor várnak 2-3 napot, majd becsöngetnek, és
3: ugyanak
1: felajánlják.
3: Ugyanak a vállalkozók, hogy még egy hajó alajjebb.
1: Így van, és ez így megy, és állítólag egész szezonban így megy, tehát ez egy bevett szokás tulajdonképpen.
3: Szép vállalkozás.
4: Igen. Mennyit kérnek egy ilyen csákjához?
1: Nem tudom, hogy mennyit kérnek, de...
3: Hozzád még nem jutottak el?
1: De igen, csak nem én fizetek, nem vagyok a tulajdonos. Viszont a múltkor, amikor a szomszédos hajóról tolták át, akkor átmentem és megkérdeztem, hogy nem lenne jobb, ha mondjuk rögtön kivennék azt a szemetet. És mondták, hogy ez nem az ő dolguk, mert ők arra vállalkoznak, hogy így ellökik onnan. És végül is jogos, tehát ez egy tiszta helyzet, ők ellökik, aztán ideér, és akkor innen lehet megint tovább lökni, és ez egy ilyen össznépi játék itt a Dunaparton.
3: Jogis vállalkozás. Uh-huh. Én próbálom végig gondolni ennek a politikai metaforáját ennek a sztorinak, de ez most...
1: Ez messzire vezet. Igen, végül is az is lehet, hogy ennek a csákjás vállalkozói rétegnek van egy partner cége, akik mondjuk összegyűjtik az uszadékfákat és a szemeteket.
3: Leeresztik a Dunára.
1: És kínosan ügyelnek arra, hogy ne a Duna közepén ússzanak ezek, hanem mondjuk így a szélén. És felnakadjon. De amúgy nagyon érdekes tárgyak úsznak itt a hajó másik oldalán.
3: Volt
1: is.
3: Már, amit kihorgáztál?
1: Hát nem volt. A kedvencem az egy pár hete jött egy női hótaposó, de teljesen jól úszott a vízen, tehát száraz volt, és így a talpán így jött. Egy ilyen prémes hótaposó csizma.
3: De akkor hullával még nem találkoztál?
1: Hullával nem, csak traktorgumival, meg még egy kedvencem van, ez egy konyhai kredenc úszott a vízen. Az egyik fiókja ki volt húzva.
3: Ez egy dali álom volt, ami elhúzott.
1: Úgy ment le, igen.
3: Azt meséld el, hogy tudsz itt éjszaka meglenni, amikor hullámzik a víz. Ez amit nehezen tudok elképzelni, hogy az ember a saját ágyikójában otthon van, akkor azt gondolja, hogy ez a stabilitás az így jót tesz neki.
1: Vízzel.
3: Igen.
1: Hát engem nem zavar egyáltalán, nem zavar. Tehát
3: nem is kellett megszokni, nem kellett átszokni a szervezetnek
1: arra? Nem kellett, hogy... mert én gyerekkorom óta hajózok, tehát vitorláztam, és nekem ez egy ilyen természetes közeg, tehát... Részben ezért is költöztem ide, kerestem ezt a hajós létet. De van olyan barátom, aki ha ide jön és kicsit beszélgetünk, akkor fél óra múlva mondja, hogy inkább akkor üljünk be valahova, mert ő ezt nem bírja. A legnagyobb hullámja, vagy a legkellemetlenebb hullámja a szárnyas hajónak van, főleg a 9-15-ösnek reggel. Ez mindig pontosan jön, lehet tudni, és az úgy löki a hajót, tehát nem hullámzik, hanem így meglöki hirtelen, és akkor mondjuk, ha épp akkor zuhanyzok, és nem láttuk ki, akkor ez úgy...
3: Akkor is tudod, hogy mi történt? Akkor,
1: hát igen. De így el lehet dőlni tőle, tehát ez olyan... Tehát az alvás tekintetében mondjuk, ami inkább az épített természet, az a természetnek az épített része az, ami bezavar, mondjuk a vógáló hajónak a szerb diszkója az fenn szokott tartani, meg néha fel is szokott idegesíteni, amikor mondjuk egy éjszakán belül 4-szer csavarják föl a szőnyeget, és 5-ször lökik ide a sört, és nem tudom, akkor ez tud frusztráló lenni. Viszont mondjuk mindig képben vagyok, hogy a sarkban éppen milyen zenekar játszik, és mondjuk a kedvem szottyan, akkor a második, harmadik számra oda is érek bringával. Az meg jó.
3: Láttam kajak is van a hajóhoz, de azt is meg szoktad csinálni, hogy kajakkal átmész a szigetre, vagy akárhova? Lehet hajókával közlekedni?
1: Szoktam kajakozni, amikor ide költöztem, akkor vettem egy ilyen használt kajakot, és így szoktam, mondjuk így hetente 3-4-szer kajakozok.
3: De mondjuk tárgyalásra nem kajakkal mész.
1: Tárgyalásra nem megyek kajakkal, igen. Bár én szívesen mennék végül, csak annyira még jól nem tudok, hogy ne vizezzem össze magam.
3: Filmes is vagy. Legalábbis egy film ötleteden dolgozol. Ez kapcsolódik egyébként a vízhez? Vagy ez a létformához?
1: Valamilyen szinten kapcsolódik, de nem ez a kiinduló alapja.
3: Elmesélted, vagy az még csíra?
1: Hát, mondjuk ilyen hívó szavakat tudok mondani, de elmesélni még nem akarom. Ez reményeim szerint az első nagyjátékfilmem lesz, és egy ilyen budapesti közegben játszódó zenés szagos film lesz. Tehát főleg a zene és a különböző hangulatok viszik el a filmet. És mondjuk a fő témája az egy geometriai formakör, és ennek az analógiájára különböző történetek és helyszínek alakulnak Budapesten. Egyelőre ennyi, most így többet nem szeretnék.
3: Felcsigáztál, és persze kérdezgetnék erről többet is, hogy színészek is játszanak benne, vagy csak geometriai formák?
1: Játszanak, igen, persze játszanak, de mondjuk nem egy párbeszéd alapú film lesz, tehát kevés lesz benne a szöveg.
3: De azt nem mondod, hogy énekelnek.
1: Nem, hála Istennek, nem. Legalábbis remélem.
3: Szoktál horgászni?
1: Nem.
3: Nem is tervezted még?
1: Nem szeretek horgászni, nem érdekel. De a horgászokat szeretem. Itt például van egy, most nincsenek itt, de van Manci és Tibi. Ők szerintem olyan 70 évesek lehetnek, és egy kis piros fotelt szoktak idehozni, és azon ülnek felváltva. De a lépcső mellé, a rakpartra, igen. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy miért jönnek ide, mert nem szoktak fogni semmit, mert mindig beakad a kötelekbe az úszó. És tulajdonképpen azzal telik el az egész nap, hogy kiabálnak be, hogy hadd jöjjenek be, és vegyük le együtt a kötélről, és akkor levesszük. Akkor visszamennek, és folytatják tovább. Manci nem jön be soha, csak Tibi. Manci kintről irányítja ezt a ténykedést. Pont jókor jöttetek, most indulnak el a vacsora járatok. Ez, tehát ilyen nagy tételben viszik így a turistákat, és egy-két órás kör. Van egy kedvencem, az innen a közelből szokott indulni. Már kívülről tudom az idegenvezetőnek a szövegét.
3: Azt a szakaszt, ami itt van.
1: Azt a szakaszt, ami itt van, igen, csak az elejét, de az nagyon izgalmas. És úgy szokott kezdődni, hogy a Hello ladies and gentlemen, welcome you on board. The boat name is Táncsics, which means freedom. Ezt már így többször hallottam. First let me teach you the most useful Hungarian word, egészségedre. Egészségedre. 2, 3, 4, all together now, egészségedre. És ez így, ez minden nap megismétlődik, tehát ezt már így lehet tudni. Ez is egyfajta viszonyítási pont, egy referencia pont, hogy tudom, hogy mennyi az idő, milyen napszak van.
3: Nekem az is egy sokkoló élmény, hogy egy helyen, ahol elvileg laksz, folyamatosan mozog a háttér. Én rendes lakótelepi srác vagyok, nekem semmi nem mozog.
1: Minden stabil vagy.
3: Egyáltalán semmi nem mozog. Emberek is csak ritkán. Van valami a fejedben arról, hogy kb. Meddig akarsz itt élni? Vagy neked ez most már végleg is jó?
1: Nem, végleg nem jó. Én arról álmodozom, meg azt tervezem, meg
3: nagyobb hajóra költözöm.
1: Abba az irányba igen dolgozok, hogy vegyek egy hajót, és akkor azt átalakítsam is, és akkor a saját hajómon szeretnék lakni. És hát ezt én jövőre tervezem, úgyhogy csak gondolom addig laknék itt.
3: De az is a Dunán lenne?
1: Igen, a Dunán szeretném kikötni. Mindenképpen. Hát mondjuk ez egy nagyon nehéz dolog, mert az engedélyeztetés része az egy rémálom. Tehát most körülbelül 60 engedélyt kell beszerezni annak, aki itt egy hajón szeretné élni, 60 engedélyt. Tehát azért ez több, mint sok. Egyrészt, másrészt pedig akárkivel beszéltem eddig, aki hajót üzemeltet, mindenki azt mondta, hogy az önkormányzatokkal borzalmasan nehéz megegyezni. Tehát az önkormányzatok úgy kezelik ezt a dolgot, hogy ez egy úri luxus, és nyilván aki ezt megteheti magának, vagy bármilyen hajót akar üzemeltetni, az fizessen érte és szívjon érte minél többet. Ráadásul minden önkormányzat másképp értelmezi a rendeleteket, úgyhogy ebből is. Tehát igaziból nincs egységes jogi szabályozás, ez egy probléma. Másrésztről meg ennek a procedúrának nincs egy ilyen szabályozott, nem tudom, kialakult folyamata. Például van egy ilyen passzus az egyik rendeletnek, hogy csak menetrend szerint járó hajó köthet ki itt a 13. kerületi partszakaszon, ami nyilván egy hülyeség, mert mondjuk itt áll egy csomó hajó évek óta, és nyilván nem menetrend szerinti járat. Ezt is ki lehet kerülni azzal, hogyha azt mondod, hogy a te hajód mondjuk 3 évenként július 13-án éjjel egykor megy egy kört a Margit-sziget körül, belépő díj 60 ezer forint per fő, és nyilván érdeklődés hiányában elmaradt a menetrend szerinti járatot.
3: Meggondolom, hát hogyha egy új hajót akarsz oda telepíteni, akkor az összes ilyen víz, meg ára, meg ilyesmit be kell vezetni.
1: Az a legkisebb probléma inkább az van, hogy az önkormányzat nem szólhat bele abba, hogy milyen hajó köt ki, és hogy azt milyen célra használják. Ő csak abba szólhat bele, hogy a parthasználati engedélyt megkapd, és azt a díjat fizesd. Tehát ő ezeket a bekötő hidakat engedélyezteti, hogy ezt a kis partszakaszt használd. A hajózási felügyelet meg azért felel, tehát az összes többért, hogy mondjuk milyen hajót üzemeltetsz, milyen célból, stb. Nyilván, hogyha mondjuk egy étteremhajó, akkor még erre rájön a kölyel, meg a szokásos engedélye. Például azt senki nem szabályozza, pedig azt is kéne, hogy mondjuk építészeti szempontból mennyire illik bele a városképbe egy hajó. Elvileg mindenki beleszólhat, tehát az önkormányzat és a főépítész is mindenki, de erre sincs kialakult rend, igen.
3: Arra van valami szabályozás, hogy hol lehet hajós, hol nem. Gondolom parlament előtt például nem igen. Parkolsz le, hogy na most akkor innentől kezdete itt laksz.
1: Igen, erre van szabályozás, de hát ezt sem tartják be, tehát vannak kivételezések. Van, inkább szokásjog van, tehát hogy ja, az már ott van régen, akkor azt ne bántsuk, de mondjuk egy újabb hajót nem tudnám mondjuk a Lánchíd mellé telepíteni, miközben nonsense, hogy ott teli van hajókkal, tehát ez is furcsa. Hát én azt gondolom, hogy ezek miatt valószínűleg északabbra fogok települni, tehát az újpesti partszakaszra, vagy a római környékére. Ott még van hely, és talán könnyebb megegyezni velük, meg olcsóbb is. Eleinte mondjuk az édesapám fog is segíteni ez ügyben.
3: Aki hajós kapitány.
1: Aki hajós. Ja. Nem kapitány, de
3: Azt hittem viccelek.
1: Nem, tényleg.
3: Tengerész?
1: Tengerész, igen.
3: Ez mindig olyan viccesen hangzik Magyarországon, de ez mit jelent? Komoly tenger, tengerhajókon?
1: Tenger, igen, tehát tengeren, nem folyami.
3: Az összes ilyen nagyon vicces, poénos szöveg el szokott hangozni a feje. Az én fejemben biztosan, mondom másokban is, hogy ha valakinek az apukája hajós kapitány, akkor az biztos ritkán látta, hogy vannak neki testvérei más partokon.
1: Hát ez apám titka, tehát hogy mindenféle női voltak, azt tudom, de hogy gyerekei vannak-e, azt nem tudom. De azért, hát főleg fiatalabb, meg idősebb korában volt.
3: Más nyugat városokban is lennének ilyen kis hajók, ahol a testvéreik laknának.
1: Igen.
3: Nagyon,
1: nem biztos. Semmi gond.
2: Önellátó akar lenni ez a hajó. Mondd el ezt megint. Energiai ellátása.
3: Ja.
1: Igen, az a terve ennek a hajónak a tulajdonosának,
3: aki
1: hogy
3: csoda, egyébként mesél róla.
1: Úgy hívják, hogy Lendvai Miklós, és van neki egy könyvkiadója, egy művészeti kiadója, úgy hívják, hogy Kláris, filmmel is foglalkozik, filmes könyvekkel, és hát ő vette meg egy... Egyébként ez is egy jó sztori, tehát hogy volt egy tengerész tiszt, aki valamiért kitalálta, hogy ő Ausztráliába költözik, és felszámolja az ingóságait, eladja, és ez a hajó is az ő tulajdona volt, és eladta mindenét, aztán csak ért külsőig jutott, hogy azóta is ott él, és most nincs tulajdonképpen semmije. Na én egyszer így jutott hozzá Miklós ez a hajó, azt tudtam már, és az a terve, hogy csinál egy, tehát pályázni akar, és meg akarja valósítani azt, hogy megújuló energiaforrásokból lássák el a hajónak az energia szükségletét. Lenne egy külön kis úszómű, ugye a hajó mögött, amin hát egyrészt a hajó tetejére napelemeket akarnak, másrészt hogy hívják, nem vízimalom, csak annak az elvén működő
2: turbina.
1: Van ennek egy nem vízi erőm, ne? Mondjuk vízi
5: erőm.
1: Igen. Meg egy hőszivattyút is akarnak, ezt nem, hogy megkérdezt, hogy mi az, már nem tudom.
3: Ezek elég jó tervek. És nektek ebbe bele kell fizetni majd, mint bérlőknek, vagy
1: nem.
3: Élvezitek majd a...
1: Nem, csak élvezzük, hogy kevesebb lesz a rezsi, és...
3: És milyen szimpatikusak is jók vagytok a
1: igen,
3: világban.
1: Igen. Egyébként szerintem a legtöbb hajón még a szennyvizet is simán belenyomják a Dunába. Konkrétan tudok ilyen hajókról, most nem fogom ezeket megnevezni.
3: Már hogy pottyantós WC van, vagy mire gondolsz?
1: Hát akár, vagy a mosógépnek a cuccát beleengedik. Nem, elvileg az van, hogy az önkormányzat kötelezi a hajókat, hogy szerződést kössenek a szippantós cégekkel. És akkor ez a szerződés bizonyítja és a teljesítési igazolások, hogy megtörténik, és hogy tényleg szippantják a cuccot. Tehát...
3: Érzem a magyar viszonyok
1: én is érzem.
3: Lehetőségeit ebben a dologban.
1: Igen.
3: Mi van télen, amit még nem tapasztaltál meg?
1: Nem, ezt csak hallomásból tudom.
3: Hát, például befagy a Duna, és akkor itt mi van?
1: Ha befagy a Duna, akkor az egész hajót elviszik száraz dokba, tehát akkor lakcímváltozással be egy rövid időre az itt lakóknál. Egyszer csak arra ébresz, hogy egy száraz dokban vagy. Még annyi van, hogy 10 évente ki kell venni egy ilyen hajót, ez kötelező, és akkor egy, nem tudom, van egy ilyen műszaki átvizsgálás, hát egy vizsgáztatás, mint egy bármilyen járműnél.
5: Te mondtad, hogy lakcímváltozás, itt mi a lakcím, a Duna Part 3?
1: Nem, Újpesti alsó rakpart 29. De egyébként ez egy probléma, mert...
3: És postások megtalálják?
1: Megtalálják, viszont pont nemrég olvastam, hogyha mondjuk új, tehát most létesítenék egy kis kikötőt, akkor erre nem adhat az önkormányzat címet, legalábbis ez nem megoldott, hogy ez mint állandó lakcím üzemeljen. Tehát én állandó jelleggel nem itt lakom. Viszont ami érdekes, hogy a BT-met ezt be tudtam ide jelenteni. Tehát annak meg itt a székhelye, tehát én... Basz.
3: Valószínűleg nem nézték meg, amikor beírattad, hogy ez egy hajó. Látták, hogy utca,
1: cím... Cégbíróság felületesebb. Igen. Én azt látom, hogy van két típusú lakóhajó. Az egyik az, amikor egy stégre vagy úszájra ráépítenek egy házat, tehát egy, mondjuk egy könnyű szerkezetes házat. A másik, amikor meghagyják a hajó jellegét, és azt próbálják átalakítani, nyilván ez utóbbi hangulatosabb, de...
3: Ez ilyen, nem?
1: Hát ez szerintem az kettő ötvözete valahol.
3: Ahol laksz, az egy ilyen ráépítés?
1: Hát ez az egész tulajdonképpen ráépítés, igen. Mármint ezek a falak, tehát itt egy sokkal kisebb kabin volt középen. De hát mondjuk a szomszédos hajó az meg olyan, hogy a hajó jellegét alul megtartották, és ráraktak egy nagy családi házat. Hát úgy is néz ki. Ami meg hajó jellegű, az szerintem sokkal szebb, csak nagyon nehéz a szigetelését megoldani, meg hát egyáltalán az, hogy ezt élhetővé tegyed, ez egy komoly munka.
3: Itt nálad megvan oldva mindent, tehát nem fogsz fázni.
1: Én nem fogok fázni, itt van fűtés, van kazán. Mikor ide költöztem, akkor még fűtöttek.
5: Ja. Sajátodat milyenre tervezed?
1: Ezt hajó jellegűre mindenképpen.
5: És hol lehet ilyet kapni? Melyik barkácsáról ez várjanak?
1: Én a Duna-deltában tervezek vásárolni.
3: Fekete-tengerre, a jachtboltba?
1: Igen, a kikötőbe.
3: És ez a felhajózó, vagy hogy lesz?
1: Igen.
3: Ez már maga megérdezik.
1: Igen, ez a terv, hogy édesapám kivehet egy hét szabadságot, és akkor feljut.
3: Egy hét alatt feljut?
1: Én azt remélem, hogy igen. De hát ha két hét, az annál jó. El lehet ezt húzni végül is.
6: Kedves hallgatóink, a hajó csücskébe meggyulladt egy lámpa. Erre lett figyelmes Márkos Bertalan.
1: Ez a helyzetjelző.
3: Ami jobban izgat, meg ami jobban esélyes, az árvíz. Mi van akkor, amikor itt tök víz van? Nyilván a hajó az feljebb csúszik egyel.
1: Igen, igen. Hát,
3: de nem lehet akkor kijönni?
1: Nem lehet kimenni. Akkor tavaly azt csinálták, hogy beüzemeltek egy ilyen kis révész csónakot. És hát itt cégek vannak a hajón, és jönnek tárgyalásra emberek. És vannak ilyen fotók, hogy öltönyös, kosztümös emberek ülnek a kis csónakba, és akkor jönnek át a hajóra.
3: Szoktál te is tárgyalásokat idehozni?
1: Nem.
3: Pedig biztos lenne hangulata.
1: Lenne hangulata, de én próbálom eltolni a munkát ettől a közegtől. Tehát nekem már az is sok, hogy itthon dolgozom. Bizonyos szempontból is nem szeretném, hogyha túlságosan ide kötődne a munkám, tehát inkább én járok el. Egyrésztről olyan cégek, főleg olyan cégekkel van megbeszélésem, akiknél nem biztos, hogy ez egy jó image lenne, hogy én itt nyomulok a hajón.
3: Hát, ha a cégeknél nem is jó image, de a lányoknál...
1: Szép átvezetésért.
3: Vágó Istántól tanultam, hogy így kell átvezetni. Hogy megy itt a csajozás? Hajóra hogy lehet csajt hívni?
1: Hajóra könnyen lehet csajt hívni. Itt szeretném elmondani, hogy még miért...
3: Komoly feleséged van, bocsánat, akkor nem.
1: Komolytalan sincs, bár már volt egy, az inkább komolytalan volt, de olvastam az Indexen, azt hiszem Index fórumon, vagy lehet, hogy egy külön cikk is megjelent pont erről az apartmanról, tehát voltak fényképek is, és azt írta a szerző, hogy ez azon töprenget, hogy vajon milyen embernek felel meg ez a kis kabin. És két típus nevezett meg, az egyik a horgász, aki mennyhal specialista, a másik a pinabubus. És aztán kérdezték a barátaim, hogy én melyik kategóriában sorolom be magam. Én nem szeretném egyikbe sem.
3: De nem szeretsz horgászni, ez már kiderült.
1: Ez kiderült, igen.
3: Hát köszönöm,
1: ez valamennyire predesztinálja.
3: Azt akartam kérdezni, hogy meséltél arról, hogy az előző lakó az, mintha nagyobb kanállal lette volna az életet?
1: Nem, egyébként nem. Tehát...
3: Jó, nem akarok ilyen összehasonlítás versenyt
1: kezdeni. Ja, hát is, igen, tehát én titkolózom, mert az előző lakó meg azért... Az előző lakó azért költözött el innen, amiért én ide költöztem. Szakított a barátnőjével. Úgyhogy neki volt egy fix barátnője, amit az is bizonyít, hogy nagyon sok hajcsatot találtam, viszont ezek mindegy formák voltak. Egyébként ő azzal reklámozta nekem ezt a kis apartmant, hogy kevés olyan hely van a városban, kevés olyan lakás, ahol elmondhatod azt, hogy szarás közben Margit-szigeti kilátásod van. És ez megvalósult.
5: Ez a rapport nem zavaró? Zajszempontjából?
1: Hát engem nem zavar. Már itt a teraszon napközben is zajos, de mondjuk tehát az én lakrészemen ott nincs zaj. Ott a másik lakrészen, a Biancánál itt nagyon zajos. Hát ő megszokta, gondolom, már halláskárosult is valamennyire.
5: És tényleg tökéletesen hallod a sarkertnek a történéseit.
1: Igen, főleg hétvégén, amikor nincs olyan nagy autóforgalom, akkor tök jól lehet hallani. Tehát, hogyha valaki hangosabban nevet, vagy egy hangos kiszólás van, azt simán hallom. Meg ezekben a Szent István park mögött lévő házokban is, hogyha erkére kiállnak beszélgetni, vagy dohányozni, azt is tök jól lehet érteni.
3: Hát meg gondolom, hogy a sziget is ide fog hallatszani.
1: Igen, biztos, aha, biztos. Meg hát egyébként itt nagy élet van, tehát majdnem minden este itt ülnek emberek, tegnap este is itt ilyen kis buli volt a lépcsőn. Nem tudom miért, napozni is szoktak, sőt nem napozni, strandolni szoktak emberek. Tehát
3: itt a lépcsőn?
1: Itt a lépcsőn, igen. Hoznak polifómot, meg hűtőládát. Tehát olyan igazi strandhangulat, és locsolják magukat ezzel a finom Dunavízzel. De hétköznap is van 2-3 nő, akik mindig ide járnak strandolni.
3: Nem merem megkérdezni.
1: Nem.
3: Milyen lányok?
1: Nem. Tehát nem. Sajnos nem. Nem olyanok. Sajnos nem, viszont a Bianca az már feldobta azt a lehetőséget, hogy a szép barátnőit ide hívja napozni, amit én támogatok. Tehát szerintem itt lehetne napoztatni nőket. Nagy tételben.
3: Szóljál olyankor, jó?
1: Hát nem tudom, hogy lesz-e még hely, de szerintem még aki ezt a legjobban élvezi, az a fiam, van egy 7 éves fiam, aki nem, tehát nem együtt élünk, de ő nagyon szereti ezt a helyet.
3: Ezt te is tudom képzelni.
1: Úgyhogy hát így órákig szoktunk ilyen hajós kapitányost játszani.
3: Sziasztok, hello!
1: Hello!
0: Kis intermezzo, az élet tovább írja a műsort, vendégek érkeztek.
3: Hello. Na, sikerült leúsztatni az összes szemetet, ami létezett, de te tudjátok, hogy mekkora fa volt alattunk. Körülbelül akkora volt, mint az, csak gyökerek nélkül.
1: Én azt hallottam, hogy kocog.
3: És néha, kocogott, és azt fogta fel az összes rohadt geci szemetet.
1: Aha.
3: Egyébként bocsássatok meg, mert még nem nagyon találkoztunk.
1: Szia, Szentrup Károly.
3: Ulvanottól vagyok.
7: Szervusz, Kámi vagyok.
3: Szia, Ulvanottól vagyok.
1: Barátaim,
3: kollégáim, tehát mi leszünk?
7: Szerzárás forrán.
3: Szia, Mákszis.
7: Szia,
3: Mákszis. Ha nem tudom, hogy meddig lesztek itt este, sokáig, nem tudom, ez mekkora fény.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

világban vízi virágok esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vadkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről, a nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja, s az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret, eljött a szüret, itt van, jó pohár mustot ittam, lepényt is ettem, édes, igazi túrós dénes. Kongatják, kong a donga, indulok ki a dombra, hátamon öblös puttony, s még a napból is must foly. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappan buborék, s fakólevél szálas. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmad, itt van az ősz, érkezik, s minden betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonyat. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban fókad a kikerics csokor. Szarvas bődül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt. Fát vág a szél a tél hátán, perzselődik már az ártán. Száll a havon korom pernye, körmünkön a malac körme, teknőben a húsa, hája, aki látja, megcsodálja. Fehér havon kormos folt, gyönyörű egy malac volt. Síró farkas. Hosszú tél, ne diderektes, ne vacogtas. Üvöltene, de csak nyüszi, sír a farkas. Ki megfagyott, ki megfutott, hol a horda? Ül a farkas magányosan le a hóra. Azt se bánná már, ha vadász vetne véget. Jaj, mivé vált a nyári szép farkas élet? Csontá fagyott a szabadság, ehetetlen. Társa sincs, hogy belemarna, tehetetlen. Szigorú még a tél. Szigorú még a tél, de szigorát enyhíti már a hóvirág. Maradna még a hó, de nem lehet. Vékonyodik a jég, és megreped. Beszédes lesz a kispatak, és kiki kandikál. Bukfencet vet a jégen, és mondikál. Tojásra ül a kottó, zümmög a keltető, vetkőzni kezd a dombtető, zöldülni kezd a fű, zsendülni kezd a fű, a jó nap egyre melegebb tekinteti. Mosolya egyre bíztató, és egyre tüzesebb. Kergeti hegyen, völgyön át a vacogó telet.

Van este van, kikinyug a lomba, feketén bólingat az epertalomba. Zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan a fal, azután elhang. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szana szét görögnek. Csapong a denevér az ereszt csodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornán. Udvaron fehérít szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejének. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat dök rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyújt estel. Megáll, körülnéz, most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelő fénye oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre áll át nyitva. Benn a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jány a tűzre venyigítak, ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasaló tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás hírja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett, zörgős héjú borsót, vagy babot szemel. Héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol, üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat. E félét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt föl, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van aztán az életekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra beríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerűt. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszója, gyere közbele, éhes. Jobb ízű a falat, ha minnyájan esznek, egy-egy szárnyat, zombot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam Sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis, sok bezárt nincsen. Visszajön a Jánka, az utast behíván, béna harci lépve, sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kente kételét is, így bédegy a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne, tölts a tálba anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb, rá is állasz könnyen, bár szabódik elébb. Éhüket a nagytál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillagítja ízzel. Szavuk sem igen van az alatt végetnek, természete már az magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszélve. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre folj, annál inkább. Beszél a szabadság véres napjairól, s keble áttüzesül, és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könnyen úsznak, kikkel más hazába bírosak, boldosnak. Elbeszéli vágyát Kona szentföldére, hosszú terhes útját, amíg hazajönnek. Néma kegyelettel függenek a szaván,
mind, az egész ház nép, kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezik őre testvérbátyját. 3 éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig térdezni. Este van, és este van a külsőn világi, kezdik nyorgatni hambas szempillára. A gyermek is álmos, egymára alszik éppen, félre billent fejjel. Vélem szól a rendőr, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe, csupán a macska dolomból. Majd a földre hintik az izegő szalmát, s átviszi a

0: Kell elefánt óriás kígyóban. Az óriás kígyó veszélyes, az elefánt nagy. Báránykára van szükségem. Rajzolj nekem egy báránykát.
1: Hát rajzoltam. Figyelmesen megnézte, aztán így szólt.
0: Nem, ez már nagyon beteg. Rajzolj másikat.
1: Rajzoltam. Barátom kedvesen megbocsájtóan mosolygott.
0: Nézd, hisz magad is látod, ez kos. Szarva van.
1: Újra neki láttam tehát rajzolni, de ez sem tetszett jobban.
0: Nagyon öreg. Nekem olyan báránykot kell, amelyik még soká él.
1: Akkor aztán elveszítettem a türelmemet, hiszen sürgősen hozzá kellett látnom a motorszereléshez. Gyorsan összecsaptam még egy rajzot, csak ennyit mondtam hozzá. Ez itt egy láda. A bárányka benne van.
0: Hiszen pontosan ilyet akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránykának?
1: Miért?
0: Mert én nálam odahaza minden icipici.
1: Biztosan lesz fű elég. Icipici báránykát adtam neked.
0: Nem is olyan kicsi. Nézd! Elaludt.
1: Így ismerkedtem meg a kis herceggel.

0: Sok időbe telt, míg megértettem, honnan jött. A kisherceg sok kérdést tett fel nekem, de az enyémet, mintha sohasem hallotta volna meg. Csak elejtett szavaiból sikerült lassanként kihámoznom mindent. Így, amikor először pillantotta meg a repülőgépemet, megkérdezte.
1: Ez micsoda itt? Ez a dolog?
2: Ez nem dolog, ez repülőgép. Az én repülőgépem.
1: Milyen furcsa! Akkor te is az égből jössz. Melyik bolygóról?
0: Hirtelen, mintha fény villant volna jelenlétének titokzatosságára, megkérdeztem.
2: Szóval, te egy másik bolygóról jössz?
0: Csendesen bólogatott, és a repülőgépemet nézegette.

0: kell keresnem a kesztyűtartóból a térképet, meg a szemüvegem. Ah, megvan! Hol is járunk most, jó tártosok?
1: Itt egy útjelző tábla, azt mondja, Terek erdő vége, lakott terület innen 7 mérföld.
0: Terek erdő vége. Igen, megvan! Na, akkor az úti terv szerint először megyünk fel is út, aztán, ha ott kiosztottuk az ajándékokat, akkor fordulunk, le is út. Ám bátor, mindegy, fel is út, meg le is út, rengeteg gyerek lakik, akik mindenken várnak ma éjszaka. Hiába mégis szép dolog télapónak lenni. Ha, mehetünk is. Mire vársz, áltosom?
1: Valami zűr van.
0: A szánkóval.
1: Nem, a patkómmal. Belegyökeredzett a földbe. Nem tudok mozdulni. Se té, se tova. Ilyet még nem pipáltam, mióta táltos Pista a nevem.
0: Talán odafagyott.
1: Még hogy az én patkóm odafagyott. Ne tréfálj már, édes gazdám. Egy táltos patkója olyan forró sziklákat hány, hogyha direkt bekapcsolnék, a megolvadt hó még árvizet is okozhatna lábam nyomán.
0: Hát akkor mi van vele?
1: Fogalmam sincs. Minden esetre bosszantó. Miféle bolond szél támadt egyszerre?
0: Csak nem elvitte a süveget!
1: Segítség! Segítség, repülök! Édes gazdám, kapaszkodj! Kapaszkodj!

szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, míg az óperenciás tengeren estúl. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a láb alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtsen, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, őjes a porték a hátán volt, amit el akart adni. Addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, s az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, három-négy nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezet. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, ura, gyere után. Nézz erre arra, bótos, ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána. Kivezett egy hamar. Aztán bótos uram, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltört egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujjam, csak kivezetne. Fiam már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utána. Nézze a szegény székely ember. Hát lássa a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtsen, mit ígért. Nem felejtem, édesfiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszten, dé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam? Elvesztem az erdőben, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamát fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszon, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonnak, most vacsorát adjon nekem, édesanyám. Éppen vacsorázni akartak, az asszon hamar töltött a szurának, magának, porcelántányérba, szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztalonak. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, odaültette az asztal mellé, mikor megvacsorázta,
okkur tuttu liikko kutrutsaavo, ette jorobutsko rundju, mojo sördis njutsko odotaksikle. Edesonja, vässen tjok näkem derekojo saajo, nam halukin ottaa tuttu liikko. Ha, nojju zuvo segin ossu, vätet taajot näki, vätakitko sördis njutsko. Iko reggalet, mundjo zopja. Edesopa, vane, kietroitsaar. Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem. Megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkaptam. Édesapa, menjen el kend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. Azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára. Hát, megnézem, lehet, hogy még akad. A szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantát, és két sarkantyút, azt kell hozza haza neki. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast, megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szördisznyúcska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám. Elluvagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten! Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígyib. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szördisznyúcskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy járta. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt. Odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szördisznyúcskához. De a legkisebbi király kisasszony, azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szördisznyúcska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Reo. Hol vattok leányai? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na melyiketek akar férhez menni a szördisznyúcskához? Hát abbiza egyik se akar. Úgy bőgtek mind a hármon. Na de a legtussabbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen tevesző rokolyábos, egyénbe, lájdiba. A szördisznyúcska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekert aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szördisznyúcska a fekete kakason, egyszer csak nézd be a hintóablokán. Úgy sír a bótos leán, hogy a szüve szakad még. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leán visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szördisznyúcska.